0: és hallgattuk a legújabb mesét. Mert az anyu mindig nekünk mondta el először, amik megjelent, vagy elhangzottak óvodás műsorokban, és mi voltunk, hogy úgy mondjam, az első kritikusok. És akkor mindig megkérdezte, hogy tetszik-e. Mindig tetszett.
1: Ha jól tudom, ő neki a pályája már az 50-es években indult, sőt, 55-ben már a Magyar Rádióban feldolgozták a meséjét.
0: Volt egy olyan pályázat, hogy meséket keresett a Magyar Rádió, és az anyu beküldött egy mesét. Az egy verses mese volt, ha jól tudom, valami mackós mese, és azt elfogadták. És aztán 57 körül, ugye sok minden hanganyag tönkrement a forradalom idején, és akkor megkeresték újra, hogy hát nem tudna-e még írni. És akkor innentől lett a Magyar Rádió gyermekrádiójának a külső munkatársa.
1: De a mesékkel párhuzamosan verseket is írt.
0: Verseket mindig írt, említettem az előbb, hogy kora gyerekkorától írt, de ezek nem kaptak nagy nyilvánosságot, elsősorban a Fiókba maradtak sokáig. Aztán ugye a 2000-es években jelent meg egy-egy felnőtt verse a Somogy folyóiratban.
1: Hiszen Kaposváron élt.
0: Igen, 1950-től Kaposváron élt, egész haláláig. A 2000-es években jelentek meg először versei Somogyi folyóiratokban, és 2015 körül én mondtam azt, hogy most már kellene csinálni egy verses könyvet. Tehát ez tulajdonképpen egy kicsit az én szívügyem volt, hogy az ő versei jelenjenek meg nyomtatásban is. És ennek az eredménye a Cseppvíz válogatás, amit hát nem is válogatás, inkább összegyűjtött versek az a címe, amiben ha nem is az összes általa írt vers, de egy nagyon jelentős része benne van, tehát ezt együtt válogattuk, akkor ő még élt.
1: Akkor vagy egy kicsit később kapott Kossuth díjat.
0: Igen, 2017-ben vehette át a Kossuth díjat. A Cseppvíz az 16-ban jelent meg, hogyha jól emlékszem. De már kamasz korában rengeteg verset írt. Ebbe a könyvbe is van olyan, amit 10 éves korában írt.
1: Ez a kötet, amit Temesi Balázs említett, egy egészen friss, igényesen kivitelezett kötet, most jött ki a Szent István társulat gondozásában, a 33. Szent István könyvhétre jelent meg, és egy versválogatás. Ha jól tudom, akkor a Cseppvíz című kötetnek egy tovább gondolt változata ez, ugye azt is a Szent István társulat jelentette meg.
0: Igen, és ezt a könyvet is én raktam össze az anyu verseiből és az én fotóimból. És ez a válogatás most egy ilyen jubileumi válogatás tulajdonképpen a születésének 100. évfordulójára.
1: El is fog hangzani a beszélgetésünk végén egy vers Fésűs Évától, de a kötetről most néhány nappal a bemutatója előtt beszélgetünk. Milyen szempontok alapján készült ez a válogatás?
0: Hát ez az én ízlésemnek megfelelően készült, azok, ami nekem legjobban tetszenek, azok vannak benne. Körülbelül 100 vers, most lehet, hogy nem pont 100, illetve ez úgy működött, hogy fotózok is, és van, amikor egy kép szólít meg egy verset, és van, amikor egy vers szólít meg egy képet. Ez a kötet így állt össze.
1: Tehát egy-egy oldalon egy-egy vers, illetve egy-egy fotó alkot dialógust. Ha csak egy példát mondhatok, a Lényeg című vers és egy gyönyörű rózsa fotója látható a túloldalon.
0: Igen, egyébként én mindig azt szoktam mondani, hogy a képek nem illusztrációk, hanem asszociációk. Mert valamelyik megszólítja a másikat, vagy a kép a verset, vagy a vers a képet. Most ez a vers a lényegnek a vége, és mindenben a lényeg, a rejtőzködő, ami sosem látszik, de a lélekhez szelidült anyagban tündöklőn ott sugárzik. Így fejeződik be a vers, és itt van mellette ez a rózsa, ha valaki figyelmesen megnézi, hány közepe van ennek a rózsának.
1: 3, mint a Szent Háromság.
0: Ez egy gyönyörű asszociáció. Tehát kerestem ehhez a vershez képet, és a feleségem véletlenül a vidéki nyaralunkban levágott egy rózsát, és megnézte, és jé, ennek 3 közepe van. És aznap mentem le, és akkor mutatja nekem, hogy mit szólsz hozzá. És akkor egyből tudtam, hogy ez a kép ehhez a vershez van, ezt úgy kaptam hozzá. Alkonyodott, hasonfekve fényképeztem, mert már nem volt rendes nap, de mégiscsak sikerült megcsinálni, másnapra elhervadt volna. Tehát ezt a képet tulajdonképpen én az Úristentől kaptam ehhez a vershez, mert pontosan a vers végének a kicsengéséhez passzol ez a kép, ez a három közepű rózsa.
1: Ha még egy képről szót ejthetünk, akkor az a kötet borítóján látható ablak, az Akkor majd színről színre látunk című kötetnek a borító képe. Hol van ez az ablak, mi a jelentősége, hogy jutott erre Temesi Balázs, hogy ez kerüljön ide?
0: Ez az ablak a Pannonhalmi diákevédlő legutolsó ablaka, amikor a lenyugvó nap besüt rajta. És ezen az látszik, hogy valami nagyon szép van a túloldalon, de mi itt állunk a sötét oldalon. És innen adódott óhatatlanul ez a cím a korintusi levélből, hogy akkor majd színről színre látunk, hogy most még nem tudjuk, hogy mi van ott, de hogy valami nagyon szép, az biztos.
1: Nyilván ugye a korábbi válogatás kötet az már elfogyott, tehát akinek nem jutott, az most egy újabb lehetőséget is kap.
0: Igen, én javasoltam azt, hogy most ne a cseppvizet adjuk ki újra, hanem csináljunk egy másmilyen kötetet, tehát egy kicsit különbözőt, bár a versek azok a cseppvízből vannak alapvetően. Raktam bele egy-két olyan verset is, ami a cseppvízben nincs, olyan korai verse, ami nagyon illett a képbe, sőt van két olyan verse is, ami gyerekvers kötetbe jelent meg, de annyira jók, hogy muszáj volt ide beletenni.
1: Köszönöm szépen Temesi Balázsnak a beszélgetést. Azt hiszem minden vers lüktet és zenéje van ezeknek a soroknak. Végezetül már csak egyetlen egy kérdésem van. Melyik vers csendüljön fel?
0: Hát nagyon nehéz választani, de van itt a Ha című vers. Például ezt javasolnám.
2: Fésűs Éva, Ha. Ha visszavarnád a letépet gombot, és összeöltenéd, ami szakadni kezdett, ha belátnád, hogy ideje levetned hamis gyöngyökkel díszített ruhádat, s a büszke léptő cipőt is lerúgnád, amiben eltitkoltan fáj a lábad, ha nem panaszkodnál újra meg újra, hogy napról napra kevesebbre futja, mert jóságodból hitvány emberekre áldoztál könnyelműen túl sokat, ha csípéseid nyomát kenegetve kihúznád a saját fullánkodat, ha nem mindig a hegycsúcsát csodálnád, amit a nap vakító fénybe vont, de észrevennéd a riad bogárkát a lábad előtt, nehogy eltapost. Ha ékes tollú madarak helyett a tenyeredből egyszer megetetnél egy ázott verebet, ha időnként a füled is befognád, hogy annyi bolondító zaj után meghallgasd a csend mondani valóját, ha egyszer végigálmodnál egy álmot, és elhinnéd a hihetetlent, ha arra nevetnél, aki veled van, és nem azután néznél, aki elment. Ha elfogadnád tövissel a rózsát, és feltétel nélkül szeretni mernél, milyen boldog lehetnél.
3: Fésűs Éva Ha című versét Ungvári Judit olvasta fel. A gyűjteményes kötet címe önmagáért beszél. Akkor majd színről színre látunk. Az elmúlt percekben Temesi Balázzsal, a költő fiával beszélgetett Tóth János András.

0: A Magyar Állami Népi Együttes 75 éve ugyanazt teszi. Történeteket mond mozdulatban. Az együttest, amely a magyar néptáncművészet egyik legfontosabb intézménye, 1950-ben alapították. Ebből az alkalomból jubileumi kiállítás nyílt a Hagyományok Háza átriumában, mint a Forrásvíz címmel. A megnyitón Fazekas Gyöngyvér járt, aki Cingel Szilvia főkurátort és Mihályi Gábort, a Magyar Állami Népi Együttes vezetőjét szólította meg a történelmi tárlat kapcsán.
1: Beszélgessünk egy kicsit erről a kiállításról is, de tulajdonképpen a születésnapról is, mert nekem a kiállítás bejárva egy kicsit az volt a benyomásom, hogy ez úgy nőtt ki a Magyar Állami Népi Együttes, mint egy kicsi magból egy hatalmas nagy fa. Egy kicsit arra is gondolnék, mint egy életfa. És valahogy ezt viszi végig az egész kiállítás, hogy elindul az Ecseri lakodalmastól, és aztán kifut egészen odáig, ahol most tart a Magyar Állami Népi Együttes, amikor már egész estéket tölt meg, és sokszor a hagyományt úgy összefogva és úgy létrehozva, hogy az már szabadabban mozog egy kicsit, mint a fákon a levelek, míg a magban még minden egy picit sűrítve volt, még minden csak a kezdetében volt. Jól érzem én ezt, hogy ez a folyamat testesül itt meg?
2: Igen, szerintem tökéletesen ért, és hogy mondjam, hogy nagyon meglepődtem, amikor ezt a fa példát mondta, mert fog megjelenni egy könyv az Állami Népegyüttesről, aminek éppen a borítóját kellett elfogadnom, amin akár hiszi, akár nem, egy fa van, ami a fának egyik másik ága, minthogyha tenyér lenne, és ezen a tenyéren táncosok vannak. Tehát nagyon szép ez a szimbólum, és azt hiszem, hogy pontosan leírja az Állami Népi Együttest. Tehát 1951-ben nem volt színpadi néptáncművészet Magyarországon. Az Állami Népi Együttes megalakulása, ez egyben egy új műfaj teremtése is volt. Rábai Miklós nevét kell említenünk, aki a semmiből létrehozta ezt a művészetet. Persze egy művészegyüttes folyamatosan változik. Sok esetben egy művészegyüttesre bizonyos politikai nyomások is helyeződnek. Hát az elmúlt időszak Magyarországán, főleg az 50-es évek elején, hát bizony nem volt könnyű olyan művészetet létrehozni, amelyik kerüli, vagy megpróbálja kerülni azt a propagandisztikusságot, amit mondjuk éppen az ön által említett, vagy ha nem említett, akkor én említem, Mojszer együttesnél például nagyon szembetűnő volt. Minden azon múlik, én úgy látom, hogy van-e az együttes, mindenkori együttes vezetőben egy változás küldetéstudat.
1: A Magyar Állami Népi Együttesnek állít ez a kiállítás. Nem is tudom, mit mondjak, nem emléket, mert itt nem csak emlékekről van szó, hanem élő és lüktető jelenről is, és hát rengeteg mindenről, amit majd a jövőbe szánunk. Szóval miközben visszatekint ez a kiállítás, és 75 évre tekint vissza, közben meg a jövendőre nyitja ki az ajtót, vagy akár a jelenbe is belehúzza az ide látogatót, hiszen akár még a tánclépéseket is megtanulhatjuk a Magyar Állami Népi Együttes művészeinek a segítségével egy videón keresztül, de egy csomó minden másba is belepillantunk. Szóval mi volt az első inspiráció vagy ötlet, hogy kéne ezt megvalósítani?
3: Azt láttuk, hogy ez a történet sokkal nagyobb, mint amit mi be tudunk mutatni, de mégis valahogy meg akartuk ezt a 75 évet, és ezért arra gondoltunk, hogy ikonikus tárgyakat, izgalmas történeteket fogunk bemutatni. Én azt szoktam mondani, hogy egy kurátor mindig ilyen Sherlock Holmesként dolgozik, hiszen itt olyan adatokat és olyan tárgyakat kellett megtalálni, amiről nem tudtunk, és akkor váratlanul a pincéből, dobozokból előkerültek nagyon izgalmas tárgyak, és akkor így kitárolt egy új perspektíva a múzeum és a hagyományok ezért az Állami Népi Együttes számára is, hogy ez a jövőben egy nagyon fontos kutatási terület, ami itt van nálunk, csak még nincs feldolgozva. Vannak itt fotók, tárgyak, történetek, viseletek, és ebből szerettünk volna most a nagy közönségnek megmutatni valamit. Én azt gondolom, hogy ez nem csak egy táncegyüttes története, hanem ez sokkal több, nagyon fontos kordokumentumok, és ezért nem is csak táncosoknak ajánlom, hanem történészeknek, társadalomtörténészeknek, és mindenkinek, aki valahogy egy táncegyüttesen keresztül be szeretne pillantani Magyarország történetébe, és azt gondolom, hogy ez egy újabb adalékok kerültek elő Magyarország történetéhez, kicsibe természetesen.
1: Számomra mindig az az érdekes az ilyen kiállításokban, hogy mennyire meg tudja jeleníteni az adott kornak akár a általános közérzetét is sokszor egy-egy ilyen tárgy, vagy egy-egy ilyen kordokumentum, miközben rengeteget elmond persze az adott eseményről, és azt hiszem, hogy a Magyar Állami Népi Együttesnek valahogy mindig is ez volt az arculata, vagy valahogy mindig is így sikerült megjeleníteni a magyar hagyományokat is, de közben azt is, hogy mit jelent számunkra éppen most a néptánc, mit jelent számunkra éppen most ennek a megőrzése, mit jelent számunkra éppen most gyönyörű koreográfiák bemutatása, és az a küldetés, amit a Magyar Állami Népi Együttes az egész világon visz.
3: Én azt gondolom, hogy a siker titka talán az, hogy mindig tudott reagálni a kor kihívásaira az együttes, és tudott abban a korszakban létezni és alkotni, amiben éppen voltak. És az, hogy ilyen nemzetközi sikereket ért el, az talán mind a három vezetőnek a nagyon sajátos felfogását mutatja a néptáncról, és hogy valahogy próbálják és próbálták az eredeti autentikus népi táncokat úgy színpadra vinni. Tehát, hogy tovább gondolták, és nem csak egy előadást láttak, hanem hogy például az Ecseri Lakodalmas volt egy ilyen nagyon fontos előadás, ami az elsők között született meg, és hogyha Budapesten közép vagy idősebb generációt megkérdezünk bárhol az utcán, akkor valami emléke az Ecseri Lakodalmasról van, és azt gondolom, hogy ugyanez elmondható például a jelenre is, Mihály Gábor munkásságára is, mert a naplegenda, a szarvasének a liszt mozaikok, azok egészen egyedülálló, és egy egészen sajátos spektrumát mutatják meg a magyar népi táncnak.
1: És ugye ez a nagyon érdekes spektrum jelenik meg a kiállításban, méghozzá izgalmasan bemutatva, és pont az Ecseri Lakodalomnak részleteivel indulunk, és természetesen Rábai Miklós örökségével, de ugyanakkor érintjük aztán majd a 80-as években ugye Timár Sándor által átvett és megreformált korszakot is, de ugye emléket állít a kiállítás Sebőrnek is, aki annyira, de annyira hiányzik tulajdonképpen, szinte az ember érzi, hogy még itt jár a lépcsőkön.
3: Igen, hát Sebő Ferenc művészeti vezetője volt az Állami Népi Együttesnek, alapító tagja a Hagyományok Házának, és hát mi nem tudtuk, amikor a kiállítást készítettük, hogy ennek a kiállításnak egy váratlan szomorú aktualitása is lesz, hiszen nem olyan rég halt meg Sebő Ferenc, viszont itt van a gitárja, az a gitár, amit szerintem mindenki ismer, és ami nélkül Sebő Ferencet nem igazán tudjuk elképzelni, és hát természetesen emléket állítunk neki, nem csak a gitárral, hanem a kiállításban beszélünk róla.
1: Érdemes megtekinteni a kiállítást különböző folyosókon, fönt is és lent is. Majdnem így mondanám, hogy ez egy kincskereső, felfedező út, ahol minden kis zugát megismerjük a népi együttesnek.
3: Egy földszinti és egy első emeleti kiállítótérről van szó, azért nyilak segítenek a tájékozódásban, és szinte minden állomáson olyan gondolatébresztő történetek és tárgyak vannak, ahol egy csak magában ott érdemes elidőzni, és amire még felhívnám a figyelmet, hogy van egy oktató videó is, ahol lehet táncolni együtt a Magyar Állami Népi Együttessel. Nagyon nagy szeretettel készítettük ezt a filmet, úgyhogy reméljük, hogy tetszeni fog a látogatóknak, és táncra perdülnek.
1: Hát akkor legyen így, látogassunk el a Hagyományok Házába erre a kiállításra, amire ráadásul ingyenesen vehetünk részt, és a végén táncra is perdülhetünk. Úgyhogy várjuk nagy szeretettel minden kedves érdeklődött ide a Hagyományok Házába.
0: Cingel Szilvia főkurátort és Mihály Gábort, a Magyar Állami Népi Együttes vezetőjét, Fazekas Gyöngyvér kérdezte a Mint a forrásvíz címet viselő jubileumi kiállítás kapcsán, mely az idén 75 éves együttes történetét, örökségét mutatja be a Hagyományok Házában. Most a Magyar Állami Népi Együttes játszik.

0: Bihari János szerzeményét a Magyar Állami Népi Együttes játszotta, Kálai Kis Ernő vezetésével. Ó hazából az új világba. A személyes történelem és helyszínek nyomában címmel jelent meg az a különleges családtörténeti gyűjtemény, amely a magyar kivándorlók és leszármazottaik személyes történeteit mutatja be, hogyan vágtak neki az új világnak, milyen kihívásokkal néztek ott szembe, és hogyan alakították ki új életüket, vagy éppen miért döntöttek a hazatérés mellett. Az elbeszélések, levelek és fényképek méltó emléket állítanak azoknak a százezreknek, akik a jobb élet reményében hagyták el hazájukat. Az eddig megjelent kötetek szerkesztőivel, Bakos Rékával és Fenyvesi Annával Szent Imrei Kristóf készített interjút.
1: A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen mutatták be azt a két kötetet, amelyek az Amerikába kivándorló magyarok emlékezetébe engednek betekintést. Első körben Bakos Rékához, a kötetek egyik szerkesztőjéhez fordulnék, hogy alapvetően milyen út vezetett ahhoz, hogy feldolgozzák és nyilvánosságra hozzák ezeket a nagyon is személyes történeteket, illetve hogy kik voltak azok, akik elévülhetetlen szerepet játszottak ebben.
2: Nekem személyes kapcsolódásom van a témához, a déd szüleim a századfordulón kivándoroltak Amerikába, és ők azok között voltak, akik aztán később haza is tértek, és Magyarországon alapítottak családot, és igazából az ő történetük iránti kíváncsiság volt az, ami elindított engem ezen az úton, és aztán megismerkedtem másokkal, akiknek szintén hasonló volt a családtörténetük, és Szabon János volt az egyik, akinek elévülhetetlen érdeme van ebben az egész kezdeményezésben, az ő ötlete volt, hogy alapítsunk egy Facebook csoportot, akár hazatérő amerikás leszármazottaknak, akár kint maradó, már mostanra amerikaivá vált magyarok leszármazottainak.
1: Átfordulva Fenyvesi Annához, ön hogyan kapcsolódott alapvetően ehhez a témához, ehhez a kutatáshoz?
3: Engem elsősorban a szakmai érdeklődés vezetett, én Szegeden vagyok nyelvész, és annak idején a 90-es években Amerikába PhD-ztem Pittsburghben, ahol akkoriban nagyon sok amerikás magyar élt még, és hát az elmúlt években én is elkezdtem a saját családomat kutatni, és ezért mindenféle családkutató csoportokban lógtam a Facebookon, és ott láttam a hirdetést, amikor Rika és Szabon János megalapította ezt a csoportot, és én alapvetően ezért léptem be a csoportba, és azt láttam, hogy elképesztő történeteket kezdtek el posztolni az újonnan belépő tagok, ugye naponta 10-12-20 ember lépett be, és fantasztikus történeteket hoztak, és hát egy idő után megszólalt bennem a bölcsész, hogy hú, hát ezeket a történeteket meg kell menteni, meg kell őrizni, és ráírtam a Rékára, hogy csináljunk ebből kötetet, és akkor így kezdődött.
1: Mi a különbség a két kötet között, és alapvetően milyen átfogó képet adott ez a kutatás, ezek a családtörténetek a magyar diaszpóráról Amerikában?
2: Tulajdonképpen ezek a történetek alulnézetből mutatják meg a kivándorlás történelmét, ahogy a mindennapi emberek átélték ezeket azért elég jelentős változásukat a saját életükben, meg aztán generációkon átívelően is. És a két kötet, mind a kettő mikrotörténelem a megközelítése, tehát személyes történelmet és családtörténetet vizsgálunk ebben ugyanaz. A szerzők a saját őseik, illetve a kivándorló őseket követő generációk sorsát öntötték tulajdonképpen papírra, vagy hát klaviatúrára. Ami viszont különbözik, hogy az első kötet felépítése az kronológikus, tehát a kivándorlási hullámokra építettük fel a történetek sorrendjét, még a második kötetben pedig az amerikai magyar települések, tehát ahova a magyarok nagy számban kimentek, a keleti partvidéke, középnyugat, és látszik, hogy a történetek is ott koncentrálódtak egyébként, amiket beküldtek a szerzők.
1: Igen, ugye közel 200 évet és több mint 100 családtörténetet dolgoz fel ez a két kötet. Mik voltak azok a családtörténetek, személyes történetek, amik a leginkább megérintették önöket?
3: Fú, hát nekem az egyik történet, amit ugye kikutattam egy kollégámmal együtt, az egy szentesi történet. Nekem az édesapám családja Szentesről származott, tehát én a családtörténeti kutatásaimat is ott végeztem, és mint kiderült, a második világháború folyamán egy szentesi fülorgégésznek, aki a 30-as években Amerikában élt a családjával, de aztán visszajöttek, egy nagyon érdekes ilyen háborús élménye volt. Szentes határában ért földet egy sebesülés szenvedett amerikai hadi repülőgép, és akkor a két pilóta az tulajdonképpen Szentes Szentesen landolt. Szentesekkor már, ez 44-ben járunk, 44 decemberében, akkor már szovjet csapatok megszállása alatt volt, és amíg az amerikaiaknak megszervezték a visszautazását Báriba, addig ennél az orvosnál vendégeskedtek, és akkor ennek a történetnek nagyon-nagyon sok szála van, és sok felé vezetnek. Ehhez is tulajdonképpen el kell olvasni a kötetet, de ez egy ilyen elképesztő történet volt, hogy két amerikai ott landol a kukoricaföldön, Szentes határában.
2: Nekem a saját családom története nyilván, mert onnan indult minden. Dédapám 1905-ben vándorolt ki, egyébként, mint később kiderült, az öccsét követve. Édesapjuk nagyon korán meghalt, és azért mentek ki egyrészt, hogy segítsék a családjukat, és dédapámnak nagyon erős elhatározása volt, hogy visszavásárolja az édesapja földjeit, amit apránként eladogatott a család, hogy pénzthez jussanak. 1905-ben ment ki, és 1906-ból már van egy földvásárlási szerződésünk, tehát ő is ilyen vándorfecske típus volt, aki ment, dolgozott egy évet, hazajött, vett földet, visszament, és aztán 1909-ben vette feleségül dédanyámat, aki egyébként 19 évesen vállalkozott erre a nagy útra, hogy átszelje az óceánt, és ami a legtragikusabb, vagy egyik legtragikusabb ebben a történetben, hogy dédapám éppen itthon volt Magyarországon, valószínűleg földet vásárolni, amikor kitört az első világháború, és elvitték katonának a keleti frontra, így dédanyám egyedül maradt Amerikában, és milyen jó így utólag tudni, hogy a sógora, illetve a sógornője, tehát a dédapám öccse és az ő felesége ott volt, és 3 évvel ezelőtt találtunk egymásra az amerikai rokonokkal, ami számomra egy ilyen nagyon-nagyon jó lezárása, lekerekítése ennek a történetnek, és ők életükben először tavaly nyáron jártak Magyarországon.
1: Nyilván bőven vannak különbségek abban, hogy melyik család hogyan és mennyire őrizte meg a magyar identitását, de most alapvetően arra lennék kíváncsi, hogy önök szerint mik azok a közös vonások, összetartó erő, ők, amik a legfontosabbak, ami a magyar-amerikai múltat illeti.
3: A nyelv ugye 2-3 generáció után elvész, hiszen az iskola nyelve az angol Amerikában, a munkahelyi nyelve az angol, illetve hogyha valaki nem magyar anyanyelvűvel házasodik, akkor nyilván a családnyelve is nagyon gyorsan angol lesz, viszont ezek a magyar konyha, tehát a nagymamának a vasárnapi levesei, meg a sütemények, ezek abszolút nyelvtől függetlenül a 4.-5. generációnál nem csak hogy megjelennek, hanem fontosak, ilyen közösséget összetartó erő. Én ugye nyelvész vagyok, azért hagyj kanyarodjak vissza a nyelvhez. Nagyon érdekes, hogy például van egy szerzőnk, aki egyébként is nagyon fiatal, most 24 éves, és 5. generációs leszármazott Amerikában, és elkezdett magyarul tanulni a chicagói közösségnek az egyik iskolájában, és például a szegedi könyvbemutatónkra tavaly ő úgy jött, hogy az egyik szerzőnként kiültettük a pódiumra, és ott a családjáról magyar mondta el a történetét, hát ez egy elképesztő pillanat volt, 120 ember teljesen pisszenés nélkül figyelte minden szavát, és aztán ovációt kapott, mert annyira szívhez szóló volt az, hogy tényleg az 5. generáció, és akkor neki ez fontos.
2: És bocsánat, még én is szeretnék ezt hozzátenni, hogy amit látunk, hogy az első nagy hullámban kivándoroltak, ők ugye nagyrészt még magyarul kommunikáltak, nem is feltétlenül tanultak meg angolul, de mondjuk a dípisek, tehát a második világháborút követően, vagy az 56-osok közülük nagyon sokan döntöttek úgy tudatosan, hogy már nem feltétlenül adják tovább a nyelvet, és az ő gyerekeikkel, meg unokáikkal beszélgetve most nagyon sokan szerzőink, akik egyébként magyar állampolgárságért folyamodnak, tanulják a nyelvet, és szívszorító volt azt hallani, hogy ők azt érzik, hogy azáltal, hogy nem anyanyelvként tanulták meg a magyar, tulajdonképpen az identitásuk egy részét elvették tőlük a szüleik, és nyilván nem rosszat akartak nekik, hanem ellenkezőleg jót, de ők ezt most egy ilyen nagyon-nagyon erős veszteségként élik meg, amit próbálnak mindenhogyan pótolni a nyelv megtanulásával, önkénteskedéssel, magyar közösségek bejárással, de van bennük egy ilyen nagyon erős hiány.
1: Meg talán ez azt is érdemes hozzátenni, amiről már valamennyire volt szó, de hogy talán érdemes hangsúlyozni, hogy nem csak az új világban maradók, hanem az óhazába visszatérők történetei is megelevenednek ebben a két kötetben.
2: Igen, tehát ugye nagyjából a nagy hullámban kivándorlóknak a harmada tért vissza Magyarországra, és többségük azért valamennyi pénzt össze tudott gyűjteni, házat tudtak venni, földet tudtak visszavásárolni, de őket ugye a második világháború után, a kommunista hatalom átvétel után nagyon-nagyon hátrányos meg megkülönböztetésért, a kizsákmányolónak bélyegezték őket, kuláknak bélyegezték őket, elvették a földjüket, és egészen ugye a rendszerváltásig, a kárpótlásig egy fekete bélyeg volt tulajdonképpen rajtuk, ami még a gyerekeik vagy az unokáik tovább tanulási lehetőségeit is korlátozta bizonyos esetekben.
3: Az előző szeretnék visszakapcsolni, hogy kérdezte, hogy mi az, ami a közösségekhez köti mondjuk így a leszármazottakat. Egy nagyon vicces történetem is van. Az egyik amerikai barátom, aki szintén szerzője lett az egyik kötetünknek, ő egy 56-osnak a fia, egy ilyen magasabb társadalmi osztályú család, a nagykőrösről, a barátomnak a nagypapája például a nagykőrösnek a polgármestere is volt, még a II. Világháború előtt, és ez az illető, az Alexis úgy nőtt fel, hogy az édesapja nem tanította meg magyarra, bár ő maga is református lelkész volt, de ő úgy volt vele, hogy a fiai azok legyenek csak amerikaiak. A családot ugye nagyon meghurcolták a kommunista érában, és aztán, amikor az Alexnak meghalt az édesanyja, aztán az édesapja is, úgy érezte, hogy elveszítette a kapcsolatát a magyar közösséggel, és akkor kérdezte így a lányát, hogy ha Isten, hát mit csinálják, hogy kapcsolják, és akkor mondta, hogy hát varrassál magadra valamit, és fogta magát. Az egyik vádliára rávarratott egy ilyen színes magyar címert, a másik vádliára a családi címert, ugye Jalsovicki családi címert, az egyik karjára egy ilyen míves monogramot, a JS, ugye Jalsovicki Sándor volt, az édesapja, nagyapja,

0: Ében mindkét kötetet.
1: Igen, az első kötetet Pittsburghben mutattuk be a Pittsburghi Egyetemen, a második kötetet pedig New Yorkban, a Magyar Házban, illetve a Washingtoni Nagykövetségen. És nagyon-nagyon jó érzés volt tényleg nekem személyesen visszatérni Pittsburghbe, ahol a dédszüleim összeházasodtak, ahol éltek, szóval ez egy ilyen nagyon megható volt, és hát New York meg ugye azért, mert minden magyar odaérkezett Ellis Islandre a nagy hullámból, amikor először odaléptek ki Amerika partjaira tulajdonképpen.
2: És ezeken a könyvbemutatókon ugye mindig azt szoktuk csinálni, hogy 2-3-4, néha 5 szerzőt kiültetünk magunk mellé, és akkor ők elmesélik a saját történetüket, hogy a közönség tényleg élő szerzőt is lásson, meg a saját szájukból hallja ezeknek a történeteket, és ezek ilyen nagyon megrázó pillanatokat is tudnak hozni, amikor ugye a szerző is nagyon fontos neki, ugye, hogy ezt a történetet elmondja, és akkor a közönség pedig nagyon nagy érdeklődéssel szokták hallgatni. Úgyhogy ezek ilyen nagyon érzelmileg is, hát ilyen mélyen szántó pillanatok szoktak lenni.
0: Végezetül arról is fontos beszélni, hogy lesz folytatása ennek a sorozatnak. Mi mindennel készülnek a következő hónapokban, években?
1: Az idejében 2 kötetet tervezünk megjelentetni, az egyik egy kivándorló naplója, aki 1914 és 18 közötti amerikai éveit vetette tulajdonképpen papírra, a másik pedig a soproni erdészeknek a története, akik Kanadába vándoroltak ki, és közülük páran egyébként aztán Amerikában kötöttek ki, és az ő örökségüket kutatjuk interjúk és beszélgetések, illetve források nyomán.
2: Igen, és jövő évben pedig még 2 kötettel készülünk, az egyik az a Homoródalmási atyafi története. Homoró Dalmás, ez egy kis székelyföldi falu, ahonnan a 20-as, 30-as években, vagy hát még előtte több százan mentek ki Amerikába, többnyire csak azért, hogy dolgozzanak, és aztán pénzt hozzanak vissza, földet vegyenek, és akkor ezeknek az embereknek, a leszármazottainak a nagy része még mindig a faluban él, és így például a padlásokról kerülnek elő a dédnagyapáknak a hajósládái, a mindenféle tarisznyái, tehát sokkal kevesebb volt valahogy onnan az elmenetel, meg elköltözés, és hát egyre több ember jelentkezik a szerzőnknél, aki a történetet megírta az egyik könyvünknek. És a másik kötet, amivel szintén jövőre készülünk, az a Borsod megyei dollártanya története. Ez pedig egy szintén ilyen Amerikából visszajött csapatnak a története, akik Borsodban egy grófnak a földjét vették meg. A gróf az kikötötte, hogy csak dollárért akarja eladni, és ezeknek az amerikás magyaroknak pedig csak dollárjuk volt, és akkor megvettek egy nagyobb darab földet, ezt felosztották 17 egyenlő részre, és ott házakat építettek, ott gazdálkodtak, együtt éltek. Hát ennek a történetnek aztán, hogy a DSS-ítés vetett véget, meg amikor az iskolákat körzetesítették, ugye a kommunista hatalom az mindent megtett azért, hogy ezt a kis ideális közösséget szétzilálja. Úgyhogy ma már nincsen ott dollártanya, de nagyon sok leszármazott van, és az egyik szerzőnk, aki szintén a saját ők nagyapja történetét írta meg, most interjúzik és keresi a forrásokat, már úgy értem, hogy a levéltárban kutat és tárja fel az egész történetet, és ebből írunk egy kötetet, illetve ő ír, mi megszerkesztjük.
3: Bakos Rékával és Fenyvesi Annával, az Óhazából az Új Világba című kötetek szerkesztőivel Szent Imre Kristóf beszélgetett. Aki szeretne többet megtudni az Amerikába vándorolt magyar családok különleges történeteiről, az csatlakozhat az Óhazából az Új Világba nevű, már több mint 2000 tagot számláló Facebook csoporthoz. Kedves hallgatóink, ennyi fért mára az Akvarell heti válogató műsorába. A zenei szerkesztő Varga Ramóna, a technikus Bójás János, valamint a szerkesztő Zsoldos Szilvia nevében is megköszöni figyelmüket a műsorvezető Harcsik Róbert.

Elhangzott Bartók Béla szerzeménye, Magyar képek, este a székelyeknél. Előadta a Magyar Rádió és Televízió zenekara, vezényelt Erdélyi Miklós.

0: A Crossovers felvételét hallották.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Három óra. Blende.
3: Fotós magazinunkat hallják. Köszöntöm hallgatóinkat, Zsoldos Szilvia vagyok. Ma René Búr és svájci fotóművészről és munkásságáról ejtünk szót. Utópia elnevezésű tárlata a 10. jubileumi Budapest Fotófesztivál nyitó kiállításaként a Műcsarnokkal együttműködve valósult meg. A képeket még 2004-ben maga a művész válogatta össze, és az anyag az építészet előtti tisztelgésként is felfogható. Burri ugyanis egyéni szemléletű művészi felvételeken örökítette meg a modernizmus számos jelképpé vált épületét. 1955-ben 22 évesen csatlakozott a Magnum fotóügynökséghez. 6 évtizedes fotózsurnalista karrierje során a világ számos helyét bejárta, utazásai során 5 kilónyi repülőjegyet és 16 útlevelet használt el. A Műcsarnokbeli fotókiállításának kurátora Tulipán Zsuzsanna, ő kalauzolt el Burri képei között.
4: René Burri egy svájci fotográfus, tulajdonképpen Werner Bischoffal együtt a II. Világháború utáni svájci fotózsurnalisták legnagyobbika. A nevét Che Guevara szivarozó portréjéről ismeri a nagy közönség, illetve nagyon sok portrét készített még Picasso-ról. Korai időszakában tulajdonképpen a fotográfia felé is Picasso művészete vezette őt el. Egyetemistaként látta a Gernikát Milánóban, és akkor határozta el, hogy ő mindenképpen szeretne találkozni a mesterrel. Több alkalommal utazott Párizsba, hogy sikerüljön bejutni Picasso műtermébe, és volt egy olyan alkalom, amikor nem sikerült bejutni a Picasso műtermébe, a Magnum ügynökség irodáját kereste fel, amelyet ismert, mert 1947-ben alapították ugye a Magnumot, például egyik alapítója, a magyar származású fotográfus, Robert Capa, és nem volt ott akkor senki, de befogadták a portfólióját. Néhány hónappal később Zürichbe kapott egy postai csomagot, amiben egy Life magazin volt, és nem tudta, hogy miért küld neki a Magnum egy Life magazint. Akkor fellapozta, látta, hogy a leadott portfóliónak az anyagát használták, és azon alatta, hogy René Burri Magnum. Ez azt jelentette, hogy őt befogadta ez a nagyon nívós fotós közösség, ami nagyon nagy hatást gyakorolt a pályájára, mert a Magnum segítségével jutott el a legtöbb útra, fotós utakra küldték, konkrétan megmondták, hogy akkor ezt és ezt a helyet, eseményt fényképezze, mert a Magnum azért jött létre, hogy hiteles, megbízható képekkel lássák el a sajtót. Ez az az időszak, amikor a nyomtatott sajtó olyan nagy példányszámban jelent meg, hogy tényleg egy különleges igény volt a képre, amikor már nem csak a szöveg számít, hanem felismerték azt, hogy egy képpel sokkal többet akár el lehet mondani egy történetről, mint a szöveggel, úgyhogy igény volt a fotográfiára, és a Magnum ügynökség ezt ismerte fel, és nagyon sok fotóst konkrétan megbízott bizonyos események dokumentálására.
3: És akkor ezzel tulajdonképpen létre is jött egy új újságírói műfaj, ami nem szöveggel mesél történetet, hanem képpel.
4: Igen, ez a report fotó, a dokumentarista fotográfia, ennek egy fototechnikai apropója is volt, mert akkor már olyan gépekkel tudtak fényképezni, nagyon sokan Leicával mozgás közben, nem állványról, és jó minőségű képeket tudtak készíteni 35 mm-es analóg filmre. Burri is ezzel dolgozott a pályájának az elején.
3: Akkor egybeesett a technika fejlődése és az igény a képre.
4: Ez így van, és még azt is hozzátenném, hogy a nyomdatechnika is, mert korábban a nyomdák nem voltak képesek szöveget és képet egyszerre nyomni. Voltak ugye olyan lapok, például a Kamera magazin, amelyben beragasztott kis metszetek voltak a fotográfiák, és nem együtt nyomták a szöveggel. Ekkor már olyan nyomdagépek voltak, amely a szöveg és a kép egyszerű nyomását tette lehetővé.
3: Mit kell tudni még Burriról, mi az, ami az ő életében fontos volt?
4: René Burri az első olyan magnum fotográfus, aki egy professzionális képzésben vett részt a Zürichi Iparművészeti Főiskolán. Hans Finzler volt a mestere. Finzler a 20-as évek a Neue Sachlichkeit, vagy új tárgyiasság, amit ő képviselt, egy nagyon analizáló, esztétikai irányból közelített a képhez. Ezt tanította meg a növendékeinek is, hogy a kép komplexitása felbontható, tulajdonképpen egyszerű alapformákra, akár térbeli formákra, de sík idomokra is, és a képnek a különböző rétegeiből adódik egy komplex kép. Az ő fotográfiája sok szempontból egy picit száraz volt, a növendékek is úgy érezték, hogy ez a tárgyfotózás, amely a tökéletes forma, a tökéletes világításból áll, az nem eléggé emberközeli, úgyhogy a legtöbben hamar egy másik irányt vettek, de ezek az alapok, amelyeket Finzler megtanított nekik, végigkísérik Burri szemléletét is. Az iskolában egyébként nem csak Finzler volt a mester, hanem Alfred Willimann, akit a Bauhausból ismerhetünk, illetve inkább úgy mondom, hogy a Bauhausban dolgozó Moholy Nagy László gondolatait követte Willimann, aki a tipográfia és a fotográfia egységét képviselte. Willimann tipofotográfiát tanított ebben az iskolában, ami tényleg Moholy Nagy kezdeményezése és az ő gondolatait valósítja meg, ugyanis a Bauhaus úgy működött, hogy a különböző mesterségeknek a tudását adták át egymásnak. Úgy épül fel egy igazi kreativitás, vagy egyfajta szakma, amely egy másik szakmának az eredményeit képes magáévá tenni. Szintant is tanult például Johannes Ittentől, aki kifejezetten egy Bauhaus tanár volt.
3: Egyébként Burri, amikor elkezdett fényképezni, akkor még fekete-fehérre fényképezett?
4: A kiállításunk anyagának a zöme fekete-fehér. A humanista fotográfiának ebben az időben még valahogy egy stílusjegye volt a fekete-fehér. A képek nagyon grafikusak, ettől is, hogy fekete-fehér, és a feketének és a fehérnek a millió árnyalata jelenik meg a képeken, és az látszik bennük, hogy tulajdonképpen a fekete-fehér az mennyire egy alkotó kombináció, mert a fénynek a szerepe is nagyon jól megjelenik benne, sokszor az ellenfénybe fotózott figurák, mint egy ilyen emblém jelennek meg a képeken, és a képnek a raszteressége, hogy felbontható akár egyszerű formákra, az nagyon izgalmasan jelenik meg a fekete-fehér fotókon, de egyébként a színes technológia az nagyon hamar képbe kerül, úgy például Ernst Haas már akkor színesre fotózott, Burri még nem, de a későbbiekben, a 70-es, 80-as években már ő is egyszerre készített fekete-fehér és színes képeket is, mert már színes képek is megjelentek, például a Live-ban, vagy más lapokban is, a Paris Match-ban például. Nagyon sok olyan ikonikus lapnak adott anyagot, amelyek az ő pályáját is beindították, ilyen például a Daily News, vagy a Daily Telegraph, a Dű magazin, ami egy svájci magazin, vagy a Life, vagy a Look, és a Paris Match, ott szinte hétről hétre jelentek meg képei. Ez a kiállítás, amelyben most vagyunk, ugye az építészet szempontjából vizsgálja ezt az időszakot. Említettem, hogy René Burri a 20. század második fejének legfontosabb történelmi fordulópontjain jelen volt, de ez az időszak az építészet megújulását is jelenti. Egy olyan humanista urbanizmus alakult ki, amely elsősorban az ember és környezetének a viszonyát tematizálta, és mikor 2004-ben maga a mester összeválogatta ezeket a képeket, akkor Utópia címet adta neki, mert bár akkor az 50-es években, vagy később is még úgy gondolták, hogy bizonyos újítások valóban a társadalom jobbítását fogják szolgálni, de aztán bizonyos évtizedek után az látszott, hogy egy új város az nem biztos, hogy abban a formában tud működni, ahogy egy tervező elképzelte egy tervezőasztalon. Brazília város az egy ilyen példa, amely avval a vágyal született, hogy egy csomó embernek megfelelő munkahelyet, életteret tud majd biztosítani, de nagyon hamar a város környékén is kialakultak a nyomornegyedek, még akkor is, hogyha ez egy hipermodern város volt.
3: Ebben ugye a szocializmus gondolata is benne volt, mondjuk nálunk a lakótelepek is ezért épültek, tehát azért az egész világon talán lezajlott egy hasonló folyamat.
4: Így van. Ebben a kiállításban a legtöbb megjelenő építész valamilyen módon Le Corbusier tanítványa vagy követője, és Le Corbusiernek volt az az elképzelése, hogy úgy kell felépíteni egy várost, hogy a különböző funkciók elkülönüljenek egymástól. Legyen egy lakónegyed, legyen a közlekedésnek egy tere, sőt a gyalogos és az autós közlekedés el legyen választva egymástól, legyen egy külön szórakozó negyed és a munka területe. És megnézzünk egy ilyen várost, akkor azt látjuk, hogy abban a részben, ahol csak dolgozunk, dolgoznak, ott a munkaidő után egy kihalt város van, de a lakónegyed is üres akkor, amikor éppen a legtöbb ember dolgozik. Úgyhogy ilyen értelemben ez egy szép elképzelés, de nem biztos, hogy a valóság ezt igazolja. Ugyanakkor például a toronyházak, amelyek azt kínálják, hogy mindig legyen fény a lakásban, legyen a környezetünkben, amikor kinézünk az ablakon zöld terület, ez beteljesítette. Berlinben a Tiergarten környékén nagyon sok magas épület van, és egy gyönyörű parkra néznek. Valószínűleg azért még a magyar lakótelepek is, mondjuk például Gazdagrét, ez egy élhető lakótelep, rengeteg zöld területtel. A kiállítás nyitó képpárja egyébként Brazília város, az újonnan épült város 1960-ban, amelyben egy ott dolgozó munkás megmutatja a várost a családjának. És az azért szimbolikus, mert egyszerre jelenik meg benne a város és a falu, mint település forma. Látszik rajtuk, hogy nem városi emberek, hogy valamilyen kisebb településről jöttek, vagy ott élhetnek, és most a lehetőség megnyílik számukra, hogy egy ilyen városban fognak élni. Az arckifejezésük azért azt árulja el, hogy nem teljesen biztosak abba, hogy ők itt boldogok lesznek. És mellette pedig a New York-i szabadságszobor egy felülről készült képe, amely szintén megjeleníti azt az új iránti vágyat, egy új életnek a reményét, amely nagyon sok bevándorló számára az első látvány volt az új világból, hogy megérkeztek az Ellis-szigetre. Így ez a két kép egy-egy példája annak, hogy a korábbi élet után valami újnak a vágya az mindenkiben megvan, és annak a lehetősége, hogy sikeresek lesznek és boldog életet élhetnek.
3: Ezen a Brazília városban készült fényképen óriási a kontraszt, tehát itt négy kisgyerekkel áll ez a család, egy napernyővel, és mögöttük ilyen betoncsodák.
4: Ezek az épületek tulajdonképpen ma már a világörökség részei. Ugye a modern építészetnek ez a fordulópontja így a 20. század második felében azt is eredményezte, hogy ilyen kolosszusok épültek. Még a katedrális is egy hihetetlenül modern épület. A legtöbb modern épületnek ez a masszív, monolitszerű épülettömb jellege a biztonságot és a védelmet akarta sugározni az emberek számára. Az egyik legismertebb képe René Burrinak, az egészségügyi minisztérium Rio de Janeiroban hatalmas fénypászmákban sétál, óriási oszlopok között két csoport, egy női és egy férfi csoport, és olyan, mintha egy kültér képét látnánk, de valójában ez belül van. Le Corbusier egész munkásságában fontosnak tartotta azt, hogy a természet az nem elválasztható az embertől, és minden módon minél több fény jöjjön be, a fénynek formaalkotó ereje van, ahogy az ősi kultúrák is használták a fényt, és különböző időszakok a téli és a nyári napforduló szerinti fénymozgást alkalmazták. Ugyanígy ezek az épületek is. És hogyha az egyik olyan épületet is megmutathatom, amely tulajdonképpen ennek a kiállításnak is a szíve, a Ronsánpi kápolna, Le Corbusier ikonikus épülete, amely egy zarándok templom helyén épült új templom a II. Világháborút követően 1955-ben. Különböző résablakokon át hatol be a kis kápolnába a fény, és nyilván a nap és az év különböző szakaiban ez a fénycsóva mindig máshova esik. A szakrális épületekben mindig fontos volt az, hogy mondjuk egy templom, hogyha van egy védőszentje, akkor a felkelő nap, ahogy besüt, az arra a szoborra vagy egy freskóra fog világítani, amely mondjuk a templomnak a nevét adja. Búri építészettel való találkozásának ez az első példája. Elhatározta, hogy elmegy az avatóra, a felszentelőjére a kápolnának, és csinál egy riportot belőle, amely meg is jelent a Paris Match-ban, és Corbusier-vel ekkor ismerkedett meg, és egy nagyon jó élethosszig tartó barátság alakult ki közöttük. Így azt mondhatjuk, hogy Lucien Hervé mellett René Burri, aki Le Corbusier munkásságát legalaposabban dokumentálta. És mellette pedig egy riói kép, amely azért nagyon különleges, mert hogyha rápillantunk a képre, akkor hirtelen nem tudjuk az arányokat hova tenni. Olyan, mintha apró embereket és óriási nagy székeket látnánk, és hogyha megnézzük közelről, akkor azt látjuk, hogy egy sakkasztal, egy sakktábla, vagy egy asztal, amin sakkfigurák vannak, és mellette székek, de valahogy az arányok elviszik a gondolatainkat egy más irányba. Egyébként az ablakon kitekintve látszik a Rio, a hegy tetején a riói Krisztus szoborral. Nagyon izgalmas kép, ezt a rasterességet, a felosztottságot, az arányoknak a bemutatását nagyon jól reprezentálja ez a fotó.

0: Visszatérve ezen a falon a fotozsurnalista munkásságából mutatunk példákat. A két fal határán elhelyeztem egy modern épületet és egy második világháborús rom területet. Azt meg szerettem volna mutatni, hogy Burinak a látásmódját valójában nagyon meghatározta az, hogy ő a háború idején született, pontosan 33-ban született, de a háború után édesanyjával visszalátogatott Németországba, amikor az édesanyja német szülővárosát akarták megnézni, és azt látták, hogy tulajdonképpen a város megszűnt. Ez egy olyan élmény volt számára, amely valószínűleg egész életen át tartott, hogy a dolgok megszűnnek, emberek, amiben felnőttek, amelyhez minden emlékük kapcsolódik, az egyik pillanatról a másikra nem létezik. Ezen a képen egy világháborús terület Nyugat-Németországban, de azok a síkok, ahogy a tűzfalak megmutatkoznak, az nagyon sok modern építészeti képen is visszaköszön. Mellette például ezen a Louis Kahn kutatóintézeten, ami egy biológiai kutatóintézet Kaliforniában. Csodálatos épület, és az a mód, ahogy Buri megtalálta az árnyéknak, a fénynek, a különböző méretű átjáróknak az egységét, és az árnyékok, ahogy átmennek az út kereszteződésen, és vízszintesen is, és függőlegesen is, ez nagyon izgalmasra teszi. Nagyon sok helyen ott volt a világ különböző fordulópontjain és forradalmi időszakaiban, de a rendszerváltás időszakában is. Tehát van egy-két kép a berlini fal leomlásáról, megjelenik nagyon sok olyan épület, ami az űrkorszakra utal. Például a Canaveral kilövő állomás. És ott volt a szuezi válság idején is, egyébként az utolsó a csatornán áthaladó olajszállító tankeren rajta volt. Ez egy veszélyes szituáció volt számára.
1: Ez 1956.
0: Ez 1956, igen, az az időszak, ami a magyar 56-os forradalmat tulajdonképpen paralelt beárnyékolta, mert kevesebb figyelem jutott a magyar forradalomra, mint a szuezi válságra. Svájciként René Buri nagyon sok helyre tulajdonképpen simán bejutott, úgyhogy nem volt gyanús. Kivéve mondjuk ez a szuezi helyzet, mert akkor azt gondolták, hogy ő egy angol kém fényképezőgéppel a nyakában, úgyhogy körbe is fogták a katonák, egyiptomiak, és úgy kellett onnan kimenekíteni. Volt nagyon sok olyan tapasztalat, amikor háborús szituációban vagy harcok közt ilyen traumatikus élményt élt át, és egy idő után úgy döntött, hogy ő direkt a harc szintérre nem megy, illetve nem készít olyan képeket, amely az összecsapásokat mutatja. Inkább azt mondta, hogy a kép, amit ő készít, az mutasson többet, mint maga az esemény. Tehát nem kell túl direktnek lenni, hanem megmutatni valamit. Ezen a képen is, amely a szuezi csatornát ábrázolja, egy hajót látunk, és csak megidézi ezt a helyzetet, nem mutatja a katonákat.
1: Ez pont erről szól, amit az előbb mondott, hogy egy kicsit többet is mutat az eseménynél.
0: Van egy olyan kép, Sadat és Nixon találkozott.
1: Az Egyiptom és az amerikai elnök.
0: Igen. Amikor fölvették újra a kapcsolatot 74-ben, a gizahi piramisoknál állnak feleségeikkel együtt, és a környezetükben valószínűleg a biztonsági személyzet jelenik meg, de itt is mögöttük a piramis forma, előttük árnyékok, guggoló és álló emberek, szóval ez a kompozíció is nagyon izgalmas, nem egy egyszerű portrékép a négy emberről.
1: Azt lehet tudni, hogy milyen gépei voltak még? Tehát ugye az elején mondta, hogy Leica volt.
0: Sok gépe volt. Riportfotósként azt tudom, hogy a legtöbb helyre nem egy géppel ment, hanem többel. Az egyik leghíresebb képe, amely a kiállításunknak egy kiemelt falán helyezkedik el középen, São Paulo-t ábrázolja, és itt például egy telefotóval fényképezett, egy teleobjektívvel. Egy magasabb épületről látott rá erre a nagyon sűrű városra, és a mellett a levő szintén magas épület tetején egyszer csak megjelent négy figura, akik a képen ilyen ikonként, vagy csak egy ilyen pecsétként jelennek meg, mert ellenfényben vannak. De ha letekintünk a mellette lévő utcára, egy kanyonba szinte, akkor a sűrű városi forgalom jelenik meg, és ha közelebb nézünk, akkor az autóforgalom között vízszintesen gyalogos forgalom is van, tehát így átmennek az emberek. Ez a kép az a tipikus példája ennek a raszteres, nagyon grafikus, egyszerre különböző magasságokat, síkokat ábrázoló kép szemléletre, amely Burira jellemző.
1: Itt már megjelentek a színes képek, így a fekete-fehérek alatt ebben a sorban.
0: A kiállításban van egy szekció, ami színes. Ez egy nagyon különleges válogatás, ugyanis egy hosszúkás keretben 4 kicsi képeslap méretű színes képet helyezett el René Burri. Nagyon nehéz is volt számomra egyébként ezt így megrendezni, mert nagyon sokat gondolkodtam, hogy képek alá helyezzem, azokkal társítsam, amelyek hasonló helyen vagy hasonló időben keletkeztek, de rájöttem, hogy nincsen ilyen kapcsolat a képek között, vagy legalábbis nem konzekvens, így arra jutottam, hogy ezt egy külön egységként a fekete-fehér képek alatt egészen közel egymáshoz, mint egy filmcsík helyezem el, és mikor itt volt a kiállítás megnyitóján a Magnum fotóügynökség igazgatónője, Andrea Holzher, akkor igazolta ezt az elképzelésemet, ugyanis elmondta, hogy Burri ezt úgy készítette, hogy csak formák és színek társításaként, mint egy játék egy-egy képkereten belül, valamilyen analógia szerint rendezte el a képeket, van, hogy egy kereten belül különböző hely, különböző időpontban, de valamilyen formai vagy más esztétikai azonosítást talált a képek között kapcsolatként. Kérdezte, hogy színes képei is vannak-e. Hát vannak Burrinak színes képei. Itt a kiállításban most a kicsiket említettem, de van egy óriási kép is az anyagban, ami szintén színes, Mexikóváros, on kívül egy versenyló istálló, ahol viszont abszolút megjelennek a színek, a földszínek, a rózsaszín, májva, egy óriási nagy medencét látunk, a medence partján sétál egy ló, tulajdonképpen ez a medence egy lójártató, sekélyvíz, arra használják, hogy a versenylovak szinte fizikoterápia, ugyanúgy mint az embernek, a víz, és ami Barragánra jellemző, aki ugye a szatellittornyokat is építette, a különböző síkok, a különböző nagyságú és magasságú síkokból építkező tér, amely pici, zárt, szinte udvarszerű helyeket hoz létre, amelyek akár a meditáció tereiként is elképzelhetők, de összességében egy hatalmas tér, csak ilyen kis részekből áll, ahogy a Pueblo építészet például. Picik az alapterületek, de lépcsőzetesen épülnek fel. Itt eltérő magasságú síkok osztják fel a teret. Ebből a színes anyagából Burrinak ezt az egyet emeltük ki, és a kiállítás vívőképei között is használjuk, mert bár az anyagban nem jellemző a szín, de azért Burri életművében jelentős szerepe van a színnek is.
1: Egyébként ez egy teljesen festményszerű fénykép.
0: Igen, különösen a színek, az a rózsaszín fal, amely bele reflektál a zöldeskék vízbe, és befesti a vizet is, és közben van egy rőtfal, ami Barragánnak a kedvenc színe, amit az arculatban is használtunk. Ez egy párhuzamos fal, amely között folyik a víz, és így belecsobban a víz a medencébe egy ilyen kis kanyomból szinte.
1: Hány képet láthatunk most itt?
0: Közel 100, de azt is mondhatnám, hogy több mint 50. Azért van, mert hogy van 11 keret, amelyben 4 kis kép van. Tehát az már rögtön 44 kép. Tehát azt mondom, hogy közel 100 képet lehet megtekinteni.
1: Ehhez a kiállításhoz még milyen kísérő rendezvények kapcsolódnak?
0: Ez a Budapest Fotófesztivál nyitó kiállítása volt, és ez nagyon nagy öröm számunkra, hogy bár a fesztivál az a napokban bezárult, mert az 6 hétig tart a városban, de a nyitó kiállítás az több hónapig nyitva áll, tehát ez a kiállítás június 28-áig látható, és ezért alkalmunk van több tárlatvezetésre is, különböző szempontú tárlatvezetésekre, lesz fotográfus tárlatvezetés is, Kaiser Otto vezet majd rajta, illetve művészettörténész is, Ritók Pál például. A kiállítás még áll a múzeumok éjszakáján, én is fogok tárlatot vezetni, és mások is, ilyen rövidebb tárlatvezetéseket tartunk majd. Egyébként a kiállítás önmagában is megtekinthető, mert annyira érdekes és annyira jó képeket csinál René Burri, de látszik rajta, hogy egy nagyon tanult és egy nagyon konzekvens látásmóddal rendelkező fotográfus, amit így végig lehet kísérni, és nem egy műfajban dolgozik. Tulajdonképpen dokumentarista portréképeket is készít, van egy egész fal építész portrékról, de street fotográfia az is jellemző rá, ugyanakkor épületfotó, tájfotó, és azt is el kell mondanom, hogy dokumentumfilmes is. A filmes munkásságából itt nem tudtunk bemutatni, de tudni kell, hogy több mint 6 hónapig élt például Kínában, elkészítette a Kína 5 arca című filmet, amely Kínának azt a második világháború utáni új időszakát, amikor arra fókuszáltak, hogy tényleg néptömegeknek legyen beláthatóbb életforma, beláthatóbb lakókörnyezet, megindul az iparosítás, nagyon sok helyen fotóz bánya területeken, gyárban, városokban, az embereket is, de a környezetet is. A környezet és az emberi feltételeknek a változása jellemző erre az időszakra, ebből próbál megmutatni ez a kiállítás minél többet.
1: Az elmúlt percekben Tulipán Zsuzsannával, René Burri Utópia című kiállításának kurátorával beszélgettünk. Az emberi alkotás és rombolás képeit, melyek egyfajta keserédes tüneményként tudósítanak az elmúlt század metamorfózisáról, még június 28-áig megtekinthetik a műcsarnokban. A zenei szerkesztő Varga Ramona és technikai munkatársam Bólyás János nevében is megköszönöm figyelmüket. A szerkesztő riportert Zsoldos Szilviát hallották. Fotós magazinunkkal legközelebb 4 hét múlva jelentkezünk.
2: Elhangzott a Blende, fotós magazinunkat hallották.

0: Hauber Zsolt felvételét hallották.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 3 óra 30 perc. Következik színházművészeti magazinunk, az Olvasópróba.
3: Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, a mikrofonnál Fazekas István, az Olvasópróba szerkesztője. Színházművészeti magazinunk 3. évadának 10. adását hallják. Hangos periodikánk célja, hogy a színház világához, a színház eredendő rendeltetéséhez közelebb vigyük a kedves rádióhallgatókat, és hogy együtt gondolkozzunk értékeinkről, az európai, ezen belül is leginkább a magyar valóságról. Mai témánk a dramatizált vers. Beszélgető partnerem lesz dr. Vékhelyi Balázs, irodalomtörténész, író, költő, az Üveghegy kiadó igazgatója. Ha tehetik, tartsanak velünk!

vers nem pusztán szöveg, nem pusztán zene, és nem is pusztán gondolat. A vers valójában esemény, láthatatlan esemény. Az emberi tudatban játszódik le, mint valami hangtalan színház, ahol a díszletet a képzelet emeli, a világítást az emlékezet kezeli, és a főszerepet igazából maga az olvasó vagy a vershallgató játsza, gyakran anélkül, hogy tudna róla. Talán ezért olyan régi kísértés a versek dramatizálása. Az ember nem elégszik meg azzal, hogy a vers belül történjen meg. Testet akar neki adni, mozdulatot, arcot, teret. Mintha a kimondott szó nem volna elég önmaga számára, mintha minden metafora mögött már ott várakozna egy színész, egy rendező, egy reflektor. A gyerek ezt különösen jól tudja. A gyerekvers jelentős része nem egyszerűen olvasásra való. Játszásra születik. A gyermek nem elemzi a ritmust, ugrál rá. Nem értelmezi a képet, eljátsza. Ha a versben macska van, ő macska lesz. Ha szél van, fújni kezdi a világot. A gyerekvers gyakran nem is akar megmaradni nyelvi állapotában. Kilép a papírból, futkározik a szobában, bebújik az asztal alá, grimaszol, tapsol, bukfencezik. És ebben valami ősi igazság rejlik. Mert a költészet talán kezdettől fogva közelebb állt a játékhoz, mint ahogyan azt az irodalomtanárok gondolnák. Ritmus és mozgás ősi rokonságban vannak egymással. A mondóka valamikor nem könyvlap volt, hanem közösségi cselekvés, körjáték, ringatás, tánclépés. A gyermek tehát nem elárulja a verset, amikor eljátsza, hanem visszaviszi eredetéhez. Más kérdés, amikor a dramatizálás már nem ösztön, hanem művészi vállalkozás. Vannak epikus versek, amelyek szinte követelik a képpé válást. Történetük van, alakjaik vannak, van konfliktusuk, ritmusuk, képiségük. Nem meglepő, hogy olykor rajzfilmek születnek belőlük. A mozgó kép ilyenkor mintha csupán kihangosítaná azt, ami eleve ott rejlett a sorok között. A jó adaptáció nem rátelepszik a versre, hanem meghallja annak belső mozgását. Nem illusztrálni akarja a költészetet, hanem egyé válni vele. A rajzfilm különösen érdekes műfaj ebből a szempontból, mert a vers és az animáció rokonsága mélyebb, mint első pillantásra hinnénk. Mindkettő képes arra, hogy a valóság törvényeit könnyedén félretegye. Egy hasonlatból táj legyen, egy gondolatból madár, egy ritmusból üldözés vagy repülés. A jó animáció nem megmagyarázza a verset, hanem tovább álmodja. De éppen itt kezdődik a veszélyes terület is, mert a dramatizálás nem önmagában érték. Nem minden mozdulat jelent színházat, és nem minden koreográfia jelent értelmezést. Gyakran látni olyan előadásokat, amelyekben tehetségtelenebb rendezők, vagy rendezői ambícióktól fűtött gyengébb színészek a vers köré mozgást építenek, csupán azért, hogy eredetinek tűnjenek. Mintha a költészet önmagában nem volna elég merész. Mintha a jó verset mindenáron fel kellene dobni. Ilyenkor kezdődik a költészet elleni udvarias erőszak. Egy verset megkoreografálnak. Valaki lassan végig sétál egy széken, más valaki háromszor körbefordul, egy kéz a magasba nyúl, egy test a földre rogy. A rendező elégedetten gondolja, íme megszületett a modern értelmezés. Csak hogy a vers közben valahol elhalkult. Mert nem minden költemény akar látható lenni. Van vers, amelynek éppen a kimondhatatlansága tere. Van vers, amelynek legnagyobb díszlete a csönd. És van olyan metafora, amelyet, amint konkrét mozdulattá alakítanak, elveszíti titkát, mint a kézbe vett hópehely. Az igazi dramatizálás alázatot követel. Nem azt kérdezi, mit tehetek hozzá a

az előadás. Amikor a mozdulat nem lezárja a képzeletet, hanem megnyitja. Amikor a gyermek játékának szabadsága és a művész fegyelme találkozik. Mert a vers útja különös kör. A gyermek eljátsza, a művész megpróbálja színpadra tenni, a rendező néha túlrendezi, az animátor képpé álmodja, de a vers, ha valóban él, mindezek után visszahúzódik oda, ahonnan elindult, az ember belső terébe. És ott, a láthatatlan színpadon, ahol nincs premier, nincs tapsrend, nincs kritika, újra megszólal a szó. Nem díszletként, nem koreográfiaként, hanem úgy, ahogyan a költészet talán mindig is létezni akart, eleven, játékos, titokzatos, emberi jelenlétként.

0: Kedves hallgatóink, ez itt az Olvasó Próba, a beszélgető partnerem dr. Békei Balázs, irodalomtörténész, költő, író, az Üveghegy Kiadó igazgatója. A mai témánk pedig a dramatizált vers. Kedves Balázs, köszönöm szépen, hogy elfogadtad ismét a felkérésemet a beszélgetésre, és hát ugye a mai témánk egy különös téma, hiszen Kányádi Sándor azt írja, a vers az, amit mondani kell. És általában ahhoz vagyunk szokva, hogy a verset szavalják. Vagy egy színész, vagy egy gyermek, vagy bárki kiáll, és elmondja a verset. De a versmondásnak vannak más egyéb formái is. Milyen módon lehet még a verset elmondani?
1: Köszönöm ismételten a meghívást. Ezt a Kányádi szentenciát én is gyakorlatilag

0: gyakran szoktam idézni, de hozzá szoktam tenni egy másik Kányádi idézetet, van neki egy másik definíciója is, ami úgy szól, hogy a vers a nyelv szobra. A verset valóban mondani kell, de a verset emellett olvasni is kell, mondani pedig nem csak úgy lehet, hogy kiáll valaki a színpadra, vagy egy kamera elé, és elmondja a verset, hanem elmondani, elmesélni is lehet teljesen más módon. Ugye ezt úgy szoktuk mondani, hogy amikor egyik műfajból, vagy egyik művészeti ágból a másikba emelünk át egy alkotást, azt mediális váltásként is értelmezhetjük. Tehát a vers, ami lehet epikai alkotás, lehet drámai alkotás, és lehet lírai alkotás is, tehát a vers egy forma, de ugye a köznyelvben alapvetően lírai alkotást szoktunk ez alatt érteni, tehát egy lírai érzelmeket kifejező, konkrét történetet nem hordozó alkotást is meg lehet jeleníteni térben, meg lehet jeleníteni képben, akár csak egy regényt, vagy egy novellát, vagy egy színpadi előadásra szánt drámát, ami ugye egyértelmű és sokkal könnyebb feladat. Egyre több vers videót láthatunk, televízióban is, interneten is, amely nagyon fontos szerintem, különösen ebben a rendkívül vizuális korban, és különösen, hogyha arra gondolunk, hogy a fiatalabb generációk alapvetően vizuális befogadásúak. Éppen ma reggel az interneten keresgéltem, hogy egy kicsit készüljek erre a beszélgetésre, és találtam egy gyönyörű példáját ennek, az a cím, hogy Hope, angolul, vagyis remény. Ady Endre sem utódja, sem boldog őse című versét dolgozzák fel, Mucsi Zoltán mondja a verset, és megjelenik benne egy gyári munkás, és az ő szürke, nyomasztó hétköznapja, és nagyon érdekes, szinte drámai ellentét bontakozik ki ezzel a szöveggel, hogy sem utódja, sem boldog őse, sem rokona, sem ismerőse, nem vagyok senkinek, nem vagyok senkinek. Nagyon szép példázás is, de számos ilyen más példát is említhetnénk. Ugyanakkor vannak könnyebben feldolgozható versek, ugye ezek elsősorban epikusabb vagy drámai elemeket is tartalmazó alkotások. Hát menjünk egészen messzire. Tehát az ókori görög drámák, azok verses formában íródtak. És a későbbi évszázadokban is jó néhány példát tudunk erre említeni, Shakespeare-től Madácsig, sőt akár Térei Jánosig, nagyon sok verses formájú dráma született és került színre. Epikai alkotások szintén könnyen és jól feldolgozhatók, ugye János Vitézből szerintem nagyon sok hallgató látta Jankovics Marcell animációs filmjét, Toldiból is készült ilyen alkotás, sőt, hát János Vitézből daljáték is készült Kacsó Pongrácz előadásában. Ha már daljáték, akkor itt említhetném a Hári Jánost, ugye Garai János Opsitos című elbeszélő költeményét dolgozta fel Kodály Zoltán. De hogy mondjak egy másik példát is, ami elsősorban a gyerekeket szólítja meg. Nagyon sok gyerekopera született az elmúlt évtizedekben. Például Szőnyi Erzsébet, Móra Ferenc a Didergő királyát dolgozta fel. Gyerekek számára gyerek zenekar játszik benne, gyerek énekesek szerepelnek benne. Tehát mindenféle módon fel lehet dolgozni verseket, filmes megjelenítésre is, színpadi megjelenítésre is. A közelmúltban például a Velszi Bártokat állították színre az Új Színházban. Ez is egy nagyon érdekes alkotás. A Velszi Bárdok egyébként szinte adja magát, hogy színre állítsák. Tehát olyan drámaiság, olyan megjelenítő erő van benne, de hát ez arany szinte összes balladájáról elmondható. Tehát mindegyik egy olyan drámai történet, ami szinte kiállt a feldolgozásért. Ugye eleve a ballada, ugye ismerjük Gregus Ágosnak azt a klasszikus definícióját, hogy tragédia dalban elbeszélve. Tehát nagyon sok példát említhetnénk még.
1: Ugye a magyar népbaladáink eleve álmai töltetőek, mint ahogy a világ legtöbb balladája. Ezek közül is ugye többet színre vittek. Említsünk meg ezek közül néhányat, hogy melyek ezek.
0: Kezdjük rögtön a legismertebb, legklasszikusabb magyar népbaladával, a Kőmíves Kelemennel, amit sokan sok helyen színpadra állítottak. Talán a legérdekesebb, legismertebb példája ennek az a rockopera, amelyet Szörényi Levente és Bródi János alkotott meg. Ez egy nagyon szép és emlékezetes példája a balladák könnyű zenei feldolgozásának. Ugye eddig főleg komolyabb műfajokról beszéltem, de a könnyű zenében is nagyon sok példát említhetnénk még erre. Vagy Csóri Sándornak van egy érdekes népballada feldolgozása, ami teljes terjedelmében csak a halála után jelent meg. Részleteket közölt belőle, ebből vezeti le a Tenger és Diólevél című esszéjében a népi és a modern összefonódását, népi és a modern nyelv elemeknek a kapcsolatát, természetes kapcsolatát. Ugye ő valamikor az 50-es években írt a halálra táncoltatott lányból egy népi játékot. És ezt úgy dolgozta fel, hogy a ballada szövege köré egy történetet épített fel, amiben rendkívül modern nyelven fogalmazott, és ezt népi színjátszók adták elő. Néhány évvel ezelőtt ez könyv formájában is megjelent. Nagyon érdekes és friss eleven alkotás még mai napig is.
1: Balázs, neked is vannak kisgyermekeid. Én úgy gondolom, minden szülő szembesül azzal, hogy a gyermek mindenből játékot csinál, és sokszor a versből is. De hát ugye vannak olyan verseink, olyan gyermekverseink, amelyeket meg kifejezetten játszani kell. Ezekről te mit gondolsz?
0: Igen, én is tapasztalom. Nem tudom, hogy mennyire vagyok tipikus szülő ilyen szempontból a mai világban. Ugye az én gyerekeim nagyon sok verset hallanak otthon is, nem csak az óvodában, iskolában, és nagyon szeretik is a verseket. És valóban, tehát intézményi szinten is, ugye a népi mondókákból játékokat kerekítenek az óvodákban, iskolákban, ezt általában nagyon szokták szeretni a gyerekek, akár egész kis ilyen miniatűr színdarabok is kerekednek belőle, meg játékok, fogócskák, és a többi, és a többi, de vannak olyan versek, amelyek annyira képgazdagok, meg annyira beindítják az ember fantáziáját, hogy szinte ösztönzik a gyerekeket, hogy eljátsszák. Tehát most ne menjünk olyan messzire, Vörös Sándor a tündér, Bóbita, Bóbita táncol, körben az angyalok ülnek, és mondhatnám végig a verset, ahogy a Bóbita épít, hajnali kötfalavára, termeiben sok a vendég, törpe király, fia, lánya. Ezt végig lehet játszani. Végig is játszottuk egyszer, és nagyon élvezték a gyerekek, és hát szerencsére a magyar gyermekköltészet annyira gazdag, és annyira magas színvonalú, hogy rengeteg példát sorolhatnánk erre. És a gyerekek valóban könnyebben be tudják fogadni a verseket, hogyha azokat játékos formában, akár dramatizálva dolgozzuk fel.
1: Kedves hallgatóink! Az Olvasó Próba című színházművészeti magazint hallották. Beszélgető partnerem volt dr. Vékhelyi Balázs, irodalomtörténész, író, költő, az Üveghegy kiadó igazgatója. Búcsúzik önöktől a szerkesztő, Fazekas István. Isten áldja önöket, további szép napot kívánok!

0: Tokos Zoltán felvétele szólt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 4 óra. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofon mögött Berec Renátát hallják. Mai összeállításunkban először Közélet című műsorunkat hallják Molnár András szerkesztésében, ezután a nap imája hangzik el. Jó vételt és hasznos időtöltést kívánunk Önöknek!
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2026. május 18-a van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai adásunk elején egy zeneszerzői pályázatról beszélgetünk Verhelyi Krisztinával, az Éltető Lélek Alapítvány képviselőjével, az Ars Sacra Fesztivál főszervezőjével és Orosz Toker Edinával, a Miskolci Egyetem Bartók Béla zeneművészeti kar oktatójával, a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium betanító karnagyával. Majd vendégünk lesz Grubert Roland, a Magyar Vöröskereszt regionális igazgatója, akit a napokban átvett Úrbe kitüntetéséről, társadalmi vállalkozásokról, háborús segítségnyújtásról és véradás szervezésről is megkérdezünk. Tartsanak velünk, érdemes!

0: A folytatásban Verhelyi Krisztinát, az Éltető Lélek Alapítvány képviselőjét, az Ars Sacra Fesztivál főszervezőjét és Orosz Tokár Edinát, a Miskolci Egyetem Bartók Béla zeneművészeti kar oktatóját, a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium betanító karnagyát kérdezem a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci székházában. Zeneszerzők gyűltek itt össze Miskolcon, miért is gyűltek össze?
1: Na, Ars Sacra Fesztivál az ugye szeptemberben lesz, most egy jelentős állomásához érkeztünk, mert egy zeneszerzői pályázatot írtunk ki, Assisi Szent Ferenc életművének a tiszteletére, és ennek a pályázati elbírálása van most fog történni. Úgyhogy nagyon sok program lesz az Ars Sacra Fesztivál keretében, és ez azt jelenti, hogy a keresztény értékeket közvetít, Assisi Szent Ferenc tiszteletét erősíti, és Miskolc város kulturális életét gazdagítja. Ez a pályázat azt szolgálja.
0: Milyenek a beérkezett pályaművek?
2: Elmondhatjuk, hogy sikeres volt a pályázat, 13 értékes mű született, 10 zeneszerzőtől. Különböző kategóriákban jelentek meg ezek a művek, hangszerkíséretes vagy akapella művek, vegyeskar és női kar, egynemű kar kategóriában, illetve megjelentek egyszólamú dicsőítőénekek is.
0: Hol csendülnek fel majd szeptemberben, melyik részén a fesztiválnak?
1: Szeptembernek a záró eseményén, tehát ott ezek az ősbemutatók fognak elhangzani, miután annyi pályázat érkezett be, hogy nem tudjuk egy alkalommal bemutatni, így azt hiszem, hogy ebből lesz egy sorozat, illetve egy szakrális térben is be fogjuk mutatni azokat az alkotásokat, amik egy záró rendezvény kereteiben nem fértek bele.
0: Mi volt a tétje még az elhangzáson túl ennek a pályázatnak?
2: Mindenki oklevélben és tárgyi ajándékban fog részesülni, illetve a zsűri egybehangzó döntése alapján 4 kiemelt művet és egyben zeneszerző díjaztunk, akik 75 ezer, 60 és 45 ezer forint pénzjutalomban, illetve Máger Ágnes által készített csodálatos festményben fognak részesülni.
0: Ki lett a győztes?
1: Jó, hát azt még nem lehet elárulni. Ez csak a végén derül ki, mert jeleges volt a pályázat, tehát az most fog kiderülni, úgyhogy még egy kis titok van. Én még annyit tennék hozzá, hogy a Máger Ágnesnek a kötete, ez egy életmű festmény bemutató kötet, egy nagyon értékes, most jött ki a nyomdával, úgyhogy abszolút friss és nagyon szép ajándékot kapnak itt a pályázók.
0: Az elmúlt percekben Verhelyi Krisztinát, az Éltető Lélek Alapítvány képviselőjét, az Ars Sacra Fesztivál főszervezőjét és Orosz Tokár Edinát, a Miskolci Egyetem Bartók Béla zeneművészeti kar oktatóját, a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium betanító karnagyát hallották. Most zenélünk, majd Grubert Roland, a Magyar Vörös Kereszt regionális igazgatója lesz a vendégünk, aki Miskolcváros napja alkalmából vehette át a Pro Urbe kitüntetést.

0: Glubert Rolandot, a Magyar Vöröskereszt regionális igazgatóját köszöntöm szeretettel a stúdióban, szervusz!
1: Szia!
0: Először is engedd meg, hogy sok szeretettel gratuláljak, Pro Urbe díjjal tüntettek
1: köszönöm
0: ki
1: szépen.
0: A napokban.
1: Köszönöm.
0: Tudtad, hogy jelölnek?
1: Ma a jelölésről nem tudtam, utána értesített az önkormányzat, mert ugyanek van egy folyamata már az átadás előtt, tehát nyilván itt talán kell írni, hogyha amennyiben engem szavaznak meg, akkor azt elfogadom, úgyhogy meglepődtem, ma ott is nagyon köszöntem, és végül is úgy alakult, hogy a kuratórium támogatta ezt a kitüntetést, úgyhogy utána következik egy olyan folyamat, különböző jogi lépések vannak, úgyhogy ott a színpadon már tudtam, hogy miért megyek az ünnepségre, de amikor értesítettek, akkor azért nagyon meglepődtem.
0: Mit is jelent számodra ez a díj?
1: Nehéz megfogalmazni, mert ugye nyilván, vagy gondolom, hogy senki nem kitüntetésekért, vagy elismerésekért dolgozik, vagy teszi a dolgát. Azt mindenféleképpen jelenti, hogy elismerik a munkámat, egy külső szereplő gyakorlatilag, ugye a Vöröskeresztnél végzett tevékenységet, de az is igaz, hogy azért egy szervezet élén azért ez ritkábban személyes dolog, tehát nyilvánvalóan ez szól a Vöröskeresztes tevékenységnek, a Vöröskereszt munkájának is, ami szintén nagyon nagy dolog.
0: Nagyon sok mindennel foglalkoztok, mondjuk el a teljesség igénye és lehetősége nélkül, hogy mi mindennel.
1: Hát a Magyar Vöröskeresztnek ugye alaptevékenységei közé tartozik a három legfontosabb dolog, az egyik a véradás szervezés, amelyel azt hiszem, hogy majdnem mindenki találkozott már, ugye a Vöröskeresztnél úgy tartjuk, hogy kétféle ember létezik, vagy aki véradó, vagy pedig aki véradó lesz. Ugye ez saját magunkat is motiváljuk. De viccen kívül ugye ez a legszélesebb társadalomhoz szól mindennapi feladatunk, hogy szervezzük a önkéntes és tétésmentes véradóknak a táborát, helyszíneket, lehetőségeket. A másik az a társadalmi elsőségi nyújtásnak a rendszergazdája a Vöröskereszt, ez is nagyon sokféle programot tartalmaz, tehát alapvető cél, hogy a laikus elsőségi nyújtást, tehát amit mindenki megtanulhat, és amivel életet lehet menteni, amíg a mentőszolgálat, hogy amíg a segítség ki nem ér. Ebben különböző tanfolyamokat, a vizsgákat szervezünk, és nagyon-nagyon sok közösségi programot, ahol a fiatalok oktatása mellett mindenféle dolga foglalkozunk, hogy ezt támogassuk, és a szociális segítségnyújtás, amely szintén nagyon fontos feladat. Itt ugye mi szervezeten belül megkülönböztetjük azt, hogy vannak az intézményen kívüli szociális tevékenységek, amikor különböző gyűjtések, segélyakciók, osztások vannak, és vannak különböző intézményesített szolgáltatásaink, ilyen például a hajléktanállátás, de a szociális rendszerhez tartoznak a bölcsödék is, és a Vöröskeresztnek bölcsödei is vannak Miskolcon, 3 darab. Családi bölcsödék, úgy hívják ezt hivatalosan. És emellett van még azok a feladatok, amelyek ugyan nem mindennapiak, de minden nap készülni kell rá, vagy olyan készenlétben kell lenni, hogyha valamilyen katasztrófa helyzet történik, akkor a Vöröskereszt rögtön tudjon segíteni. Itt még mindannyian emlékszünk, ugye 15 éve azért, ha a Duna járvizeket a évszázad árvizének nevezik, akkor itt Borsodban az évezred árvize volt azért 2010-ben. De a tavalyi előtti évben is voltak vöröskeresztesek segíteni a Duna mellett, innen is mentek, és hát nagyon aktuális ugye a szomszédban zajló orosz-ukrán háború, ami szintén feladatot rótt a Vöröskeresztre. Egyrésztről mi végeztük a Magyar Vöröskeresztet, a mi megyei szervezetünk végezte a Magyar Vöröskereszt külföldi akcióit, tehát ugye mi szállítottuk az adományokat Kárpátaljára, illetve és eközben pedig szerveztük a Miskolcra és a megyébe érkező Ukrajnából menekült kárpátaljai, vagy nem biztos, hogy csak kárpátaljai családoknak a ellátását, a vége felé már inkább az integrációját. Ugye ezek az alaptevékenységek, és emellett a Borsod megyei szervezet számos más dologgal is foglalkozik, amelynek elsősorban és a legfontosabb középpontja a foglalkoztatás áll. Ezt is nagyon sokféleképpen műveljük, hiszen vannak társadalmi vállalkozásaink, amik elsősorban a megváltozott munkaképességű személyeknek biztosítanak munkát és lehetőséget. Ez nyilvánvalóan egy-egy keretben, tehát ugye van kecskefarmunk, tejüzemmel, van varrodánk, van kosárfonó műhelyünk, sokféle mintakertet üzemeltetünk, Borsodbótán vannak különböző dekorációs, vagy inkább ilyen dísztárt készítő műhelyünk, illetve tovább ez a borsodbótai társadalmi vállalkozás is kiegészült ilyen úgynevezett hidroponikus termesztésen, ezek ilyen vertikális mezőgazdaság, úgy mondjuk nagyképűen egy picit, ezek ilyen a köznapi nyelven csak úgy szóval, hogy saláta torony, tehát ugye amikor a vízből, vagy hát valamilyen nem kell föld ahhoz, hogy a saláták vagy a zöld növények kinőjenek, és még kettő másikat is indítunk, egy kerámia műhelyet és egy ilyen gombapincéket alakítunk ki Sajópetrében, Homrokdon lesz a kerámia műhelyünk, ez most zajlik, tehát ezekben a képzések zajlanak, eszközbeszerzések, ez mind-mind foglalkoztatási projekt, úgy lehet összefoglalni, Illetve a foglalkoztatás területén nagyon sokat dolgozunk a megyei önkormányzattal, ahova különböző közbeszerzéseket nyertünk, és ilyen foglalkoztatást elősegítő tevékenységet végzünk. Ez is egy hosszabb távú tevékenység, illetve közös pályázatban is konzorciumi partnerként is együttműködünk a megyei önkormányzattal, itt a helyi humánfejlesztési programokban. De Miskolcvárossal is van humánfejlesztési projektünk, Bábogyi-Bércen, Jukóban különböző projektek, és ami még egy nagy falat, ha ez még nem lett van elég, akkor 8 felzárkózó települési programban is részt viszünk, és 8 településünk van itt Borsod megyében. Ezek is rendkívül komplex dolgokat jelentenek, tehát itt a teljes településen külön szociális, szabadidős, ifjúságnevelési, szabadidő hasznos eltöltési programokat, illetve hát olyan szociális, közvetlen szociális segítséget, amely akár a mosási lehetőségtől a, nem tudom, a személyzeti szűrővizsgát megszervezését, tehát egy nagyon komplex dologról van szó, és emellett hát akadnak még egy-egy kisebb projektek, különböző pályázatok, amelyekben szeretünk részt venni, és hát minden szakterülethez, tehát a hajléktanellátástól a varrodán át a tejüzemig vannak különböző pályázatok, vannak kisebb projektek, amelyek ehhez, ezekhez kapcsolódnak, úgyhogy üzemeltetünk vendégházat Hidegpatakon, építünk szociális lakásokat Borsod-Bután Domaházán, ennek lesz szerencsére lassan a végére érünk, szóval nagyon sokan is dolgozunk itt, és nagyon sokféle tevékenységet látunk el.
0: Mekkora a működési területetek Észak-Kelet-Magyarország?
1: Hát Észak-Magyarország, ugye a Vöröskeresztnél nincsen regionális szervezet, hanem megyei vagy vármegyei szervezetek vannak, de az irányítás az innen történik, a Borsod, Heves és Nógrádi szervezetnek itt Miskolcon van úgy az adminisztratív központja, hogy tehát az adminisztratív irányítás innen történik Miskolcon, úgyhogy nyugodtan mondhatjuk régiónak, ez éppen pont egyezik a közigazgatási régióval. Lehet, hogy egyszer lesz én a Vöröskeresztnél, de mi úgy szervezzük már most a munkát, hogy elkerüljük a párhuzamot, a kollégák úgy működnek együtt, tehát ezt ilyen regionális szinten szervezzük és valósítjuk meg a dolgokat. Jó, sokan vagyunk, 250 munkatársa van a Vöröskeresztnek a régióban, intézmények, sokféle intézmények, Salgótarjában családok átmérte otthon és egész Nógrád megyében a teljes hajléktanellátást, tehát Balassagyarmaton, Salgótarjában. A Miskolci hajléktanellátó intézménye az óriási, tehát 320 éjszakai férőhelyel az ország legnagyobb intézménye, főleg integritásában, tehát az ingyenes szolgáltatásról egészen a szakosított szolgáltatásig. Ez is egy nagyon komplex dolog, és hát nyitottak vagyunk minden új dologra természetesen, úgyhogy hát vannak terveink.
0: Most zenélünk egy kicsit, utána itt folytatjuk.

0: Robert Rolanddal, a Magyar Vöröskereszt regionális igazgatójával beszélgetünk. Az előzőekben 250 munkatársról beszéltél, gondolom ebben nem számítanak bele a társadalmi vállalkozás munkatársai, és az önkéntesek sem, tehát összesen körülbelül ezekkel a számokkal hol?
1: Ugye a Vöröskereszti Egyesület, tehát van egyesületnek vannak tagjai, ők nagyjából ők is az önkénteseink, de ez itt van átjárás, tehát nem nincs így, hogy aki tag, csak az lehet önkéntes, vagy aki önkéntes, annak tagnak kell lenni, szóval elég bonyolult a szervezeti felépítés, ahova a legtöbb önkéntes csatlakozik, és ezt nyugodtan mondhatom, hogy a régióban több ezeren vannak, az a véradás szervezési tevékenységünk, hiszen azt önkéntesek nélkül magát a szervezést sem lehet megvalósítani. Tehát bármilyen modern technológia, hogy SMS-t kap valaki véradás előtt, után, meg interneten, meg rádióban, mindenhol, de a személyes meggyőzés és a személyes példamutatás még mindig a legerősebb szervezési módszertan az a véradás szervezésben, és meg úgy győződve róla, hogy pont ezért lehet ilyen társadalmi közügy a véradás, hiszen arról mindenki rögtön tud mindent, mert olyan régen, tehát 1939 óta végzi a Vöröskereszt ezt a tevékenységet, akkor indult Magyarországon a szervezett vérellátás. És azóta folyamatosan Magyarországon ez térítésmentes és önkéntes alapon működik éppen a vérbiztonság miatt, és annyi sok nemzedék működött már együtt a településekben, és soha nem. Én még az elmúlt 15 évben nem találkoztam olyan emberrel, olyan cégvezetővel, olyan akárkivel, aki valaha is reális kérésre nemet mondott volna, és ez lehet támogató is, lehet az, hogy valakit engedjenek el egy munkahelyről, hogy annyi szünetet kapjon, hogy oda beengedjék azokat, akik a vért veszik, és ez lehet kis vállalkozás, középvállalkozás, vagy éppen egy valamilyen multinacionális cég, ezt mindenki, én azt gondolom, hogy nagyon szem előtt tartja. Nyilvánvalóan, hogy azokat a kompromisszumokat meg kell kötni, hogy ez mindenki előnyös legyen. Nekünk az a lényeg, hogy minél közelebb tudjuk vinni a véradás lehetőségét munkahelyhez, kis településhez, rendezvényhez, a többieknek pedig az a cél, hogy tudjanak segíteni. Úgyhogy ezt a tevékenységet nagyon-nagyon sok önkéntes segíti, de nagyon erős az ifjúsági szervezetünk, mondjuk így. Nagyon sok fiatal önkéntes csatlakozik a Vöröskereszthez számos területen, tehát nyilván gyűjtésekben, véradásszervezésben, katasztrófa gyakorlatokon nagyon szeretnek lógni a sziklafalról, ahogy meg kell őket menteni, ugye ezen meg azért vannak jogi, meg egyéb balesetbiztosítási feltételei is, de hát én biztos nem csinálnám azt, amit egy önkéntes hajlandó, és ő szeretne, hogy őt lógassák le a sziklákról, hogy őt mentsék meg. Ez is egy nagyon vonzó, úgyhogy amikor arról hallani híradásokban, hogy a fiatalok ilyenek vagy olyanok, ezt én nem tudom megerősíteni, tehát nem csak pozitív tapasztalataink vannak velük kapcsolatban, de maga nem csak önkéntesként, hanem tevékenységként is, tehát hogy az összes középiskolában, az egyetemen szervezünk véradásokat rendszeresen, és nagyon sokszor előfordul, hogy ebben a középiskolában valaki véradó volt, és amikor egy fiatal felnőttként, hát mondjuk már középiskolában is lehet, hogy az, de mondjuk amikor a munkahelyen találkozunk fiatal felnőttként vele, mondja, hát ő már adott vért, ő már halott, és akkor már nem első véradó lesz, hanem ő vele már valahol találkoztunk. Ez is egy jó érzés, úgyhogy nagyon sok fiatal csatlakozik, különböző versenyeket szervezünk, éppen most volt a csecsemőgondozó verseny, még a megyei elsőségényújtó verseny előtt vagyunk még, tehát az majd most lesz június elején. Nagyon sok csapat jelentkezik, vállalják, hogy ők ugye felkészülnek a különböző iskolaidőben ezekre a tevékenységre, hiszen ez ugye nem iskolai tananyag, tehát ez szabadidőben kell felkészülni. Nagyon sok iskolában önkéntes pedagógusok vannak, mi úgy hívjuk őket, hogy vöröskesztes tanárelnökök, ez a nevük, vagy a beosztásuk, és akkor ők ezeket vállalják, hogy különböző, vagy szakköri, vagy nem szakköri, de szabadidős formában ezeket a felkészítéseket vállalják. Fontos, mert amivel én apuka lettem, akkor is az ember nem tudja még iskolában a pelenkázást, a lázcsillapítást, tehát ezt vagy előre felkészülünk, ha ilyen tudatosak vagyunk, én nem voltam ilyen tudatos, de ezért szervezünk ilyen programokat, hogy legyenek a fiatalok ilyen tudatosak, és utána pedig ez nagyon hasznos tudás lesz majd akkor, amikor az valóban a való életben ezeket használni kell.
0: A zene előtt számtalan társadalmi vállalkozást említettél, körülbelül hányan dolgozhatnak a ti
1: A vállalkozásokban szerintem körülbelül olyan 70 fő, aki kifejezetten vállalkozási tevékenységben tevékenykedik, tehát vagy képzett varrónő, vagy olyan kisegítő munkatárs, aki ezt a tevékenységet végzi, vagy állatgondozó, vagy valaki a tejfeldolgozásban, de minden területen dolgoznak MMK-s kollégák, az adminisztrációtól a gépkocsi vezetésen át a gazdasági tevékenységig. Az egy jellemző, és az egy kifejezett cél nálunk, hogy a társadalmi vállalkozásokban javarészt MMK-s munkavállalóink legyenek, és mondhatom nyugodtan, nyugodtan azt, hogy a vállalkozásoknál több mint 90%-ban megváltozott munkaképességűek dolgoznak. Ez néha küzdelmet jelent, néha külön képzéseket, külön tanfolyamot jelent, olyan más embereket jelent, akiket mi foglalkoztatás szervezőnek hívunk, akik szervezik. Nem egy esetben itt ugye azért nem csak a foglalkoztatást kell szervezni, hanem munkahelyen szociális segítséget is kell nyújtani. Most nem feltétlenül valamilyen tárgyadományban, de mondjuk szociális ügyintézésben, vagy kis életvezetési segítséget kell adni, úgyhogy ez is, erre is nagyon büszke vagyok a kollégákra, hogy ezt én tudom, hogy ez milyen nagyon nehéz feladat minden nap, és amellett, hogy a vállalkozásban ők, hát vállalkozás, tehát ugye gyártani, termelni, előállítani kell valamit, méghozzá olyan dolgot, amely értékesíthető, és emellett még van egy ilyen plusz feladat nekik, hogy a saját kollégáikkal is ilyen szinten foglalkozzanak, úgyhogy ez egy szép dolog, de ez kifejezetten ez egy konkrét cél, hogy MMK-sok kapjanak olyan lehetőséget, és nagyon hálásak. Egyébként a Kosárfonó műhelyünkben ez nem egy elcsépelt példa, ez tényleg így van. A legügyesebb és legszebb kosarakat egy vak férfi készíti, aki most már nem tudom, hanyadik tanfolyamra megy el tőlünk, mármint kifejezetten kosárfonó tanfolyamra, annyira egyáltalán nem ilyen területről érkezett, ezt nálunk tanulta, és nagyon megható, amikor megyek abba a kis műhelyből dolgoznak, és akkor ott a ügyese, ott van a kutyája, ott van, ő pedig végzi ezt a tevékenységet, és most azt hiszem a harmadik tanfolyamra irattuk be, mert érdekli, és tényleg gyönyörű dolgokat tud varázsolni.

0: Beszéljünk a háborúról, milyen feladataitok vannak jelenleg, tehát még a mai napig külditek a szállítmányokat, és hogyan jut el?
1: Hát ez már nyilván teljesen más, mint amikor ez 4 évvel ezelőtt ez kitört, vagy kirobbant ez a fegyveres konfliktus. Ugye ma már konkrét olyan feladat, ami napi szinten feladatot adna nekünk, olyan nincsen. Ennek elsősorban az az oka, hogy Miskolcon és környékén nincsenek már menekült státuszú Ukrajnából érkezett állampolgárok. Vannak olyanok, akik amúgy elhelyezkedtek, vagy a családnak az egyik része már azelőtt is Magyarországon dolgozott, és utána ők beilleszkedtek ebbe a környezetbe, ebbe a kultúrába, és akkor ők megtalálták a helyüket. Nagyon sokan pedig tovább mentek valahol Nyugat-Európába vagy Észak-Európába. De az látható volt, hogy nem Magyarország felé jött a legtöbb. Nyilvánvalóan, aki magyar ajkú, az elsősorban ebbe az országba érkezett, ha szeretett volna jönni, de a nem magyar anyanyelvű ukrajnai állampolgár elsősorban azért a szlovák és Lengyelország felé vették az irányt. Ennek egyébként nagyon praktikus okai vannak, az ő nyelvük sokkal jobban hasonlít az ukránra. Tehát ugye a szlovák-ukrán, az most így nem is képzeljük, de az egy eléggé hasonló nyelv. Nyilván más az írásforma, de hangzásban és nyelvtanában ez egy jóval hasonlóbb nyelv. Hát a magyar ugye nyilván kilóg egész Európából, tehát ez nem egy nagy meglepetés. Mi partnerünk a Kassai Vöröskereszt, tehát ő nekik nagyon sok, még ma is nekik olyan projektek mennek, ami a ottani integrációt és Kassa mellett, vagy Kassán is nagyon sok, jelenleg is sok ukrán menekült él. Ez Miskolcra nem mondható el. Egyébként azért mi csináltuk a nemzetközi segélyezést azért, ami megyénk, mert az elmúlt 20 évben a itteni Vöröskeresztnek volt partner kapcsolata a Kárpátai Vöröskereszttel, valahogy ez így alakult ki. És nyilvánvaló, hogy addig is kapcsolatban voltunk, ha nem is napi szinten, utána még nyilván napi szinten már kapcsolatban voltunk az ottani vöröskeresztes kollégákkal, úgyhogy mi gyakorlatilag a háború első napján, vagy hát én emlékszem, hogy éppen túráztam azon a napon, és háborba értünk a hegyről, elkezdett csörögni a telefonon, és onnantól nem hagyta abba a hónapokon keresztül. Úgyhogy ott az első 4-5 hónap az úgy telt, hogy minden héten 3 vagy 4 napot mi Kárpátalján töltöttünk, a maradék napon pedig szerveztük azt a fuvart, amivel indultunk Kárpátaljára. Ez egyáltalán nem volt könnyű, tehát ugye aki ismeri a záhonyi határátkelőt, hogy milyen tömeg van mondjuk áruszállításban, ott volt olyan, hogy csak a Vöröskereszt 11 kamionja volt az egész határon, semmilyen forgalom, tehát semmilyen közúti forgalom nem volt a két ország között. Ma már ez is teljesen máshogy van, de nehéz volt még olyan vállalkozót is találni, aki hajlandó átjönni csak Kárpátaljára, tehát nem messzebb, csak Kárpátaljára kamionnal, úgyhogy ez is egy, de aztán találtunk egy jó nagy ukrán vállalkozást, aki ilyen, na mindegy, ilyen gyűjtő fuvarokat gyűjtött, és akkor az velük könnyű volt ezt megszervezni már utána, úgyhogy az volt egy kicsit nehéz, az annak a logisztiká, és mondom, és közben akkor volt a legnagyobb terhelés Miskolcon is, tehát a kollégák ugye itt hát talán mondhatom azt a nevet, hogy a Károly Hotel működött, mint mondjuk így, hogy menekült szállás, és nekik az ellátása, tehát a napi szintű ellátása, és ebben egyáltalán nem az étkeztetés megszervezése volt a nehéz, nem is a ruházkodás, hanem a szociális ügyintézés, az egészségügyi ellátás megszervezése, azért az, hogy azok, ugye akkor kezdett kialakulni, hogy ki mire jogosult, nyilván a menekült igen, de a menekült státusz máshogy lehetett megszervezni, szóval ez egy nehéz dolog volt. Nálunk érdekes, hogy Miskolcon elsősorban ukrán anyanyelvűek voltak, még Salgótarjánban inkább kárpátaljak, úgyhogy ott könnyebb volt. Nekünk az első naptól fogva végülis tolmácsot kárpátaljai kollégáink voltak ketten, akik a nyelvi nehézségeket leküzdötték, mert ez is volt. Tehát nyilvánvalóan nem értettük egymást, úgyhogy, és utána azoknak a gyerekeknek oktatási intézményt szerezni, óvodai ellátást szerezni, az egészség, hogy valaki olyan betegséggel jött, amit ott kezeltek, és ugye itt folytatni kellett a kezelést, szóval voltak azért olyan emberi sorsok, hogy voltak nehézségek, és hát ez mind az ukrán nyelven, erre nyilvánvalóan senki nem lehet felkészülve, úgyhogy voltak olyan kedves segítőink, akik először önkéntesként, vagy önkéntesként is vállaltak azt, hogy eljöttek segíteni, utána lett olyan munkatársunk, aki amúgy magyar ajkú, de vagy magyar anyanyelvű, de nyilván onnan érkeztek még korábban Kárpátalról, ezért ugye ukránul is beszéltek, és oroszul is, és akkor ugye ezt így kellett szerveznünk, és így kellett megoldani. Egyből minden formanyomtatványunk két nyelvű lett, mert ukránul is kellett, nem tudom, milyen tájékoztatókat adni. Indultak különböző uniós projektek, ugye a Nemzetközi Vöröskereszt ugye óriási anyagi erőforrásokat mozgósított, nem csak nálunk, hanem egész Európában, tehát a szlovákok, csehek, lengyel, minden ország számára, úgyhogy itt különböző projektek indultak. Voltak ilyen belügyi alapok, hogy a belügyminisztérium is írt ki olyan pályázatokat, ami elsősorban lakhatási lehetőséget biztosított ezeknek a személyeknek, különböző nagyon részletes feltételekkel, szóval nyilván a pályázatnak van egy adott kötöttség forma. formája, tehát annak meg kell felelni. Úgyhogy ez egy nagyon intenzív időszak volt, és utána pedig nyilván Nemzetközi Vöröskereszt ugye Ukrajnába is megérkezett, mármint úgy értem, hogy ott is indultak projektek, a nagy nyugati országok különböző megyéket felkarolva indítottak vöröskeresztes projekteket, az osztrákok és a finnek voltak egyébként Kárpátalján, úgyhogy ott ők finanszíroztak bizonyos projekteket, ott is elsősorban ugye egészségügyi ellátás és lakhatásra volt szükség, mert mi úgy hívtuk, vagy hát a kárpátai kollégák úgy hívtuk, hogy a belső menekültek, nagyon sokan ugye nem hagyták el Ukrajnát, csak Kelet-Ukrajnában, Nyugat-Ukrajnába költöztek, és volt olyan időpillanat, hogy Kárpátaljának a lakossága pont kétszer annyi volt, mint addig. Hát ugye a Kárpátai amúgy sem a gazdaságilag legerősebb régiója volt, vagy most sem azt gondolom Ukrajnában, úgyhogy ott voltak komolyan dolgok, az infrastruktúra nem volt felkészülve egyszerűen erre, hogy ennyi embert ellássanak, és nem is, tehát mi jártunk ki, semmilyen szállás lehetőség nem volt, mi az ottani vöröskeresztes irodában aludtunk, ott voltak az ágyaink, kinyitottuk őket, a kollégák hazamentek, úgyhogy ma már nyilván teljesen más a helyzet, egyébként most jön a kárpátaljai vöröskeresztes csapat is, jön majd az elsőségi jutó versenyünkre, azóta is tartjuk a kapcsolatot, voltak azóta is többször már nálunk, mi is náluk, úgyhogy már nem konkrétan segjárót vittünk, hanem már azon gondolkoztunk, hogy akkor milyen olyan interreges projektet lehet beadni, amiben Ukrajna is, vagy Kárpátalja is érintett lehet, úgyhogy ez a fajta szakmai együttműködés ez megmaradt, hát nyilván amikor meg helyzet volt, vagy hát ugye sajnos most is van a napíreket látva, de amikor konkrétan ilyen helyzet volt, akkor viszont egy jóval turbulensebb kapcsolat volt, és ezt a kárpátaljai vöröskereszt mindig, ugye hát a magyar vöröskereszt nem a legnagyobb támogatójuk, nyilvánvalóan, viszont mindig a magyar vöröskereszt az első, amikor segíteni kell, és akkor, amikor kis sátrakban határon ők egészségügyi ellátást, akkor a magyar vöröskereszt biztosította azokat az eszközöket, agregátorokat, elsőségén nyújtó felszereléseket, élelmiszert, nem tudom, vizet, sok mindent, ami ott az első pár hónapban kellett ahhoz, hogy ott ugye az a rendszer is beindul, ez egy másik mechanizmus, hogy ott is. Utána persze már mentőautókat kaptak, betegszállítást végeztek, ők szállítják egymás között ugye esetleg a frontvonalból érkező sérülteket, egyebeket, de az első pillanatban erre nyilvánvalóan nem voltak felkészülve, és akkor ennek a segélyprogramnak így a, hát ugye akkor nem tudtuk, hogy az lesz a zárás, de zárásaként a Vöröskereszt átadta a véradó kamionját, és ugye egy olyan vérvételi kamiont, ami egy ilyen mobil helységet biztosít akárhol. Ez a kamion egyébként nem is Kárpátalján tevékenykedik ma már, hanem nyilván valahol beljebb Ukrajnában, ahol valódi életmentő segítséget tud nyújtani, úgyhogy hát voltak megható pillanatok ott, de örülök neki, hogy én ennek részese lettem, és hát itt is a kollégáimra nagyon büszke vagyok, mert első szóra akik jöttek, ők jöttek, a többiek pedig itthon végezték azt a munkát, amiben amúgy egyébként nyilvánvalóan az első nap után már volt, de azelőtt nem volt gyakorlatom.
0: Mi történt azokkal a menekültekkel, akiket Miskolc befogadott? Továbbmentek?
1: Ők javarészt továbbmentek, vagy azért, mert máshol ők el tudtak helyezkedni, tehát ilyen is volt, aki innen tovább ment, nem tudom, Komárom megyébe, vagy Győr megyébe, ahol ők munkát kaptak, és ott tudtak elhelyezkedni. Voltak olyanok nagyon sokan, akiknek a háború hatására jött át a családjuk, mert a családnak a férfi tagja, ő itt dolgozott mondjuk Tiszaújvárosban már, hosszabb, rövidebb ideje, és utána jött a család is, és akkor nyilván egy másfajta életvitel alakul ki, ugye hát nem tudom, munkásszállás, hanem akkor házakat, vagy lakásokat kerestek. Voltak ugye szétszakadt családok, tehát hogy valaki erre jött, valaki másfelé ment, úgyhogy azok a családok ugye nagyjából megtalálták egymást, Németország, Franciaország volt, nagyon sokan Egyesült Államokba mentek, és Észak-Európa volt még egy olyan, nem tudom, célországok, ahova nagyon sokan mentek, akár Kárpátaljáról is, nem feltétlenül magyar ajkúk, de ukrán nyelvűek. Hát aki pedig magyar ajkú volt, és szeretett volna átjönni, ők hát nyilván Magyarországon nekik könnyebb volt, de nagyon sokan haza is mentek. Tehát, hogy akik úgy gondolták, vagy nem tudom milyen megfontolásból, hogy ők visszamentek, hiszen ott van az életüknek a teljes eredménye, a teljes munká, és ők azt nem hagyták ott. Hát nyilván ez teljesen más, aki Kárpátaljáról jött át, mint vagy aki a frontvonalon előre érkezett, hát ugye ez teljesen más, de voltak nagyon megható pillanat, volt, hogy csak olyan pihenőszobákat kell biztosítsunk, hogy itt álltak, megaludtak egy éjszakát, és utána tovább mentek autóval, úgyhogy ők már 3 napja jöttek, és akkor itt volt egy pihenő, egy nap, kaptak ellátást és elmentek, ilyen is volt az elején, teljesen egyéni volt az összes eset.
0: Zene után folytatjuk.

0: Grubert Rolanddal, a Magyar Vöröskereszt regionális igazgatójával beszélgetek, és műsorunk utolsó részében a véradás szervezésről beszélgessünk. Kik szervezhetnek, mi kell ahhoz, hogy valaki véradás szervező hely legyen, tehát adjunk tanácsot, és egy felhívásként is akár a cégeknek.
1: Hogyha... Mindig nyitottak vagyunk ilyenre, úgyhogy aki szeretne, vannak ugye minimum feltételei, ez egy egészségügyi, tehát azt nem mondom, hogy beavatkozás, mert egyáltalán nem az, de egy egészségügyi tevékenység, ugye a véradás szervezés, tehát vannak minimum feltételek, amelyeknek meg kell felelni. Most teljesen alapvető dolgokra gondolok, tehát hogy szilárd padló, kell legyen folyóvíz, nem tudom, mosdó, vécézési lehetőség, úgyhogy gyakorlatilag majdnem minden megfelel, mondjuk a bükk közepén egy sátor nem, de amúgy szokott lenni sátras véradásunk is valamilyen rendezvényhez, hogy nyilván ez is működőképes, illetve a Vöröskeresztnek van véradó busza, ami szintén egy ilyen mobil helyszín, ez szokott itt Miskolcon is lenni, tehát nyilván, hogyha bárki jönnekben olyan, és szokott is ilyen lenni cégekben, kisebb, hát elsősorban inkább munkahelyek, akik jelentkeznek, hogy ott szeretnének véradást, mert felmérték, és sok véradó lenne viszonylag, úgyhogy akkor ezt meg is szoktuk természetesen szervezni. Itt fontos az előre gondolkozás, hogy a véradás szervezés, tehát azért mondjuk, hogy szervezés, mert a vérellátásban nagyon fontos az egyenletesség. Nyugodtan mondhatnám azt is, hogy napi egyenletesség, de ez a picit túlzó elvárás, inkább mi úgy mondjuk, hogy a heti egyenletességnek a biztosítása, mert vannak olyan vérkészítmények, amelyek csak egy pár napig eltarthatóak, és ugye abból is mindig kell, hogy rendelkezésre jön a vérkészletben mindenféle vércsoportból. Úgyhogy hiába szeretnénk, hogy egy nap legyen 10 000 véradó a következő nap, meg nulla, ez nem jó szervezés, tehát ugye sajnos ez a helyzet. Úgyhogy mi is napi és heti egyenletességben szervezzük a véradásokat, és ezért viszonylag hamar megvannak azok a tervek, tehát mondjuk a júniusi tervek azok már megvannak most, tehát tudjuk, hogy hol lesznek kiszállásos véradások egész júniusban, és ha most valaki szeretne június végére, május közepén egy időpontot, akkor azt mondjuk még inkább legyen júliusban, mert egy-másfél hónap előtte mi a vérellátó szolgálat ezeket már leegyeztetjük, éppen azért, hogy ők is szervezni tudják azt, hogy legyen munkaidőbeosztás egyebek, és hát nyilván a vérellátás egyenletessége is egy rendkívül fontos. Úgyhogy ez is egy fontos, hogy mindenkit szeretettel látunk, ebben mindenki partner szokott lenni, úgyhogy ha valaki szeretné ilyet, hogy az ő munkahelyén is legyen véradás, volt is erre példa, egyébként az, bár valamik Miskolci önkormányzati cég is jelentkezett, meg is valósítottuk, ott is egy jól sikerült véradás volt, ahol addig nem voltunk azon a helyszínen, hiszen szoktunk nagyon sok helyen lenni. De inkább az a fontos, hogy néha hallunk ilyeneket, hogy valaki mondja maga, hát én úgyis vérszegény vagyok, hát én nem tudom. És akkor szoktam mondani, hogy hát azért magunkat ne szűrjük ki egyből a véradásról, ugye minden véradás orvosi vizsgálattal kezdődik, tehát emiatt mindenki nagyon biztos lehet a dolgám, hogy csak egészséges ember adhat vért, hiszen ugye ez is egy nagyon fontos biztonság, hogy ne azzal, hogy valaki vért ad, azzal a saját egészségét ne veszélyeztesse. Úgyhogy nyilván vannak kiszűrések, mondjuk ha valaki egy komolyabb megfázás után elmegy véradásra, és ott kiszűrik, mert a hemoglobin szintjét megnézik, és az nem lesz benne abba a tartományba, ahol és akkor néha az ember elszomorodik, de szoktunk mondani, hogy nem kell, ez egy teljesen normális dolog, hanem majd eltetszik jönni 2 hónap múlva, amikor ez helyreállt az adat, és akkor újra lehet vért adni. De nagyon fontos, hogy amíg az ember vért ad, addig egészséges, hiszen ugye minden véradás előtt orvosi vizsgálat van, és minden vért, amit levesznek, azt minden alkalommal kivizsgálják, tehát hogyha utána kiderül, hogy bármilyen probléma van, akkor azt nyilván a vérellátó fogja értesíteni ezt a szemét, hiszen Magyarországon egy nagyon zárt láncú és nagyon biztonságos vérellátásról beszélünk, ami egy komoly informatikai rendszer áll mögötte, tehát lehet tudni, ki az, aki vannak olyan betegségek, amivel például örökre kiszűrjük munkat, most mondok valamit, például valaki vérhígítót szed, mert olyan betegség volt, és neki vérhígítót kezdeni, azzal nyilván

0: tudjon nyújtani. Úgyhogy én mindenkit arra bíztatok, aki elmúlt 18 éves, de nincs még 65 esztendős, nehezebb, mint 50 kiló, ez ugye a hölgyeknél ez probléma, nálam nem, tehát nálam fel sem merülne, és egészségesnek érzi magát, hogy jelentkezzen, és szeretne segíteni, hogy jelentkezzen véradásra, és ott minden információ el lesz mondva, ott ki lesz vizsgálva az, hogyha valakinek valami problémája van, ott az orvos kérdez, ott lehetnek az embernek kérdései ezzel kapcsolatban, és akkor biztos vagyok benne, hogy fog tudni segíteni, és nagyon fontos az, hogy minél többen legyünk a véradók táborában.
1: A vérbiztonsághoz mekkora mennyiség kell mondjuk egy héten a régióban?
0: Hát a vérellátásnak más régiói vannak, amelyek már mély szakmai kérdések, de a vérellátás más régióban működik, tehát ott nincs Észak-Magyarország, ott például a borsodi rész a debreceni régióhoz tartozik, Debrecenben van az a regenes vérellátó központ, ahol a vérellátó feldolgozza a véreket, tehát hogy ez más. Inkább úgy mondom, hogy éves szinten itt a borsodi szervezet, tehát a megyét érint, olyan 15 000-16 000 egység vért szeretne levenni, ez általában szokott sikerülni. Ebben vannak hullámok természetesen, mert ugye a nyár az mindig nehéz véradás szervezés szempontjából, ugye az iskolák zárva vannak, 40 fok van, és sokan nyaralnak, úgyhogy nehéz, itt ilyen különböző akciókat szoktunk kitalálni, de most mégis vagyok több munkahelyi véradás szervezünk, vagy több fesztiválra megyünk, vagy valami akciókat szoktunk kitalálni, illetve hát nem tudom, biztosan nincs más olyan szervezet, mert mi nem szeretjük az 5 napos ünnepeket, ugye az 5 nap ünnep, az ott nehezebb a vérellátást is szervezni, úgyhogy persze nyilván mindenki csak viccelek, de arra külön fel kell ezekre készülni, és erre egyébként éves tervek is készülnek, tehát most is tudjuk azt, hogy lesz december 24-e, meg lesz augusztus 20-a, mondjuk a kopott szokott itt lenni a városházán a véradás, de mindegy, csak mondom, hogy erre ugye külön készülünk, ez azt jelenti, ha ezt elosztjuk a 15-16 ezeret, ugye 52-vel, tehát vannak ugye rövidebb hetek, vannak hosszabb hetek, tehát mi így nagyjából így tudunk számolni, hogy Heves, Nógrád megyében ez egy kicsit kevesebb szám, hiszen nyilván lakosság szám az teljesen más, viszont más a település szerkezet is Nógrád megyében, és itt nálunk ugye egy apró falvas település szerkezet van, ezért nagyon sok apró faluban, tehát ahol mondjuk nem tudom, 200-300-400-an laknak, oda nem szervezünk kiszállásos véradást, miközben nem tudom, Heves megyében jóval kevesebb település van, ott lehet, hogy többször, vagy a települések nagyobb százalékában van kiszállásos véradás, szóval ez egy bonyolult dolog, sokszor a statisztikára is, nagyon sokszor pedig a történeti tapasztalatokra hagyatkozunk, vagy hát nem az hagyatkozunk, hanem ez egy szervezési módszertan, az, hogy tudjuk azt, hogy ezen a helyszínen az elmúlt 15 alkalommal, nem tudom, csökkent mindig a véradók száma, vagy mindig nőtt a véradók száma, vagy valahol sikerült megemelni 30-ról 100 főig, mondjuk egy mezőcsártona alkalmankénti véradás számot, és tudjuk, hogy ott mit kell tenni azért, hogy ez megvalósuljon, úgyhogy ez egy komoly szakmai munka, maga a szervezési feladat, amik nyilván ugye az embereknek a megszólítás, az pedig egy másik fontos feladat, de azt gondolom, hogy ez annyira speciális, tehát nyilván ez nem olyan lényeges, csak ez egy olyan speciális dolog, amit mégiscsak a Vöröskeresztnél lehet megtanulni, vagy itt lehet kamatoztatni, de azok a véradás szervező önkéntesek, akikről ugye az előbb beszéltünk, és akik kis települése munkáján ott vannak, és ezt szívügyüknek tekintik és szervezik, ők nem is ezzel foglalkoznak inkább, hanem azzal, hogy ott akkor a helyi kocsmáros, nem tudom, ad mindenkinek egy korsó sört, a helyi fagylaltos egy, nem tudom, egy gombóc fagyit, valaki Magdi néni megsüti otthon azt a merő már 15 éve, vagy mint a 25 éve mindig megsüti a véradásokra azt a pogácsát, tehát hogy inkább a kis településeken van egy olyan vibe-ja, hogy ilyen most a trendi szavakat mondjunk, hogy ez egy olyan kis közösségi esemény lesz, és ezt mindenki fölkarolja, hogy ott van most egy véradás azon a településen, és azt gondolom, hogy ez így is kell, hogy maradjon, tehát ez a fajta életérzés, tehát ez nem arról szól, hogy most rohanunk, hogy most gyorsan, most itt csak 10 perc van, nem tudom, hát ott nagy nyugodtan kell lenni, vagy kicsit utána kell pihenni, vagy úgy feltöltődni, meg kell inni azt a vizet, amit adnak, sok folyadékot kell tenni, tehát hogy ezeket így jó szervezni, nyilván nincs mindig minden helyszínen erre mód és lehetőség, de az a jó, vagy az lenne a jó, hogyha ez minden alkalom itt tudna megvalósulni.
1: Műsoridőnk végéhez értünk sajnos, viszont mondjunk elérhetőségeket, hol tudhatnak meg még többet hallgatóink, hol jelentkezhetnek véradó helyszínként, vagy önkéntesként?
0: Ja, talán az a legegyszerűbb, mindenki a közösségi médiában ma már otthon van, vagy valamelyik platformon regisztrálva van. Én azt gondolom, hogyha bármelyik elérhetőségünkön közösségi médiában, akár a megyein, akár az országos Vöröskeresztnek küld egy üzenetet, akkor a kollégák fel fogják venni vele a kapcsolatot. Ugye ma már ez olyan platform, ahol a legtöbb kommunikációt zajlik le az ügyfeleinkkel, úgyhogy én azt kérem, hogy ott tudnak jelentkezni, vagy a Vöröskereszt weboldalán vöröskereszt.hu, mert megtalálnak minket, azt gondolom, hogy minden kis túlzással, minden utcasarkon, úgyhogy várunk mindenkit nagy szeretettel.

ennyi fért mai műsorunkba. Köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel 50 percben. Előbb Várhelyi Krisztinával, az Éltető Lélek Alapítvány képviselőjével, az Ars Sacra Fesztivál főszervezőjével és Orosz Toker Edinával, a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Kar oktatójával, a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium betanító karnagyával beszélgettünk, majd Grubert Roland, a Magyar Vöröskereszt regionális igazgatója volt a vendégünk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus. Elhangzott adásunk a Média Tanács támogatásával, a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült.

0: A nap imája.
1: Ó szűzanya, ki szent fiat testét a sírba fektetted, temesd őt szívembe most. Vágyva vágyik szívem, hogy sírja börtöne, otthona legyek a szeretetnek. Tudom, kihűlt szívez, hidegebb a fiat sírját elzáró kőnél is, könyörületességet tüzével mégis lobbancs lángra, ó győzetelmes szűz. Add békén szent fiathoz közelednem, s a szeretetben oly erősen egyé válni vele, hogy a halál se válasszon el egymástól.

0: Mai összeállításunk munkatársai Molnár András, Németh Tamás és Somosvári Eszter Anna nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Elhangzott a Vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: A Pete Project felvételét hallották.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra. Következik a templom térkép.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Beszélgető társam szerző Rita, Judit nővér, Szent Ferenc kisnővérei közösség tagja. És hát nem Arlón, vagy Bükszentterzsébeten, vagy Miskolcon beszélgetünk, hanem Budapesten, a Felső Krisztina városi templom kertjében, vasárnap este a 6-os mise alatt. Ez most már az 5. miséjük, amit itten asszisztálnak a plébániánkon, és egy jótékonysági kezdeményezés zajlik az önök missziója javára. Néhány mondatban összefoglalta minden mise végén, hogy miről is van szó. Mondjuk el a hallgatóknak, mert időről időre van szó Arlóról, de azért egy újszülöttnek minden ismeret új.
4: Köszönöm szépen a lehetőséget. Érdekesség ugye, hogy én itt Budapesten nőttem föl, vagy Budán, és hogy egy nagyon más világba keveredtem, amikor most már több mint 10 éve élek Arlóban, és mások a régebb óta figyelemmel, hogy a nővérek hogyan próbálnak segíteni Arlóban. A közösségünk több mint 30 éve él ott, azóta van ott rendházunk, és talán a kezdetekkor még durvább volt a helyzet, mert akkor épp ugye a rendszerváltozás környékén voltunk, és több ezer fős gyárak zártak be, vagyis rengeteg ember volt munkanélkül.
3: Borsodban vagyunk, azt mondjuk el, tehát Arló ott van Ózd környékén, ugye?
4: Szomszédban, tehát konkrétan a következő település Arló után Ózd, úgyhogy ott is nagyon sokan dolgoztak ezekben a gyárakban. Úgyhogy akkoriban, a kezdetekkor tényleg nem lehetett az, hogy jöttünk, és akkor beszélünk Istenről, meg ilyesmi, mert a legalapvető szükségletek nem voltak meg. Ugye konkrétan tényleg éhezés, megfagyás, veszély, mindenféle alapvető szükségletek. Úgyhogy szükségszerűen egy kicsit a kezdetekkor ebbe a szociális irányban tolódott el a munka, hogy ruhaadományok, tűzifa, gyógyszer, szóval mindenféle ilyesmivel próbáltak a nővérek segíteni. És örömhír, vagy örömmel újságolom, hogy mostanra azért már nagyon sokan dolgoznak. Újabb ilyen összeszerelő üzemek, meg gyárak nyíltak a környéken. Lehet, hogy Egerbe kell menni, vagy Miskolcra, de azért elérhető.
3: Aki akar talál munkát most már?
4: Igen, és ezt merem úgy mondani, hogy helybéliek állítják ezt, hogy ha nagyon akar valaki, akkor azért talál. Bár még mindig sokan vannak napszámban, tehát hogy szőlőbe, vagy gyümölcsszedés, tehát ilyen szezonális munkában.
3: Ami azt is jelenti, hogy nincs társadalombiztosításuk.
4: Így van. Igen, tehát hogy szóval azt akartam csak mondani az előbb, hogy még a kezdetekkor óriási nagy volt a munkanélküliség, mostanra azért egy kisebb réteg van, viszont én úgy érzékelem, hogy nagyobb a szakadék. Tehát ugye vannak, akik szépen elmennek dolgozni, meg azért van pénzük, és van egy szakadék, mert most már hál' Istennek nem lehet csak gyerekvállalásból, csak abból megélni, hanem ugye ez egy óriási jó, hogy a munkához van kötve, a adókedvezménytől kezdve mindenféle ilyesmi. Úgyhogy egy szűkebb rétegről beszélünk, viszont az az élményünk, hogy ők meg nagyobb mélységben, vagy nagyobb nyomorban, vagy nagyobb szegénységben élnek. Tehát hangsúlyozom, hogy nem mindenki. Tehát ha meghallja valaki, hogy Arló, az nem azt jelenti, hogy itt mindenki iszonyatosan szegény, hanem hogy vannak még olyanok, akik nagyon nehéz körülmények között élnek. Ilyen példa, amit szoktam mesélni, hogy nekem budapestiként meglepő ez, hogy a kútról hozzák még mindig sokan, nem mindenki, de sokan a vizet, pláne most télen mínusz 15, mínusz 20 fokban, hát döbbenet, hogy nem az, hogy letakarjuk, hogy el ne fagyjon, hanem napi használatban vannak a kék kutak.
3: És a fizikai, anyagi segítségen kívül a tanodájuk is egy, ha nem újdonság, mert most egy 15 éves múltra visszatekint, nem tudom pontosan, de az is egy nagyon-nagyon jól működő kezdeményezés. Talán a jezsuitákkal együtt csinálják, ugye?
4: Most együtt működünk velük, de mint említettem, mi azért már több mint 30 éve itt vagyunk, ők meg azért ilyen 4-5-6 éve vannak, pontosan sajnos most így hirtelen nem jut eszembe. Tehát a kezetektől azért volt olyan nővértársam, aki fiatalokkal foglalkozott csoportot tartott, és nagyon jó látni, hogy az ő gyerekeik most a mostani ösztöndíjasaink között vannak. Tehát, hogy igyekszünk koldulni pénzt arra, hogy ösztöndíjjal támogassunk olyan fiatalokat, akiknek a családja esetleg nem tudná megengedni, hogy a 8 általános után még messzebbre elmenjenek iskolába, bérlettől kezdve, munkaruha, mindenféle kiadások vannak, illetve a nagy konkurencia ez a napszámba, tehát sokan fiatalok azt hiszik, hogy na majd most lesz pénzem, ha elmegyek a szőlőbe, de abban nem gondol bele, hogy hosszú távon viszont ha nincsen semmilyen szakmája vagy végzettsége. Tehát ezt az ösztöndíjat is azért csináljuk, hogy motiváljuk a fiatalokat arra, hogy ne a szőlőbe menjél dolgozni, hanem tessék valamilyen szakmát szerezni.
3: De a tanoda az most az ösztöndítő függetlenül az ösztöndíjra is rátérek, és arra, hogy egy kolduló rendnek a tagja, és most éppen koldul itten, nemes cél érdekében.
4: Igen, visszatérve akkor a tanodára. Tehát csak azt akartam mondani, hogy nagyon sok gyerek fordul meg nálunk. Hivatalosan nem vagyunk tanoda, egyébként nyitott házunk van, és ide fakultatíve jöhetnek a gyerekek, tehát semmilyen kényszer alatt nincsenek, hanem ha jó programok vannak, ha élménydús a velük való foglalkozás, akkor szívesen jönnek. Tehát hétköznap lehet jönni hozzánk, illetve havonta egyszer szokott lenni egy úgynevezett befogadlakos szombat, ahova pedig önkéntesek, akár Budapestről, vagy messzebbről is szombati napon leutaznak, ott vannak velünk, játszanak, foglalkoznak a gyerekekkel, este meg hazamennek, illetve nyáron szoktak táboraink lenni, van ott alvós táborunk azoknak, akik szépen kijárnak és szót is fogadnak, és van sporttáborunk, az bejárós, tehát napközis tábor, azt meg igyekszünk, hogy minél többek eljöhessenek, vagy lehetőséget adni. Az elmúlt években 2 hetes ilyen napközis táborunk volt, és hát még ilyen 89 gyerek megfordult összességében a két hét alatt.
3: És akkor, hogyha jól értem, akik korábban önök segítségében részesültek, azok gyerekként, azok szülővé nőve már máshogy nevelik a gyerekeiket, ugye? Igényesebben és nagyobb szigorral?
4: Hát nem a nagyobb szigort mondanám, hanem hogy ők nagyobb arányban felismerik például a tanulás fontosságát, hogy az én gyerekemnek nem azt mondom, hanem megy iskolába, hogy semmi baj, hanem azt mondom, hogy tessék iskolába menni. Ez látszik, tehát hogy tehát generációról generációra egyre több osztályt tesznek le, vagy esetleg szakmát szerez, vagy hát vannak főiskolás, meg egyetemre járó diákok is, akik innen Arlóból kerültek, nagyon büszkék vagyunk rájuk.
3: Van esetleg olyan, aki a cigány szakkollégium tagja esetleg, itt Budapesten a jezsuitáknak van egy szakkollégium, ami most volt, azt hiszem éppen 30 éves.
4: Sajnos nagyon nehéz oda bekerülni, de már egy lánykát már több fél éve próbálunk be jutatni, de most éppen azt hiszem nincsen, de Budapesten tanuló főiskolásunk, egyetemistánk több is.
3: Hányan vannak az arlói közösségbe nővérek?
4: Most jelenleg 6.
3: Az komoly létszám. Ott a noviciátus is, vagy miért?
4: Jelöltség. Egy jelölt nővére elbővültünk most pont az évközben. Egyébként 5 lakunk, és hát ugye nagy újságunk az, hogy már olyan sokan vagyunk, hogy nyílik a 4. házunk.
3: Hol lesz az?
4: Debrecenben.
3: Debrecenben, ez nagyon-nagyon jó hír, igen. Akkor ezek szerint mekkora ez a létszám?
4: Most 18-an vagyunk 3 házban, és már alig férünk el, úgyhogy így aztán minden házból.
3: És minden háznak megvan a sajátossága. Arlón a tevékenységük nagy része ez a tanoda, ugye?
4: Igen.
3: De itt oktatnak is esetleg?
4: Itt Arlóban nem, de más házban lakó nővérek közül volt már, aki hitoktat, vagy például a jezsuita gimnáziumban is van, az iskola lelkiségén egy nővér. Úgyhogy tényleg színes mindenféle területen, vagy hospice-ban is van Miskolcról egy nővértársam. Falupasztorációban például Bükszentkereszten van egy lelkigyakorlatos házunk, szintén Bükszentkereszten. Van egy imádságházánk Miskolcon.
3: Az mit jelent?
4: Az imádságháza?
3: Igen.
4: Az egy ökumenikus kezdeményezés, több felekezet összefogásából az a célkitűzés, hogy nehogy már csak a benzinkutak legyenek 24 órán keresztül nyitva, hanem az Isten imádására helyek.
3: Tehát egy ilyen örök imádó hely?
4: Igen, örök, igen, dicsőítő, vagy imádkozó hely, igen. És sajnos Magyarországon még nem tudok olyanról, hogy folyamatos összejönne ez a jel-nappal nyitva, de van több imádságháza, ahol zajlanak így dicsőítések, meg imádságok. Sopronban, Kecskeméten, Budapesten 2 is. Most nem akarok utaságokat mondani.
3: És napi 24 órát ott vannak?
4: Hát ez a cél, de nem, mondom, sajnos nem jön most össze, de reklámozni, szívesen reklámozom, hogy Miskolcon is van ilyen, is lehet hozzánk is csatlakozni, tehát itt nővérek buzogtak, vagy kezdeményezésére Miskolcon, a rendházunk mellett van egy kis ház, és oda föl lehet iratkozni, és akkor beengedik a nővérek, imádkozhat, elmehet, illetve vannak közös, meghirdetett nyílt alkalmak, ahol meg dicsőítésbe be lehet kapcsolódni.
3: Említette, hogy hivatalosan nem tanoda. Mi a különbség a hivatalosan tanoda és a nem hivatalosan tanoda? Hasonló, mint a szakkollégium, hogy kap valami állami támogatást, hogyha hivatalos? És mi kellene ahhoz, hogy hivatalosak legyenek, vagy akarnak-e hivatalosak lenni?
4: Szóval ez a különbség, hogy a hivatalos tanoda az normatívát kap. Hát mi is szerettünk volna most már hivatalos tanodába válni, de sajnos a felzárkózó települések programban résztvevő települések most éppen nem kapnak engedélyt arra, hogy tanod.
3: Új, ez az a bizonyos 300 település, ami a legszegényebb 300, és a máltaiakkal együtt értem, tehát itt nem kapnak ilyen lehetőséget egyelőre, tehát az adományokra szorulnak, ugye? Azért is van itt.
4: Így van, valamiből a szép nagy épületünk rezsijét, villanyszámláját és vízszámláját is, illetve gyerekprogramokat, táborokat azért szoktunk kivételt tenni, hogyha valahol nagyon nagy szükséghelyzetet látunk, például legutóbb egy családnál sikerült megelőzni, az utolsó pillanatban lett a vezetékcsere megoldva, mert leégett volna a ház, úgyhogy erre is nagyon...
3: Tehát az elektromos vezetékcsere.
4: Hálás vagyok, hogy szintén koldultam, és összejött.
3: Hát a munkamegosztásban rendben belül ön a koldus?
4: Hát ugye Ferences lévén elvileg mindannyian...
3: De többiek is járnak koldulni, vagy pedig ön a specialitása ez?
4: Van, amikor elkísér nővértársam, de most jelenleg rám van bízva ennek az Elfogadlak Alapítványnak a működtetése, vezetése.
3: Hogy hívják az alapítványt?
4: Elfogadlak Alapítvány.
3: Gyakorlatilag minden hétvégén valahol viszi a kis ajándékkincseit, amiért...
4: Annyi nincsen. Ősszel szokott több is lenni, legalább 3, meg most tavasszal ez a második, de szerintem most őszig ennyi volt. Uh-huh. Úgyhogy azért ezeket el kell készíteni. Kollégáim szoktak segíteni horgolni például, vagy édesanyám is szépségeket, gyertyákat, mindenfélét készít. Szappant, úgyhogy mindenféle véleféret hozunk, amit ajándékba tudunk adni. Rózsafüzért, kis taus karkötőt, amihez a kis taut Assisi-ből hoztuk. Úgyhogy igyekszünk valami ajándékkal megajándékozni, akik támogatják ezt a munkát.
3: Említette, hogy Budán nőtt föl. Melyik plébánia kereté, vagy hogy talált rá Szent Ferenc kis nővéreire, és milyen előélet után?
4: Mert Májra Zsemetén nőttem föl, és a Google segített egyébként a kisnővéreket megtalálni, mert Ferences női közösségeket kerestem, azt nem annyira ismertem. Ferences férfiágat ismertem, hiszen Szentendrén végeztem, és nagyon jó élményem volt Ferencesekkel is. De aztán leültem a Google elé, és úgy találtam rá a honlapjára a közösségnek, egy nagyon élő, mosolygós, fiatalos közösséget láttam. Úgyhogy elmentem egy nyílt napra Miskolcra, és ott nagyon otthon éreztem magam, és akkor így itt ragadtam.
3: És már örökfogadalmas?
4: Igen.
3: Tehát Ferences diák volt, akkor Szent Ferencet megszerettették, azt hiszem, önnel, és most egy jubileumi esztendő van, illetve már sokadik, mert minden 800 évvel ezelőtt történt, most az utolsó a 800 évben. A Szent Ferencet megszerette. Megszerette, és kereste a Ferences közösséget. Így a jubileumi esztendőben a közösségük zarándokol esetleg Assisibe, a településeiken, a rendházaik vonzáskörzetében Szent Ferenc mennyire tud téma lenni, akár világi közösség keretében is?
4: Most hál' Istennek, most már sokadik éve ünnepelünk valaminek a 800. évfordulóját, azt hiszem most Szentföldre talál a most már az utolsó ilyen jubileumi esztendő, de azt hiszem 2 éve voltunk most közösséggel Assisiben, megint egy zarándoklaton, és hát ezekben az években tényleg többen keresnek meg minket, hogy ide hívnak, oda hívnak bennünket így ferences témában, úgyhogy van lehetőségünk így.
3: Most a közösség alapításakor ilyen egyházmegyei jogú szerzetes rend volt, most kilépnek az egyházmegyéből, hogyha már mint a debreceni közösséggel, akkor most már egyházmegyek közi szerzetes rend lesznek?
4: Hát nem tagadjuk, hogy örülnénk, hogyha hivatalosan is elnyerhetnénk ezt a szerzetesi megnevezést, mert hogy azzal a céllal kaptunk engedélyt így a mostani kinézetre, meg stb., hogy ez a célunk, hogy hivatalosan is, egyház jogilag is elismerjenek bennünket így szerzetesnek.
3: A munka a szegény emberek között tud-e örömet, táplálékot adni lelkileg? Mennyiben fáradtság és kötelesség, és mennyiben örömforrás is esetleg?
4: Hát nagy örömmel mondhatom, hogy én szeretek Arlóban élni, szeretem a munkámat, és kedvelem az Arlóban lakó fiatalokat. És amikor ifjúsággal foglalkoztam, 8 évet legalább, akkor nagyon sok barátra tettem szert, vagy jó kapcsolatot ápolhattam a fiatalokkal, és nagyon sok értékes embert ismerhettem meg. Sokszor akkor is, hogyha esetleg ez kívülről, nem tudom, morcos külsőt jelentett, vagy látszólag problémás eseteket, de mégis tényleg azt mondhatom, hogy őszintén mondhattam nekik, hogy téged az Úristen jónak teremtett, és ott van benned az a kincs, az a gyémánt, ami lehet most még csiszolatlan, de hogy a Jóistennel kibontakoztathatod azt, ami benned van. És láthattam ilyen átalakulásokat, láthattam ilyen kincs felvillanásokat, úgyhogy én szeretem a munkámat, és szívesen imádkozom is értük, szívesen hívom őket imádságokra, szívesen viszem őket dicsőítésekre, vagy zenélünk együtt. Tanítani is szeretek, abban is volt az elmúlt években részem, most pedig, mint alapítvány vezetőként pedig ezek a kézműves dolgok, amiben őket is, a helyeket is bőven bevonom, vagy segítenek elkészíteni, vagy alapanyagot, vagy előkészíteni, vagy leszedni, vagy elkészíteni, szóval, hogy így.
3: És az érettségi, a Szentendrei érettségi után a civil életben is kipróbálta magát, vagy rögtön ment a nővérek közé?
4: Egyetemre mentem.
3: Mit végzett?
4: Angol hittanjáték és szabadidőszervező tanár vagyok.
3: Ó, hát akkor ez nagyon jó.
4: Igen, és nagyon büszke vagyok rá, hogy kipróbáltam magam itt az Arlói iskolában is, angol tanítás keretében. Hát nagyon más volt, mint Budapesten tanítani, de 3 kingeserves hónap után elkezdtek dolgozni, elkezdtek figyelni az óráimat, és szintén jó kapcsolatba kerültünk az akkori 7. kamasz reménytelen esetnek tűnő diákokkal, úgyhogy sok jó élményem van, hál' Istennek így a munkám során.
3: A Magnó bekapcsolás előtt megkérdeztem a vezeték nevét, és most egy elég buta vicc jutott eszembe. A név kötelező, ön a pénzszerző nővér a renden belül, tehát a kolduló nővér.
4: Zeneszerző, mert egyébként dalokat is írtam, úgyhogy ez sokkal inkább
3: szerző a vezeték neve, Judit nővérnek. És akkor még arról szóljon, hogy egy napot eltölt itt minden szentmise végén a hirdetések után, mond néhány mondatot az önök missziójáról, és hát kéri a segítséget. Hogy talált ránk, illetve erre a plébániára, és mik a benyomások?
4: Nagyon örülök, hogy ide kerülhettem a Felső Krisztina városi plébániára. Egyrészt egyébként rokonaim is járnak ide, édesanyám révén rokonok, másrészt pedig önkéntes, aki szokott hozzánk járni gyerekprogramra, táborba, ő buzdított, és hát tulajdonképpen leszervezte, és segített, hogy megvalósulhasson ez az adományvásár, úgyhogy én most így nagy örömmel csöppentem ide, és egy fantasztikus közösséget láthatok, így meg nagyon jó lelkű, adakozó támogató, kedves szavakat is kaptam, úgyhogy hálával távozom majd a nap végén.
3: Nagyon szépen köszönöm, és visszaengedem, mert a mise végén újabb feladat vár önre. Ez a legnépesebb fiatalokat összegyűjtő gitáros mise, és szóljon hozzájuk úgy, hogy megérezzék, hogy segíteni jó. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Szerző Rita, Judit nővér, Szent Ferenc kisnővérei közösség tagjával beszélgettem a budai felsőkrisztusvárosi templomban, illetve templom kertjében. Köszönöm figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
0: Elhangzott a templom térkép.

0: Georg Friedrich Händel balett szvittjét előadta a Camerata Romana, valamint Alberto Lizzio.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra 30 perc. Hallgassák meg híreinket. A szerkesztő Bartók Szilvia, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Köszöntjük a hallgatókat. Két gyermekes családapa hunyt el a MOL tiszaújvárosi üzemében történt robbanásban. Két könnyebb sérültet péntek délután hazaengedtek a miskolci kórházból. A péntek délelőtti robbanásban veszélyes anyag nem került a levegőbe, és a balesetnek nincs kihatása az ország üzemanyag ellátására. A robbanás az Olefin egy üzemben történt, ahol karbantartás zajlott. A MOL vezérigazgatója azt mondta, szénhidrogén robbant be váratlanul a csővezetéknél. Hernádi Zsolt hozzátette, üzemi baleset történt, semmilyen külső behatás nem volt. A magyar kormány jelezte az Európai Bizottságnak, hogy elkötelezett a nyugdíj és az adóreform mellett, amelyek a helyreállítási alap 10,4 milliárd eurónyi forrásához szükségesek, de a magyar költségvetés helyzete és az augusztus 31-i határidő miatt ezt rövid távon nem tudja teljesíteni. Az Európai Bizottság tisztségviselői szerint ugyanakkor az új magyar kormány hozzáállása több, mint konstruktív, így mindenkinek az az érdeke, hogy a lehető legtöbb forrást megmenthessék a helyreállítási alapból. Védvonal néven hálózatot hozna létre a Fidesz, hogy megvédje szimpatizánsait a tiszás erőszaktól. Erről írt Orbán Viktor péntek délelőtt a Facebookon, ahol Kocsis Máté fideszes képviselő posztját osztotta tovább. Kocsis Máté kifejtette, hogy a személyes támadások elhárítására és az állami túlkapások figyelésére egy országos hálózatot hoznának létre, amely jogsegélyt is biztosítana. Szerinte ugyanis erőszak és gyűlölet tapasztalható a Tisza párt részéről. A KDNP online aláírásgyűjtésbe kezd az alaptörvény módosítása ellen, mivel a Tisza párt az első alaptörvény módosító javaslatában kitörölné az alaptörvényből a keresztény kultúra védelmét. Mondta Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője a Facebook oldalán pénteken közzétett videóban. Aki csatlakozni szeretne az online aláírásgyűjtéshez, a petíció.kdnp.hu oldalon megteheti, hívta fel a figyelmet a frakcióvezető. Minden hadrafogható járművet forgalomba állít a MÁV csoport, hogy biztosítsa a kiszámítható utazást a pünkösdi hosszú hétvégén is. Hegyi Zsolt vezérigazgató a Facebook oldalán közzétett videóban kiemelte, a MÁV csoport fokozottan készül a pünkösdi hétvégére, a megyeszékhelyek felé és a népszerű turisztikai desztinációkban is bővítik a férőhelyek számát. Az Intercity-ken mintegy 10%-kal több férőhelyet fognak biztosítani. Több száz zarándok indult útnak pénteken reggel Székelyudvarhelyről Csíksomjóra, hogy részt vegyen a pünkös szombati búcsún. A gyalogos zarándok csoportok mellett péntek hajnalban elstartolt a Csíksomjó Express és a Székely Gyors is, amelyek utasai a négynapos ünnepi program sorozatra érkeznek Erdélybe. A csíksomjói búcsúba legalább 300 ezer zarándokra számítanak. A magyar közméltóságok közül eddig egyedül Súlyog Tamás köztársasági elnök jelezte részvételét. Andrij Sibyha ukrán és Orbán Anita magyar külügyminiszter első személyes találkozóján a svédországi Helsingborgban abban állapodott meg, hogy már a jövő héten megrendezik a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos szakértői szintű konzultációk második fordulóját. Hazánk időjárásáról. Szombaton napos, száraz idő várható, kevés fátyol és gomoly felhő mellett. Estére a legtöbb helyen kiderül az ég. Az északkeleti északi szél ismét sokfelé megélénkül, helyenként erős lökések is kísérhetik. A csúcs hőmérséklet 23 és 29 Celsius fok között alakul. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent János könyvéből. Amikor feltámadása után Jézus még együtt volt övéivel, Péter látta egyszer, hogy utána jön az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Az, aki a vacsorán odahajolt hozzá és megkérdezte, Uram, ki az, aki téged elárul? Ennek láttára Péter Jézushoz fordult. Uram, hát ő vele mi lesz? Jézus így felelt. Ha azt akarom, hogy így maradjon, amíg el nem jövök, mit törődsz vele? Te csak kövess engem. Így a tanítványok között elterjedt az a vélemény, hogy ez a tanítvány nem hal meg. Jézus azonban nem azt mondta, hogy nem hal meg, hanem ha azt akarom, hogy így maradjon, amíg el nem jövök, mit törődsz vele? Ez az a tanítvány, aki tanúságot tesz mindenről, és ezeket írta. Tudjuk, hogy igaz az ő tanúsága. Jézus még sok mást is cselekedett. Ha egyenként mind megírnák, azt hiszem az egész világ sem tudná befogadni a könyveket, amelyeket írni kellene. Ezek az evangélium igéi.

Szent János evangéliumának 21. fejezetéből a 20-tól a 25. versig tartó részletet Varga László atya olvasta fel.

Antonio Vivaldi 106-os jegyzékszámú, G-moll versenymű Trombitára és vonósokra című művének második tétele hangzott el. Előadta Boldocki Gábor, valamint a Capella Gabetta. Vezényelt Andrés Gabetta. 5 óra 40 perc. Most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.

0: Leó pápa az egyházi mozgalmak felelőseihez mindig a közösség javát tartsák szem előtt. 14. Leó a mesterséges intelligenciáról szervezett vatikáni konferencia résztvevőinek. Az egyháznak helyre kell állítania a technológiába vetett bizalmat, és Krisztushoz kell vezetnie az embereket. A nápolyi térség felelős püspöke. A valós problémák ellenére vegyék le rólunk a tüzek földje címkét.
1: Leó pápa az egyházi mozgalmak felelőseihez mindig a közösség javát tartsák szem előtt. Május 21-én csütörtökön fogadta a Vatikánban a pápa a világi társulatok és egyházi mozgalmak új közösségek moderátorait, akik a világiak család- és életdikasztérium találkozóján vettek részt. Örömmel köszöntötte az új szinódusi aulában megtartott audiencián a Szentatya a mozgalmak nemzetközi moderátorait, akik ezekben a napokban gyűltek össze, hogy megerősítsék a szeretett közösség szálait egymás között, és az egyházi közösségek kormányzásáról gondolkodjanak. Minden társadalmi csoportban szükség van megfelelő személyekre és struktúrákra a közösség életének irányításához és koordinálásához. Biztos irányt kell mutatni ahhoz, hogy a közösség tagjai fejlődhessenek, ezért az egyházban is szükség van irányító személyekre. Mindazonáltal az egyházban a kormányzás nem csak tagjai vallási igényeinek koordinálását jelenti, mutatott rá Leó pápa. Az egyházat Krisztus hozta létre, mint az egyetemes üdvösség szándékának jelét, és Isten akaratából azt a helyet, ahol az emberek mindenkorban megkaphatják a megváltás gyümölcseit, megtapasztalhatják az új életet, amit Krisztus nekünk ajándékozott. Ebben az értelemben az egyház szentségi természetű. Külső és intézményes dimenziója mellett annak a közösségnek a hatékony jele, amelyen keresztül részt veszünk magának a Szent Háromságnak az életében. Ezek az egyházon belüli kormányzáshoz is szükséges jegyek, ugyanakkor az nem pusztán technikai jellegű, mert magában hordozza az üdvözítő jelleget, vagyis a hívek lelki javára irányul. A világi társulatok és egyházi mozgalmak kormányzását általában világiakra bízzák, kifejezve a keresztségben kapott részvételt Krisztus királyi papságában. A felelősök a többi hívőt és a társulati életet szolgálják, szabadon választják meg őket egy közösségi megkülönböztetés eredményeként, hogy mindenki hangja szabadon érvényesüljön. Ha a kormányzás a Szentlélek különleges ajándéka, melyet a közösségek tagjai felismernek egyik hittestvérükben, akkor ebből legalább három következtetés vonható le, fejtette ki beszédében a pápa. Az első az, hogy mindenki hasznára kell válnia, a közösség, a társulat, az egész egyház javára. A kormányzást soha nem szabad egyéni érdekekre felhasználni, presztízs és hatalom keresésére. A második következtetés az, hogy sohasem felülről érkező utasítás eredménye a vezető személye, hanem a közösség szabad választása érvényesül. A harmadik következtetés pedig az, hogy amint minden karizma, úgy a társulati vezetés is a lelkipásztorok megkülönböztetése alá esik, akik őrködnek a karizmák megfelelő és rendezett használata felett. Bizonyos tulajdonságoknak mindig jelen kell lenniük a kormányzásban. Ilyen a kölcsönös meghallgatás, a közös felelősség, az átláthatóság, a testvéri közelség, a közösségi megkülönböztetés. Leó pápa ezen túl emlékeztetett rá, hogy a jó vezetés nem koncentrál mindent egy kézbe, hanem előmozdítja a szubszidiaritást és a felelős részvételt a közösség minden tagja bevonásával. A különböző eredetű, történelmi hátterű, identitású és eszmeiségű társulatok és mozgalmak vezetőire kényes feladat vár. Egyfelől meg kell őrizniük és érvényre kell juttatniuk az élő örökséget. Másfelől profétai szerepük van, ami azzal jár, hogy odafigyelnek az aktuális lelkipásztori igényekre, és így válaszolnak az új kihívásokra, kulturális, társadalmi vagy lelkiségi érzékenységre, mely korunkat jelent.

0: lemzi. Csak így lehetünk ugyanis keresztények, tanítványok és misszionáriusok a mai társadalomban és egyházban, jelentette ki a Szent Atya. A felelősök profétai feladatának egy része tehát az, hogy elősegítsék a társulat vagy mozgalom nyitottságát a történelmi helyzetekre. A hiteles és termékeny tagság ugyanis nem merül ki a csoporton belüli aktivitással, hanem értelmezi az idők jeleit és kifelé irányul, mindenkihez fordul, nyitott a kor kultúrájára és a még felfedezetlen missziós területekre. A kormányzással megbízottak számára a másik nagyon fontos elem a szeretett közösség, amelyet meg kell óvni, fejleszteni és megerősíteni az adott csoporton belül és azon kívül is, a különböző egyházi valóságokhoz kapcsolódva. Az egyházon belüli irányítás küldetését gyakorlóknak meg kell tanulniuk meghallgatni és elfogadni az eltérő véleményeket, a különféle kulturális és spirituális irányultságot, a más-más személyes temperamentumot, és mindig a közösség főbb javát kell keresniük, főként a nehéz döntések meghozatalakor. Ez megköveteli a szelídség, az elfogulatlanság és az önzetlen szeretet tanúságtételét a testvérek és a közösség iránt, hogy az példaként szolgáljon mindenki számára. Leó pápa aláhúzta az egész egyházzal való szeretet közösség dimenziójának fontosságát. Időnként olyan csoportokkal találkozunk, amelyek önmagukba zárkóznak, és azt gondolják, hogy az ő saját valóságuk az egyetlen, vagy hogy ők az egyház. Ezzel szemben az egyház mi vagyunk mindnyájan, sokkal több annál. A mozgalmaknak tehát szeretett közösségben kell élniük az egész egyházzal egyházmegyei szinten. A püspök ebben nagyon fontos támpont, ezért nem jó, ha egy csoport nincs szeretett közösségben egy püspökkel, és úgymond másikat akar. Egyházmegyei és egyetemes szinten is szeretett közösségre kell törekednünk, magyarázta a Szent Atya. Ennek fényében jobban megérthetjük az alapító karizma iránti hűség értelmét, ami elengedhetetlen egy egyházi valóság kormányzásához. Minden hiteles karizma magában foglalja az egyház iránti hűséget és nyitottságot. Az alapító karizma iránti hűségben való kormányzás azt jelenti tehát, hogy abból ihletet merítve nyit az egyház jelenlegi valósága felé, nem szürkül bele a múlt, még oly pozitív modelljeibe, hanem hagyja, hogy megszólítsák az új kihívások, párbeszédben az egyház testének más összetevőivel. Leó pápa köszönetet mondott a világi társulatok és egyházi mozgalmak felelőseinek, akik felbecsülhetetlen kincset jelentenek az egyház számára. Sok jól képzett és evangelizáló személy van köztük, számos fiatal, és hivatás a papi és a házassági életre. A karizmák, ajándékok és az apostolkodás módszerei, melyek az elmúlt években kifejlődtek, lehetővé teszik, hogy a kultúra, a művészet, a társadalom és a munka területén mindenhová elvigyék az evangélium világosságát. Isten kegyelmével növeljék ezeket az ajándékokat. Az egyház támogatja őket, és mellettük áll, mondta a Szent Atya, majd Szűz Mária az egyház anyja közbenjárásáért fohászkodva apostoli áldását adta rájuk.
1: Leó pápa. Az egyháznak helyre kell állítania a technológiába vetett bizalmat, és Krisztushoz kell vezetni az embereket. 14. Leó pápa május 22-én pénteken találkozott az Emberi arcok és hangok megőrzése címmel a mesterséges intelligenciáról tartott nemzetközi konferencia résztvevőivel. A kommunikációs dikasztérium, illetve a kulturális és oktatási dikasztérium által szervezett egynapos rendezvényen a mesterséges intelligencia, az oktatás és a technológia szakértői vettek részt, hogy megvizsgálják Leó pápa üzenetét az idei kommunikációs világnapra. Beszédében 14. Leó megerősítette az egyház szerepvállalását a digitális technológiák fejlődésének alakításában, miközben segít arra nevelni az embereket, hogy bölcsen használják azokat. A II. Vatikáni Zsinat tömegtájékoztatásról szóló dekrétuma emlékeztet arra, hogy az egyházat Krisztus azért alapította, hogy az evangélium által mindenkinek üdvösséget hozzon a rendelkezésére álló eszközök felhasználásával. Ennek a vágynak, hogy mindenki üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére, ezért nem csak a döntéseinket és tetteinket kell áthatnia, hanem a média, a digitális technológia és a mesterséges intelligencia használatát és irányítását is, annak érdekében, hogy ezeket az eszközöket az emberiség hiteles szolgálatába állítsák. Aztán Tatya megjegyezte, hogy a technológia féktelen alkalmazása az emberi méltóság rovására olyan eszközökhöz vezet, amelyek kihasználják az emberi kapcsolatok iránti igényünket. Leó pápa ezért arra buzdította az egyházat, hogy segítsen az embereknek újra felfedezni az emberiség igazi jelentését és nagyságát, ahogyan azt Isten akarta. Az emberiség előtt álló kihívás, tette hozzá, nem technológiai, hanem antropológiai jellegű, mivel az emberi lét lényegét érinti. Krisztus, a megtestesült ige szemlélése által jobban megismerhetjük önmagunkat, mivel saját szívünket nem érthetjük meg Krisztus szíve nélkül, mutatott rá Leó pápa. Arra kérte az egyházat és vezetőit, hogy működjenek együtt az oktatási rendszerekkel a fiatalok média és mesterséges intelligencia műveltségének előmozdítása érdekében, hogy megtanuljanak kritikusan gondolkodni. Mivel az egyház a fiatalok lelki jólétére törekszik, segítenünk kell nekik abban, hogy megtanulják a mértékletességet és a fegyelmet a technológia használatában. A fiatalok kiváltképpen nyitottak erre az igazságra, és vágynak az élet értelmének felfedezésére, hangsúlyozta a pápa. Ezért segítenünk kell nekik, hogy találkozzanak az élő Krisztussal, és meg kell tanítanunk őket arra, hogy a technológia használatát integrálják a mindenre kiterjedő keresztény életmódba. 14. Leó pápa azzal zárta beszédét, hogy rámutatott, a mesterséges intelligencia korszaka és az arra adott válaszunk alapvető téma az egyház számára, mivel arra törekszik, hogy mindenkinek segítsen elérni a teljes érettséget. Remélem, hogy ezek a megbeszélések a technológiába, mint az emberi személy zsenialitásának gyümölcsébe vetett bizalom helyreállításához vezetnek, összhangban Isten teremtő tervével, mondta 14. Leó.
2: A nápolyi térség felelős püspöke. A valós problémák ellenére vegyék le rólunk a Tüzek Földje címkét. Leó pápa május 23-án szombaton meglátogatja a Nápoly és Caserta közti 90 település magában foglaló térséget jelképező Acerra kisvárosát, amely térség mintegy 100 éve szenved az illegálisan itt lerakott szeméthegyektől, amelyek tüze, füstje és kibocsátott káros anyaga súlyosan rombolja az itt lakók egészségét és károsítja a környezetet. Ferenc pápa már 6 éve terbe vette a térség meglátogatását, de akkor a világjárvány meghiúsította azt, ám Leó pápa most éppen az ő szándékát valósítja meg. A Vatikáni Rádió interjút készített Antonio di Donna püspökkel, Acerra főpásztorával, a Nápoly környéki Campania tartomány püspöki konferenciája elnökével, aki elmondja az érintett területek súlyos helyzetét. A teremtett világ gondozásáról szóló nevelésnek konkrétabban be kell lépülnie a közösségek rendes katekézisébe, de ettől még messze vagyunk. Az intézményektől azt kérjük, hogy teremtsenek szinergiákat, biztosítsák a folytonosságot és a gazdasági erőforrásokat, hogy felügyelhessék ezeket a területeket, ahol szorgalmas és vendégszerető emberek élnek. Ferenc pápa már 6 évvel ezelőtt a Laudato Si enciklikája 5. évfordulóján el akart jönni Acerrába, de a világjárvány miatt végül elmaradt a látogatása. Ez az enciklika nagy inspirációt jelentett számunkra a helyi tevékenységünkhöz. Leó pápa mostani látogatása elsősorban az enciklika újbóli további népszerűsítését szolgálja, amelyet inkább csak idéznek, semmint ismernek, még akár egyházi körökben is. Talán inkább a világi, vagy úgynevezett világi körökben értékelik jobban, mint a mi egyházi világunkban. Nálunk a teremtett világ védelmének témája jóval a Laudato Si enciklika előtti időre nyúlik vissza, amikor a Tüzek Földjének drámai jelensége fölmerült, vagyis nagyjából 30 évvel ezelőtt. Már akkor is az emberek az egyházhoz fordultak, mivel az állami intézmények reakciója, legalábbis kezdetben, nagyon gyenge volt. És az emberek látták, hogy gyermekeik megbetegednek, sőt néhányan meg is halnak. Akkor kezdődött ez az elkötelezettség, amelyet a Laudato Si megerősített, további lendületet és tudatosságot adva neki. Nápa és Caserta között összesen 12 egyházmegye elkötelezettségéről beszélünk. Hiszünk az ég és a föld teremtő istenében, hiszünk az evangéliumban, tehát a motiváció bibliai eredetű. Szoktam mondani, hogy a Laudato Si nem egy zöld ökológiai dokumentum, hanem az egyház társadalmi tanításának dokumentuma, vagyis olyan, mint 13. Leó pápa Rerum Novarum enciklikája, ugyanolyan jelentőségi, ugyanolyan történelmi súlyú. A Laudato Si ráébresztett bennünket arra, hogyha a teremtett világ gondozására való nevelés nem válik közösségeink, plébániaink mindennapi életének szerves részévé, vagyis ha nem épül be a hitbe, prédikációba, a rendes katekézisbe, akkor az csak néhány elit, sőt néhány egyházi elit kiváltsága lesz, de nem lesz része a nagy egyház, a sokaság, az egyesületek és a csoportok közös útjának. Konkrétan be kellene épülni abba, mert az egyház szociális tanítása az evangelizáció szerves része, és el kell mondanunk, hogy még messze vagyunk ennek megvalósításától. A kérdésre, hogy mi jellemzi ma az egyház és a helyi intézmények közötti együttműködést, Acerra főpásztora Antonio Di Donna püspök így válaszolt. Először is szeretném leszögezni, hogy mi szinte kísérleti jelleggel működünk, mert ne felejtsük el, nem csak mi vagyunk a tűzföldek. Olaszországban is sok ilyen tűzföld létezik. Szennyezett területek vannak az ország északi, középső és déli részén is. Ezt azért mondom, mert le kell rázni magunkról ezt a megbélyegzést. Ezt követően fontos megérteni, hogy csak együtt, az összes érintett szereplővel együtt, elsősorban a régióval, az önkormányzatokkal és természetesen a nemzeti kormánnyal együtt tudunk kilábalni ebből a környezeti drámából. Emellett ott vannak a bizottságok, a bátor anyák, a környezetvédő orvosok és az egyház, akik felhívják a figyelmet a problémára és a tudatosságot növelik. A dráma túl nagy ahhoz, hogy nélkülözhetni az összehangolt együttműködést, de azt kell mondanom, hogy sajnos az intézmények reakciója eleinte nagyon gyenge volt, de hála Istennek fokozatosan kialakítottuk ezt a párbeszédet. Ma párbeszédet folytatunk az intézményekkel, persze mindig szükség van arra, hogy ösztönözzük, bátorítsuk őket, hogy tegyék meg, amit tenniük kell, vagyis a kármentesítést, a levegő minőségének vizsgálatát, és így tovább. A prefektúráknak például jelentős hatásköreik vannak, és hála Istennek itt a nápolyi és a kazertai prefektúrák nagyon aktívan működnek irányító központként, ez az a szinergia, amelyre vágyunk. Nyilatkozta a régió püspöke. Leó pápa szombaton reggel 8 órakor indul helikopterrel a Vatikánból, 9:30 az acerrai székesegyházban találkozik a tartomány püspökeivel, papjaival és szerzeteseivel, akikhez beszédet intéz, majd 10:30 a város főterén találkozik a térség lakosaival, akikhez beszédet intéz. A Szent Atya délben indul vissza, és 1 óra körül érkezik vissza a Vatikánba.
1: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
3: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását. Dicsértessék a Jézus Krisztus! 6 óra van.

6 óra 1 perc. Hallgassák meg híreinket! A szerkesztő Bartók Szilvia, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Köszöntjük a hallgatókat! Két gyermekes családapa hunyt el a MOL tiszaújvárosi üzemében történt robbanásban. Két könnyebb sérültet péntek délután hazaengedtek a miskolci kórházból. A péntek délelőtti robbanásban veszélyes anyag nem került a levegőbe, és a balesetnek nincs kihatása az ország üzemanyag ellátására. A robbanás az Olefin egy üzemben történt, ahol karbantartás zajlott. A MOL vezérigazgatója azt mondta, szénhidrogén robbant be váratlanul a csővezetéknél. Hernádi Zsolt hozzátette, üzemi baleset történt, semmilyen külső behatás nem volt. A magyar kormány jelezte az Európai Bizottságnak, hogy elkötelezett a nyugdíj és az adóreform mellett, amelyek a helyreállítási alap 10,4 milliárd eurónyi forrásához szükségesek, de a magyar költségvetés helyzete és az augusztus 31-i határidő miatt ezt rövid távon nem tudja teljesíteni. Az Európai Bizottság tisztségviselői szerint ugyanakkor az új magyar kormány hozzáállása több, mint konstruktív, így mindenkinek az az érdeke, hogy a lehető legtöbb forrást megmenthessék a helyreállítási alapból. Védvonal néven hálózatot hozna létre a Fidesz, hogy megvédje szimpatizásait a tiszás erőszaktól. Erről írt Orbán Viktor péntek délelőtt a Facebookon, ahol Kocsis Máté fideszes képviselő posztját osztotta tovább. Kocsis Máté kifejtette, hogy a személyes támadások elhárítására és az állami túlkapások figyelésére egy országos hálózatot hoznának létre, amely jogsegélyt is biztosítana. Szerinte ugyanis erőszak és gyűlölet tapasztalható a Tisza párt részéről. A KDNP online aláírásgyűjtésbe kezd az alaptörvény módosítása ellen, mivel a Tisza párt az első alaptörvény módosító javaslatában kitörölné az alaptörvényből a keresztény kultúra védelmét. Mondta Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője a Facebook oldalán pénteken közzétett videóban. Aki csatlakozni szeretne az online aláírásgyűjtéshez, a petíció.kdnp.hu oldalon megteheti, hívta fel a figyelmet a frakcióvezető. Minden hadrafogható járművet forgalomba állít a MÁV csoport, hogy biztosítsa a kiszámítható utazást a pünkösdi hosszú hétvégén is. Hegyi Zsolt vezérigazgató a Facebook oldalán közzétett videóban kiemelte, a MÁV csoport fokozottan készül a pünkösdi hétvégére, a megyeszékhelyek felé és a népszerű turisztikai desztinációkban is bővítik a férőhelyek számát. Az Intercity-ken mintegy 10%-kal több férőhelyet fognak biztosítani. Több száz zarándok indult útnak pénteken reggel Székelyudvarhelyről Csíksomjóra, hogy részt vegyen a pünkös szombati búcsún. A gyalogos zarándok csoportok mellett péntek hajnalban elstartolt a Csíksomjó Express és a Székely Gyors is, amelyek utasai a négynapos ünnepi programsorozatra érkeznek Erdélybe. A csíksomjói búcsúba legalább 300 ezer zarándokra számítanak. A magyar közméltóságok közül eddig egyedül Súlyog Tamás köztársasági elnök jelezte részvételét. Andrij Sibyha ukrán és Orbán Anita magyar külügyminiszter első személyes találkozóján a svédországi Helsingborgban abban állapodott meg, hogy már a jövő héten megrendezik a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos szakértői szintű konzultációk második fordulóját. Hazánk időjárásáról. Szombaton napos, száraz idő várható kevés fátyol és gomoly felhő mellett. Estére a legtöbb helyen kiderül az ég. Az északkeleti északi szél ismét sokfelé megélénkül, helyenként erős lökések is kísérhetik. A csúcs hőmérséklet 23 és 29 Celsius fok között alakul. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket!

Karl Maria von Weber opusz 35-ös szerzeményét a Lavotta János kamarazenekar játszotta, a koncertmester Dombóvári János volt. 6 óra 15 perc. Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékesi Jenikő olvas fel.

az összeszedettség szellemi terében az élő Isten valósága lép elő. Az imádság első feladata és erőfeszítése, hogy ehhez a valósághoz eljussunk. A második, hogy az ő szent jelenlétében megmaradjunk, s megfeleljünk azoknak a követelményeknek, amelyeket ez a jelenlét velünk szemben támaszt. Az erőfeszítés szót használtuk, s ez nem véletlen, mert az imádság valóban lehet erőfeszítés. Néha könnyen megy, mint a szívből fakadó élő beszéd. De az élet egészét nézve, s az emberek sokaságára tekintve, ez inkább a kivételt jelenti. Általában azonban akarni és gyakorolni kell az imádságot, s ennek a gyakorlásnak a fáradtsága jó részt abból adódik, hogy Isten valósága nem érzékelhető. Ezért az imádkozónak az az érzése támad, mintha ürességbe került volna, s minden más sürgősebbnek tűnik, mivel azok érzékelhetők. Ilyenkor a legfontosabb a kitartás. Ha valaki azt mondja, hogy neki az imádság semmit nem ad, vagy hogy semmi benső indítást nem érez, vagy hogy ez hamis, s ezért nem is csinálja, az elhagyja a szolgálatot, s elveszíti a lényeget. Mert különös jelentőséget nyer az üresség órájában is kitartó imádság, amely más alkalmaknak még oly eredeti imájával sem pótolható. Azt jelenti ugyanis, hogy a hitet a legszigorúbban komolyan vesszük. Az imádságot Isten szava iránti legteljesebb hűségből végezzük. A sötétben szólunk ahhoz, aki hall minket akkor is, ha az ember semmit sem tud róla. Ennek az ürességnek is különféle fajtái vannak. Egyszer az, amely egyszerűen hibát jelent, azt a tényt, hogy tényleg nincs ott semmi. De van olyan is, amely a jelenlétnek egy különleges fajtájára utal. A kétféle ürességet nem könnyű megkülönböztetni. Időnként úgy tűnik, mintha Isten valóban nem lenne jelen, és értelemszerűen nem csak az imádsággal, de az egész hittel fel kellene hagyni. Valójában azonban a hit próbájáról van szó, hiszen dicsőséget betölti a mennyet és a földet, ahogyan a Sanctus dicsőítő éneke zengi. Igen, de a hívő azt az ígéretet kapta, hogy Isten az ő számára különleges módon is jelen lesz, és nem csak úgy, mint a kövek és fák számára, mert nem csak jelen lesz, hanem vele lesz, mert Isten szereti őt. Ez a világ az elrejtettség, elfátyolozottság szintere, s a legsűrűbb fátyol, mely Istent elrejti előlünk az, hogy nem lehet érzékelni közelségét. Ebben az ürességben azonban valami sajátosság mégis megmutatkozik. Valami jelentőség, amelyet nem lehet kifejezni. Valami érthetőség a látszólagos semmi közepette, amely minden érthetetlenség ellenére állítja önmagát. Gyakrabban fordul ez elő, mint gondolnánk, és jobban kellene erre figyelnünk. Ez a lehelet, ez a felfoghatatlanul finom érzékelőpont jelenti Isten legtávolabbi önközlését. Látszólag semmi, és mégis képes hordozni a hitet, hogy az kitarthasson. És ha ezt megtette, akkor az üresség egyszer csak megtelik. Isten ugyanis nem egy gondolat, érzés vagy képzelődés, hanem valóság. És nem felettünk létezik, közömbös lelki elégedettségben, hanem szeret minket. És ő az Úr, ő maga a szabadság, a hatalom. Számára nincsenek korlátok, még a mi szívünk hidegsége sem lehet korlát a számára, s aki kitart a hűségben, azt ő fogja meggyőzni. Ha Isten csak egy gondolat vagy érzés lenne, akkor inkább választanám az élet dolgait a maguk színességében, az embereket a maguk elevenségében, a földet édességével és nehézségeivel. De ő az élő Isten, aki így szól. Nézd, az ajtóban állok és zörgetek. Aki meghallja szavam és kinyitja az ajtót, ahhoz bemegyek, és vele étkezem, ő meg velem. Istennek a valósága különböző erősséggel nyilvánulhat meg. A halk lehelettől az olyan erőig, amely elárasztja az embert. Lényünk tulajdonképpeni lényege fogja ezt fel. A lélek alapzata, a szellem csúcsa, a belső élet legtisztább fénye.
Ez a valóság egyedülálló és egyszerű, mégis minden tulajdonság teljessége megvan benne. Ezért beszélnek a lelki élet mesterei a szellemi érzékekről, a belső szemről, fülről, érzésről és ízről, mert ezeken azokat a módokat értik, amellyel Isten jelenléte valamiképp megtapasztalható. Az imádságnak mégis függetlennek kell maradnia az ilyenfajta tapasztalattól. Ha Isten megengedi, hogy megtapasztaljuk őt, akkor az imádkozót bátorítsa el ez a teljesség, legyen érte hálás, és őrizze jól. De ha ürességbe kerül, a csupasz hitre kell támaszkodnia, és ki kell tartania. Elolvashatjuk a titkos jelenések 7 levelének végén lévő ígéreteket, melyek mind a földi lét sötétsége és zártsága utáni győzelemről szólnak. Íme, itt az ideje, hogy megszívleljük.

0: Baranyai László szólaltatta meg Friedrich Chopin opusz 47-es Ázdúr balladáját.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 6 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Harcsik Róbert, a technikai munkatárs Bójás János, a szerkesztő Bartók Szilvia. Köszöntjük a hallgatókat. Főbb híreink először röviden. Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében, egy kétgyermekes családapa elhunyt. Készül a balatoni szezonra, a rendőrség 4 megye szakmai feladatait koordinálják. Védvonal néven hálózatot hozna létre a Fidesz, hogy megvédje szimpatizánsait. Csíksomjón már nagyon várják az zarándokokat, legalább 300 ezer emberre számítanak. Egy kétgyermekes családapa hunyt el a MOL tiszaújvárosi üzemében történt robbanásban, mondta Kapitány István miniszter a baleset utáni sajtótájékoztatón. További két ember súlyosan, 7 könnyebben sérült meg. A péntek délelőtti robbanásban veszélyes anyag nem került a levegőbe, és a balesetnek nincs kihatása az ország üzemanyag ellátására. A robbanás az Olefin egy üzemben történt, ahol karbantartás zajlott. A MOL vezérigazgatója azt mondta, szénhidrogén robbant be váratlanul a csővezetéknél. Hernádi Zsolt hozzátette, üzemi baleset történt, semmilyen külső behatás nem volt. A robbanásban megsérültek közül 2 szemét hazaengedtek a miskolci kórházból, 3 még megfigyelés alatt állnak, állapotuk stabil, közölte az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán pénteken. Hegedű Zsolt bejegyzése szerint a tiszaújvárosi üzem 4 súlyos sérültjét a Debreceni Egyetem Klinikai Központ égési centrumába szállították. Egy sérült lélegeztetésre szorul, és mind a 4 másodfokú kiterjedt égési sérülést szenvedtek. Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota a honlapján pénteken reggel. A Sándor Palota azt közölte péntek reggel az MTI-vel, hogy a köztársasági elnök a kegyelmi ügyként ismerté vált kegyelmi döntés kivizsgálását kezdettől teljes egészében támogatja, és ahogyan azt az elnöki hivatal május 19-i keddi közleményében kijelentette, kész együttműködni a kormánnyal annak érdekében, hogy a közvélemény valós képet kaphasson erről a nagy közfelháborodást kiváltó esetről. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség, hangzott el a Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság szezonnyitó értekezletét követő sajtótájékoztatón Balatonlellén, ahol Somogy vármegye rendőrfőkapitánya ismertette a rendőrök előtt álló feladatokat. A szerkesztő összefoglalóját hallják.
3: Molnár Gábor Somogy vármegye rendőrfőkapitánya lesz a vármegyék rendőri munkáját összehangoló, június 1-től szeptember 15-ig működő Balatoni Koordinációs Bizottság soros elnöke. A feladat az, hogy a Balaton és a Velencei tó turisztikai szezonjában szorosan összehangolják az információ áramlást és koordinálják az együttműködést Somogy, Veszprém, Zala és Fejérvár megye turisztikai övezeteiben, mert a bűnözés nem ismeri sem az ország, sem a vármegye határokat. Molnár Gábor kitért arra is, hogy a buliturizmus ma már nem kizárólag Siófokra jellemző. Egyre jobban áttolódik Balaton lellére, ahol az önkormányzat mintegy 300 kamera kihelyezésével és a vandál viselkedést meg nem engedő helyi rendeletek alkotásával készült fel a helyzetre. A rendőrfőkapitány a Balatoni Koordinációs Bizottság legfontosabb feladatának azt nevezte, hogy a látogatók és a lakosság szubjektív biztonságérzete megfelelő legyen. Ehhez látható egyenruhás szolgálat, megfelelő intézkedéskultúra és jó kommunikációs stratégia kell, sorolta. Hozzátette, minden kapitányságon áldozatsegítő is dolgozik majd. Terveznek munkaerő átcsoportosítást is. Továbbá idén is lesznek lovas, kutyás és biciklis rendőrök. A vízirendészet pedig rendelkezik megfelelő hajóállománnyal. Molnár Gábor, Somogy vármegye rendőrfőkapitánya hangsúlyozta, hogy a rendőrség az önkormányzatokkal, a civil szervezetekkel és a polgárőrökkel együttműködve tud hatékony lenni. Ez a statisztikában is látszik, hiszen a Balaton déli partján az utóbbi évek turisztikai szezonjában tendenciózusan csökkent az erőszakos bűncselekmények, így a garázdaság és a testi sértések száma.
0: Védvonal néven hálózatot hozna létre a Fidesz, hogy megvédje szimpatizánsait a tiszás erőszaktól. Erről írt Orbán Viktor péntek délelőtt a Facebookon, ahol Kocsis Máté fideszes képviselő posztját osztotta tovább. Kocsis Máté kifejtette, hogy a személyes támadások elhárítására, az erőszak megfékezésére és az állami túlkapások figyelésére egy országos hálózatot hoznának létre, amely jogsegélyt is biztosítana. Szerinte ugyanis erőszak és gyűlölet tapasztalható a Tisza párt részéről. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter és tanácsadója Karikó Katalin szerint is válságban van a magyar egészségügy. Erre reagált kérésünkre Balaton Péter, a Magyar Kórházak és Rendelőintézetek Szövetségének főtitkára.
4: Igazuk van, hogy válságban van az egészségügy, de valójában az egész világon, hisz a szabad munkaerő áramlás azt teszi lehetővé, hogy a jobb munkakörülmények és a magasabb bérek irányában egy folyamatos elvándorlás van. Úgy gondolom, hogy a képzésen belül olyan szakmák irányában, ami hiány szakmának tűnik, ösztönözni kell, hogy a végzett orvosok ezeket a szakmákat megtanulják és elvégezzék. Magyarországon tulajdonképpen az alapellátás az, amelynek a megerősítése esetén kevesebb szakorvosi óra számra, és hogyha erős az alapellátás, akkor kevesebb kórházi ellátásra lenne szükség. Ez viszont az alapellátást teljes egészében reformálni kéne. Valójában az alapellátásban az utolsó pozitív döntés, amely a mai helyzetet is még lehetővé teszi, ez 1990-es évek elején, az első kormány idején történt, amikor az alapellátásban lévő dolgozó orvosokat magánosították, és lehetővé tették, hogy magáncégként vagy magánorvosként ezt az ellátást elvégezzék. Én úgy gondolom, hogy ezen a vonalon kéne tovább folytatni a gondolkodást, illetőleg a különböző szakképzettségű alapellátásban dolgozó orvosoknak az együttműködését kéne ösztönözni, hogy minél kevesebben jussanak tovább a betegek közül, és minél többen gyógyuljanak meg ezen a szinten, amennyiben ez lehetséges. Az egészségügyben lehet jó döntéseket hozni, de a politikától elvárt gyorsaságú eredményt viszont nem lehet elvárni.
0: Balaton Péterrel bővebben a szombaton 20 óra 4 perckor kezdődő A héten történtben beszélgetünk. A jövő héten folytatódnak a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos ukrán-magyar szakértői konzultációk. Tájékoztatott az MTI híradása szerint az Ukrán Külügyminisztérium hivatalos honlapján a tárca vezetője. Andrij Sibiha ukrán és Orbán Anita magyar külügyminiszter első személyes találkozóján a svédországi Helsingborgban abban állapodott meg, hogy már a jövő héten megrendezik a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos szakértői szintű konzultációk második fordulóját. A kárpátaljai magyar hímzőműhely sikeres időszakon van túl, munkáikat a legrangosabb magyarországi textilfesztiválokon is elismerik. Most új sorozaton dolgoznak és szakmai konzultáción is részt vettek. Nyíri Kata jelenti.
5: A csapi Vas Veronika már több éve a hímzés szerelmese. Mint fogalmaz, a hagyományőrzést szívügyének érzi. Számos órát töltenek a keresztszemes varrással és az aprólékos részletek kidolgozásával. Amellett, hogy értéket teremtenek, alkotás közben a gondolataik is elterelődnek a háborús hétköznapokról.
6: Nagyon fontos üzenete van ennek a hímzőműhelynek, mert én úgy gondolom, hogy fennmarad ez a népművészeti ág, a szép kárpátaljai hímzés. A hímzőműhely tagjai nagyon összetartó csapatot alkotnak, támogatjuk egymást, igyekszünk minél hamarabb találkozni, segítjük egymás munkáját, megbeszéljük az éppen aktuális feladatokat, és örülünk, hogy együtt lehetünk, és igazán komoly barátságok alakultak ki.
5: A kárpátaljai hímzőműhely szakmai továbbképzésében képzését Szuperné Bohus Judit háromszoros Gránátalma díjas hímző népi iparművész vállalta.
7: Új kézimunkákat kell kiadni, többfajtát is, van, ami kézben van, a fehér hímzés, az folyamatában van, mert az egy kicsit nehezebb és lassabb. Keresztszemes kézimunkát, gránátalmás kézimunkát adtam most ki, abból egy teljes garnitúrát csinálunk, és próbálkozunk egy olyan különleges anyaggal, ami Kárpátalján már létezik, de egy nagyon-nagyon pici kis hucul hatása van, és ez nagyon szépen alakul, és most ezt próbáljuk ki két színnel, sötét kékkel, meg világos kékkel. Fontos, hogy együtt legyünk, fontos, hogy személyesen megbeszélünk dolgokat, és mindig valami különlegessel fogok jönni, ami a továbbélésünket, hiszen elértünk egy nagyon szép szintet, de úgy érzem, hogy most tovább kell lépni, és ezért van az, hogy újat, és mindig keressük azt, hogy mi az, amivel tovább tudunk lépni és haladni ezzel a kézimunkával.
0: Hetvenhét katolikus intézmény vehetett át teremtésvédő, óvoda, iskola és kollégium címet, írta a Magyar Kurír. A Katolikus Pedagógiai Intézet és a Magyar Katolikus

0: évben várhatóan elinduló új képzésére, a közösségi gondoskodás alapszakra is várja az érdeklődők előregisztrációját. Testi és lelki feltöltődést ígér Pünköst hétfőn Esztergomban a Közösségek Napja, írja a Magyar Kurír. Esztergomban a Bazilika előtti tér és környéke ad otthont május 25-én Pünköst hétfőn az Esztergom Budapesti Főegyházmegye szervezésében a Közösségek Napjának. A programsorozat délelőtt 10 óra 30 perckor ünnepi szentmisével kezdődik a Bazilikában, ahol átadják az idei Szent Adalbert díjakat. Több száz zarándok indult útnak péntek reggel Székelyudvarhelyről Csíksomjóra, hogy részt vegyen a pünkös szombati búcsún, számolt be róla a Székelyhon. Az udvarhelyszéki és anyaországi hívek a hagyományoknak megfelelően a kis Szent Teréz templomban gyűltek össze, ahol közös ima és áldás után vágtak neki a gyalogos zarándoklatnak. A gyalogos csoportok mellett péntek hajnalban elindult a Csíksomjó Express és a Székely Gyors is, amelyek utasai a négynapos ünnepi programsorozatra érkeznek Erdélybe. A csíksomjói búcsúba legalább 300 ezer zarándokra számítanak. A helyiek nagyon készülnek, sokan virágokat ültettek a házak elé, mások kerítést is festettek az áthaladó zarándokok tiszteletére. Gáspár Sándor tudósít.
1: Csíksomjóra autóval már nem szabad behajtani. Jószerével még Csíkszeredába is alig, nem csak a főutakat, de a mezei utakat is rendőrök, illetve a szervezők megbízottai vigyázzák, figyelmeztetik az érkezőket a rögtönzött parkolókra. Külön számítanak a szekerekkel és a lovon érkezőkre is. Délelőtt már nagy körláncban riasztották a medvéket, de a riasztást szombaton reggel is megismétlik, hogy megelőzzék a bajt. 100 főt is meghaladó csapatban bakancsos zarándokok indultak Kézdivásárhelyről, lovasok Marosszékről, a keresztalják jönnek gyalogosan a Gyimesekből és Csángóföldről is. A csíki falvakból csak szombaton, hajnalban esetleg reggel indulnak, addig lekaszálták a porták előtt a füvet, megseperték az utcát, virágokat ültettek a házak elé, és sok helyen kerítést is festettek. Így fogadják az áthaladó zarándokokat. Kisszéken, Vederben friss ivóvizet is előkészítettek a zarándokoknak, de ha úgy adódik, a szállást is felajánlják a Csűrben. Székelyföldre a Csíksomjó Express Szombathelyről indult. Budapesten összekapcsolódott a Székelygyorssal, és Déván keresztül igyekeztek a szombati szentmisére a hármas halomoltárhoz. A magyar, árpádházi, székely lobogók százaival feldíszített vonatot Aradon és Sepsiszentgyörgyön várta a helybéli magyarok sokasága. A Boldogasszony zarándokvonat is elindult. Marton Zsolt, Váci megyés püspök, a zarándokvonat lelki vezetője áldotta meg indulás előtt 800 utasát, akik között sok csíki iskolás gyerek is van a Rákóczi Szövetség meghívására, hogy a magyarországi zarándokokkal egy közösségben érkezzenek a kegyhelyre. A zarándokvonattal utazik Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, az idei csíksomjói pünkösdi búcsú szónoka is. Súlyog Tamás, magyar köztársasági elnök idén is jelen lesz Csíksomjón. A magyar közméltóságok közül eddig egyedül Magyarország köztársasági elnöke jelezte részvételét. Viszont a Kézdivásárhelyi lovas zarándokok között érkezik Herceg Anita, Áder János volt köztársasági elnök felesége is.
0: Közlekedési hírek következnek.
2: Jó reggelt kívánok! Budapesten a hosszú hétvégére ismét lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A hétvégén az első kerületben a Batthyány utcában a Donáti utca előtt útszűkületre számítsanak épületfelújítás miatt. Lezárták ma 8 órától 15 óráig az első kerületben a Donáti utca, Toldi Ferenc utca útvonalat a Hunyadi János úttól a Franklin utcáig filmforgatás miatt. Lezárták a félútpályát a 15. kerületben a Pestújhelyi úton az Apolló utcánál felújítás miatt. A váltakozó irányú áthaladást a napközben jelző őrök segítik. Mára lezárták az érintett útszakaszt. A 124-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Templomtér és a Szatmári Mihály tér megállót. Rendezvényt tartanak ma 20 órától várhatóan 23 óráig a Pap László sportarénában. Ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra, torlódásra készüljenek. Kovács Botond, PKK Info.
0: Hazánk időjárásáról. Szombaton napos, száraz idő várható, kevés

0: pátyol és gomoly felhő mellett. Estére a legtöbb helyen kiderül az ég. Az északkeleti északi szél ismét sokfelé megélénkül, helyenként erős lökések is kísérhetik. A csúcshőmérséklet 23 és 29 Celsius fok között alakul. Végül főbb híreink még egyszer röviden. Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében, egy kétgyermekes családapa elhunyt. Készül a balatoni szezonra a rendőrség, négy megye szakmai feladatait koordinálják. Védvonal néven hálózatot hozna létre a Fidesz, hogy megvédje szimpatizánsait. Csíksomjón már nagyon várják a zarándokokat, legalább 300 ezer emberre számítanak. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Bartók Szilvia, a bemondó Harcsik Róbert, a technikai munkatárs Bójás János volt. Köszönjük figyelmüket!
1: Multidéző. Szikora Józsefet hallják.
2: 2026. május 23-a szombat van. Isten éltesse névnapjuk alkalmából Dezső, Dézi és Mikes nevű hallgatóinkat. Ma Boldog Apor Vilmosra emlékezünk. 1892-ben született Segesváron. Győri püspökként erőteljesen tiltakozott a zsidó törvények bevezetése ellen. A második világháború alatt számos beadvánnyal fordult a kormányzathoz az üldözöttek megmentése érdekében. 1945. március 30-án, nagypénteken, szovjet katonák a győri püspökvár óvóhelyéről el akarták vinni a fiatal nőket. Vilmos püspök azt ajánlotta, hogy a lányok helyett férfiak és idős hölgyek menjenek dolgozni a kaszárnyába, de az egyik tiszt rálőtt, majd a katonák eltűntek. Apor Vilmos püspök húsvét hétfőre virradóra belehalt sebeibe. A Kínai Népköztársaság központi népi kormánya és a tibeti helyi kormány 1951. május 23-án egyezményt írt alá, amely kínai fennhatóság alá helyezte a területet. 2021. május 23-án a fehér orosz hatóságok pokolgépes fenyegetésre hivatkozva leszállásra kényszerítették Minszkben a Ryanair ír légitársaság Athénból Vilniusba tartó járatát. A repülőn utazott Raman Prastasevich, a fehér orosz kormány által szélsőségesnek nyilvánított Telegram csatorna volt főszerkesztője is, akit a leszállás után őrizetbe vettek. Pünkösd vasárnap előtti szombaton, azaz ma rendezik a csíksomjói búcsút, a pünkösd ünneplésének kiemelkedő magyar eseményét. A hagyomány szerint 1567-ben János Zsigmond erdélyi fejedelem fegyverrel akarta unitárius hitre áttéríteni a katolikus székelységet. A székelyek azonban a közeli Nagyerdőn vívott csatában legyőzték a térítő szándékkal érkező fejedelem seregeit. A csatába induló gyergyói, csíki és kászoni székelyek Csíksomjón gyülekeztek, kérve a szűzanya közbenjárását, s innen indultak a Hargitára, hogy megvédjék a hitüket. A győzelem után visszatértek Csíksomjóra hálát adni Istennek és a szűzanyának. Megfogadták, hogy ennek emlékére minden pünkös szombatján elzarándokolnak Csíksomjóra. 2020-ban a csíksomjói pünkösdi búcsú és kegyhely bekerült a hungarikumok gyűjteményébe. 1861. május 23-án született Ripl Rónai József, festő, grafikus, iparművész, a posztimpresszionizmus legkiemelkedőbb magyar képviselője. Párizsban Munkácsi Mihály tanítványa volt. 1900-ban Budapestre költözött, majd egy év múlva Kaposvárra telepedett. Széles körben ismert festménye az Apám és Piacek bácsi, Móricz és Babics arcképe, valamint a Piros sapkás önarckép. 2012-ben a párizsi Musée d'Orsay megvásárolta a jelenet Gróf Somsicsék kertjében című Ripl Rónai alkotást, amelyet állandó kiállításon mutatnak be. 105 éve született Grigori Csukraj, szovjet-orosz filmrendező, a Ballada a katonáról alkotója. Ugyancsak 1921. május 23-án született Bende Zsolt, Liszt Ferenc díjas operaénekes, kiváló művész, a Magyar Állami Operaház örökös tagja. Baritonját Európa számos operaházában hallhatta a közönség. Kiváló oratórium és dalénekes is volt. 1936-ban e napon született Györgyei Klára, író, műfordító, kritikus. Angolra fordította többek között Örkény István Macskajáték és Kulcskeresők című darabját. 1946. május 23-án született Gergely András, történész, diplomata. Kutatási területét elsősorban a 19. századi magyar eszme, politika és társadalom történet képezte. 1988-ban csatlakozott a Magyar Demokrata Fórumhoz. Részt vett az ellenzéki kerekasztal munkájában. 1786-ban enapon halt meg gróf Benyovszky Móricz utazó, Madagaszkár királya. 1901. május 23-án halt meg Vol Janka, költő, író, szerkesztő. Négy nyelven foglalkozott irodalommal, sokat fordított angolból. Ő volt az első nő, aki a Magyar Tudományos Akadémia megbízásából fordítást végzett. Kortárs francia szépirodalmi és filozófiai műveket tolmácsolt. 1906. május 23-án halt meg Henrik Ibsen, norvég író, költő. A világhírt életműve első korszakában született két romantikus, történelmi témájú drámai költeménye hozta meg számára, a Brand és a Pergünt. 40 éve távozott e világból Karsai Elek, történész, levéltáros, az 1945 és 90 közötti magyarországi történetírás jelentős, meghatározó alakja. Fő kutatási területe a két világháború közötti Magyarország, s főként a második világháború időszakának története. 15 éve nincs köztünk Cségyi Mesi Éva, irodalomtörténész, kritikus. Kutatási területe a stíluselmélet, stílustörténet, illetve a romániai magyar irodalom volt. Cségyi Mesi Éva a romániai magyar szellemi közélet egyik vezető alakja volt. Munkásságát számos kitüntetéssel ismerték el.
1: A multidézőt Szikora József készítette.
3: Szívem első gondolatja, hozzád szel fel Istenem, te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked, szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus agykegyelmet, őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel büntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagy. Amen.

Kedves hallgatóink, a zenés napköszöntőt Szent Mise közvetítéssel kezdjük, hamarosan kapcsoljuk a budapesti Városmajori plébánia templomot. A Szent Misét bemutatja Merva Péter atya, orgonán közreműködik Budai Tamás kántor.

Az Atya, és a Fiú, és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek. Kedves testvéreim, ezt a ma reggeli szentmisét elhunyt Gáborért ajánlom föl. Most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük Urunk szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen.

0: Könyörögjünk! Mindenható Istenünk, a húsvéti szent idő végén kérünk, segíts, hogy kegyelmedből a feltámadás hite szerint alakítsuk erkölcseinket és életünket, ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Szent Lecke az apostolok cselekedeteiből. Rómába érkezésünk után Pál engedélyt kapott, hogy saját szállásán maradhasson egy katona őrizete alatt. Harmadnapra magához kérette a legtekintélyesebb zsidókat. Amikor összejöttek, így szólt hozzájuk: férfiak, testvérek, én semmit sem vétettem a nép vagy atyáink szokásai ellen, mégis bilincsbe verve adtak át Jeruzsálemben a rómaiak kezére. Ők kivizsgálták ügyemet, és szabadon akartak bocsájtani, mert semmi okot sem találtak, amiért halálra ítéljenek. A zsidók tiltakozása miatt azonban kénytelen voltam a császárhoz föllebbezni, de nem azért, mintha népemet vádolni akarnám. Ez az oka annak, hogy látni kívántalak titeket, és néhány szót akartam szólni hozzátok. Ezt a bilincset ugyanis a választott nép reménysége miatt rakták rám. Két álló esztendeig maradt Pál apostol a bérelt szállásán, mindenkit fogadott, aki csak fölkereste. Hirdette nekik az Isten országát, és bátran, akadálytalanul tanított Urunkról, Jézus Krisztusról. Ez az Isten igéje.
1: Minden igaz lelkű ember

Úr megvizsgálja az igazat és a bűnöst, utálja azt, aki az erőszakot kedveli. Az Úr igaz, az igazságot kedveli,

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Amikor feltámadása után Jézus még együtt volt övéivel, Péter látta egyszer, hogy utána jön az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Az, aki a vacsorán odahajolt hozzá, és megkérdezte, Uram, ki az, aki téged elárul? Ennek láttára Péter Jézushoz fordult, Uram, hát ő velem mi lesz? Jézus így felelt, ha azt akarom, hogy így maradjon, amíg el nem jövök, mit törődöl vele? Te csak kövess engem. Így a tanítványok között elterjedt az a vélemény, hogy ez a tanítvány nem hal meg. Jézus azonban nem azt mondta, nem hal meg, hanem ha azt akarom, hogy így maradjon, amíg el nem jövök, mit törődöl vele? Ez az a tanítvány, aki tanúságot tesz mindenről, és ezeket írta. Tudjuk, hogy igaz az ő tanúsága. Jézus még sok mást is cselekedett. Ha egyenként mind megírnák, azt hiszem, az egész világ sem tudná befogadni a könyveket, amelyeket írni kellene. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvéreim! Hallottuk, hogy Pál Rómában fogoly, külsőleg korlátozott, belül azonban szabadabb, mint valaha. A bilincs így aztán már nem akadály számára, hanem mint egy szószékként jelenik meg. 2 évig fogad mindenkit, aki csak keresi az igazságot, és bátran, akadálytalanul hirdeti az Isten országát. Ez a mondat felszólítás számunkra, mi akadályoz meg engem abban, hogy tanúságot tegyek? Félelem? Megfelelési kényszer? Fáradtság? Vagy mások véleménye? Pál példája azt mondja, hogy a tanúságtétel az nem a körülmények függvénye, hanem a szív szabadságáé. Aki Krisztushoz kötődik, azt a bilincs sem köti meg. Az evangélium végén János apostol, mint egy aláírja az egész könyvet, tudjuk, hogy igaz az ő tanúsága. Nem magát helyezi középpontba, nem azt mondja, én vagyok a legjobb tanítvány, csak ennyit, amit láttam, igaz, amit hallottam, igaz, amit Jézusról írok, igaz. Kedves testvéreim, a tanúságtétel lényege nem az, hogy nagyot mondjunk, hanem hogy igazat mondjunk. Nem az, hogy hangosak legyünk, hanem hogy hitelesek. Péter kíváncsi, Uram, hát ő velem mi lesz? És Jézus válasza szelíd, de határozott. Mit törődsz vele? Te csak kövess engem. És kedves testvéreim, ez a mondat felszabadító, mert Jézus nem engedi, hogy összehasonlítgassuk magunkat másokkal, nem engedi, hogy mások útja elterelje a figyelmünket a saját küldetésünkről, mert a keresztény élet az nem egy verseny, nem az számít, hogy ki mennyit tesz, ki mennyire látványos, ki mennyire sikeres, csak az számít, hogy én követem-e Jézust ott, ahol éppen vagyok. Kedves testvéreim, a húsvéti idő lezárul, de a küldetés kezdődik. A Szentlélek, az igazság lelke, akit Jézus ígér, azért jön, hogy bátorságot adjon, mint Pálnak, igazságot adjon, mint Jánosnak, és irányt adjon, mint Péternek. Ugye hallottuk, hogy kövess engem egy korábbi részében a Szentírásnak. A mai nap üzenete talán így foglalható össze, a tanúságtétel nem másokhoz mérten történik, hanem Krisztushoz kapcsolódóan. 3 konkrétabb lépést szeretnék adni nektek a következő napokra. Első legyen a belső szabadság. Ne a körülmények határozzák meg, hogy hogyan élsz, hanem Krisztushoz való tartozásod. Szóval a második legyen a csendes tanúságtétel. Egy igaz mondat, egy őszinte gesztus sokkal többet ér, mint 100 hangos szó. És harmadik pedig Jézus követése, nem mások útját nézd, hanem azt, amit Jézus kér ma tőled. Ha ma Jézus egyetlen mondatot mondana nekünk, valószínűleg ugyanazt mondaná, mint Péternek, ne foglalkozz másokkal, ne hasonlítgasd magad senkihez, te csak kövess engem. És kedves testvéreim, ez a mondat elég ahhoz, hogy szentek legyünk, elég ahhoz, hogy tanúságtevők legyünk, elég ahhoz, hogy a világban jelen legyen az evangélium. Amen. Testvéreim, esedezzünk az örök Istenhez, hogy töltsön el minket a világot legyőző hit ereje, és a lángot, amelyet az ő kegyelme gyújtott bennünk, semmiféle kísértés ne tudja kioltani.
1: Imádkozzunk Szent Atyánkért, Leó pápáért, hogy a kormányzás terhét Isten akarata szerint viselje. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Imádkozzunk egyházmegyénkért, Péter püspök atyánkért, papjainkért és a hívekért, hogy az Úr adjon mindenkinek élő hitet és apostoli buzgóságot. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Imádkozzunk a népek vezetőiért, hogy igazságban és szeretetben munkálják a békét. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Imádkozzunk egyházközségünk tagjaiért, hogy a szent ünnepek elmúltával a hétköznapok gondjai között se veszítsék el Isten kegyelmének mennyegzős köntösét. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Imádkozzunk távol lévő testvéreinkért, különösen azokért, akik még elzárták magukat a húsvéti szentségek életadó erejétől. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg!
1: Imádkozzunk elhunyt Gábor testvérünkért, hogy elnyerje az örök boldogság jutalmát. Hallgass meg, Urunk!
0: Mindenható örök Isten, hallgass meg könyörgésünket, légy védelmezünk nappal és oltalmazunk éjszaka, hogy az idők változásai között a te változatlan szeretetedben legyen erősségünk és támaszunk, Krisztus a mi Urunk által.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Urunk Istenünk, készítse fel szívünket a szent áldozat bemutatására, a ránk áradó Szentlélek, mert benne nyerjük el bűneink bocsánatát, Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most a húsvéti időben, időn áldozattá lett értünk Krisztus, a húsvéti bárány. Mert odaadta érettünk életét, a régi áldozatok helyett kereszt halála lett a tökéletes áldozat, és üdvösségünkért felajánlva néked önmagát, ő lett a főpap, az oltár és az áldozati bárány. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve újjong a mennyei erők és az angyali hatalmak, a te dicsőséget himnuszát zengik, és vég nélkül éneklik.

Valóban, szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus, teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsen egybe a Szentlélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Ha Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
0: Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek, ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézzet, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe, ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Könyörögjünk! Irgalmas Urunk Istenünk, hallgass meg imádságunkat, hogy amint a régi áldozatok helyett újat rendeltél nekünk, ugyanúgy mi is vessük le a régi embert, és megszentelt szívvel szülessünk újjá, Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek! Áldjon és őrizzen meg benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya és a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek legyen hála.

0: Kedves hallgatóink, Szent Misét közvetítettünk a budapesti Városmajori plébánia templomból. A Szent Misét bemutatta Merva Péter atya, orgonán közreműködött Budai Tamás kántor.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük, hogy nem csak hallgatják, hanem támogatják is a Magyar Katolikus Rádiót. Adományaiknak része van abban, hogy a mai Szentmise közvetítés létrejött, és hirdette az örömhírt mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 7 óra 30 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Bartók Szilvia, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Két gyermekes családapa hunyt el a MOL tiszaújvárosi üzemében történt robbanásban. Két könnyebb sérültet péntek délután hazaengedtek a miskolci kórházból. A péntek délelőtti robbanásban veszélyes anyag nem került a levegőbe, és a balesetnek nincs kihatása az ország üzemanyag ellátására. A robbanás az Olefin 1 üzemben történt, ahol karbantartás zajlott. A MOL vezérigazgatója azt mondta, szénhidrogén robbant be váratlanul a csővezetéknél. Hernádi Zsolt hozzátette, üzemi baleset történt, semmilyen külső behatás nem volt. A magyar kormány jelezte az Európai Bizottságnak, hogy elkötelezett a nyugdíj és az adóreform mellett, amelyek a helyreállítási alap 10,4 milliárd eurónyi forrásához szükségesek, de a magyar költségvetés helyzete és az augusztus 31-i határidő miatt ezt rövid távon nem tudja teljesíteni. Az Európai Bizottság tisztségviselői szerint ugyanakkor az új magyar kormány hozzáállása több mint konstruktív, így mindenkinek az az érdeke, hogy a lehető legtöbb forrást megmenthessék a helyreállítási alapból. Védvonal néven hálózatot hozna létre a Fidesz, hogy megvédje szimpatizánsait a tiszás erőszaktól. Erről írt Orbán Viktor péntek délelőtt a közösségi oldalán, ahol Kocsis Máté képviselő posztját osztotta tovább. Kocsis Máté kifejtette, hogy a személyes támadások elhárítására és az állami túlkapások figyelésére egy országos hálózatot hoznának létre, amely jogsegélyt is biztosítana, szerinte ugyanis erőszak és gyűlölet tapasztalható a Tisza párt részéről. A KDNP online aláírásgyűjtésbe kezd az alaptörvény módosítása ellen, mivel a Tisza párt az első alaptörvény módosító javaslatában kitörölni az alaptörvényből a keresztény kultúra védelmét, mondta Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője, a közösségi oldalán pénteken közzétett videóban. Aki csatlakozni szeretne az online aláírásgyűjtéshez, a petíció.kdnp.hu oldalon megteheti, hívta fel a figyelmet a frakció vezető. Minden hadrafogható járművet forgalomba állít a MÁV csoport, hogy biztosítsa a kiszámítható utazást a pünkösdi hosszú hétvégén is. Hegyi Zsolt vezérigazgató a közösségi oldalán közzétett videóban kiemelte, a MÁV csoport fokozottan készül a pünkösdi hétvégére, a megyeszékhelyek felé és a népszerű turisztikai desztinációkban is bővítik a férőhelyek számát. Az Intercity-ken mintegy 10%-kal több férőhelyet fognak biztosítani. Több száz zarándok indult útnak péntek reggel Székelyudvarhelyről Csíksomjóra, hogy részt vegyen a pünkös szombati búcsún. A gyalogos zarándok csoportok mellett péntek hajnalban elstartolt a Csíksomjó Express és a Székely Gyors is, amelyek utasai a négy napos ünnepi program sorozatra érkeznek Erdélybe. A csíksomjói búcsúba legalább 300 ezer zarándokra számítanak. A magyar közméltóságok közül eddig egyedül Súlyog Tamás köztársasági elnök jelezte részvételét. Végül a várható időjárásról. Napos száraz idő várható, kevés fátyol és gomoly felhő mellett. Az északkeleti északi szél ismét sokfelé megélénkül. A nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 8 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! közlekedési hírek.
4: Jó reggelt kívánok! Budapesten a hosszú hétvégére ismét lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A hétvégén az első kerületben a Batthyány utcában a Donáti utca előtt útszűkületre számítsanak épületfelújítás miatt. Lezárták ma 8 órától 15 óráig az első kerületben a Donáti utca, Toldi Ferenc utca útvonalat a Hunyadi János úttól a Franklin utcáig filmforgatás miatt. Vasárnap és hétfőn üzemkezdettől 8 óra 30-ig az 1-es villamos a Lehel utca, Róbert Károly körút és az Zuglóvasút állomás között nem közlekedik karbantartás miatt. A Göncárpád városközpont és Zuglóvasút állomás között pótlóbusszal utazhatnak. Lezárták a Hősök terén az Állatkerti körút és a Dózsa-György út közötti szakaszt a rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körútat egyirányúsították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Kovács Botond, BKK Info.
0: Lapszemle. Az Economics cikke szerint Budapesten nagyjából minden századik lakás rövid távú szálláshelyként működik. Az Airbnb-k több mint 80%-a a belvárosban található, a rövid távú lakáskiadások mértéke még mindig lekörözi az albérletet, pedig Budapest sok kerületében igyekeznek visszaszorítani. A 6. kerületben például idén januártól tilos a lakások rövid távú bérbeadása, de a 9. kerület kivételével szinte mindegyik belvárosi kerületben is felmerült már a rövid távú lakáskiadás szigorítása, miközben Budapesten 2026 végéig moratórium van érvényben az új lakáshotelek engedélyezésére. Ez azt jelenti, hogy újabb lakások nem kaphatnak szálláshelyszolgáltatási engedélyt. Mindez a számok tükrében úgy néz ki, hogy egy lakáshotel körülbelül kétszer annyi bruttó bevételt hoz a tulajdonosnak, mint a hosszú távú kiadás, vagyis az albérlet. Éjszakai alkoholtilalom lesz júniustól Varsóban, adta hírül az Euronews, többnyelvű pán-európai hírcsatorna. A cél a lakosság biztonságának növelése és a rendbontások visszaszorítása. Varsó városi tanácsának döntése értelmében este 10 és reggel 6 óra között nem lesz elérhető alkohol az üzletekben, a kioszkokban és a benzinkutakon. A döntést egy pilot program előzte meg, és a rendőrség adatai szerint az érintett városrészekben érezhetően csökkent az éjszakai intézkedések száma. A lapszemlét Bartók Szilvia készítette.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.
1: Hét óra 49 perc. Következik a Perikópa.
2: Pünkösd vasárnap következik. A Szentmisén a 104. Zsoltár szövegéből vesszük az imádságot az első és a második olvasmány között. A Zsoltár szavaihoz Martos Levente Balázs segédpüspök, a Magyar Katolikus Rádió vezérigazgatója fűz gondolatokat. Mondj áldást, lelkem az Úrnak, nagy vagy nagyon, én Uram Istenem, mély sokrétű a te műved, Uram, teremtményeid betöltik a földet. Ha megvonod éltető erődet, elpusztulnak és porba térnek, ám ha kiárasztod lelkedet, életre kelnek, és a föld színét megújítod. Dicsőség legyen az Úrnak örökkön örökké, örül az Úr minden művének. Legyen előtte kedves az énekem, gyönyörűségemet ő benne találom.
3: Áldjad-e lelkem az Urat! Két Zsoltár kezdődik és végződik ezzel a kiáltással. Két Zsoltár egymás mellett a 103. és a 104. A 103. a belső végtelent, a lélek belső útjait járja körbe. Isten irgalmának örömében, a történelmi és a lelki megszabadulás tapasztalatában. A 104. Zsoltár viszont a külvilágot, a teremtett világ tereit szemléli, és azért áldja Istent, mert ő az, aki a világban olyan sokféle módon megmutatja elevenítő hatalmát. A 103. Zsoltár a mikrokozmosz, az emberi történelem és emberi szív világáról szól. A 104. viszont a makrokozmosz rendjét figyeli, de nem mint egyszer s mindenkora adott, befejezett, állandó valóságot, hanem mint eleven organizmust, a mozgás és körforgás, a csere, a szeretet helyét. Áldjad én lelkem az Urat, így kezdődik és így fejeződik be a 104. Zsoltár, belső csúcspontja viszont az Úr lelkéért fohászkodik. Árasz ránk lelkedet, Istenünk, újítsd meg a föld színét. Az emberi lélek vágyódó, szükséget szenvedő, szomjúhozó lélek, ahogy a héber nefes szó sugallja. Az Úr lelke viszont ruach, életadó hatalom, frissítő szél, felhőt hajtó vihar. A Zsoltár imádkozója, mintha tudná, hogy az ő lelke is csak az egész föld körforgásában, Isten szín előtti táncában lehet boldog, a többiek létéhez kapcsolódva képes igazán áldani Istent. Az Ószövetségben sehol másutt nem szerepel olyan utalás, hogy Isten lelke megújítja a föld színét. Vajon mit jelent, hogy az Úr lelke megújítja a föld színét? Ez a Zsoltár nagy utat jár be, tényleg végignézi a világot. Először felhőket és égboltot lát, mint Isten lakóhelyét, Isten ékes, díszes köpönyegét. Azután hegyeket és szárazföldet, az eredeti teremtés tanúit, Isten végtelen erejének, a vad ősvizeket megzabolázó hatalmának jeleit. Aztán meg a régi emberekre jellemző közvetlenséggel, ugyanakkor nagyon modern világképpel a víz körforgását szemléli, ahogy az leszáll és fölemelkedik, életet ad, növények szomját oltja, hogy bőséggel teremjenek, s hogy az embert és az állatokat is táplálhassák. Egy újabb jelentős gondolati ív az időjárásával foglalkozik, ahogy ez hold és napjárása szerint estétől reggelig és reggeltől estig előre halad. Az élet egyfajta körforgásban bontakozik ki. Éjjel vadállatok, fiatal oroszlánok kiáltanak. Az ember meg munka után lát és dolgozik, míg nem jön az este. Jó úgy tekinteni a világra, hogy ennek a Zsoltárnak a szerzője, hogy a világ rendben van, élete Istentől van és Istentől függ, ő pedig jót akar. Az imádkozó csodálja mindezt. Uram, milyen nagyok a te műveid! Látja a természetes halált is. Ha megnyitod kezedet, jól laknak javaiddal, de ha elfordítod arcodat, megrémülnek, ha lélegzetüket megvonod, elenyésznek. Mégsem a halálé az utolsó szó. Kiárasztod lelkedet, és ők életre kelnek, és megújítod a föld színét. Így érkeztünk újra az eredeti kérdéshez, vajon miféle megújulásról van szó? A legegyszerűbb válasz a föld megújulását úgy szemléli, mint a teremtett világ elevenségét, mint a természet tavaszi megújulását. Ha megújul a föld színe, termést ad a föld, táplálékot kap az ember. Ha megújul a föld színe, a földnek bizonyos értelemben mondandója lesz, beszélgetni kezd az éggel, hordozza a növényeket és állatokat, ringatja a tengervizét, hátán cipeli és élteti az embert, ezt a különleges, szabad, lelkes teremtményt. Áldjad én lelkem az Urat, mert értelmet ad munkádnak, mert megmutatja a nagy egészet, amelynek része lehetsz. És áldjad lelkem az Urat, mert megadja azt is, ami ebben a Zsoltárban még hiányzik, a többi ember jelenlétét, társat, testvért, közösséget, akikkel együtt dicsérhetem és együtt kérhetem.
1: A 104. Zsoltár szövegéről rádiónk vezérigazgatója, Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspök mondta el gondolatait.

0: Pablo Casals felvétele szólt.
1: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.

0: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
1: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
2: 8 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Két gyermekes családapa hunyt el a MOL tiszaújvárosi üzemében történt robbanásban. Két könnyebb sérültet péntek délután hazaengedtek a miskolci kórházból. A péntek délelőtti robbanásban veszélyes anyag nem került a levegőbe, és a balesetnek nincs kihatása az ország üzemanyagellátására. A robbanás az Olefin 1 üzemben történt, ahol karbantartás zajlott. A MOL vezérigazgatója azt mondta, szénhidrogén robbant be váratlanul a csővezetéknél. Hernádi Zsolt hozzátette, üzemi baleset történt, semmilyen külső behatás nem volt. Pünkösd alkalmából szentmiséket, istentiszteleteket tartanak országszerte. A katolikus, a református és az evangélikus egyházi vezetők szombaton és vasárnap ünnepi liturgia keretében emlékeznek meg a Szentlélek eljöveteléről. Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke szombaton a Csíksomlyói hegyerekben 12 óra 30 perckor kezdődő búcsúi szentmise fő celebránsa és szónoka lesz. Az ünnepi szentmisére 300 000 zarándokot várnak a szervezők. Steinbach József püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke pünkösd vasárnap 10:30-kor a Balatonalmádi Református templomban hirdet igét. Szemerei János, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspöke pünkösd vasárnap 10 órától Győrben a Nádorvárosi Evangélikus templomban tart ünnepi istentiszteletet. Több mint egy évnyi fejlesztői munka, önkéntes szolgálat és közösségi összefogás eredményeként megújult a miserend.hu oldal. A fejlesztés célja az volt, hogy a több mint 5000 magyarországi és határon túli misézőhely adatait egy korszerűbb naptár alapú rendszer kezelje. Az új felület immár képes külön alábontásban mutatni az ünnepi miserendeket, az időszakos változásokat, a kivételeket, valamint a szentségimádások adatait is. A rendszer évente közel 500 000 liturgikus eseményt kezel. A megújulás különösen hasznos a nyári időszakban, amikor sok család és utazó indul belföldi vagy külföldi nyaralásra. A miserend.hu segítségével gyorsan és egyszerűen ellenőrizhető, hogy az adott nyaralóhelyen mikor és hol tartanak szentmisét. Az Esztergomi Hittudományi Főiskola felvételt hirdet a katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzésre, valamint a 2026-27-es tanévben várhatóan elinduló új képzésére, a közösségi gondoskodás alapszakra is várja az érdeklődők előregisztrációját. A meghosszabbított jelentkezési határidő május 27-e, bővebb információ és jelentkezés a főiskola honlapján a felvételi menüpontban található. A Misszió Tours utazási iroda és a MÁV személyszállítási ZRT közös szervezésében 13. alkalommal elinduló Boldogasszony zarándokvonatot és több mint 800 utasát Csáki Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke köszöntötte, majd Marton Zsolt váci megyés püspök, a zarándokvonat lelki vezetője áldotta meg május 21-én a budapesti keleti pályaudvaron. Végül a várható időjárásról. Napos száraz idő várható, kevés fátyol és gomoly felhő mellett. A nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 9 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket!
1: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: Kós János énekelt. 8 óra 8 perc. Következik a reggeli riport. Pünkösd a húsvéti időszak megkoronázása. Húsvét után 50 nappal ünnepeljük a Szentlélek eljövetelét, az egyház születését és az egész világra kiterjedő missziós munka kezdetét. Az ünnephez kapcsolódóan több helyen ilyenkor szolgáltatják ki a püspökök a bérmálás szentségét. Az erre felkészültek az olajjal való felkenéssel a Szentlélek ajándékaiból részesülnek. A bérmálásról, a karizmákról és pünkösdről Hugyec János kanonok beszél.
1: A katekizmus azt tanítja, hogy a bérmálás szentségében a Szentléleknek egy sajátos kegyelme állat ki. Tulajdonképpen ez nem más, mint egyfajta személyes pünkösdnek a megtapasztalása, a Szentlélek kiáradása. Szoktuk úgy is nevezni a bérmálás szentségét, hogy a nagykorúság szentsége, de ma, amikor nagyon sokszor azzal küzdünk, hogy mennyire individualista a szemlélete az embereknek, talán ez kevésbé hozza elő azt a gondolatot, hogy a bérmálás szentségében azért kapjuk meg a Szent Lelket, hogy képessé tegyen bennünket arra, hogy tanúságtevő módon éljünk, hiszen már a keresztségben is megkapjuk a Szent Lelket, tehát ezt nem mindig tudatosítjuk eléggé, hiszen a római levélben olvasok azt, hogy Isten szeretete kiárat a szívünkbe a Szent Lélek által, és ez egyértelműen a keresztség szentségére utal. Amikor a katolikus egyház katekizmus a bérmálásnak a kegyelmi hatásairól beszél, akkor elsőként ezt fogalmazza meg, hogy a bérmálás kiteljesíti a keresztségben kapott kegyelmet, tehát hogy még tudatosabban megélem azt, hogy Isten gyermeke vagyok, de egy plusz szempontként megjelenik az, hogy most már nem csak tanítványként kell élnem egy tudatos keresztény életet, tehát nem csak önmagamért, a saját üdvösségemért, hanem apostolként kell élnem a saját állapotomnak megfelelően, hiszen más-más módon éli meg az apostolságát egy pap, egy szerzetes, egy világi Krisztusívő. És a Szentlélek olyan ajándékokat ad, amik segítenek abban, hogy egyrészt a Krisztushoz való odatartozásomat, az egyházhoz való tartozásomat tudatosabban éljem meg, és ne felejtsem el azt, amit Katolik Pál mondott, hogy az egyház azért van, hogy evangelizáljon, hogy tanúságot tegyen, és ez gyakorlatilag a tanúságtételre ad erőt, ez a szentség. Talán egy picit érdemes arról nagyon röviden beszélni, hogy amikor mi a szentségekről beszélünk, amelyek Krisztustól kapott, vagy Krisztus által adott látható jelek, amelyek láthatatlan kegyelmeket közvetítenek, két fogalmat szoktunk használni. Egyrészt az érvényesség, tehát hogy érvényesen szolgáltatjuk ezt az adott szentséget, de van a gyümölcsözőség, hogy gyümölcsöző módon, tehát hogy ez a kegyelem valóban elkezd működni az emberben, és a katekizmus ezt is világosan tanítja, hogy akkor várhatjuk egy szentségnek a gyümölcsöző mi voltát, hogyha valóban az adott szentségre való felkészítés minél jobban történik, és ebben van ez a két szemlélet. Ez a kérigmatikus evangelizáció talán első hallásra nagyon bonyolultnak tűnik, pedig nagyon egyszerű igazságokról van szó, amelyek az evangéliumnak a szíve közepébe vezetnek. A kérigma tulajdonképpen abból az igéből számzik, abból a görög szóból, hogy hirdetni. Tehát a hirdetett örömhírt jelenti, amelynek a lényegi üzenete, első pontja az az, hogy Isten szeret bennünket. Minden mást megelőző ez az igazság, Isten szeret bennünket, és aztán persze beszélünk a bűnről, a megváltásról, a hit és a megtérés szükségességéről, a Szentlélek befogadására, meg arról, hogy ezt az életet tulajdonképpen az egyházban tudjuk élni, és itt kapcsolódik aztán a katekumenális szemlélet, ami arról szól, hogy ahogyan például az oktatásban, nevelésben lépésről lépésre vezetjük a diákokat. Óvoda, általános iskola, középiskola, stb. Ugyanígy a hitbe való bevezetés, ez nem csupán azt jelenti, hogy odaadok nekik egy könyvet, megtanulja 100 kérdést, és válaszol rá, hanem bevezetem őt a liturgiába, az imádságos életbe, a szeretett szolgálatba. Tehát, hogy a fiatalok talán így mondanák ma, hogy jó buli. Tehát, hogy ne csak hittanóra legyen, ne csak elméleti oktatás, hanem közösségépítés, együttlét. És nálunk a glébánián ez úgy valósul meg, hogy egyrészt mindenki jár az iskolai hittanra, ahol elsősorban elméleti, a hit igazságainak az átadása történik, és aztán van a plébániai hittan, ahol pedig a fő hangsúly az a közösségépítésen és a lelki életben való növekedésen van. Ennek a úgynevezett katekumenális szemléletnek, tehát ami a katekumenátusnak az intézménye, ez nem csak a felnőtt megtérőknek a fogadásában lehet használni, hanem az elsárdozásra, a bérmálásra való felkészülítésben, amikor nem csak a pap vagy a hitoktatónak a kötelessége meg a feladata, hogy foglalkozzon a jelöltekkel, hanem vannak úgynevezett munkatársai, ezt úgy nevezik, hogy befogadó csoport, és velük együtt foglalkozunk velük, és így az örömhírnek az üzenete jobban átmegy, mert olyan tapasztalatokat tudnak mondani a fiatalok vagy az idősebb befogadók, amelyek talán közelebb állnak annak az adott jelöltnek az élethez. Gyakorlatilag arra van szó, hogy a közösség az nem valami pluszt ad a keresztény élethez, hanem ez maga a keresztény élet. Tehát nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy magányosan lehet keresztény életet élni. Hát nem lehet. Külön kell választani három területet. Van a Szentlélek 7 ajándéka, amelyet mindenki megkap a birmálás szentségében. Vannak a Szentléleknek a gyümölcsei, amiről a Galata levélben olvasunk, szeretet, öröm, békesség, jóság, stb. És vannak a karizmák. Tehát a karizmák azok olyan sajátos ajándékai a Szentléleknek, amelyeket maga az egyház kap meg, az egyház emberekből, tagokból áll, tehát valaki ilyen, valaki olyan karizmát kap meg. Mi kell ahhoz, hogy karizmák legyenek? Három alapvető feltétel. Egyrészt az ember ismerje föl, hogy ez nem a saját műve. Tehát egyfajta szegénységet kell átélnem, hogy ez nem az én tökéletességemből fakad, hanem ajándékba kapom. A másik, hogy közösségbe legyek, tehát a karizmát nem úgy kapom meg, hogy ülök a szobámban, és így meditálok, és egyszer csak fölismerem, hogy mi a karizmám, hanem rendszeresen aktív tagja vagyok a közösségnek, és ott ismerem föl, hogy hoppá, talán nekem a buzdítás ajándéka, vagy a meghallgatás ajándéka adatot. És a karizmákat, azokat nem azért kapjuk, hogy jól érezzük magunkat. Ez egy nagyon nagy kísértés a közösségben. Tehát ma sokszor jól akarjuk magunkat érezni, de Jézus nem erre hív, hanem arra hív, hogy evangelizáljunk. Tehát az üdvösség, meg a jólét, az nem ugyanazt jelenti. És a karizmákat, ezeket a Szentlélek ajándékokat azért kapjuk, hogy a hirdetett üdvösség, és itt visszatérök a kérigmatikus evangelizációra, amikor meghirdetjük az örömhírt, Jézusnak a szabadító evangéliumát, azt erősíti föl, és azt valósítja meg, illetve hitelesíti. Tehát én kimondok egy profétai üzenetet valaki felé, akkor Isten azon keresztül egy döbbenetes változást tud létrehozni. Valakiért nem olyan régen imádkoztam, és Isten mutatott egy képet, egy gondolatot, egy gondolati képet, és ezt elmondtam neki, és azt mondta, hát atya, nem ön az első, aki ezt már mondta nekem. És én magam is teljesen megdöbbentem, hogy Isten hogyan üzent ennek a személynek. Tehát a karizmák azok olyan ajándékok, amelyek az igazságot, amit hirdetünk, személyessé teszik. Megérkezik a szív, át kell törnünk ahhoz, hogy az emberek befogadják az Úr Jézus tanítását.
0: Hugyec János kanonok beszélt a bérmálásról, a karizmákról és a pünkösdről.

0: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
1: Következik az egyházi lapszemle. A héten megjelenő egyházi lapokból Iványi Balázs válogatott. Fábri Kornél püspökkel készített interjút az Új Ember a Biblia egy év alatt című podcast sorozatról, amely január óta napi epizódokban vezeti végig a hallgatókat a teljes szentíráson. A beszélgetésben a püspök személyes emlékeket is felidéz a Bibliával való kapcsolatáról, gyermekkorának képes Bibliáját, első saját szentírását és papi éveinek meghatározó olvasás élményeit. Beszél arról is, hogyan segítették életének fontos döntéseiben az evangéliumi igék. A zarándok.ma gondozásában készülő podcast minden része bibliai szakaszból, rövid elmélkedésből és imából áll. Elkészítése pedig komoly napi munkát igényel. A kezdeményezés körül már több száz bibliaolvasó közösség alakult, amelyek az imádság és az igehallgatás révén valódi lelki közösséggé formálódnak, írja az Új Ember. Ugyancsak az Új Ember számol be részletesen az idei nagymarosi ifjúsági találkozóról, amelyen a hit, az igazság és a keresztény küldetés kérdéseiről beszélt a fiataloknak Fábri Kornél püspök. A találkozó mottója, mert benne élünk, mozgunk és vagyunk, köré épülő előadásában hangsúlyozta, az ember élete nem véletlen, hanem Isten szerető akaratából fakad. A püspök a digitális világ bizonytalanságairól, a manipuláció és a függőségek veszélyeiről is szólt, kiemelve, hogy a mai kor emberének különösen nagy szüksége van biztos lelki kapaszkodókra. 16. Benedek pápa gondolatát idézve arra figyelmeztetett, az objektív igazság Krisztus személyében található meg. Fábri Kornél a hitet élő kapcsolatként írta le, amelyet az imádság tart életben, és arra bátorította a fiatalokat, hogy merjenek tanúságot tenni saját Isten élményeikről. A római Collegium Hungaricum adott otthont annak a konferenciának, amely a katolikus oktatás jövőjéről és küldetéséről szólt, és amelyről ugyancsak az Új Ember közöl beszámolót. A tanácskozás középpontjában az a kérdés állt, miként válhat az iskola a remény és az iránykeresés helyszínévé egy bizonytalan világban. Rubovszky Rita előadásában hangsúlyozta, a katolikus iskola nem egyszerű intézmény, hanem emberképre épülő küldetés, amely a személy méltóságát, a közösséget és a reményt állítja középpontba. A konferencia résztvevői szerint a katolikus iskolák feladata ma nem pusztán a tudás átadás, hanem az emberi személy kibontakozásának segítése is. A konferenciáról további részletek az Új Emberben olvashatók. A bábozás sokak számára ma is elsősorban gyermekprogramot jelent, pedig a bábművészet ennél jóval összetettebb, mélyebb és emberibb világot rejt magában. Ezt a különleges univerzumot mutatja be érzékeny és személyes hangvétellel a Cickom Bűvös bábos gyermekkor című egész estés dokumentumfilm, amely a hazai bábművészet és báboktatás kevésbé ismert, mégis rendkívül fontos értékeit tárja fel a néző előtt. A film egyik legnagyobb erénye, hogy a gyermekek és pedagógusok mindennapjain keresztül mutatja meg azt a művészeti nevelési közeget, ahol az alkotás, az együttműködés és a személyes fejlődés természetes módon kapcsolódik össze. A film egyik legfontosabb üzenete szerint a művészeti nevelés nem luxus, hanem a személyiség fejlődésének alapvető része lehet. A témáról bővebben a Keresztény Élet legújabb, május 24-i számában olvashatunk. A Mértékadó részletes riportban mutatja be a székesfehérvári Szent István Király Múzeum nagyszabású kiállítását, amely Szent II. János Pál pápa életét és történelmi szerepét idézi fel. A szerző személyes emlékein keresztül idézi meg a lengyel pápa megválasztásának korszakát, majd végigvezeti az olvasót a Totus Tuus című tárlat legérdekesebb állomásain. A pápa gyermekkorától és sportos életmódjától kezdve a merénylet történetén át magyarországi látogatásaiig. A kiállítás nem csak II. János Pál személyiségét és hitét mutatja be, hanem azt a közép-európai lelki örökséget is, amelyben a hit, a szabadságvágy és a Mária tisztelet szorosan összekapcsolódik. A Szentlélek személyéről és mindennapi jelenlétéről beszél a Reformátusok lapjának adott pünkösdi interjújában Édes Gábor református lelkész. Úgy fogalmaz, keresztény élet nem létezhet a lélek nélkül, hiszen Isten lelke az, aki világosságot, rendet és új életet teremt az emberben. Az interjú bibliai példákon keresztül mutatja be, miként vezette a Szentlélek az ószövetségi prófétákat, és hogyan formálja ma is az ember életét. Édes Gábor személyes történetein keresztül arról is vall, hogyan tapasztalta meg Isten vezetését hivatásában, betegsége idején és fontos döntéseiben. A beszélgetés arra bátorítja az olvasót, hogy imádságban, csendben és Isten igéjére figyelve keresse a Szentlélek vezetését és a vele való élő kapcsolatot. A Bárka Akadémia szakmai napját mutatja be a Reformátusok lapjának másik írása, amelynek középpontjában ezúttal a közösség megtartó ereje állt. A Magyarországi Református Egyház nagy sikerű táborprogramja évente mintegy 1000 gyermeknek nyújt élményeket és támogatást, miközben a szervezők, a táboroztatók lelki és szakmai fejlődésére is nagy figyelmet fordítanak. Az előadások a mai fiatalok motiválásáról, a közösségépítés lehetőségeiről és a digitális világ kihívásairól szóltak. A megszólalók hangsúlyozták, a gyermekeknek leginkább figyelemre, jelenlétre és személyes kapcsolódásra van szükségük. A beszámoló érzékletesen mutatja be azt a családias, elfogadó légkört is, amely a Bárka táborokat és a mögöttük álló közösséget jellemzi. Kedves hallgatóink, önök az Egyházi Lapszemlét és Harcsik Róbertet hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 8 óra 30 perc. Varázsdoboz. Mesés irodalom.
3: Wilhelm és Jakob Grimm. Hamupipőke. Fordította és átdolgozta Benedek Elek.

0: Volt egyszer egy gazdag ember, s annak felesége is egyetlen egy leánya. Egyszer nehéz beteg lesz az asszony, s mert hogy érezte a halála óráját, ágyához hivatja a leányát, s mondja neki. Édes lányom, érzem, hogy közelek halálom órája. Csak azt az egyet kötöm lelkedre, maradj jó, mint eddig voltál, s akkor megsegít az Isten. Ne sírj, édes lányom, lenézek rád az égből, s veled leszek mindig. Többet nem mondott az asszony, lehunta a szemét, s meghalt. Na, eltemették az asszony nagy pompával, elsiratták nagy jajszóval, aztán telt, múlt az idő, de a lány nem feledte édesanyját, minden nap kiárt a sírjához, ott szíve szerint kisírta magát. De az sem feledte el, hogy mit kötött a lelkére az ő édesanyja, s olyan jó, olyan szelíd volt azután is, mint annak előtte. Gondolta a gazdag ember, mégsem hagyja anya nélkül ezt a leányt, s esztendő múlva asszonyt hozott a házhoz, kinek két leánya volt. Szép leány volt mind a kettő, de amilyen szép, épp olyan gonosz lelkű mind a kettő. Haj, szegény árva, még csak most lett igazán szomorú az élete. Egy nap, két nap alig, hogy eltelt, a mostoha testvérek nem engedték meg, hogy az árva velük egy szobában legyen. Kikergették a konyhára. Ott a helyed, mondták. Aki enni akar, dolgozzék. Az ám, hiszen ezt jól mondották, csak hogy ők maguk bezzeg nem dolgoztak, mint csak azon járt az eszük, hogy milyen ruhát vegyenek fel magukra, s még ők szebbnél szebb, cifrábbnál cifrább ruhában jártak. Az árvának odadobtak valami rongyot, s kicsi gyenge lábára durva facipőt húzattak. Hajnaltól késő estig folyton dolgozott az árva, sütött, főzött, mosott, sepregetett, s még az sem volt elég. A gonosz lelkű lányok borsót, lencsét kevertek a hamuba, s megparancsolták, hogy azt a hamuból szemelje ki. Haj, még ez sem volt elég. Hiába dolgozott, folyton csúfolták, s este, mikor alig állott gyenge lábán, nem engedték, hogy ő is puha ágyban feküdjék, hanem a tűzhely mellé, a hamuba fektették. Emiatt mindig poros, piszkos volt a szegény árva, s most még csúfnevet is adtak neki. Elnevezték Hamupipőkének. Telt múlt az idő, egyszer a gazdag ember vásárba készült, s kérdezte a lányokat, hogy mit hozzon nekik. Szép ruhákat, mondotta az egyik. Gyöngyös drága követ, mondotta a másik. Hát neked mit hozzak, hamupipőke? Ne hozzon nekem, édesapám, sem ruhát, sem gyöngyöt, sem semmiféle drága követ. De amikor az erdőn át hazafelé jön, amely ág először legyinti meg a kalapját, azt törje le, s hozza haza nekem. Elment az ember, a vásáron vett a két leányának cifraruhákat, gyöngyöket, drágaságokat, aztán, amint jött át az erdőn, a kalapját meglegyintette diófának lombos ága, azt letörte, s hazahozta hamupipőkének. Bezzeg nevettek, csúfolódtak a leányok, de hamupipőke nem törődött velük. Megköszönte a faágat, kivitte a temetőbe, ott az anyja sírján elültette, könnyeivel öntözte, s ím az ág megfogant, nőtt, növekedett szemlátomást. Még egy hét sem telt el belé, nagy erős fa növekedett a gyenge ágból. Nagy erős fának az ágai közt minden nap ott repdesett egy fehér madárka, s ez a fehér madárka mindent ledobott, amit csak a hamupipőke szíve kívánt. Történt egyszer, hogy a király három napig tartó bált adott, s arra valahány szép lány volt az országban, mind meghívta, hogy a fia válasszon közülük feleséget magának. Na bezzeg örültek a mostoha testvérek. Mindjárt beparancsolták hamupipőkét, szépen megfésültették a hajukat, fényesen mázoltatták vele a cipellőjüket, s dicsekedtek nagy fennen, hogy őket a király bálba hívta. Hamupipőke mindent elvégzett rendben, amit parancsoltak, de őnek is szegénynek nagy kedve lett volna elmenni a bálba, s kérte, olyan szépen kérte a mostoháját, hogy vigye el őt is. Ugyan bizony, mit gondolsz, mondotta a mostoha, hiszen csupa piszok vagy. Ruhát sincsen bálba való, cipőt sincsen táncra való. Mit akarsz? De Hamupipőke csak kérte tovább az anyját, olyan szépen kérte. Jól van, mondta az asszony. Egy véka lencsét a hamuba öntöttem. Ha azt két órának a leforgásán kiszemeled, jöhetsz a bálba te is. Kiment Hamupipőke nagybúsan a kertbe, s szólította az ő kedves galambjait. Gyertek, gyertek, galambocskák, szedjétek fel a magocskát. Gyertek, gyertek, szemeljétek, szebbje legyen a tiétek. Abban a pillanatban beröppent a konyhára két fehér galamb. Két fehér galamb után egy sereg gerlice, aztán még egy sereg mindenféle madár, aztán szedték, szemelgették, lencsemagot csipegették, mit begyükbe, mit kosárba, s még nem is volt egy órája, készen voltak. Elrepültek ki a kertbe, ki erdőbe. De repült Hamupipőke is a lencsével, mutatta a mostohának nagy örvendezéssel.
1: Jó, jó, mondta a mostoha, de mégsem jöhetsz, mert nincs ruhád bálba való, nincs cipellőd táncra való.
0: Sírt Hamupipőke keservesen, hullott a könnye, mint a záporeső, de bizony sírhatott, a mostoha most meg azt mondta.
1: Ha két véka lencsét kiszemelsz a hamuból egy óra alatt. Nem bánom, gyere te is.
0: Bizonyos volt abban Atta gonosz lelke, hogy annak már nem lesz képese. Azzal beleöntött a hamuba két véka lencsét. Hamupipőke pedig kiszaladt a kertbe, szólította az ő kedves galambjait. Gyertek, gyertek, galambocskák, szedjétek fel a magocskát, gyertek, gyertek, szemeljétek, szebbje legyen a tiétek. Jött a két fehér galamb azonnal, beröppentek a konyhára, s repültek a két fehér galamb után a gerlicék, s mindenféle madarak, aztán szedték, szemelgették, lencsemagot csipegették, mit begyükbe, mit kosárba, s még nem is volt fél órája, készen voltak, elrepültek ki a kertbe, ki erdőbe. Repült Hamupipőke is a mostohához, gondolta, na most már őt is elviszik a bálba.
1: Hiába, hiába, mondta a mostohája, nincsen ruhád bálba való, nincs cipellőd táncra való.
0: Azzal bement a lányaihoz, azokat felcicomázta, s ment velük a bálba. De ment Hamupipőke is az anyja sírjához, kisírta magát szíve szerint, aztán feltekintett a diófára, s kérte szépen. Rázd meg magad, szép diófám, aranyruhát rázz én reám. Ott repkedett a fehér madárka az ágak között, ágról ágra röppent, szökkent, s ím hullott az ágak közül aranyruha, ezüstkendő, selyemcipő, arancsattos kaláris gyöngy, fehér piros hely. De szép volt, gyönyörű volt minden, ami reá hullott.

Fölment a királyi palotába Hamupipőke, és amikor belépett, minden szem csak rá nézett. A királyfi megszaladt hozzá, táncra kérte, s egész este mind csak vele táncolt, másra nem is gondolt. Mit gondoltok, vajon megismerték-e Hamupipőkét a mostohák? Dehogy ismerték, dehogy ismerték, hanem azért majd megpukkadtak az irítségtől. A királyfi folyton faggatta Hamupipőkét, hogy kinek a lánya, de Hamupipőke nem mondta meg. Hiszen majd megtudom én, gondolta magában a királyfi, s hogy a bálnak vége lett, utána sompolygott. De Hamupipőke, mikor a házukhoz ért, a sötétben félresurrant, felmászott a galambok házába. Abban a pillanatban ért haza Hamupipőke apja is, s mondja neki a királyfi, hogy az a csodaszép leány felmászott a galambok házába. Vajon nem az ő lánya-e? Talán csak nem Hamupipőke, gondolta magában a gazdag ember, s fölmászott utána, de már nem talált ott senkit, s mikor bementek a házba, Hamupipőke már ott feküdt a hamuban piszkos ruhájában. A szép ruhát s mindenféle ékességet már azelőtt kivitte az anyja sírjára, a madárka elvette, s ő, mint a gondolat, oly sebesen hazaszaladt. Másnap, mikor ismét bárba mentek a házbéliek, Hamupipőke kiment a temetőbe, s ismét kérte a diófát. Rázd meg magad, szép diófám, aranyruhát ves én reám. A fehér madárka most még ragyogóbb, még díszesebb ruhát vetett rá, s mikor Hamupipőke belépett a palotába, majd megvakult a vendégsereg a szertelen ragyogástól. A királyfi tüstén szaladt hozzá, kézen fogta, táncoltatta, s egész este mással nem is táncolt, mással nem is gondolt. Mikor a bálnak vége lett,

Kinyitotta a körtefát, de nem volt azon senki lélek. Az alatt Hamupipőke már megjárta a temetőt, ott hagyta ragyogó ruháját, s mire a házbeliek bementek, ott feküdt a hamuban. Harmadik nap, mikor a házbeliek mind elmentek, Hamupipőke ismét kiment a temetőbe, s kérte a fát. Rázd meg magad, szép diófám, aranyruhát ves én reám. De volt, amilyen volt eddig a ruha. Most a madárka olyan pompás, olyan ragyogó, olyan tündöklő ruhát vetett le, s cipellőt is színaranyat, hogy mikor Hamupipőke belépett a palotába, a vendégsereg nem győzte csodálni. A királyfi mindjárt mellette termett, Hamupipőkével táncra kerekedett, s el sem eresztette, míg a bálnak vége nem szakadt. Most is haza akarta kísérni a királyfi, de Hamupipőke addig került, fordult, hogy a palotából nagy hirtelen eltűnt, s a királyfinak szeme szája koppant. No, de nem baj, mert a királyfi sem esett a feje lágyára. A bál alatt a garádicsokat szurokkal behintette, s mikor Hamupipőke nagy sietve szaladt le a garádicson, a bal lábáról leesett az aranycipő, s ott ragadt. A királyfi kiment, a cipőt fölvette, eltette, s másnap reggel ment egyenesen a gazdagember házába, s mondta neki. Ihol, itt a cipellője annak a csudaszép leánynak. Akinek a lábára talál ez a cipellő, az lesz az én feleségem. Bemegy a gazdagember a feleségéhez, mondja neki, hogy mi történt. Tyű, lett erre öröm! Egyszeribe hívták a legidősebb leányt, hogy próbálja fel a cipőt. Azám, csak hogy hiába kínlódott, a sarkát nem tudta belenyomni az icipici aranycipellőbe. Vág le a sarkadat, biztatta az anyja. Ha királyné leszel, úgysem kell gyalogjárnod. A lány nem sokáig gondolkozott, a sarkát lenyisszentette egy késsel, s kibicegett a királyfihoz. Az meg csak nézte a leányt, sehogy sem hasonlított ahhoz, akit ő három este táncoltatott. De hát nem másolhatta meg a szavát, mert hogy talált a cipellő. Lóra pattant, ölébe ültette a menyasszonyát, s elvágtatott vele. Éppen a temető mellett haladtak el, ott ült a diófán a két fehér galamb, s mind az búgta, burokkolta. Hely, királyfi, néz körül, vér folyik a cipőbül, az igazi menyasszony otthon ül még, ott bizony. Hallja a királyfi ezt a búgást, burukkolást, nézi a leány lábát, s hát csak úgy csorog a vér az aranycipőből. Nosza mindjárt megfordult, hazavitte a leányt, s ezt mondta. Ez nem az igazi menyasszony. Van-e még leány a háznál? Van, hogy ne volna, mondták, s a második leány is levágott a sarkából, felhúzta a cipőt, s a királyfi most ezzel vágtatott el. De amikor a temetőhöz értek, a két fehér galamb megszólalt, s mindaz bukta, burukkolta. Hely, királyfi, néz körül, vér folyik a cipőbül, az igazi menyasszony otthon ül még, ott bizony. Nézi a királyfi a leány lábát, hát csak ugyan csurog a vér ennek is a lábából. Nosza hirtelen megfordult, hazavágtatott, s mondta nagy haraggal. Ez sem az igazi, mutassátok meg nekem az igazit. Nincs itt még egy leány? Van, mondta az ember, de az amolyan... Hamupipőke. Piszkos, rongyos, mindig a hamuban fekszik, nem hozzád való az felséges királyfi. Eleget beszélt a mostoha is, hogy így meg úgy, de a királyfi nem engedett, be kellett vezetni Hamupipőkét. Na, bejött Hamupipőke, de nem voltám piszkos, arcát, kezét szépen megmosta, s bár rongyos volt a ruhája, olyan szép volt, hogy a napra lehetett nézni, de rá nem. Mindjárt felpróbáltatták vele a cipellőt, s hát olyan könnyen csusszant fel, hogy az csupa csoda. Te vagy az én igazi menyasszonyom, kiáltotta a királyfi nagy örömmel. Hely, de elfehéredtek a leányok, hely, de pukkadtak a méregtől, a bosszúságtól. De a királyfi ügyet sem vetett rájuk. Szépen kézen fogta Hamupipőkét, fölemelte a nyeregbe, s elvágtatott vele.
Most is a temető

mellett haladtak el, s a fehér galambok már messziről búgták, burukkolták. Szép királyfi néz körül, nem foly vér a cipőből, az igazi menyasszony öletben ül, ott bizony. Mikor aztán odaértek a fa alá, a két fehér galamb leröppent a fáról, az egyik szállott hamupipőkének a bal vállára, a másik a jobb vállára. Így mentek a király palotájába, ott mindjárt megtartották a lakodalmat, s éltek együtt, mint két gilicemadár. Aki nem hiszi, járjon utána.

Wilhelm és Jakob Grimm hamupipőke. Fordította és átdolgozta Benedek Elek. Felolvasta Kovács Vanda. Hangmérnök Liszkai Károly. Zenei szerkesztő Lacó Zoltán Vince. Rendező Elromán Kata. A varázsdobozt hallották. Szerkesztette Varga Andrea.

0: Az elmúlt percekben Halász Judit felvételei szóltak.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Érték a médiában. Eligazodási pont a mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
2: Reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 9 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Pünkösd alkalmából szentmiséket, istentiszteleteket tartanak országszerte. A katolikus, a református és az evangélikus egyházi vezetők szombaton és vasárnap ünnepi liturgia keretében emlékeznek meg a Szentlélek eljöveteléről. Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke szombaton a Csíksomlyói hegynyerekben 12 óra 30 perckor kezdődő búcsúi szentmise főcelebránsa és szónoka lesz. Az ünnepi szentmisére 300 000 zarándokot várnak a szervezők. Steinbach József püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke pünkösd vasárnap 10:30-kor a Balaton-Almádi Református templomban hirdet igét. Szemerei János, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspöke pünkösd vasárnap 10 órától Győrben a Nádorvárosi Evangélikus templomban tart ünnepi istentiszteletet. Több mint egy évnyi fejlesztői munka, önkéntes szolgálat és közösségi összefogás eredményeként megújult a miserend.hu oldal. A fejlesztés célja az volt, hogy a több mint 5000 magyarországi és határon túli misézőhely adatait egy korszerűbb naptár alapú rendszer kezelje. Az új felület immár képes külön alábontásban mutatni az ünnepi miserendeket, az időszakos változásokat, a kivételeket, valamint a szentségimádások adatait is. A rendszer évente közel 500 000 liturgikus eseményt kezel. A megújulás különösen hasznos a nyári időszakban, amikor sok család és utazó indul belföldi vagy külföldi nyaralásra. A miserend.hu segítségével gyorsan és egyszerűen ellenőrizhető, hogy az adott nyaralóhelyen mikor és hol tartanak szentmisét. A Misszió Tours utazási iroda és a MÁV személyszállítási ZRT közös szervezésében 13. alkalommal elinduló Boldogasszony zarándok vonatot és több mint 800 utasát Csáki Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke köszöntötte. Majd Marton Zsolt, Váci megyés püspök, a zarándok vonat lelki vezetője áldotta meg május 21-én a budapesti keleti pályaudvaron. A zarándokok május 22-én pénteken szent misén vettek részt a Csíksomlyói kegytemplomban. Május 23-án szombaton a zarándokvonat utasai együtt vonulnak fel énekelve, imádkozva a csíksomlyói nyerekbe, ahol részt vesznek a pünkösdi búcsúi szertartáson. Május 24-én vasárnap Gyergyó Szent Miklós főterén a pünkösdi szabadtéri szentmise után köszönnek el a székelyektől és indulnak haza. A vonat Debrecenen és Szolnokon át a késő esti órákban érkezik Budapestre. Gyermeknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján, május 31-én. A korábbi évek hagyományait követve idén is 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Végül a várható időjárásról. Napos, száraz idő várható, kevés fátyol és gomoly felhő mellett az északkeleti északi szél ismét sokfelé megélénkül. A nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 10 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Kilenc óra 4 perc. Következik a Kép a tükörben. A szerkesztő riporter Szikora József.
4: Fejes Gabriellával beszélgetünk, és nagyon köszönöm, Gabi, hogy itt nálad találkozhatunk, és beszélhetünk Balatonfüredről, elsősorban a balatonfüredi templomról. Elmondom a hallgatóknak, hogy Fejes Gabriella családja is balatonfüredi, édesanyja is balatonfüredi, úgyhogy talán lokálpatriótának nevezhetünk téged, így van?
5: Igen, valódi balatonfüredi vagyok. Kisgyerekkorom óta édesanyámmal mindig ide jártam a Krisztus Királyt plébani a templomba, és édesanyám is nagyon sokat mesélte erről, mert ő a felszenteléskor, aminek jövőre lesz a 100. évfordulója, mint első osztályos kislány, virágcsokorral köszönthette a Róth Nándor püspök urat. És ez neki nagyon nagy élménye volt, és még ez egyszer meg is ismétlődhetett, mert mikor 75 éves volt a templom, akkor a akkori érsek urat, a Márfi Gyula érsek urat is újból a három kislány virágcsokorral köszönthette. És nagyon sokat mesélt nekem a templom történetéről, és úgy éreztem, hogy az ő emlékére is valamit tennem kell a templomért.
4: Úgy érezted, hogy valamit tenned kell a templomért, és talán ez a tett, ez most ugye itt van a kezedben, vagy ennek legalábbis valami nyoma. Jól mondom, hogy az üvegablakokról van szó?
5: Igen, igen. Mikor 90 éves lett a templom, édesanyám már 11-ben meghalt, de mikor 90 éves lett a templom, akkor úgy éreztem, hogy valami maradandót szeretnék adni a egyházközség tagjainak, meg az itt járó vendégeknek, és a templomnak nagyon értékesek az üvegablakjai. 27 üvegablak készült el 1927-ben, mire a templomot felszentelték, és ezeket az üvegablakokat mind adományoztak az akkori tehetősebb hívek. És az ablakokra csak az adományozó neve volt feltüntetve, és az nem, hogy melyik szentet ábrázolja. És már évekkel előtte megjelent a Füredi Históriába egy cikk ezekre az ablakokról, de nekem az gyanús volt, hogy ebben hibák vannak. És sikerült a Palka József műhelyéből megszerezni.
4: Palka József az üvegablakok alkotója, és amiről beszélünk, az egy kis füzet, illetve hát az üvegablakokról beszélünk, de készült egy kis füzet, ez most itt van Gabriella kezében, és részben hát ezt ebből puskázol, vagy innen olvasod a történetet, tehát Palka József műhelye.
5: Igen, Palka József műhelyéből sikerült megszerezni az eredeti képeket, és alatta a felírás, hogy melyik szentet ábrázolja. És most már a dr. Fodor János atya már mindegyik ablak alá egy kis fém feliratot tett, úgyhogy most már összetévezhetetlen a szenteknek is a névsora. És főleg azért foglalkoztam a üvegablakokkal, mert itt Balatonfüreden 16. július 13-án egy nagyon nagy szélvihar és jégeső volt, és akkor a templomnak a nyugati oldalán levő ablakok mind összetörtek, de szerencsére ezek a Palka József által készítettek, ezek nem a nyugati oldalon voltak. De bármikor történhet még egy ilyen vihar, vagy még nagyobb, és fontosnak találtam, hogy legyen emlék ezekről az ablakokról. És röviden mindegyik szentet ábrázolja, és mikor van az ünnepe, ez található ebbe a kis füzetbe. Az első sorozat már el is fogyott, és most a tavalyi évben újra nyomattam 500 példányt, mert keresik főleg nyáron nagyon sok turista látogatja a templomunkat. A templom egész nap nyitva van, bárki bármikor bemehet, és akkor ott megvásárolhatja ezt a kis kiadványt, és gyönyörködhet a Palka üvegekbe. De nem elégedtem meg ezzel, hanem a városi értéktárba is javasoltam a felvételét, és 17-be bekerült a Palka ablakok a városi értéktárba, két évvel később pedig az egész templom a Balatonfreddi értéktár része lett szintén a javaslatomra.
4: 100 éves lesz a templom 2027-ben, ez a felszentelés évfordulója, de az alapkőletételnek a 100 éves évfordulója az idén 2026 őszén, talán októberben lesz.
5: Igen, igen, ez a templom nem egészen egy év alatt készült. Balatonfreden a régi korokban voltak katolikus templomok, de aztán a reformáció után nagyon kevés katolikus élt a faluban, így mondom, mert akkor falu volt, vagy község maximum, és egy szükségkápolnába tartották a miséket, ami a mostani polgármesteri hivatalba található, tulajdonképpen a polgármester úrnak az irodája, ami most az volt a szükségkápolna, és a templomba még két angyal van, ami a szükségkápolnából került oda, tehát ők már idősebbek, mint 100 évesek. És Rót Nándor püspök úr avval a céllal küldte Balatonfüredre dr. Luther Ferenc plébánusnak, hogy itt meg kell alapítani a balatonfüredi plébániát, ugyanis abban az időben még a Balatonfüreden nem volt önálló plébánia, hanem a felsőrsi plébániának volt a filiája. Rót Nándor egy nagyon-nagyon jó szervező volt. 26 tavaszán egy országos gyűjtést is rendeztek, de ez teljesen sikertelen volt, de ő holland kölcsönt vett fel, ez sikerült neki elintézni, és 26. október 24-én volt a alapkőletétel, és 27. szeptember 29-én Szent Mihály napkor volt a templomnak a felszentelése. Szerintem ez a Szent Mihály napi felszentelés, ez ahhoz is kötődik, hogy a papsokán látható templomromok az Szent Mihály templom volt.
4: Papsok a mostani Balatonfüred felső, vagy hogy mondjam, a hegyoldalban levő része, és Árpádkori templomrom, illetve temető van ott, sok jeles balatonfüredi férfi, többek közt Keőd Józsefnek a sírja is ebben a temetőben található. Visszatérve egy picit a balatonfüredi templomhoz, ez a piros, jól mondom, hogy a fürediek pirosnak nevezik ezt a templomot?
5: Igen, igen, mert itt a környéken található vöröskőből épült a templom, piros templomnak nevezik, nevezetes a neve is, mert 1925. december 11-én lett ünnep a Krisztus király, és Magyarország első Krisztus királynak szentelt temploma, és Európában is az első között van. A Krisztus király ünnepe a II. Vatikáni zsinat előtt október utolsó vasárnapja volt, most pedig az egyházi év utolsó vasárnapja, ekkor van a templomunk búcsú ünnepe.
4: Nagy ambícióval épült a templom, iskola is létesült mellette.
5: Igen, szintén ugyanebből a vöröskőből, almádi vöröskő.
4: És visszatérjünk a beszélgetésünk kiinduló pontjára, erre a kis füzetre. Palka József üvegablakai a Balatonfüredi Krisztus Király plébánia templomban, ez a címe. Itt az 1927-es évszám, ugye a jövőre bekövetkező centenárium kapcsán is érdemes ajánlani, tehát mindenkinek, aki Balatonfüreden jár, egyrészt, hogy az egész nap nyitott templomba menjen be, nézzen meg Palka József üvegablakait, és hát tájékozódjon részletesebben ebből a füzetből, amely Fejes Gabriella adománya, illetve szerkesztése.
5: Igen, sok szeretettel ajánlom mindenkinek ezt a kiadványt, hiszen Palka József egy nagyon híres üvegfestő volt. Rengeteg templom ablakot festett, azon kívül az Athéma egy áruháznak az üvegablakait, és sok aranyérmet kapott, Párizsba is aranyérmes volt, Rómába is, tehát egy nagyon híres üvegfestő volt, és hosszú életet élt, és nagyon sok munkája látható Magyarországon is.
4: ezek között, a Palka József munkái között található a Balatonfüredi templom üvegablakai, amelyeknek a megtekintését, illetve a róluk szóló füzetet szeretettel ajánljuk mindenkinek a figyelmébe. Köszönöm szépen Fejes Gabriellának.
5: Köszönöm én is.

Elhangzott a kép a tükörben. Műsorunk újra meghallgatható a katolikusradio.hu oldalon és a kép a tükörben Spotify, valamint Apple Podcast csatornáján. Kedves hallgatóink, a következő percekben József Haydn D-dur Gordonka versenyének első tétele csendül fel, Enrico Dindó és a Liszt Ferenc kamarazenekar játszik.

0: Joseph Haydn D-dur Gordonka versenyének első tételét hallották Enrico Dindo és a Liszt Ferenc kamarazenekar játékában.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 9 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, kárpáti apró rovatunkban Nyíri Kata összeállítását hallják.
3: A kárpátaljai magyar hímzőműhely sikeres időszakon van túl. Munkáikat a legrangosabb magyarországi textilfesztiválokon is elismerte a szakmai zsűri. Most új sorozaton dolgoznak és szakmai konzultáción is részt vettek. A csapi Vas Veronika már több éve a hímzés szerelmese. Mint fogalmaz, a hagyományőrzést szívügyének érzi. Számos órát töltenek a keresztszemes varrással és az aprólékos részletek kidolgozásával. Amellett, hogy értéket teremtenek, alkotás közben a gondolataik is elterelődnek a háborús hétköznapokról.
4: A kárpátaljai magyar hímzőműhelynek jelenleg 8 tagja van, mindig megkapjuk az újabb munkákat, újabb öltéstechnikákat tanulunk. Jelenleg egy hucul hatású holbein öltéses technikát tanulunk, nagyon érdekes színvilága van, kék, sötétebb kék világos kékkel, ami számunkra egy elég új dolog. Nagyon fontos üzenete van ennek a hímzőműhelynek, mert én úgy gondolom, hogy fennmarad ez a népi, ez a népművészeti ág, a szép kárpátaljai hímzés. A hímzőműhely tagjai nagyon összetartó csapatot alkotnak, támogatjuk egymást, igyekszünk minél hamarabb találkozni, segítjük egymás munkáját, megbeszéljük az éppen aktuális feladatokat, és örülünk, hogy együtt lehetünk, és igazán komoly barátságok alakultak ki.
3: A kárpátaljai hímzőműhely szakmai továbbképzését Szuperné Bohus Judit háromszoros Gránátalma díjas hímző népi iparművész vállalta.
5: Újból új kézimunkákat kell kiadni, többfajtát is, van, ami kézben van a fehér hímzés, az folyamatában van, mert az egy kicsit nehezebb és lassabb. Keresztszemes kézimunkát, gránátalmás kézimunkát adtam most ki, abból egy teljes garnitúrát csinálunk, és próbálkozunk egy olyan különleges anyaggal, ami Kárpátalján már létezik, de egy nagyon-nagyon pici kis hucul hatása van, és ez nagyon szépen alakul, és most ezt próbáljuk ki két színnel. Két sötét kékkel, meg világos kékkel. Fontos, hogy együtt legyünk, fontos, hogy személyesen megbeszélünk dolgokat, és mindig valami különlegessel fogok jönni, ami a továbbélésünket, hiszen elértünk egy nagyon szép szintet, de úgy érzem, hogy most tovább kell lépni, és ezért van az, hogy újat, és mindig keressük azt, hogy mi az, amivel tovább tudunk lépni és haladni ezzel a kézimunkával.
3: Molnár Eleonóra, a hímzőműhelyt életre hívó Kárpátaljai Magyar Népfőiskolai Egyesület elnöke kiemelte, az asszonyok a nehéz körülmények ellenére is kitartanak a hímzés mellett, és folytatják az értékmentő és értékteremtő munkát.
6: Folyamatos konzultációk vannak online Judittal, a mentorukkal, a lányoknak. Mindenki a saját tempójába, ahogy halad, természetesen megkeresheti Juditot és tanácsot kér tőle, és hát a Népfőiskola egyébe két ilyen jelenléti képzést tud biztosítani a hímzőműhely számára Debrecenbe, hiszen Judit Magyarországon, a Balaton mellett él, és a lányoknak is Kárpátaljáról Debrecenbe viszonylag könnyen megoldható az utazása, és akkor ezért itt mindig egy hétvégén tavasztal is és ősszel is összejönnek. Vannak a hímzőműhelynek állandó tagjai, és vannak olyanok is, akik sajnos lemorzsolódtak az elmúlt évek során, de szándékunk szerint szeretnénk újakat is bevonni.

0: Egyeztető ülést tartott a beregszászi járási tanács, ahová a járás önkormányzatai mellett meghívást kaptak a kárpátaljai határmenti önkormányzatok társulásának tagjai és szakmai szervezetek is. Kiemelt témák között szerepelt a magyar nyelvű oktatás jövője, a magyar nemzeti szimbólumok és helységnévtáblák használata, valamint a kistérségek gazdasági potenciáljának növelése is. A beregszászi járási tanács kezdeményezésére összehívott tanácskozás egyik központi témája a 2027-es ukrajnai oktatási reform volt. Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség és a Kárpátaljai Megyei Tanács Oktatási Bizottságának elnöke kiemelte, a pénzügyi források jelentős része helyben marad, ami stabil alapot adhat az intézmények fenntartásához.
1: Felhívtam a figyelmet arra, hogy a magyar állam támogatásából nagyon sok adó marad helyben, és ezeket az adókat célszerű lenne felhasználni ezen anyanyelvű liceumok támogatására, hiszen ezzel segíthetnénk azt, hogy minél kevesebb liceumot kelljen bezárni, vagy csak gimnáziumá minősíteni, és így konkrétan kimutattam, hogy mennyi pénz. Általában az adóknak az 50%-a itt marad, 50%-át Kijevbe kell vinni, viszont igen magasak nálunk az adókulcsok, ezért elég sok pénz jelent ez a főleg a szegényebb kistérségeknek, hogy más nem mondjak, Beregszásznak a legnagyobb adófizető egysége ez a Rákóczi Egyetem, ami azt jelenti, hogy a mi adónk nem csak az oktatási intézmények, nem csak a magyar oktatási intézményeket lehetne adóinkból támogatni, hanem valószínűleg más helyeket is. Az áterv az, hogy a kistérség bevállalja és nyit liceumot a gyerek létszámnak megfelelően. A B-terv az, hogy nem nyit liceumot, akkor viszont meg kell találni azt a legközelebbi kistérséget, ahol liceum, és azokkal kell szerződést kötni. Viszont miután az már az odajáró gyerekek az adott liceummal rendelkező kistérségnek ugye nem a polgárai, ezért az ő tanulmányi költségeiket ki kell fizetni. Tehát mindenféleképpen el kell dönteni a kistérségnek, hogy egy másik térségnek fog-e utalni a költségekért, vagy pedig ő maga megvalósítja a saját projektjét, és önállóan nyit.
0: A Beregszászi Rákóczi Egyetem egy nyelvi akadálymentesítő program keretében összegyűjtötte azokat a kisebbségi nyelvi jogokat, amelyekkel most is élhetnek önkormányzatok.
1: Az új kisebbségi törvénnyel lehet élni, számos kistérség nem beli bevállalni, és nem is tudja a jogait. Volt egy ilyen akadálymentesítés, egy európai projekt, amiben mi is részt vettünk az egyetem, ahol egyrészt jogilag tártuk fel a helyzetet, másrészt felajánlottuk a kistérségeknek, hogy akik a törvénynek megfelelően vissza akarnak térni a kétnyelvű táblák kiírására, meg alkalmazni ezt a nyelvet csatlakozanak. Azt kell, hogy mondjam, hogy voltak olyan kistérségek, akiktől elzárkóztak, mondták, hogy ők nem akarnak cirkusz, mert félnek a médiától. Médiai ugyanis úgy néz ki, hogy a törvényt felülírva pszichológiailag hatással van a vezetőkre, és hát erről beszélgettünk, hogy hogyan lehetne ezt tenni ahhoz, hogy a Kárpátalján élő magyarok minél komfortosabban érezzék magukat.
0: A beregszászi járási tanács elnöke Rezes Károly kiemelte, a testület legfőbb célja, hogy az ukrajnai oktatási reform során egyetlen helyi iskola se zárjon be a térségben.
2: A járási tanácsnak ez a kérdés nagyon fontos, mivel az itteni meglátás olyan, hogy mi nem szeretnénk, hogy bezárnának egy iskolát se. A beregszászi járás területén két város van, de a lakosságnak majdnem a 65-70% ez mint falusi. Vannak kisfalvak, vannak nagyfalvak. Ugye a gyerekhiány miatt ez a kérdés még jobban bonyolult, még jobban megbonyolítja. Így aztán próbáltunk utat keresni, hogy akkor ne szenvedjen egy falu se, ne zárjanak be egy iskolát se.

0: A Nemzeti Színházban mutatták be a Beregszászi Színház legújabb előadását, a vértanú halált halt, boldoggá avatott Romzsa Tódor püspök életét és a szovjet egyházüldözés éveit megidéző Boldogok, akik nem látnak című misztériumjátékot. Az előadás nem egyszerű történelmi dráma. A kárpátaljai magyarság megmaradásáról, hitről és kitartásról is szól, különösen időszerűen az Ukrajnában dúló háború 5. évében. Romzsa Tódor meggyilkolása a kommunista hatalomátvétel egyik legsötétebb egyházüldöző büntette volt Kárpátalján. 1947. októberében szovjet titkosszolgálati utasításra merényletet szerveztek ellene. Először szekérbalesetnek álcázott támadás érte, amelyet túlélt. Kórházba került, ahol később egy beépített ügynök mérget adott be neki. Azért vált célponttá, mert kiállt a görög-katolikus egyház függetlensége mellett, és ellenezte annak erőszakos beolvasztását az ortodox egyházba.
1: Példamutató vagy példaértékű életet élt egy nagyon tragikus véggel, és hát azt gondolom, hogy ezeket a példákat föl kell mutatni.
0: Fogalmazott az előadás előtt Lukácsi György, a misztériumjáték rendezője.
1: A nemzeti tudatnak egy jelképe a magyar nyelvű színház. És én azt érzem, hogy ez határon túl, de jelen helyzetben Kárpátalján kifejezetten egy hasonló szerep. Amíg van magyar nyelvű színház Kárpátalján, addig van magyar kultúra és van magyar élet Kárpátalján. Úgyhogy szerintem a legfontosabb színház jelen pillanatban, legfontosabb magyar színház jelen pillanatban a Beregszászi Színház.
0: Fornosi D. Júlia, aki a Romzsa Tódor püspök meggyilkolását elkövető Dorottyát alakítja, kiemelte, a darab egyik legfontosabb kérdése a szeretet és a megbocsátás kapcsolata.
2: Parancsolat, amit kapunk a jó Istentől, az, hogy szeressük egymást, és hogyha már szeretjük egymást, akkor már meg is tudunk bocsátani. Tehát, hogy a szeretet és a megbocsátás nekem valahol össze is fonódik, és nagyon sokat beszélgettünk erről még a próba kezdeti szakaszán, hogy van-e olyan bűn, amit nem lehet megbocsátani. Meg lehet-e bocsátani azt, hogyha valakinek a gyermekét megölik. Lehetőleg nagyobb fájdalom, amikor a gyermekét veszíti el az édesanyja, és a mi darabunkban pont ebből a szemszögből van feltéve a kérdés. Ugye, hogy Romzsa Tódor nem jelenik meg a darabban, csupán az édesanyja szenvedésein keresztül vesszük végig az ő életútját, és hogy meg lehet-e ezt a szörnyűséget bocsátani. Az én szerepem, aki végül is megtette a bűnt, eljut odáig, hogy ő gyilkolja meg. Az ő indokai, azok mik lehettek, hogy hogyan verték át, hogyan befolyásolták, mindezeken keresztül is, ha azt nézzük, akkor is megtette. Tehát ő volt ott abban a pillanatban. Történnek velünk mostanában elég régóta olyan események, amit az ember nagyon nehezen tud megbocsátani. Még a megértésig is nagyon nehezen jutunk el. De hogyha mindenki először a saját magával kezdi ezt a történetet, akkor úgy gondolom, hogy sikerül.

Úgy gondoltuk, hogy az ő alakja, az ő tevékenysége, az ő helytállása és kitartása példa lehet számunkra is a háború 5. évében. Most a Budapesti Nemzeti Színház festőműhelyében gyülekeztünk a premierre. A Nemzeti Színház évek óta nagy segítséget nyújt abban, hogy a Beregszászi Társulat egészként tudjon működni, színházilag tevékeny tudjon maradni. Reméljük, hogy ez a jövőben is így marad. Bízunk abban, hogy hamarosan a kárpátaljai premiert is együtt ünnepelhetjük. Kárpátalja számos települése jelezte már, a görögkatolikus egyházról azt hiszem mondanom sem kell külön, hogy ők is nagy kíváncsisággal várják az előadást, és bízunk benne, hogy a nyár elején, vagy esetleg ősszel bemutathatjuk otthon is a Romzsa Tóthról készült előadásunkat.

0: Brüsszelbe vettek részt tanulmányúton a kárpátaljai közéleti vezetőképző 8. évfolyamának hallgatói. Ferenc Viktória, kárpátaljai származású európai parlamenti képviselő meghívására. A cél egyebek mellett az volt, hogy a céltudatos fiatalok megismerkedjenek az Európai Unió működésével és az EU-s döntéshozatali folyamatokkal.
1: Egy olyan közösség alakult ki, amely értéket akar menteni Kárpátalján a szülőföldükön, és akár a fiatal generációt, akár az idősebb generációt tekintve óriási értékmentés zajlik a KKVK keretein belül.
0: Mondja Rácz Milán, aki Beregszászból jelentkezett a kárpátaljai közéleti vezetőképzőbe. Sas Eszter szintén a Beregvidékről érkezett.
2: Az MCC épít, élményeket ad, közösséget épít, és olyan különleges módon kovácsol minket össze, hogy teljes mértékben tisztában vagyunk azzal, hogyha véget is ér a képzési hétvége, vagy akár az egész kárpátaljai közéleti vezetőképző program, mi ezután is fogjuk tartani a kapcsolatot, és még évek múltán is vissza fogjuk emlegetni azokat a hétvégéket, együtt töltött hétvégéket, amiket mi itt átéltünk, ahol mint egy csapat is összekovácsolódtunk, és ahol nagyon-nagyon sok olyan dolgot tanulhattunk meg, és olyan drasztikus módon fejlődhettünk, például egy interjúadásban, vagy amikor ki kell állni és beszélnünk kell, amit máshol még nem tanulhattunk.
0: Ferenc Viktória, kárpátaljai származású fideszes európai parlamenti képviselő kiemelte, fontos, hogy a fiatalok lehetőséget kapjanak megismerni az Európai Uniót és intézményeit, melyek fontos szerepet játszanak Ukrajna, és így a kárpátaljai magyar közösség jövőjének alakulásában is.
3: Minden évben egy nagyon különleges alkalom az, amikor a kárpátaljai közéleti vezetőképző diákjai ellátogatnak ide Brüsszelbe, Európa fővárosába, és itt ők maguk személyesen találkozhatnak az Európai Uniós intézményekkel, ugye nem csak az Európai Parlamentbe, hanem más intézményekbe is ellátogatnak, tapasztalatot szerezhetnek arról, hogy hogyan is működik az európai szintéren az érvényesítése a kisebbségi jogoknak például. Nagyon nagy öröm számomra, hogy itt fogadhatom őket, mert azt gondolom, hogy ők azok a jövő generációja, akik Kárpátalján majd a vezetést is elláthatják, különböző szervezeteket vehetnek át, tehát egyfajta generáció frissítést tud az ő személyükben megvalósulni.
0: A Mátyás Corvinus Kollégium által szervezett kárpátaljai közéleti vezetőképzőt indulása óta eddig több mint 100 tetrekész fiatal végezte el. A 8. évfolyamnak 15 résztvevője van. Kosztrihán Dávid, a közéleti programok igazgatója.
4: Minden közösség jövője elsősorban a fiatal utánpótláson, illetve az értelmiségen múlik. Ebben próbálunk mi segítséget nyújtani a kárpátaljai magyar közösségnek. Ez a 8. évfolyama a kárpátaljai közéleti vezetőképzőnek, ami számunkra is jól tükrözi azt a fajta igényt, ami a kárpátaljai közösségben megvan, az iránt, hogy lehetőségeket és eszközöket kapjanak ahhoz, hogy a saját utánpótlásukat gondozzák, illetve neveljék. Mi ehhez a munkához próbálunk hozzájárulni lehetőségeink szerint.
5: Nyíri Kata összeállítását hallották. Kárpáti apró rovatunkkal legközelebb egy hét múlva szombaton 9:30 perckor jelentkezünk.

0: Ifjabb László Attila felvétele szólt. 9 óra 51 perc. Kedves hallgatóink, műsorajánló következik. A pünköst hétfőn délután 4 óra 5 perckor kezdődő sorozatunk a Dogma vagy Axióma katolikus tudósok tanúságtétele című 4 hetente jelentkező periodikánk legújabb 5. számára hívjuk fel tisztelt figyelmüket. Portrésorozatunkban Tóth János András szerkesztő, a Szent István Tudományos Akadémia tagjait mutatja be, olyan nemzetközileg is jelentős tudományos munkát végző tudósokat, akik elfogadják a magyar katolikus egyház értékrendjét, alapvető tanításait, és feladatuknak tekintik, hogy bemutassák a társadalomnak az általuk képviselt tudományterület és a hit viszonyát. Beszélgető társunk ezúttal Sós Viktor Attila egyháztörténész, a Nemzeti Emlékezet Bizottság tagja, aki rádiónkban az Arcok és Sorsok, fejezetek a Magyar Katolikus Egyház életéből című műsorával minden csütörtök délután jelentkezik, és áprilisban tartotta meg székfoglaló előadását az akadémián. Most a vele rögzített felvételünkből következik egy rövid részlet.
1: Egy katolikus egyetemen, amilyen a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, olyan tanárok, olyan professzorok, olyan oktatók voltak, akik egy-egy téma területén a maguk tudományos világában kiemelkedőek voltak, ugyanakkor magától értetődő volt, hogy a hit megélése az a mindennapoknak a része, és én sose választottam szét, hogy van egy hitem, van egy Isten kapcsolatom, meg van egy tudományos életem. Ez a kettő, ez szervesen egy, ahogy mondta is, és nagyon hálás vagyok, hogy az egyház történetének olyan területeivel foglalkozhatom, amely ugyan nehéz, megrázó, hiszen azért a 20. század második fele az egyházüldözés az nem egy könnyű időszak, de mégis ezekben akár a boldoggá és szentélvatási eljárások, akár az üldöztetést elszenvedett világiak, egyházi személyek, papok, szerzetesek élettörténete, ez mind-mind erőt ad, példát mutat, és ugyan a nehézségek, megpróbáltatások irányából történik meg a kutatói érdeklődés, de ez mégis inkább közelebb vitt és közelebb visz a Jóistenhez, hiszen a nehézségek, a megpróbáltatások a mindennapi életünkben jelen vannak, és csak az a kérdés, hogy hogyan viszonyulunk ezekhez.
0: Sós Viktor Attila egyháztörténészt, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága tagját hallották. A vele folytatott beszélgetésünket teljes egészében pünköst hétfőn délután 4 óra 5 perctől a Dogma vagy Axióma című a Szent István Tudományos Akadémia tagjait bemutató portré sorozatunkban hallgathatják meg.

0: Bryan Adams felvétele szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 10 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Pünkösd alkalmából szent miséket, Isten tiszteleteket tartanak országszerte. A katolikus, a református és az evangélikus egyházi vezetők szombaton és vasárnap ünnepi liturgia keretében emlékeznek meg a Szentlélek eljöveteléről. Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke szombaton a Csíksomlyói hegynyerekben 12 óra 30 perckor kezdődő búcsúi szentmise főcelebránsa és szónoka lesz. Az ünnepi szentmisére 300 ezer zarándokot várnak a szervezők. Steinbach József püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke pünkösd vasárnap 10:30-kor a Balaton-Almádi Református templomban hirdet igét. Szemerei János, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspöke, pünkösd vasárnap 10 órától Győrben a Nádorvárosi Evangélikus templomban tart ünnepi istentiszteletet. A Szent István könyvhét 4. napján, május 21-én délután Budapesten a Stephanus házban Pakot Géza igazgató és Vég Dániel kulturális menedzser, a kiadó igazgató helyettese mutatták be a jezsuita kiadó újdonságait. Horváth Árpád 2024 ősze óta a torontói Magyar Szent Erzsébet templom plébánosa. A könyvhétre jelent meg Isten tágas tereiben című könyve, amely az első kötete. A könyv bemutatón videón jelentkezett be. A kötet felelős szerkesztője Vég Dániel kiemelte, hogy a borítón a nap, egy madár és egy virág látható. Horváth Árpád felidézte, amikor a kiadó kulcs szavakat kért tőle a borítóhoz, azonnal az alföldi táj jutott eszébe. Több mint egy évnyi fejlesztői munka, önkéntes szolgálat és közösségi összefogás eredményeként megújult a miserend.hu oldal. A fejlesztés célja az volt, hogy a több mint 5000 magyarországi és határon túli misézőhely adatait egy korszerűbb, naptár alapú rendszer kezelje. Az új felület immár képes külön alábontásban mutatni az ünnepi miserendeket, az időszakos változásokat, a kivételeket, valamint a szentségimádások adatait is. A rendszer évente közel 500 ezer liturgikus eseményt kezel, a megújulás különösen hasznos a nyári időszakban, amikor sok család és utazó indul belföldi vagy külföldi nyaralásra. A miserend.hu segítségével gyorsan és egyszerűen ellenőrizhető, hogy az adott nyaralóhelyen mikor és hol tartanak szent misét. Gyereknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján, május 31-én. A korábbi évek hagyományait követve idén is 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Végül a várható időjárásról. Napos, száraz idő várható, kevés fátyol és gomoly felhő mellett a nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 11 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Tíz óra 4 perc. Következik az iránytű.

0: Áldott pünkösdöt kívánok, kedves hallgatóink, Gadárcsi János vagyok. Az ismert mondás szerint a jó pap holtig tanul. Ünnepi műsorunkban megvizsgáljuk ennek a folyamatnak az elejét. Vendégem a stúdióban a központi szeminárium két növendéke, az ötödik évfolyamra járó Tel Nándor és az első éves Kis Gergő. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: De szépen egyszerre mondták. Önök kispapok, ez hivatalos elnevezés, vagy csak úgy az embernek a szájára jön, és általánosan szokták így nevezni önöket? Nándor?
2: Hát elsősorban inkább papnövendék lenne a helyesebb elnevezés, de magyar nyelvünk sokszor használja ezt a kis jelzőt, például kis mama, aki még nem édesanyja, hanem szíve alatt hordja a magzatot, kismama. Ugyanígy a kis pap még nem pap, de készül a papságra, így kis pap. Tehát használjuk a kis pap elnevezést.
0: Gergőnek mi a viszonyulása ehhez a szóhoz?
1: Hát, igazság szerint én is a életemben először a kis pap szóval találkoztam, de végül is logikusabban végig gondolva a pap növendék az jó, mert hát most kis pap vagyok, de hát azt ugye nem szoktuk mondani, hogy nagy pap leszek. Szóval, de igazából hát én is inkább a pap növendéket preferálom.
0: Pont tegnap hallottam ezt a szót, Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, az idei csíksomlyói zarándoklat ige hirdetője, hogy az imént a hírekben is elhangzott. Egyébként a tervek szerint majd adásunk után meg is lehet hallgatni ezt az igét, ezt a szónoklatot. Szóval tőle hallottam, pont ezzel kapcsolatban kérdezték, hogy most megy csíksomlyóra Erdélybe, és hogy akkor mi jut erről eszében, és azt mondta, hogy kispap koromban voltam először Erdélyben, gondolom ezért ez már jó néhány évtizeddel ezelőtt lehetett, és hogy ez mennyire megragadta őt, hogy azóta is ez munkál benne, ez az akkori út. Hát akkor nézzük ezt a kispap időszakot, hogyha a püspök atya is volt kispap, és önök is azért valamennyire ennek is számítanak, akkor milyen az élet a szemináriumban? Hogy lettek önök kispapok, vagy papnövendékek? Erről szól majd ez a műsor, erről fogunk beszélgetni, de hát akkor kezdjük az elején. Megnéztem egyébként az iskolájuk honlapján, minden növendékről van egy kis bemutatkozó szöveg és fénykép is. Egyébként azt a fényképet, amit elküldtek nekünk, és én ki is tettem a különböző felületünkre, ugyanazokat a képeket találtam önökről az oldalunkon is. És azt is láttam, hogy két különböző utat bejárva jutottak el ugye a szemináriumra. Melyiküknél hogy alakult ez? Akkor most kezdjük, hogy úgy mondjam, akkor osztálysorrendben az ötödik évfolyamos Nándor.
2: Igen, hát az én utam elég hosszú és kalandos volt, tehát az Úristen görbe betűkkel is tud egyenesen írni. Én 14 éves koromban éreztem először magamban a papi hivatást. Szentmiséken, amikor papi és szerzetes hivatásokért imádkoztunk, akkor fura érzés kerített hatalmában, mintha én most ezért imádkoznék, és ugyanakkor ellenállnék neki. Én sokat gondolkodtam, hogy ez vajon mit jelent, aztán rájöttem, hogy ez valószínűleg azt jelenti, hogy az Úristen engem hív papnak. Csak hát 14 évesen nehéz volt ezt elfogadni, én előtte nagy családot szerettem volna, sok gyermeket, most papnak hív, ne legyen feleségem, ne legyenek gyermekeim. Ezt nehéz volt megemészteni. Úgy döntöttem, hogy nem szólok erről senkinek, mert hogy ez egy fontos kérdés, nem lehet úgy tenni, hogy egyszer azt mondom, hogy pap leszek, két hét múlva azt mondom, hogy mégsem leszek, nem szólok, amíg magamban letisztul a dolog.
0: 14 éves korában egyébként még volt is rá ideje gondolkodni bőven.
2: Így van. Fél évig nem szóltam senkinek, fél év után legelőször elmondtam édesanyámnak. De azt kértem, hogy ő sem mondja senkinek. És ezt valóban be is tartotta, nem mondta senkinek, és egymás között sem beszéltünk erről utána többet. Ismét fél év után elmondtam a káplán atyánknak. Kértem a tanácsát, hogy hogyan tovább. Ő azt tanácsolta, továbbra sem mondjam senkinek, imádkozzak tovább, ugyanúgy járjak szentmisére, ugyanúgy éljek szentségi életet, ugyanúgy, és olvassak lelki olvasmányokat, de nem mondjam senkinek, meg is magyarázta, hogy ezt miért kéri tőlem, azért, nehogy a külső elvárások befolyásoljanak engem. Nehogy mivel én elmondtam másoknak, hogy hivatást érzek magamban, később már csak azért menjek el papnak, hogy ennek az elvárásnak megfeleljek. Én betartottam az ő kérését, nem mondtam valóban senkinek a hivatásomat, de ugyanúgy imádkoztam tovább. Elvégeztem a középiskolát, a gimnáziumot.
0: Ez egy világi gimnázium?
2: Ez egy világi gimnázium volt, úgy van az Irci III. Béla gimnázium és művészeti szakközépiskola német tagozatos gimnáziumi osztályába jártam. És érettségi előtt, mikor tovább tanulásra került a sor, hát akkor fel kellett fednem a dolgokat, akkor mondtam el, hogy engem merre hív az úr. Csak hogy addigra egy újabb varga betű került bele a történetbe. Édesanyám egészségi állapota addigra annyira megromlott, hogy nem tudtam őt egyedül hagyni. Szükség volt arra, hogy ápoljam. Így hát azt a tanácsot kaptam, hogy menjek el katekéta lelkipásztori munkatárs szakra. Nagyban hasonlít a tananyag a teológia szakhoz, ahhoz, amit a papnövendékek tanulnak, és majd, ha otthon rendeződnek a dolgok, egy-két év múlva bevonulok a szemináriumba, ahol majd biztos be fogják számítani az én előtanulmányaimat.
0: Bocsánat, csak egy kérdés, hogy a Zircen, a világi gimnáziumban III. Béla milyen remek nagy király volt, nem sokat tudnak róla, általában az emberek pedig egy csodálatos árpádházi uralkodó volt. Zárójel bezárva, egy picit ide is tartozik, hogy Zirc azért eléggé szakrális hely. Voltak esetleg mások is a környezetében, akik ezen gondolkodtak, fiatalok, akár osztálytársok, vagy az iskolából másokról is tudott?
2: Gimnazista koromban nem volt, olyan módon volt kapcsolatom, hogy az Ircen van a ciszterci apátságot, voltak szerzetes növendékek, tehát ilyen módon volt kapcsolatom, de osztálytársam nem volt, aki hivatást érzett volna magában, vagy tehát, hogy a gimnáziumon belül volt egy-kettő, nem sok, volt egy-két fiatal, aki a hitét megélte, tehát keresztény, többnyire katolikus módon élt, de ez is nagyon kevés volt, tehát az országos átlag vagy még az alatt. De olyan, aki hivatást tapasztalt volna, ott nem volt.
0: Bocsánat, az a javaslatom, hogy miután ketten vendégek, ön akkor eljutott idáig, hogy akkor közvetlenül az érettségi után nem a szemináriumba lépett be, és akkor kérdezzük meg azért Gergőt is, mielőtt teljesen elunná magát, hogy akkor ő a szemináriumig hogy jutott el, és akkor majd akkor ismét Nándor folytatja.
1: Hát én először egész kicsi koromban éreztem magamban már a papi hivatást, hogy...
0: Az hány éves kort jelent?
1: Hát talán ilyen, mondjuk ilyen egész óvodás koromban.
0: Komolyan?
1: Én engem egész kiskoromban elvittek a templomba, a nagyszüleim is. Hát az ő visszaemlékezésük szerint, hát hogy lehetett, tehát nem feltétlen tudtam még azt kifejezni, hogy hol vagyok, meg nem is tudtam igazán, hogy mi az, hogy templom, de hogy lehetett érezni rajtam, hogy tudom, hogy ez egy szakrális hely, és hogy hát kvázi viselkedni kell, tehát hogy nem kezdtem már futkosni és sikítani a templomban, hanem tényleg egész kultúráltan viselkedtem a nagyszüleim visszaemlékezései alapján.
0: Hát egyébként a papok azt szokták mondani, hogy hagyják nyugodtan a gyerekeket, hagy szaladgáljanak is akár a szentmisén, hiszen akkor fognak úgy oda szokni, úgymond, hogy a számukra természetes lesz.
1: Igen, ezzel én is abszolút egyetértek, csak én ezt nem csináltam, és akkor, amikor már később úgy ki tudtam fejezni, hogy hát nekem tetszik ez az egész, akkor ugye megkérdezték nyilván, hogy mi lesz, ha nagy leszel. És akkor két lehetőség volt, amit én erre válaszoltam, ez attól függ, hogy milyen napom volt, hogy pap vagy kántor. Mert az orgona is nagyon megtetszett.
0: Ez hol volt?
1: Ez a szülőfalomban, Nyúlon, György mellett. És hát ki, ugye, tehát, hogy azt nem könyöröghettem ki magamnak, hogy hadd misézzek, mert hát azért na. De azt azért sikerült kikönyörögnem magamnak, hogy hát vigyenek fel az orgonához. És akkor föl is vittek, és hát odaültem, és elkezdtem rajta játszani. Lehettem 3-4 éves forma, és...
0: És mit tud játszani egy 3-4 éves forma gyerek? Pláne egy orgonán.
1: Hát, amit hallott. Tehát, hogy amik így hallás után mentek a fülembe dallamok, azokat így én egyszer csak elkezdtem játszani, mikor oda leütetek az otthonához, és hát akkor hát mindenki ámult, bámult, hogy azt a, és akkor hát fölfigyelt rám az óvodai hitoktatóm is, aki hozta be a szintetizátort a hitanódát az óvodába, és elkezdte nekünk megtanítani énekelni a Mi atyánkat. És akkor hát egyszer csak azt vette észre, hogy amikor ő elment a hátsó sorba, úgymond a gyerekekhez, én addig kimentem, és odaültem a szintetizátort, és egyszer csak elkezdtem játszani a Mi atyánkat, amit akkor tanultunk. És hát ilyen és hasonló dolgok után, hát jó, hát akkor ugye engem tanítani kell, és hogy nem csak kell, hogy hanem én ezt szerettem volna. És hát akkor eleinte a hitoktató kezdett el velem foglalkozni, aztán később bekerültem Győrbe, a Richter János Zeneművészeti Szakgimnáziumba, és akkor ott kezdtem el így, hát úgymond komolyabb szinten általános iskola második osztálytól a zenei tanulmányokat, és hát párhuzamosan ment az általános iskolával, amit a szülőfalomban végeztem. Ez alatt az időszak alatt végül is hát a templomba járás az folyamatosan is jelen volt az életemben, nem feltétlen csak vasárnap, én nagyon szerettem, hogyha engem elvittek a templomba. Szintén a nagymamám emlékezik vissza rá mindig, hogy amikor jött értem az óvodába, akkor hát én két számot mutattam a kezemmel, a 3 vagy 4-et. Ez azt jelentette, hogy 3 vagy 4 templomot kell aznap délután meglátogatni. Szóval erőteljesen katolikus diktatúra volt a részemre az óvodáskorban, szüleim felé, meg a nagyszüleim felé, de hát végül is azért úgy gondolom meg lett az eredménye. És akkor hát már nagyobb lettem, akkor hát 7 éves koromtól úgy már önállóan egy misét el tudtam orgonálni, és ezt tettem is, eleinte heti egyszer, aztán utána már többször, akkor 12 évesen bekerültem Győrbe a Székesegyháznak, lettem az egyik orgonistája, és akkor hát elindult egy fajta. Tehát idáig a papi hivatás az életemben abszolút úgy jelen volt, én sem beszéltem senkiről, mert nem is mertem megosztani senkivel, nem is feltétlen volt olyan személy az életemben, akiről így komolyan tudtam volna erről beszélni. Nyilván most itt a kisgyermekkori mi leszel, ha nagy leszel kérdést leszámítva. És akkor amikor én bekerültem Győrbe, onnantól kezdve, tehát én 12-13 éves koromtól elkezdett a tanárom orgonaversenyekre küldeni, és ez a hazai és országos szintet nemzetközi, de nőtte ki magát, aminek aztán koncertmeghívások is, kisebb-nagyobb körutak is a gyümölcsei lettek, és hát úgy szoktam fogalmazni, így kicsit ilyen profánul, hát jó ment a szekér.
0: Hát akkor ilyen csoda gyerek volt, ezt nyugodtan lehet mondani, hogy Liszt Ferenchez hasonló, egyébként szinte földiei Liszt hát Ferenccel.
1: Azért ilyen nagy szavakkal ne dobálhoztunk.
0: Hát ő is egyébként ilyen kiskorától már megmutatta a tehetségét. Igen. És aztán később ugye felnőttként ugyan, de ő is azért ugye abbé lett.
1: Hát igen, a kisebb rendeket fölvette.
0: Igen.
1: De hát ez idő alatt tínédzserkor is rájátszott, nem mondom csak az, hogy a földi sikerek, meg a zenei sikerek, de hogy hát nem is gondoltam erre, ki is veszett a gondolta a fejemből, hogy hát papság, hát minek, hát majd biztos, hogy lesz még sok ilyen koncertem, meg verseny, meg akkor megyek tanulni külföldre, már ugye a kapcsolatokat is elkezdtem építgetni ilyen téren, és 11. osztály elején, közepén már ugye kérdezgetik az embertől, hogy merre tovább. És hát ez egy nehéz kérdés volt, hogy merre tovább. Mert eszembe jutott, hogy hát tényleg, hogy és az Úristen soha nem azt kérte tőlem, hogy de én nagyon művész legyek. Ugye, hogy, tehát, hogy attól függetlenül, hogy a papság gondolata elment a fejemből a 15-16 éves korom környékén, attól függetlenül én még jártam minden nap kántorizálni templomba, és azért az ima életemre is igyekeztem figyelni. Hát aztán ugye feltette a Jóisten a mások által ezt a kérdést, hogy hát hova mész tovább tanulni. És akkor hát számot kellett vetnem, hogy és akkor az Isten mit kért tőlem, azt, hogy koncertezem végig a világot, vagy hogy szolgáljam őt.
0: Hát ez és nagyon komoly kérdés.
1: Igen, és végül is fel tudtam ismerni.
0: És egyedül döntött ebben az ügyben, vagy azért kikérte mások tanácsát?
1: Hát a családot először nagyon mélyen érintette. Azért, hogy finoman fogalmazzak, mert erre senki nem számított.
0: Hát azért valahol lehetett erre számítani talán, azért, hogyha az volt a kérdés óvodás korában, hogy hány templomba menjünk még el aznap délután.
1: Hát akkor,
0: valahol derengett
1: ez lehetett, a csak ugye azóta eltelt időben, tehát hogy attól kezdve, hogy én mondjuk, hát nem csak gimnázium, már az általános iskola utolsó két osztályában én már nem nagyon sokat voltam otthon. Tehát, hogy én mentem éppen az országba, hát ha nem minden hétvégén, nem minden második hétvégén, biztos valahova odgonálni, vagy valamilyen szakmai dolgot csinálni, vagy gyakorolni ide, vagy ezt-azt csinálni. Tehát, hogy ilyenekről igazából nem volt idő beszélni, meg nagyon, tehát nagyon korán fel kellett nőnöm ilyen szempontból. Szóval mindenki arra készült, hogy én majd egy zeneművészeti egyetemre megyek tovább tanulni, akár itt, akár külföldön, de hát ő is nem ez lett.
0: És akkor kimondta valamikor azt, hogy akkor ebből szeminárium lesz.
1: Igen, hát...
0: És akkor rögtön akkor az érettségi után ezek szerint.
1: Igen, az érettségi után jelentkeztem a szemináriumba, és hát 12. osztály elején mondtam ki, hogy akkor erre megyek. Tehát 2024 karácsonyán még elmentem egy orgona versenyre Londonba, és akkor hát az volt az utolsó, ami így hát föltette a pontot az íre, vagy nem is tudom. Hát vagy a pontot a mondat végére, nem az íre. Bocsánat, igen.
0: Tehát akkor ott ez volt az utolsó úgymond világi koncertje, és akkor...
1: Hát életemben biztos, hogy nem az utolsó, de igen, tehát hogy azért nagyobb vonumenű, igen. Most, és akkor azután már csak arra fókuszáltam, hogy akkor szeminárium, jelentkezés, akkor imádkozzunk mélyebben, érettségizzünk le, jelentkezünk a szemináriumba, és akkor készítsük az utat.
0: Szóval akkor sikerült. Akkor a szemináriumra akkor Gergő eljutott, Nándor végül is, akkor hogy jutott el a szeminárium? Akkor 18 évesen akkor már ott
1: igen.
0: Is volt. Igen. Nándornál akkor ez hogy alakult? Ugye a kateképzésig iskoláig, igen. Vagy képzésig jutottunk ugye az érettségi után.
2: Igen, igen. 18 éves koromban hagytuk abban beszélgetést. Hát nekem még ott volt egy jó pár év, mire szemináriumba jutottam. Ugye azt a tanácsot kaptam, hogy majd egy-két év alatt rendeződnek a dolgok, és akkor mehetsz a szemináriumba.
0: De az édesanyja állapotát
2: Édesanyám állapotát illetően. Az Úristen máshogy gondolta ezt. Édesanyám egy állapota nemhogy javult volna, fél év után romlott, két évig egyéni tanrend szerint tanultam, mert fekvőbeteg lett édesanyám, otthon ápoltam, csak vizsgázni jártam be. Aztán némileg javult, akkor tudtam járni normál módon a főiskolára, de annyira nem javult, hogy otthon hagyhattam volna. Így szemináriumban nem vonulhattam. Katekéta szak után elvégeztem a hittanárnevelő tanár szakot is, majd 2012-ben hitoktatni kezdtem a Gyulafirátóti, majd a Szápárbakonynánai plébániákon. 12 évig hitoktattam. Közben az Úristen újabb varga betűket tett az életembe. Édesanyám 2019-től ismét fekvőbeteg lett. Közben 2020-ban 40 évesen meghalt a bátyám. Ő hátrahagyott maga után egy 3,5 éves kislányt, a második gyermekükkel pedig félidős volt a sógornőm. A bátyám temetése után egy héttel édesapám agyi infarktust kapott, súlyos demens lett. Ott volt a 95 éves nagymamám. És az Úristen arra hívott, hogy őket ápoljam. 2020-ban kimondtam a hitoktatási koordinátor felé azt mondott, hogy én abba akarom hagyni a hitoktatást, mert el kell mennem ápolásra, hogy ápolhassam a családomat. Ott volt édesanyám fekvőbetegen, édesapám demensen, és a 95 éves nagymamám. És ekkor az Úristen mégiscsak úgy gondolta, hogy ne hagyjam ott az egész egyházi szolgálatot. Kaptam egy olyan lehetőséget, hogy legyek hitoktatási koordinátor, így a munkám nagy részét online tudom végezni, és tudom mellette ápolni a családomat. Így is lett, 2020. szeptemberétől hitoktatási koordinátor lettem a Veszprémi Főegyházmegyében, előbb a Tapolcai kerületben, majd a Keszthelyi Zalaszengróti kerületekben is.
0: Tehát ez Zirctől azért kicsit messze esik.
2: Kicsit messzebb esnek ezek Zirctől, de amikor online végeztem a munkámat, akkor ugye teljesen mindegy volt a helyezkedés. Amikor személyesen jelen kellett lenni, azt a pár alkalmat pedig megoldottam. És ennek ugye ez történt 2020-ban, közben 2020 júliusában édesapám is elhunyt, majd 2023-ban a nagymamám, 2024-ben február 8-án édesanyám is elhunyt. És ekkor értettem meg, hogy miért adta az Úristen, hogy 20 évvel korábban, 2004-ben felismertem magamban a papi hivatást, és 2024-ig nem tudtam elindulni ennek a szorosan vett útján. Azért, hogy ebben az időszakban, amikor az örök hazába költöznek mellőlem a családtagjaim, én ne összetörjek, hanem ez egy megerősödés legyen számomra.
0: Hogy velük tölthette az utolsó éveit.
2: Igen, hogy velük tölthettem, úgy van, és utána ne az legyen, hogy most hogyan tovább, idáig ápoltam, és ez a szolgálat megszűnt, és mit tegyek ezután, hanem tudtam, hogy utána mi a feladatom, az a feladatom, hogy jelentkezzek a szemináriumban, jelentkezzek érsekatyánál, és ezután máshogy szolgáljam az urat, ezután papként. Én azt gondolom, hogy amikor a családtagjaimat ápoltam, akkor is az urat szolgáltam, mert hát amit egynek tesztek a legkisebbek közül, nekem teszitek, mondta az Úr. És papként is az urat szolgálom. Tehát azt gondolom, hogy ugyanazt csináltam abban az időszakban, és ugyanazt csinálom most is, és fogom csinálni ezután is, csak más formában.
0: Tehát végül is hány esztendősen lépte át a szeminárium kapuját?
2: 2024-ben léptem át a szeminárium kapuját, 1989. október 8-án születtem, tehát itt akkor már 35 éves voltam.
0: Hát akkor erről beszéltünk itt, vagy a műsor elején, hogy különböző utakat jártak be, míg eljutottak a szemináriumba. Nándor 35 évesen lett papnövendék, Gergő pedig 18 évesen. Kedves hallgatóink, ünnepi pünkösdi műsorunkban két papnövendékkel, Tel Nándorral és Kis Gergővel beszélgetek itt a stúdióban, és a zene után majd akkor már a szemináriumi tanulmányaikkal folytatjuk.

0: Vivaldi csodálatos muzsikája után folytatjuk pünkösdi ünnepi műsorunkat. Vendégem a stúdióban a központi szeminárium két növendéke, az ötödik évfolyamra járó Tell Nándor és az első éves Kis Gergő. Gergő, ismerős volt ez a muzsika, bár úgy hallottam, hogy csembaló volt benne, mint vezérhangszer, bár megfúvola is, hát játszotta?
1: Szerintem nem játszottam. Én hát ugye a csembaló az ilyen apparátusban, mint egy ilyen kontinuó hangszer szerepel, de én inkább szóló hangszerként játszottam orgonán, de volt rá precedens amúgy, hogy ilyen szerepet töltötte be én is, de akkor orgonán játszottam. Zenekarnál. Még talán azt hiszem, hogy Győrben az egyetem zenekarát kísérőben egyszer így egy ilyen kontinuós szerepet játszottam.
0: Na, hogyha már önt szólítottam meg, akkor 18 évesen átlépte a szeminárium kapuját, úgyhogy letette azt a tervét, vagy arról a tervéről letett, hogy akkor világjáró orgona művész legyen, és a papi hivatást választotta. Hogy kezdődtek akkor ezek a hetek, hónapok, évek, hogy zajlottak? Illetve hát az első évben van, ez nem is olyan rég volt.
1: Igen, hát még nincs egy egész éve az se, hogy fölvettek, nem az, hogy a szeminárium kapuját átlépjem, az fontos megemlíteni, hogy az én esetemben, hogy én a Kaposvári Egyházmegyébe jelentkeztem papnövendéknek.
0: Ahova, igen, láttam az oldalán.
1: Igen, és hát június 10-én volt, azt hiszem, a konkurzus, és akkor fel is vettek, és hát igazából én a nyaramat már így az Egyházmegyében töltöttem, a nyaram nagy részét, és igyekszem megismerni az Egyházmegyét, mivel ugye, mint említettem már, hogy én Győr mellől származom, tehát hogy nincs akkora helyismeretem, de nagyon-nagyon izgalmas számomra az Egyházmegye, azért egy nagyon nagy missziós terület, és én ebben nagyon nagy jövőt látok, és nagyon szeretem csinálni.
0: Fábri Kornél püspök atya is, ugye? Onnan... Hát, azon a környéken szolgál.
1: Igen, de ha jól tudom, is Budapest.
0: Igen, végül is.
1: És hát, hát ugye a püspök atya a központi szemináriumban küldött tanulni. Hát szeptember elején, vagy talán augusztus utolsó napjaiban volt a beköltözés, és akkor az elején egy hét az elsősöknek ilyen csapatépítő tréning volt. Ugye a különlegessége a dolgoknak, hogy nem csak elsősök voltunk, hanem mivel a győri szemináriumot bezárták, de ettől az évtől ott már ugye a kispapképzés ideiglenesen nem folytatódik, ha jól tudom, és akkor hát akik ott maradtak még növendékek, ők ugye hozzánk, ők is idejöttek a központiba, és hát ugye nagy volt, tehát hogy ismertem őket, és hát mondhatom, hogy azért volt valamiféle kapcsolatunk. Tehát,
0: hát ide Budapestre, igen, a Papnövelde utcában.
1: Igen, tehát hogy nem, minden, nem feltétlen volt mindenki idegen, ami nagyon jó volt. Tehát egy kicsit ilyen összeszoktató héttel kezdődött, és akkor utána meg a mély vízbe az egyetemre. Az elején azért úgy, hát, hogy is fogalmazok, nagyon más világba csöppentem az előző életemből, úgymond. Így ide a hittudományi karra. Eddig gyakorolni kellett, most tanulni kell. Meg kellett tanulnom tanulni. Mivel eddig nagyon sokat nem tanultam, mert ami a közismereti ódákon elhangzott, azt úgy leírtam a füzetbe, vagy nem, vagy csak odafigyeltem, vagy megjegyeztem, vagy nem, aztán vagy valami, én csak gyakoroltam. De hát most ugye azért ilyen finomságokat is, mint gödög, meg hébernyelv, meg hát még sok más tantárgyat, ami azért nem kevés anyag, meg kell tanulni. Tehát, hogy ez egy nagy kihívás volt, meg küzdelem az elején, hogy most ez azért sok. Tehát, hogy nem az idegen nyelvekkel sem, nem azt mondom, hogy hadilában álltam velük, hát angolul úgy valamennyire tudtam, tekintve, hogy hát valahogy meg kellett magam értetni külföldön, de tényleg semmivel nem tudtam angolul többet, mint amennyire kellett. Meg nem is szerettem igazából annyira az idegen nyelveket tanulni. Amellett amúgy, hogy nagyon jó tanáraim voltak, de a tantárgyat azt nem annyira szerettem. Szóval a görög is, meg a héber is most ez egy ilyen kihívás volt. Az év elején De aztán úgy sikerült velük meg barátkozni, meg teljesíteni is őket.
0: Szóval most már azért beszokott, ezek szerint lehet mondani. Hát a vizsgákon, akkor, ami eddig volt, akkor azokon hogy szerepelt?
1: Hát jól. Hát most hát azért kitűnő nem lettem, de majdnem. Aztán, hát a beszokás időszaka szerintem az ilyen, hát az úgy az első fél év, amíg úgy meglátja az ember, hogy mi is az egyetem. Tehát, hogy ugye furcsa volt, hogy vizsgai időszak. A Gonziban, a zeneművészetében is volt vizsgai időszak, csak az ugye abból állt, hogy ott el kellett játszani, amit az adott fél évben tanultam. Tehát, hogy az nem volt akkor a kihívás, mint mondjuk megtanulni, tudom én, 1500 görög szót. vagy egy biblikumot, vagy egy filozófiát. A filozófia az főleg az első fél évben nem volt annyira barátom, de most már úgy kezdünk egymáshoz közelkedni. Szóval, de most már a második fél évvel azt már mondhatom, hogy széles mosollyal kezdtem, mert körülbelül tudtam, hogy mi fog rám várni, azt is tudom, hogy képes vagyok megcsinálni, mert hát azért amikor az ember, most gondoljon bele bármelyikünk, akár a hallgatók közül is, hogy azt mondják önöknek, hogy hát jó, akkor tanulj meg görögül, meg héberül, úgyhogy előtte van, hogy teljesen más csináltál. Tehát, hogy azért hogy engem
0: és
1: legalábbis...
0: És még a betűk is mások.
1: Igen, hát az a
0: és
1: legkevesebb.
0: És még fordít, rosszul jányból olvasjuk az egyiket.
1: Igen, tehát azért úgy engem nagyon szíven ütött, hogy most Istenem, ez hogy? És akkor aztán jött a kegyelem. Tehát, hogy az első fél év az arra volt jó, hogy egyrészt, hogy bebizonyosodjak abba, hogy képes vagyok csinálni, de felismerjem azt, hogy ezt a Jóisten kegyelme nélkül nem lehet csinálni. Tehát lehetetlen.
0: Na, szóval akkor lehet ezt csinálni, és akkor ezek szerint beszokott, és most már élvezi is mindezt szerencsére. Így első év után akkor ennyi kiderült.
1: Igen.
0: Hát mi, lássuk, hogy zajlott ez, egy 18 évesnél hallottuk, hogy zajlott ez, ezek szerint egy 34-35 éves első évfolyamosnál, hogy zajlott. Gondolom, hogy ön volt ott a legidősebb. Mindenki...
2: Volt egy fél
0: önre
2: év.
0: Önre felnézett, kereste a társaságát, nem?
2: Volt egy fél év, amikor én voltam a legidősebb, de egyébként nem. Tavaly, mikor elkezdtem, egyszerre elsősként és negyedévesként, ez úgy lehetséges, hogy ugye én nekem a hittanár szakos tanulmányaimat beszámították, és gyakorlatilag tanulmányi szempontból rögtön negyedévre soroltak be. Itt kell egyébként elválasztani a szemináriumi képzést és a tanulmányokat. Ugye a szeminárium elsősorban arra szolgál, hogy az ember önmagával, az Úristennel mélyebb, szorosabb kapcsolatba kerüljön. A vallásélet gyakorlataiba belerázódjon. Az elsősorban a papképzés része. A tanulmányok ugye ettől nem elválaszthatók, ez ennek része, de az mégis egy külön valóság, ami az egyetemi rendszerben zajlik. Az egyetemi rendszer az nem állt tőlem távol, hiszen a...
0: Sokat tanult már eddig.
2: Igen, ugye a katekétaszak, hittanár, nevelő tanárszakon már találkoztam, és ugye, mint mondtam, a tanulmányaim nagy részét el is fogadták. Itt két évbe kellett, hogy belesűrítsem a maradékot. Ugye ennek a maradéknak a nagy része a biblikus nyelvek, a görög, latin, héber, amiről Gergő is beszélt.
0: Milyen tantárgyak vannak? Még az előbb itt, mielőtt bejöttünk a stúdióba, már kezdtek el néhányat sorolni, és én csak tátottam a szájomat, hogy mi mindenből vizsgáznak, a többiek mondták például most szombaton is. Önök pont nem vizsgáznak szombaton, ezért tudtak eljönni hozzánk.
2: Igen, hát... hogy a teljesség igénye nélkül néhány tantárgyat megemlítsek, ilyenek például az egyház történelem, a patrológia. A patrológia az egyház történelem szintén egy ága, az egyházatyákkal foglalkozik, az első századok egyház történelme, hogy így mondjam, és az atyáknak a tanítása. Van dogmatörténet, ugye, ami a dogmák fejlődésével foglalkozik, vannak filozófiai tárgyak, akkor fundamentális teológia, ami alapvető hittan, vannak morális, ugye, ami az erkölcs teológia, dogmatika, ugye, ami az egyház tanításának a lényege, az egyház hitbeli tanítása. Ugye ennek az ágai az istentan, szent háromságtan, kegyelemtan, szentségtan, krisztológia, mariológia, eszkatológia.
0: Ez mind be van írva az indexükbe, és ebből mind vizsgázni kell?
2: Igen, igen, igen. Ezek mind ilyen mindből vizsgázni kell. Akkor van egyházjog például. De vannak olyan tárgyak is, amik, hogy úgy mondjam, nem az egyetemi rendszerhez tartoznak, hanem azon kívül lévő tárgyak, de nem kevésbé fontosak. Ilyen például az ének, itt látom mellettem, hogy Gergő már bólogat, ha ezt a rádióhallgatók nem is hallják. De ilyen például, ugye én most 5. éves vagyok, tehát ha az Úristen is úgy akarja, akkor június 13-án majd diakónussá fog szentelni Udvardi érsek úr. Tehát így már a szemináriumi képzésen végén vagyok. Így a képzés végén van kazuisztika oktatás, ez tulajdonképpen egy gyóntatási gyakorlat, különböző szituációkkal foglalkozunk, amikkel majd a gyóntatószékben fogunk találkozni, és tulajdonképpen egy gyóntatási gyakorlat, és van kazuisztika vizsga, amin abból kell vizsgázni, hogy hogyan fogunk majd meggyóntatni valakit. Húzunk különböző szituációkat, és akkor ezeknek megfelelően játsszuk el, természetesen nem érvényes gyóntatás, mert az csak a szentelési kegyelmek birtokában fog tudni végezni az embert, de ez a gyóntatási vizsga gyakorlatilag úgy zajlik, hogy a szituációk közül húzunk két szituációt, egyiknél a spirituális atya az, aki játssza a gyónót, a vizsgázó pedig a gyóntatót, másiknál pedig a prefektus atya játszott a gyónót, és vizsgázó a gyóntatót, és meg kellett gyóntatni különböző izgalmas szituációkban.
0: Meg lehet ezt tanulni, nem ott a helyzet hozza.
2: Természetesen nincs
0: attól, ki. Abból fakadóan, hogy éppen milyen lelkületű a gyóntató. Tehát persze vannak azért határok, de mégis valahogy azért abból fakad nyilván az, hogy ott mi hangzik el, meg hát arról meg nem is beszélve, hogy a fülke másik oldalán kívül.
2: Természetesen ezt nem úgy kell elképzelni, hogy vannak tételmondatok, amire vannak tételválaszok, tehát nem egy ilyen

0: mi az, amire jobban ki kell térni, mert ez segíti az ő bűn elleni küzdelmét. Mi az, amit jobb, hogyha az ember nem feszeget, mert csak annál jobban rávonja a gyónónak a figyelmét, és akkor ezzel pont, hogy hátráltatja. Mi az a szituáció, amikor el kell kezdeni kérdezgetni, mert hogy valószínűleg, hogy nem megfelelően készült föl. Mennyiben más mondjuk egy első áldozónak, egy 8-9 éves első áldozónak a gyóntatása, vagy egy
1: paptestvérnek
0: a gyóntatása, vagy éppen egy haldokló idősnek a gyóntatása, vagy egy fiatalnak a gyóntatása. Egy olyan valakinek a gyóntatása, aki nem régen gyónt, aki rendszeres gyónó, mondjuk minden hónapban gyónik, vagy egy olyan valakinek a gyóntatása, aki esetleg már évtizedek óta nem gyónt, hol, mire fókuszáljunk, miben tudjuk őt segíteni. Úgyhogy ez inkább egy ilyen szituációs gyakorlatnak tekinthető, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy ilyen tételmondatok vannak és erre tételválaszok.
1: Hát elképesztő szakmai mélységekbe tudtunk így most bepillantani az utóbbi percekben, hogy mi minden zajlik a szemináriumban, a szemináriummal kapcsolatos tanulmányaik során, kedves hallgatóink. Pünkösdi ünnepi műsorunk vendége, a központi szeminárium két növendéke, az 5. évfolyamra járó Tel Nándor és az első éves Kis Gergő, és kis zene után majd folytatjuk a beszélgetést. Majd arról is fogom kérdezni őket, hogy milyen terveik vannak akkorra, hogyha már felszentelik őket.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk beszélgetésünket Tell Nándorral és Kis Gergővel, a központi szeminárium két pap növendékével. Ugye Nándor az imént elmondta, hogy most már csak néhány napja, hete van hátra, napja inkább.
1: Hát hetem.
0: Még néhány hete.
1: Június 4-én lesz az államvizsga, és június 13-án fog diakonusra szentelni udvardiasek úr, hogyha az Úristen is úgy akarja.
0: Így a szemináriumban, hát Gergőnek azért még van egy jó néhány esztendő, de azt mondta, hogy már belerázódott, most már megtanult tanulni, most már az idegen nyelvekkel is most már kezd barátságban lenni, úgyhogy szép évek lesznek ezek. Akkor Nándort kérdezem, hogy mi történik majd akkor ezek szerint júliusban például, hol látja, képzeli önmagát, vagy hol lesz akkor, hogyha már tudja pontosan.
1: Igen. A diakonus szentelés után diakonusi gyakorlaton veszünk részt rendszerint. Ez azt jelenti, hogy egy plébániára helyeznek, ahol diakonusként fogok szolgálni.
0: Tehát önnek már annyi gyakorlata van különböző helyekről és területekről, hogy szinte már minden helyzetet ismer, nem?
1: Diakonus még nem voltam. Úgyhogy biztos, hogy kapok bőven feladatot. Én úgy tekintek erre is, és majd a jövendő pap létre is, hogy ez egy szolgálat. Nem próbálok azon gondolkodni, hogy most ide fog helyezni érsek úr, vagy oda fog helyezni érsek úr, ezt a feladatot fogja adni, vagy azt. Próbálom, amit majd kapok, azt a lehető legjobb tudásom szerint szolgálatként ellátni. Nem én akarok olyat, ami nekem tetszik, vagy ami ilyen vagy olyan szempontból jó, hanem tényleg szolgálni akarok, és ott, ahova engem

0: küldenek, ahol szükség van rám, ahol ezzel az Úrnak a kedvében tudok járni. Nem én akarok boldoggá lenni, hanem én szolgálni akarok, ezzel másokat segíteni az örök üdvösségre, ezzel, hogy úgy mondjam, az Úrnak a kedvében járni, és aztán ő ezért valószínűleg megajándékoz a boldogság kegyelmével, de nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy szolgálhassak. És tényleg így a maximális engedelmességben igyekszem fogadni a továbbiakat, a diszpozíciókat.
1: Gergő, hol képzeli el majd ezt a szolgálatot? Gondolom azért a zene valahol csak szerepet játszhat majd az ön pályája során is.
2: Hát ezt majd a püspök atya megmondja, hogy mennyire. Nyilván alapvetően én szeretném a zenét is úgy folytatni, meg a szeminárium is ad rá sok lehetőséget azért bőven, hogy odaüljek az orgonapadhoz. A kispapa körömére néha bánatára, ki tudja, de...
0: Én azt tudom megerősíteni, hogy örömére.
2: De hát valamilyen szinten nyilván a zene az most is, és a jövőben is úgy az életem része van, volt, lesz, mindenképp. Egy pár hete a kispapokkal, hát nem mindenkivel, csak egy csapattal voltunk az Operett Színházba, a Csárdás királynőt néztük, és hát ugye abban van egy ilyen duett, hogy álom, álom, édes álom. Na hát most ez körülbelül az én esetemben ehhez tudom hasonlítani, hogy hát azért ez még csak egy álom, mert én nagyon az elején vagyok, és még a papá formálódásban azért még a neheze az előttem van, tehát hogy előttem sincsenek, hogy én ide szeretnék menni, vagy ezt csinálni, vagy amazt, hanem tényleg, amit a majd a püspök atya kér, megmond. Nyilván ugye azért a szentelésben van egy ilyen kérdés, hogy ugye ígérsz a tiszteletet és engedelmességet. Hát, hogy ezt erre nyilván igennel kell válaszolni, mert ez a papság része, hogy azt csináljuk, amit a püspök atyán kér. Én alapvetően a missziós területeken is nagyon jól érzem magamat, amit most tudok mondani, hogy már így az egyházmegyében a cigánypasztoráció, ugye Kaposvári egyházmegyében elég erőteljesen jelen van. Már több, hát azt Teréz anya nővéreivel, a szeretett misszionáriusaival, nekik a Kaposváron van egy rendházuka, lehet így nevezni, és ővelük is szoktam így a szüneteimet, egy részét nekik úgymond odaadni, mert hát nagyon szeretek velük lenni, menni, segíteni szegényeknek, betegeket látogatni, időseket, akár fiatal családokat, ahol nagyon sok a gyerek, de nagyon szegény körülmények között élnek. Nyáron fogunk csinálni egy tábort velük például egy olyan faluban, ahol a víz nincs bevezetve. Tehát ez egy nagyon, nagyon érdekes tapasztalat volt számomra is, hogy egyrészt, hogy Magyarországon 2026-ban van még olyan település, ahova nincs bevezetve a víz. Másrészt meg az, hogy ezek az emberek nagyon-nagyon mély szegénységben élnek, nagyon rossz állapotú ingatlanokban, lakókocsikban akár, de boldogok, és szeretik egymást, és összetartanak, és őszinték. És ezt én nagyon szeretem, hogy az embereknek nem építenek falakat maguk köré, nem veszik fel az állarcot, ha beszélgetnek, hanem tényleg ezekkel az emberekkel, ezek amennyire anyagilag szegények, lelkileg tényleg annyira gazdagok, mert tudnak őszinték lenni, mernek őszinték lenni.
1: És hogy fogadják önöket?
2: Nagyon jól. Nagyon-nagyon örülnek nekünk, és nem a panaszkodásról szól az ott létünk, amikor mondjuk kimegyünk a nővérekkel, vagy akár másokkal ilyen helyekre, hanem tényleg örülnek nekünk, hogy ott vagyunk. És ugye a cigányok, a romák, ők amúgy alapvetően nem vallásosak, tehát hogy ilyen téren is lehet feléjük abszolút nyitni, hogy hát ugye a misére járásnak neki ilyen helyeken nagyon nincs lehetőség, mert azért, tehát hogy természetesen pap hiány van, de nagyon-nagyon örülnek, amikor megyünk. Hát jó, hát se a nővérek, se én nem vagyok még pap, de hogy abszolút nagyon örülnek.
1: Hát önök mégis az egyházat képviselik.
2: Igen, de hogy az egyházat képviseljük, és hogy nagyon-nagyon örülnek mindig, amikor. És nekem még nagyobb öröm. Ugye Ferenc pápának nagyon-nagyon szeretik mostanság idézni azt a mondását, amit így a papképről mondod, hogy legyünk bárányszagú pásztorok, és hát én nekem is ez egy nagyon ilyen fejbe kullintó mondata volt, hogy hát tényleg, hogy ahogy ezek az emberek nem építenek maguk köré falakat, úgy majd mondjuk nekem sem szabad, hogyha pap leszek, és hogy nekem is a nép között kell járnom, de mégis úgy kell járni a nép között, hogy azért én az egyházat és ugye a misében ugye impersona Christi, tehát egy kis Krisztus képvisel.
1: Kedves hallgatóink, nagyon szépen köszönöm két vendégünknek, Tel Nándornak és Kis Gergőnek, a központi szeminárium két hallgatójának, hogy eljöttek hozzánk ezen az ünnepi délelőttön, és beszélgethettünk az önök életéről, a jövőjéről, a mindennapjaikról. Köszönöm szépen, hogy itt voltak.
2: Köszönjük.
1: Nagyon tanulságos volt, és gondolom, egy kicsit most már másképp gondolkodhatunk arról, hogy milyen élet is zajlik a szemináriumban. Kedves hallgatóink, most Werner Eszter és Bixa Levente nevében is köszönöm a figyelmet, áldott pünkösdöt kívánok önöknek. Gadácsi János búcsúzik. Viszont hallásra.

0: Elhangzott az iránytű. A beszélgetést hétfőn hajnali 3 órakor megismételjük. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a katolikusradio.hu oldalon, valamint a Spotify-on. Új műsorral legközelebb 1 hét múlva szombaton délelőtt jelentkezünk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sok szeretettel várom a klasszikus romantikus zene kedvelőit zongora estemre a Pesti Vigadó dísztermébe május 27-én este 19:30-kor. Jegyek interneten a hegedűsendre.jegy.hu oldalon, vagy személyesen a jegyirodákban, illetve a hangverseny helyszínén vásárolhatók.
2: Reklámot hallottak.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 11 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Sokak számára nem adatik meg a lehetőség, hogy személyesen legyenek jelen a csíksomlyói bünkösdi búcsún. A világhálónak köszönhetően azonban élőben követhető a búcsús szentmise és az azt megelőző események is, írta meg a Székelyhon. Aki élőben követné a csíksomlyói búcsú eseményeit, annak a Csíksomlyó élő YouTube csatorna közvetítését érdemes elindítania. Ahogy azt már megszokhatták, a közmédián keresztül is követhető a pünköst szombati szentmise, amely a Duna Televízión vagy a Média Klik oldalon keresztül lesz elérhető. A búcsús szentmise 12 óra 30 perctől kezdődik a hármas halom oltárnál. Nyissuk ki a szívünket az ég felé a csíksomlyói nyerekben, ahol az ég és a föld szinte összeér, tanácsolja az idei pünkösdi búcsú szónoka Székely János szombathelyi megyés püspök, aki csütörtökön este a zarándok vonattal érkezett Székelyföldre, olvasható a Székelyhon cikkében. Székely János az interjúban felidézte, 1985-ben járt először Erdélyben, kerékpárral mentek el Nagyvárattól Brassóig. Mint fogalmazott, óriási élmény volt megtapasztalni az itt élők vendégszeretetét, nehézségek között is megőrzött derűjét, mély hitét, emberségét. Pünkösd alkalmából szentmiséket, istentiszteleteket tartanak országszerte. A katolikus, a református és az evangélikus egyházi vezetők szombaton és vasárnap ünnepi liturgia keretében emlékeznek meg a Szentlélek eljöveteléről. Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke szombaton a csíksomlyói hegynyerekben 12 óra 30 perckor kezdődő búcsúi szentmise főcelebránsa és szónoka lesz. Az ünnepi szentmisére 300 ezer zarándokot várnak a szervezők. Steinbach József püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke, pünkösd vasárnap 10:30-kor a Balaton-almádi református templomban hirdet igét. Szemerei János, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspöke, pünkösd vasárnap 10 órától Győrben, Annádor városi evangélikus templomban tart ünnepi istentiszteletet. Több mint egy évnyi fejlesztői munka, önkéntes szolgálat és közösségi összefogás eredményeként megújult a miserend.hu oldal. A fejlesztés célja az volt, hogy a több mint 5000 magyarországi és határon túli misézőhely adatait egy korszerűbb naptár alapú rendszer kezelje. Az új felület immár képes külön alábontásba mutatni az ünnepi miserendeket, az időszakos változásokat, a kivételeket, valamint a szentségimádások adatait is. A rendszer évente közel 500 ezer liturgikus eseményt kezel. A megújulás különösen hasznos a nyári időszakban, amikor sok család és utazó indul belföldi vagy külföldi nyaralásra. A miserend.hu segítségével gyorsan és egyszerűen ellenőrizhető, hogy az adott nyaralóhelyen mikor és hol tartanak szentmisét. Végül a várható időjárásról. Napos, száraz idő várható, kevés fátyol és gomoly felhő mellett a nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb a déli imádság után 12 óra 3 perckor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Következik a hangoló. Kedves hallgatóink, 1926. május 23-án született Bende Zsolt operaénekes. Hallgassák meg Mozart a Varázs Fuvola című operájának kvintettjét, Marton Éva, Kovács Eszter, Divéki Zsuzsa, Réti József és Bende Zsolt előadásában.

bizony innen megyek, hogy e szörnyű szörnyetek nyakamat nyisszantsa el, hiszen azt mondtátok róla, hogy szerezt meg.

varázsfúvola kvintetje után hallgassák meg Valentin imáját, Gounod Faustjából, majd Melitone áriáját Verdi a Végzett Hatalma című operájából, Bende Zsolt előadásában.

ülök itt, hogy a részvét ez mesterség csak néki. Levöltetnének tornyokat, mert eklik volna hozzá. Még emlegetik Istent, még emlegetik Istent. A gazok, a gazok, a gazok, a gazok, a gazok. Ők emlegetik Istent, ők emlegetik Istent, ők emlegetik Istent, ők emlegetik Istent. A szemtelen gazok, a szemtelen gazok, a szemtelen gazok, a szemtelen gazok.

Az opera részletek után operettekben hallhatjuk Bende Zsoltot. Következzen a Sibyl duettje Németh Marikával, majd a Denevér együttese, ahol Ágai Karola, László Margit, Udvardi Tibor és Palóc László Bende Zsolt partnere.

0: Németh Marika és Bende Zsolt énekelt Jakobi Viktor Szibiljéből, majd Ágai Karola, László Margit, Bende Zsolt, Palóc László és Udvardi Tibor énekelt Strauss denevérjéből. Elhangzott a hangoló.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Az Esztergomi Hittudományi Főiskola felvételt hirdet a 2026-2027-es tanévre katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzési szakra levelezőképzésben állami ösztöndíjas vagy önköltséges formában. A képzés célja olyan munkatársak képzése, akik a felelős lelkipásztoruk vezetése mellett közreműködhetnek a különböző korosztályok hitoktatásában, illetve a plébániák lelkipásztori tevékenységeiben. A tanulmányi idő 6 fél év, fél évenként 10 szombat. További részletek és jelentkezés a főiskola honlapján www.eshf.hu. A meghosszabbított jelentkezési határidő 2026. május 27-e.
2: Reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 11 óra 30 perc. Következik az Értékmentő.
4: A futball szabadsága, csendes forradalom a stadionok árnyékában című könyv egy csokornyi publicisztika a világ egyik legnépszerűbb sportjáról. Aki azt hiszi, csak a kemény rajongói magnak szólnak Csillag Péter újságíró gondolatai, az nagyon téved. Irodalom, történelem, szociológia, néprajz, társadalomtörténet, ezek mind megtalálhatóak írásaiban. A könyvet olvasva arra is gondolhatunk, hogy a futballban benne van minden, amit a világról és az életről tudni lehet.
5: Futball segítségével lehet beszélni, most mondok talán kicsit merészebb témákat, de ezt megtapasztaltam, tényleg így van, akár mezőgazdaságról, vallásról, etnikai kérdésekről, mert ezek valahogy mind megjelennek a futballban, pont azért, mert a futball annyira mélyen beágyazódott a társadalmi életben, hogy nehezen szétszálaszható ez, sőt, hogyha kifejezetten keressük ezeket a kapcsolódásokat, akkor rá lehet világítani olyan párhuzamokra, összefüggésekre, amelyek mindenkinek érdekesek lehetnek, azoknak is szerintem, akik mondjuk a futball iránt közvetlenül nem érdeklődnek.
4: Csillag Péter nevében is számít figyelmükre a szerkesztőműsorvezető Pál Amanda. Könyved címe A futball szabadsága. Számodra mit jelent ez a mondat?
5: Ez egy érdekes gondolattársítás talán így elsőre, hogy futball és szabadság talán némi magyarázatra is szorul, bár szerintem aki ezt így látja, hallja, az valahogy mégiscsak sejti, érzi, hogy miről van szó. A magyarázat, a megfejtés talán abban a Kosztolányi Dezső idézetben rejlik, ami a könyv hátoldalán is szerepel, és amely úgy szól, hogy csak a játékban igazán ember az ember, csak ez felel meg szabad szellemének. A labdarúgó órákig rohan, izzad, anélkül, hogy elfáradna, mert csak játszik. Ha ennek az izommunkának mondjuk a negyedét kellene elvégeznie más téren és más céllal, akkor összerogyna. Ugye a játéknak van egy olyan belső szabadsága, amelyet megélhet az, aki benne van, aki részt vesz. Ez egyfajta felszabadultság, egyfajta elengedettség, belefeledkezés, ez talán a kulcs szó. És ez jelenti azt is, hogy a résztvevő, a játékos, aki ebben benne van, mentessé válik azoktól a külső negatív gondolatoktól, félelmektől, aggályoktól, problémáktól, amik egyébként a hétköznapi helyzetekben nyomasztják. Tehát ez mondjuk így az elsődleges feloldása ennek a szókapcsolatnak, hogy a futball szabadsága. Másfelől közelítve pedig van egy olyan szabadsága is a futballnak, hogyha megnézzük, hogy a futballal, a futballról mi mindent lehet elmondani, kifejezni, és akkor itt a futball szabadsága tulajdonképpen így eszünkbe jutatja az irodalmi, a képzőművészeti, vagy akár a nyelvi kifejezésmódnak a végtelenségét, ami szintén a futballhoz kötődik. Tehát, hogy a futballról beszélni, a futballról alkotni, a futballnak a sajátos szlengét, nyelvezetét megragadni, ez is egyfajta ilyen határok nélküli játék, ez is valahogy benne sűrűsödik ebben a könyvben.
4: Sor olyan dolgot említettél, amik miatt azt gondolhatja az ember, hogy ezek mind az okok is lehetnek arra, hogy miért a futball az egyik legnépszerűbb sport a világon, nem? Tehát, hogy ez az, ami az embereket így mind-mind behúzza ebbe a játékba.
5: Bizonyosan ezek a tényezők is segítik ezt, meg hát ennek van egy kultúrtörténeti vagy társadalomtörténeti magyarázata, hogy a 20. század elején, amikor igazán népszerűvé vált ez a sportág, és amikor még azért egyáltalán nem lehetett azt mondani, hogy egyértelműen a legnépszerűbb sportág volt, de mégis akkor nyert egy olyan tömegbázist, egy olyan népszerűséget, amelyet segített az, hogy viszonylag eszköztelen tevékenységről van szó, vagy csekély eszközigényű tevékenységről, hiszen hogyha megvan a pálya, megvan a két kapu, a labda és az elegendő számú játékos, akkor lehet játszani, legalábbis amatőr szinten. Mondjuk a 20. század első éveinek azért nagyjából ez volt a... És hát hamar megtalálták ennek a játéknak az örömét, szépségét azok, akik ezt megismerték. Tulajdonképpen az 1920-as években látjuk már azt, hogy valóban egy ilyen országos szinten is, illetve hát akkor nemzetközi szinten is kiemelt jelensége lett a társadalomnak, tehát túlmutatott talán már a sport keretein az, amit a futball jelentett. Volt ebben egyfajta tömegpszichózis is, ennek már azért bizonyos negatív hozadékaival. Ekkor kezdett azért egy kicsit már rátelepedni a biznisz, a politika, látva azt, hogy milyen mozgósító ereje van a futballnak. Már egy kicsit ezt úgy gerjesztette is talán. Ekkoriban jelentek meg az első irodalmi reflexiók is a nagy futballra, amelyek egyébként nem minden esetben voltak pozitívak, sőt Márai Sándor rendkívül ellenségesen figyelte azt, hogy megbolondítja az embereket, ez a játék, tömegeket. Volt ennek egy ilyen folyamata. Ez valóban úgy mélyen beágyazódott a társadalmi élmények közé, tapasztalatok közé, gondolkodásba, hogy tulajdonképpen ma már szinte mindenkinek van valamilyen kötődése a futballhoz, tehát hogy kevés olyan ember van, aki teljesen semleges, még az is kötődést jelent, hogyha én azt mondom, hogy én utálom a futballt, vagy engem ez baromira idegesít, mert ez is egyfajta viszonyulást. Mondjuk ilyen értelemben, ha mellé tesszük a krikettet, ahhoz nincsen ilyen kapcsolódás, mert a legtöbb ember közömbös ezzel kapcsolatban. A futballnak valóban van egy ilyen sodró erejű nagy népszerűsége.
4: Foglalkozol a futball társadalom történetével, irodalmi vonatkozásaival, különböző történelmi részeivel is, és már nem ez az első köteted, ami erről szól, már beszéltünk korábban is. Ebben ugye újságcikkek írásaid vannak így összegyűjtve. Miért pont ezeket választottad a Futball Szabadsága cím alá?
5: Ez a könyv, ez valóban különbözik az eddigi könyveimtől ebből a szempontból mindenképpen. Talán ez a hozzám legközelebb álló könyv, hiszen ez egyes szám első szemében íródott. A Nemzeti Sportban megjelent, elmúlt 10 évben megjelent publicisztikáknak a gyűjteménye, azokból válogatás, és hát a publicisztika műfaj jellegéből adódóan ezek valóban esetben személyes hangú, a saját életem eseményeit, benyomásait is magukban foglaló írások. És hát azért választottam ezeket ebben a könyvben, vagy hát inkább fordítva közelíteném meg ezt a dolgot, ezekből a publicisztikákból úgy éreztem, hogy összegyűlt egy olyan tartalmilag is egységes, vagy összefűzhető láncolat, vagy egy olyan gyűjtemény, amelyet érdemes könyvben rendezni, és a Jaffa kiadó, ahol megjelent a könyv, nyitott volt erre az elképzelésre. A szabadság motívum pedig a könyvnek az első fejezeteit azt közvetlenül meghatározza, mert ott tényleg konkrétan arról van szó, hogy a szabadság történelmi, politikai értelemben, gondolkodás szerint a mai modern futballnak az elidegenítő hatásaival szembeni személyes reflexként hogyan jelenik meg a játékban, és aztán a későbbi fejezetekben, meg inkább közvetve ilyen-olyan módon, de mégis végig kíséri ez a szabadság motívum a könyvnek az írásait.
4: Keresed azt, ahol maga a játék szépsége, maga a játék öröme jelenik meg, az önzetlensége. Ez olyan eltűnőben van, én legalábbis úgy veszem észre, holott nekem is csak annyi a viszonyulásom a futballhoz, hogy nem értek hozzá, de tudom, hogy létezik. Van egy nagyon jó kezdeményezésetek a hátsó füves, ahol eltűnőben lévő futballpályákat, futballcsapatokat kerestek föl, és azoknak a történetét is, a jelenjét is dokumentáljátok. Valahol itt találod meg az eredeti futballszabadságot, az eredeti játékörömét ezekben a helyekben, ezekben a vidéki kistelepülések határában álló apró pici sportpályákon?
5: Hát ezt nagyon szépen megfogalmaztad, úgyhogy nem is nagyon tudok mit hozzátenni, mert ez pontosan így van. Az a sok taszító jelenség, amely a mai modern futballban megjelent, és amely elsősorban az elit futballt, a szórakoztató ipari produkcióvá lett nagy futballt jellemzi, és itt most ezek a taszító jelenségek, ezek tényleg ebben az értelemben jelentenek taszítást, mert valójában, hogyha magát a produkciót nézzük, az, hogy mennyire látványos, szórakoztató az, ami megy a képernyőn, vagy zajlik a pályán, akkor azt lehet mondani, hogy a legmagasabb szintről van szó, persze minden a maga dimenziójában. Most egy kicsit nyakatekertem fogalmaztam meg ezt talán, de amit szeretnék mondani, az az, hogy a futball, mint látványosság, mint szórakoztató ipari termék, az valóban, hogy is mondjam, tömegek számára jelent örömet, élvezetet, szórakozást, és tulajdonképpen amit én keresek, vagy amit mi keresünk a hátsó füvessel, az nem azt mondja, hogy ez a fajta érdeklődés, ez indokolatlan, mert abszolút indokolt, hiszen az ember, mit tudom én, beül egy moziba, megnéz egy kellemes filmet, szórakoztató filmet, mondjuk egy plázába, egy hollywoodi könnyed vígjátékot, de igazából amit mi keresünk, az a szintje a játéknak, ahol a hétköznapi embereknek az élete kapcsolódik a futballhoz, és az nem az elit futball, az biztos. Tehát az egy kirakatban lévő produkció, ahol én tényleg azt érezhetem, hogy ami a pályán történik, vagy ami a pálya körül történik, az engem is megérint, és ahhoz nekem is van valami közöm, az alacsony szint, az amatőr futball, a kis települések csapatainak a világa, vagy akár Budapesten, most itt a település típus alapján nem kell különbséget tenni, a Blaszos Budapesti Labdarúgó Szövetség bajnokságaiban zajló élet, szóval, hogy itt megvannak azok az amatőr futballnak azok az eredeti értékei, amelyek miatt ez a játék igazán különleges az én értelmezésemben, és ezek az értékek jelentik a kötődést, például a személyes kötődést, az áldozatvállalást, az önkéntességnek a szerepét, az önkéntes lelkületet, amely az amatőr futballt évtizedeken keresztül meghatározta, és ami egy nagyon szép és fontos mozgatója volt ennek a közegnek. Hagyományok, az apáról fiúra szálló tradíciók, minták, a személyesség, az, hogy akik ott vannak, azok tényleg az én életemnek valamilyen módon fontos részei, a közösséghez tartozás, az együttgondolkodás, közös felelősség. Szóval, hogy ezek mind ott vannak ezekben a kis történetekben, és hát valóban a hátsó füves projekt, ami most már több mint 11 éve fut, ezt a világot igyekszik dokumentálni, részben szociológiai, részben néprajzi megközelítéssel gyűjteni a tárgyakat, fényképeket, történeteket, emberi narratívákat arról, hogy mit jelent ez a világ. Ezt igyekszünk bemutatni riportsorozatban, amely a Nemzeti Sport felületein fut, könyvben, ami megjelent még 2020-ban a Részbon kiadó gondozásában, egy utazó fotókiállítás keretében, vagy éppen a nagy hátsó füves kiállításnak a keretében, amely 3 évig Kazinci Múzeumban volt látható Sátoraljóújhelyen, 2022-ben az év kiállítása elismerést is megkapta, ami nagy büszkeség nekünk, és most pedig 2026. június 11-én, tehát a világbajnokság, az amerikai világbajnokság nyitó meccsének a délutánján Veszprémben, a Lackó Dezső Múzeumban nyílik majd. Most erre készülünk nagy erőkkel, és ez egy nagyon különleges kiállítás lesz, azt mondhatom, amelybe beépül az eddigi kiállítási anyag mellett számos regionális tartalom is, tárgyak, történetek, különlegességek, Balaton felvidék és Veszprém környéke területéről, Bakonyból, ezt mindenkinek tudom ajánlani. Még egyszer mondom, június 11-én Veszprémben nyílik majd a hátsó füves kiállítás.
4: Amiről beszélsz, mesélsz, ezek csupa értékes dolgok a múltból, amik tényleg így összetartották a közösséget, és mindenkinek adott valamit. Ez szükségszerű, hogy így eltűnik, vagy ez egy sajnálatos dolog, és valamit tehetünk ellene, de nem kéne, hogy

0: és Orosz Zsolttal, a Futballkutató blognak a szerkesztőjével. Arra gondoltunk, hogy mi lenne, hogyha a környék megszűnt csapatait, ott a Zempléni vidéken rengeteg faluban megszűnt a csapat, a falvak hát talán 90%-ában, de a pálya még a legtöbb helyen megvan. Szóval, hogyha ezeket a megszűnt csapatokat kihívnánk egy meccsre, hogy a saját elhagyott pályukon játszunk velük egy meccset. Mi formáltunk egy saját ilyen utazó projektcsapatot, Zempléni Főnix, ez lett a neve, és akkor elindultunk, és valóban kihívtuk ezeket a nem létező csapatokat egy létező meccsre. A meccset persze kihasználva arra, hogy ennek apropóján helyi futballtörténeti kutatást is végezzünk, egy kis kiállítás keretében bemutassuk az adott településnek a futballmúltját, történetét, Fiókmérről előkerült fotókat bemutatva, egy kis pódiumbeszélgetés keretében megszólítani azokat, akik a helyi futballban fontosak voltak, illetve hozzátenni egy olyan kulturális részt, amely pedig azt mutatja meg, hogy a település mire lehet igazán büszke, hogy egy kicsit azt erősítve, hogy a futball nem egy elszigetelt jelenség, hanem a mindennapoknak, a valóságnak szerves része. És hát óriási sikere, vagy hát egy fantasztikus fogadtatása volt ennek az ötletnek, nem gondoltuk volna, megmondom őszintén, hát nem is volt semmilyen elképzelésünk, hogy mi lesz, csak elindultunk, de nagyon-nagyon lelkesen fogadták ezek a környékbeli falvak azt a kezdeményezést, összeálltak a csapatok, gyerekek is bekapcsoltak, ez nagyon fontos, erre igyekeztünk is hangsúlyt fektetni, hogy a gyerekeknek ez példát, mintát jelentsen, 11-es rugó versennyel, különböző játékokkal őket is bevonni, és elindult tulajdonképpen így a saját lendületéből egy olyan sorozat, egy olyan, hát az mozgalomnak talán nem mondanám, de lehet, hogy messziről még annak is látszhat, amelynek során aztán a Zempléni Főnix mintájára megszületett egy zalai csapat, a Zalai Főnix, amely évek óta járja a Zalai vidéket, megszületett a Szatmári Főnix, egy harmadik ilyen utazó projekt csapat, amely a Szatmári vidéken futballozik nem létező csapatok ellen, illetve ott még erősen megvan az is, hogy a különböző ilyen társadalmi barátságokat próbálja erősíteni a futball segítségével, tehát volt cigányrendőr meccs például, vagy a református lelkészek, vagy a görögkatolikus papok csapatával többször megmérkőzött a Szatmári Főnix. Szóval van az egésznek egy ilyen társadalmi üzenete is. Illetve volt jó néhány rendhagyó helyszín, ahol két helyi megszűnt csapat játszott egymással, és ezt szerveztük meg. Ma már összesen 70 állomáson jutott túl ez a hátsófüves futballmentő túra, és megyünk tovább, folytatjuk. Szóval, hogy azért van remény ebből a 70, tehát a 70 állomás után ezt szokták kérdezni, hogy na igen, és hány csapat alakult újjá, nevezett be újra az MLS bajnokságba. Nem ez a cél, mert a cél az, hogy a falu közösségnek lendületet, ösztönzést adjunk, de egyébként elmondható az, hogy 4 csapat újra az MLS bajnokságba is benevezett, ami nekünk fontosabb, hogy ezek a közösségek megmozdultak, és jellemzően ettől az eseménytől kezdve időről időre újra játszanak egymással, legtöbbször már nem is a mi szervezésünkben, szóval hogy valami elindult, illetve ami mi részünk, hogy a Zempléni részen, ahol ez az egész született, ott most már harmadik éve fut egy hátsófüves kupa nevű alternatív bajnokság, nagypályás bajnokság, amelyben csak megszűnt csapatok játszanak. Tavaly 14 csapat nevezett be erre, most 11, előzőleg 12, szóval, hogy sok, viszonylag sok csapat, és ez zajlik, működik, és én azt gondolom, hogy ez maga a csoda. Ösztönzést és reményt ad nekünk is, szervezőknek.
1: Itt a könyvben azon túl, hogy ugye publicisztikák, és hogy nagyon személyes, némelyik elég személyes történet van benne, a tőled megszokott stílusban íródott, tehát, hogy irodalmi és történelmi csomópontokat találtál, amúgy végig elmélkedsz bizonyos jelenségeken, és megtalálsz párhuzamokat, vagy éppen releváns eseményeket. Tehát ettől válik aznak számára is élvezetes olvasmánya, aki tényleg nem ért a focihoz, de úgy érdeklődik azután, hogy a foci milyen nyomot hagyott a világban. Ez számodra ez így fontos, hogy megtaláld azt, hogy a foci túlmutat magán a sport jellegén.
0: Igen, az én viszonyulásom a futballhoz eléggé kettős, mert egyrészt azt mondhatom, hogy ilyen gyermetek

0: megfogalmazása, hogy nagyon szeretek focizni, hogy szeretem a játékot, én megtapasztalom ezt a felszabadultságot, ezt az örömöt, amit a játék jelent. Kis pályán, nagy pályán, baráti körben, igazolt versenyszerű helyzetekben. Én sokáig futballoztam így igazolt játékosként, most már főleg az említett hátsófüves futballmentő túra eseményein lépek pályára a különböző Phoenix csapatokban, tehát itt játszom is az Zalai Phoenixet, Szabó Zoli, Hegedűs Enikő, Bóbics Laci szervezi, a Szatmári Phoenixet, Tukacs Laci, Lakatos Ernő, és nagy megtiszteltetés, hogy rám is mindig számítanak ezekben a csapatokban. Szeretek játszani, de az, hogy én a futballról írok, mint társadalmi jelenségről, vagy mint a 20.-21. századi magyar történelemnek egy bizonyos befolyásoló tényezőjéről, amely akár a közéleti eseményekhez is kapcsolódott a történelem bizonyos pontjain, vagy mondjuk a futballnak az irodalmi kötődéseit keresve. Ebben engem elsősorban nem az motivál, hogy én szeretek focizni, hát ez egy kicsit butaság is lenne, hanem inkább az érdeklődés, az a kíváncsiság, amely újságíróként motivál, és amely fűt minden olyan jelenség felé, ami úgy érzem, hogy az embereknek az életét segít egy kicsit alaposabban, pontosabban, valószerűbben bemutatni, megvilágítani, vagy akár a történelmi folyamatoknak a hátterét egy kicsit jobban megérteni. És szerintem a futball erre alkalmas, tehát a futball egy olyan jelenség, és egy olyan, hát nem is tudom, hogy lehet ezt megfogalmazni, olyan nyelv, aminek a segítségével lehet beszélni történelemről, kultúráról, irodalomról, mindennapi életről, az embereknek a személyes kihívásairól, problémáiról, örömeiről, humorról, de a futball segítségével lehet beszélni, most mondok talán kicsit merészebb témákat, de ezt megtapasztaltam, tényleg így van, akár mezőgazdaságról, vallásról, etnikai kérdésekről, mert ezek valahogy mind megjelennek a futballban, pont azért, mert a futball annyira mélyen beágyazódott a társadalmi életben, hogy nehezen szétszálaszható ez, sőt, hogyha kifejezetten keressük ezeket a kapcsolódásokat, akkor rá lehet világítani olyan párhuzamokra, olyan összefüggésekre, amelyek mindenkinek érdekesek lehetnek, azoknak is szerintem, akik mondjuk a futball iránt közvetlenül nem érdeklődnek.
1: Az elmúlt percekben a Futball szabadsága, csendes forradalom a stadionok árnyékában című könyv szerzőjével, Csillag Péterrel beszélgettünk. Nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztőműsorvezető, Pál Amanda.
2: Elhangzott az Értékmentő.

Kedves hallgatóink, hamarosan déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Dél van.

0: Örülj és örvendezz, Szűz Mária, alleluja!
1: Mert valóban feltámadott az Úr, alleluja!
0: Könyörögjünk! Istenünk, aki egyszülött fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak feltámadásával a világot megörvendeztetni méltóztattál, add kérünk, hogy az ő szent anyja Szűz Mária közben járására az örök élet örömeit elnyerhessük. Krisztus, ami Urunk által. Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

12 óra 3 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Sokak számára nem adatik meg a lehetőség, hogy személyesen legyenek jelen a csíksomlyói pünkösdi búcsún, a világhálónak köszönhetően azonban élőben követhető a búcsús szentmise és az azt megelőző események, írta meg a Székelyhon. Aki élőben követné a csíksomlyói búcsú eseményeit, annak a Csíksomlyó élő YouTube csatorna közvetítését érdemes elindítania, de a közmédián keresztül is követhető a pünköst szombati szentmise, amely a Duna Televízión vagy a Média Klik oldalon keresztül lesz elérhető. A búcsús szentmise 12 óra 30 perctől kezdődik a hármas halom oltárnál. 17 órakor csángó mise lesz a Csobotfalvi Szent Péter és Pál plébánia templomban, 18 órakor pünkösdi vigília szent mise lesz a kegytemplomban, azt követően ugyancsak virrasztás lesz. Nyissuk ki a szívünket az ég felé a csíksomlyói nyeregben, ahol az ég és a föld szinte összeér, tanácsolja az idei pünkösdi búcsú szónoka a Székely János szombathelyi megyés püspök, aki csütörtökön este a zarándok vonattal érkezett Székelyföldre, olvasható a Székelyhon cikkében. Székely János az interjúban felidézte, 1985-ben járt először Erdélyben, kerékpárral mentek el Nagyvárattól Brassóig. Mint fogalmazott, óriási élmény volt megtapasztalni az itt élők vendégszeretetét, nehézségek között is megőrzött derűjét, mély hitét, emberségét. Különleges, világméretű esemény részesei lehetünk a nagy világnyelveken május 23-án pünkös szombaton a Laudato Si mozgalom szervezésében. Magyar idő szerint 15 órakor online teremtésvédelmi imaórát tartanak Blessing and Sending Force, vagyis áldás és küldetés címmel. A találkozó egyedülálló lehetőséget ad arra, hogy a világ minden tájáról több százan kapcsolódjunk össze egy közös imádságban, megerősítve egymást a teremtett világ védelméért végzett munkánkban. Az esemény angol nyelven zajlik majd, de a nemzetközi közösségre való tekintettel spanyol, portugál, francia és olasz nyelvű szinkrontolmácsolást is biztosítanak a szervezők. A csatlakozáshoz szükséges információk és további részletek a laudatosiweek.org oldalon találhatók. Pünkösd alkalmából szentmiséket, istentiszteleteket tartanak országszerte. A katolikus, a református és az evangélikus egyházi vezetők szombaton és vasárnap ünnepi liturgia keretében emlékeznek meg a Szentlélek eljöveteléről. Székely János, szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke szombaton a csíksomlyói hegynyeregben 12 óra 30 perckor kezdődő búcsúi szentmise főcelebránsa és szónoka lesz. Az ünnepi szentmisére 300 ezer zarándokot várnak a szervezők. Steinbach József püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke, pünkösd vasárnap 10:30-kor a Balaton-Almádi Református templomban hirdet igét. Szemerei János, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspöke, pünkösd vasárnap 10 órától Győrben a Nádorvárosi Evangélikus templomban tart ünnepi istentiszteletet. Végül a várható időjárásról. Napos, száraz idő várható, kevés fátyol és gomoly felhő mellett, estére a legtöbb helyen kiderül az ég. A nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 13 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent János könyvéből. Amikor feltámadása után Jézus még együtt volt övéivel, Péter látta egyszer, hogy utána jön az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Az, aki a vacsorán odahajolt hozzá és megkérdezte, Uram, ki az, aki téged elárul? Ennek láttára Péter Jézushoz fordult. Uram, hát ő vele mi lesz? Jézus így felelt. Ha azt akarom, hogy így maradjon, amíg el nem jövök, mit törődsz vele? Te csak kövess engem. Így a tanítványok között elterjedt az a vélemény, hogy ez a tanítvány nem hal meg. Jézus azonban nem azt mondta, hogy nem hal meg, hanem ha azt akarom, hogy így maradjon, amíg el nem jövök, mit törődsz vele? Ez az a tanítvány, aki tanúságot tesz mindenről, és ezeket írta. Tudjuk, hogy igaz az ő tanúsága. Jézus még sok mást is cselekedett. Ha egyenként mind megírnák, azt hiszem az egész világ sem tudná befogadni a könyveket, amelyeket írni kellene. Ezek az evangélium igények.

0: Szent János evangéliumának 21. fejezetéből a 20-tól a 25. versig tartó részletet Varga László olvasta fel. 12 óra 10 perc. Megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából.

0: Leó pápa az egyházi mozgalmak felelőseihez mindig a közösség javát tartsák szem előtt. 14. Leó a mesterséges intelligenciáról szervezett vatikáni konferencia résztvevőinek. Az egyháznak helyre kell állítania a technológiába vetett bizalmat, és Krisztushoz kell vezetnie az embereket. A nápolyi térség felelős püspöke. A valós problémák ellenére vegyék le rólunk a tüzek földje címkét.
1: Leó pápa az egyházi mozgalmak felelőseihez mindig a közösség javát tartsák szem előtt. Május 21-én csütörtökön fogadta a Vatikánban a pápa a világi társulatok és egyházi mozgalmak új közösségek moderátorait, akik a világiak család és életdikasztérium találkozóján vettek részt. Örömmel köszöntötte az új szinódusi aulában megtartott audiencián a Szentatya a mozgalmak nemzetközi moderátorait, akik ezekben a napokban gyűltek össze, hogy megerősítsék a szeretett közösség szálait egymás között, és az egyházi közösségek kormányzásáról gondolkodjanak. Minden társadalmi csoportban szükség van megfelelő személyekre és struktúrákra a közösség életének irányításához és koordinálásához. Biztos irányt kell mutatni ahhoz, hogy a közösség tagjai fejlődhessenek, ezért az egyházban is szükség van irányító személyekre. Mindazonáltal az egyházban a kormányzás nem csak tagjai vallási igényeinek koordinálását jelenti, mutatott rá Leó pápa. Az egyházat Krisztus hozta létre, mint az egyetemes üdvösség szándékának jelét, és Isten akaratából azt a helyet, ahol az emberek mindenkorban megkaphatják a megváltás gyümölcseit, megtapasztalhatják az új életet, amit Krisztus nekünk ajándékozott. Ebben az értelemben az egyház szentségi természetű. Külső és intézményes dimenziója mellett annak a közösségnek a hatékony jele, amelyen keresztül részt veszünk magának a Szent Háromságnak az életében. Ezek az egyházon belüli kormányzáshoz is szükséges jegyek, ugyanakkor az nem pusztán technikai jellegű, mert magában hordozza az üdvözítő jelleget, vagyis a hívek lelki javára irányul. A világi társulatok és egyházi mozgalmak kormányzását általában világiakra bízzák, kifejezve a keresztségben kapott részvételt Krisztus királyi papságában. A felelősök a többi hívőt és a társulati életet szolgálják, szabadon választják meg őket egy közösségi megkülönböztetés eredményeként, hogy mindenki hangja szabadon érvényesüljön. Ha a kormányzás a Szentlélek különleges ajándéka, melyet a közösségek tagjai felismernek egyik hittestvérükben, akkor ebből legalább három következtetés vonható le, fejtette ki beszédében a pápa. Az első az, hogy mindenki hasznára kell válnia, a közösség, a társulat, az egész egyház javára. A kormányzást soha nem szabad egyéni érdekekre felhasználni, presztízs és hatalom keresésére. A második következtetés az, hogy sohasem felülről érkező utasítás eredménye a vezető személye, hanem a közösség szabad választása érvényesül. A harmadik következtetés pedig az, hogy amint minden karizma, úgy a társulati vezetés is a lelkipásztorok megkülönböztetése alá esik, akik őrködnek a karizmák megfelelő és rendezett használata felett. Bizonyos tulajdonságoknak mindig jelen kell lenniük a kormányzásban. Ilyen a kölcsönös meghallgatás, a közös felelősség, az átláthatóság, a testvéri közelség, a közösségi megkülönböztetés. Leó pápa ezen túl emlékeztetett rá, hogy a jó vezetés nem koncentrál mindent egy kézbe, hanem előmozdítja a szubszidiaritást és a felelős részvételt a közösség minden tagja bevonásával. A különböző eredetű, történelmi hátterű, identitású és eszmeiségű társulatok és mozgalmak vezetőire kényes feladat vár. Egyfelől meg kell őrizniük és érvényre kell juttatniuk az élő örökséget. Másfelől profétai szerepük van, ami azzal jár, hogy odafigyelnek az aktuális lelkipásztori igényekre, és így válaszolnak az új kihívásokra, kulturális, társadalmi vagy lelkiségi érzékenységre, mely korunkat jellemzi. Csak így lehetünk ugyanis keresztények, tanítványok és misszionáriusok a mai társadalomban és egyházban, jelentette ki a Szent Atya. A felelősök prófétai feladatának egy része tehát az, hogy elősegítsék a társulat vagy mozgalom nyitottságát a történelmi helyzetekre. A hiteles és termékeny tagság ugyanis nem merül ki a csoporton belüli aktivitással, hanem értelmezi az idők jeleit és kifelé irányul, mindenkihez fordul, nyitott a kor kultúrájára és a még felfedezetlen missziós területekre. A kormányzással megbízottak számára a másik nagyon fontos elem a szeretett közösség, amelyet meg kell óvni, fejleszteni és megerősíteni az adott csoporton belül és azon kívül is, a különböző egyházi valóságokhoz kapcsolódva. Az egyházon belüli irányítás küldetését gyakorlóknak meg kell tanulniuk meghallgatni és elfogadni az eltérő véleményeket, a különféle kulturális és spirituális irányultságot, a más-más személyes temperamentumot, és mindig a közösség főbb javát kell keresniük, főként a nehéz döntések meghozatalakor. Ez megköveteli a szelídség, az elfogulatlanság és az önzetlen szeretet tanúságtételét a testvérek és a közösség iránt, hogy az példaként szolgáljon mindenki számára. Leó pápa aláhúzta az egész egyházzal való szeretet közösség dimenziójának fontosságát. Időnként olyan csoportokkal találkozunk, amelyek önmagukba zárkóznak, és azt gondolják, hogy az ő saját valóságuk az egyetlen, vagy hogy ők az egyház. Ezzel szemben az egyház mi vagyunk mindnyájan, sokkal több annál. A mozgalmaknak tehát szeretett közösségben kell élniük az egész egyházzal egyházmegyei szinten. A püspök ebben nagyon fontos támpont, ezért nem jó, ha egy csoport nincs szeretett közösségben egy püspökkel, és úgymond másikat akar. Egyházmegyei és egyetemes szinten is szeretett közösségre kell törekednünk, magyarázta a Szent Atya. Ennek fényében jobban megérthetjük az alapító karizma iránti hűség értelmét, ami elengedhetetlen egy egyházi valóság kormányzásához. Minden hiteles karizma magában foglalja az egyház iránti hűséget és nyitottságot. Az alapító karizma iránti hűségben való kormányzás azt jelenti tehát, hogy abból ihletet merítve nyit az egyház jelenlegi valósága felé, nem szürkül bele a múlt, még oly pozitív modelljeibe, hanem hagyja, hogy megszólítsák az új kihívások, párbeszédben az egyház testének más összetevőivel. Leó pápa köszönetet mondott a világi társulatok és egyházi mozgalmak felelőseinek, akik felbecsülhetetlen kincset jelentenek az egyház számára. Sok jól képzett és evangelizáló személy van köztük, számos fiatal, és hivatás a papi és a házassági életre. A karizmák, ajándékok és az apostolkodás módszerei, melyek az elmúlt években kifejlődtek, lehetővé teszik, hogy a kultúra, a művészet, a társadalom és a munka területén mindenhová elvigyék az evangélium világosságát. Isten kegyelmével növeljék ezeket az ajándékokat. Az egyház támogatja őket és mellettük áll, mondta a Szent Atya, majd Szűz Mária az egyház anyja közbenjárásáért fohászkodva apostoli áldását adta rájuk.
0: Leó pápa. Az egyháznak helyre kell állítania a technológiába vetett bizalmat, és Krisztushoz kell vezetni az embereket. 14. Leó pápa május 22-én pénteken találkozott az Emberi arcok és hangok megőrzése címmel a mesterséges intelligenciáról tartott nemzetközi konferencia résztvevőivel. A kommunikációs dikasztérium, illetve a kulturális és oktatási dikasztérium által szervezett egynapos rendezvényen a mesterséges intelligencia, az oktatás és a technológia szakértői vettek részt, hogy megvizsgálják Leó pápa üzenetét az idei kommunikációs világnapra. Beszédében 14. Leó megerősítette az egyház szerepvállalását a digitális technológiák fejlődésének alakításában, miközben segít arra nevelni az embereket, hogy bölcsen használják azokat. A II. Vatikáni Zsinat tömegtájékoztatásról szóló dekrétuma emlékeztet arra, hogy az egyházat Krisztus azért alapította, hogy az evangélium által mindenkinek üdvösséget hozzon a rendelkezésére álló eszközök felhasználásával. Ennek a vágynak, hogy mindenki üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére, ezért nem csak a döntéseinket és tetteinket kell áthatnia, hanem a média, a digitális technológia és a mesterséges intelligencia használatát és irányítását is, annak érdekében, hogy ezeket az eszközöket az emberiség hiteles szolgálatába állítsák. A Szent Atya megjegyezte, hogy a technológia féktelen alkalmazása az emberi méltóság rovására olyan eszközökhöz vezet, amelyek kihasználják az emberi kapcsolatok iránti igényünket. Leó pápa ezért arra buzdította az egyházat, hogy segítsen az embereknek újra felfedezni az emberiség igazi jelentését és nagyságát, ahogyan azt Isten akarta. Az emberiség előtt álló kihívás, tette hozzá, nem technológiai, hanem antropológiai jellegű, mivel az emberi lét lényegét érinti. Krisztus a megtestesült ige szemlélése által jobban megismerhetjük önmagunkat, mivel saját szívünket nem érthetjük meg Krisztus szíve nélkül, mutatott rá Leó pápa. Arra kérte az egyházat és vezetőit, hogy működjenek együtt az oktatási rendszerekkel a fiatalok média és mesterséges intelligencia műveltségének előmozdítása érdekében, hogy megtanuljanak kritikusan gondolkodni. Mivel az egyház a fiatalok lelki jólétére törekszik, segítenünk kell nekik abban, hogy megtanulják a mértékletességet és a fegyelmet a technológia használatában. A fiatalok kiváltképpen nyitottak erre az igazságra, és vágynak az élet értelmének felfedezésére, hangsúlyozta a pápa. Ezért segítenünk kell nekik, hogy találkozzanak az élő Krisztussal, és meg kell tanítanunk őket arra, hogy a technológia használatát integrálják a mindenre kiterjedő keresztény életmódba. 14. Leó pápa azzal zárta beszédét, hogy rámutatott, a mesterséges intelligencia korszaka és az arra adott válaszunk alapvető téma az egyház számára, mivel arra törekszik, hogy mindenkinek segítsen elérni a teljes érettséget. Remélem, hogy ezek a megbeszélések a technológiába, mint az emberi személy zsenialitásának gyümölcsébe vetett bizalom helyreállításához vezetnek, összhangban Isten teremtő tervével, mondta 14. Leó.
2: A nápolyi térség felelős püspöke. A valós problémák ellenére vegyék le rólunk a Tüzek Földje címkét. Leó pápa május 23-án szombaton meglátogatja a Nápoly és Caserta közti 90 település magában foglaló térséget jelképező Acerra kisvárosát, amely térség mintegy 100 éve szenved az illegálisan itt lerakott szeméthegyektől, amelyek tüze, füstje és kibocsátott káros anyaga súlyosan rombolja az itt lakók egészségét és károsítja a környezetet. Ferenc pápa már 6 éve terbe vette a térség meglátogatását, de akkor a világjárvány meghiúsította azt, ám Leó pápa most éppen az ő szándékát valósítja meg. A Vatikáni Rádió interjút készített Antonio di Donna püspökkel, Acerra főpásztorával, a Nápoly környéki Campania tartomány püspöki konferenciája elnökével, aki elmondja az érintett területek súlyos helyzetét. A teremtett világ gondozására szóló nevelésnek konkrétabban be kell lépülnie a közösségek rendes katekézisébe, de ettől még messze vagyunk. Az intézményektől azt kérjük, hogy teremtsenek szinergiákat, biztosítsák a folytonosságot és a gazdasági erőforrásokat, hogy felügyelhessék ezeket a területeket, ahol szorgalmas és vendégszerető emberek élnek. Ferenc pápa már 6 évvel ezelőtt a Laudato Si enciklikája 5. évfordulóján el akart jönni Acerrába, de a világjárvány miatt végül elmaradt a látogatása. Ez az enciklika nagy inspirációt jelentett számunkra a helyi tevékenységünkhöz. Leó pápa mostani látogatása elsősorban az enciklika újbóli további népszerűsítését szolgálja, amelyet inkább csak idéznek, semmint ismernek, még akár egyházi körökben is. Talán inkább a világi, vagy úgynevezett világi körökben értékelik jobban, mint a mi egyházi világunkban. Nálunk a teremtett világ védelmének témája jóval a Laudato Si enciklika előtti időre nyúlik vissza, amikor a Tüzek Földjének drámai jelensége fölmerült, vagyis nagyjából 30 évvel ezelőtt. Már akkor is az emberek az egyházhoz fordultak, mivel az állami intézmények reakciója, legalábbis kezdetben, nagyon gyenge volt. És az emberek látták, hogy gyermekeik megbetegednek, sőt néhányan meg is halnak. Akkor kezdődött ez az elkötelezettség, amelyet a Laudato Si megerősített, további lendületet és tudatosságot adva neki. Nápoly és Caserta között összesen 12 egyházmegye elkötelezettségéről beszélünk. Hiszünk az ég és a föld teremtő istenében, hiszünk az evangéliumban, tehát a motiváció bibliai eredetű. Szoktam mondani, hogy a Laudato Si nem egy zöld ökológiai dokumentum, hanem az egyház társadalmi tanításának dokumentuma, vagyis olyan, mint 13. Leó pápa Rerum Novarum enciklikája, ugyanolyan jelentőségi, ugyanolyan történelmi súlyú. A Laudato Si ráébresztett bennünket arra, hogyha a teremtett világ gondozására való nevelés nem válik közösségeink, plébániaink mindennapi életének szerves részévé, vagyis ha nem épül be a hitbe, prédikációba, a rendes katekézisbe, akkor az csak néhány elit, sőt néhány egyházi elit kiváltsága lesz, de nem lesz része a nagy egyház, a sokaság, az egyesületek és a csoportok közös útjának. Konkrétan be kellene épülni abba, mert az egyház szociális tanítása az evangelizáció szerves része, és el kell mondanunk, hogy még messze vagyunk ennek megvalósításától. A kérdésre, hogy mi jellemzi ma az egyház és a helyi intézmények közötti együttműködést, a Cerra főpásztora Antonio Di Donna püspök így válaszolt. Először is szeretném leszögezni, hogy mi szinte kísérleti jelleggel működünk, mert ne felejtsük el. Nem csak mi vagyunk a tűzföldek. Olaszországban is sok ilyen tűzföld létezik. Szennyezett területek vannak az ország északi, középső és déli részén is. Ezt azért mondom, mert le kell rázni magunkról ezt a megbélyegzést. Ezt követően fontos megérteni, hogy csak együtt, az összes érintett szereplővel együtt, elsősorban a régióval, az önkormányzatokkal és természetesen a nemzeti kormánnyal együtt tudunk kilábalni ebből a környezeti drámából. Emellett ott vannak a bizottságok, a bátor anyák, a környezetvédő orvosok és az egyház, akik felhívják a figyelmet a problémára és a tudatosságot növelik. A dráma túl nagy ahhoz, hogy nélkülözhetné az összehangolt együttműködést, de azt kell mondanom, hogy sajnos az intézmények reakciója eleinte nagyon gyenge volt, de hála Istennek fokozatosan kialakítottuk ezt a párbeszédet. Ma párbeszédet folytatunk az intézményekkel, persze mindig szükség van arra, hogy ösztönözzük, bátorítsuk őket, hogy tegyék meg, amit tenniük kell, vagyis a kármentesítést, a levegő minőségének vizsgálatát, és így tovább. A prefektúráknak például jelentős hatásköreik vannak, és hála Istennek itt a nápolyi és a kazertai prefektúrák nagyon aktívan működnek irányító központként, ez az a szinergia, amelyre vágyunk. Nyilatkozta a régió püspöke. Leó pápa szombaton reggel 8 órakor indul helikopterrel a Vatikánból, fél 10-kor az acerrai székesegyházban találkozik a tartomány püspökeivel, papjaival és szerzeteseivel, akik ezt beszédet intéz, majd 10:30 órakor a város főterén találkozik a térség lakosaival, akikhez beszédet intéz. A Szent Atya délben indul vissza, és 1 óra körül érkezik vissza a Vatikánba.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
3: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
4: Magyar Katolikus Rádió.
5: Örömhír mindenkinek.
3: 12 óra 30 perc. Mai guzsajasunkban a Göncöl Zenekar és a Duna Művész Együttes felvételei szólnak.

0: Mai guzsajasunkban a Göncöl zenekar és a Duna Művész Együttes felvételeiből válogattunk.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 13 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Nyissuk ki a szívünket az ég felé a csíksomlyói nyerekben, ahol az ég és a föld szinte összeér. Tanácsolja az idei pünkösdi búcsú szónoka Székely János szombathelyi megyés püspök, aki csütörtökön este a zarándok vonattal érkezett Székelyföldre. Olvasható a Székelyhon cikkében. Székely János az interjúban felidézte, 1985-ben járt először Erdélyben, kerékpárral mentek el Nagyvárattól Brassóig. Mint fogalmazott, óriási élmény volt megtapasztalni az itt élők vendégszeretetét, nehézségek között is megőrzött derűjét, mély hitét, emberségét. Sokak számára nem adatik meg a lehetőség, hogy személyesen legyenek jelen a csíksomlyói pünkösdi búcsún, a világhálónak köszönhetően azonban élőben követhető a búcsús szentmise és az azt megelőző események, írta meg a Székelyhon. Aki élőben követné a csíksomlyói búcsú eseményeit, annak a Csíksomlyó élő YouTube csatorna közvetítését érdemes elindítania, de a közmédián keresztül is követhető a pünköst szombati szentmise, amely a Duna Televízión vagy a Média Klik oldalon keresztül lesz elérhető. A búcsús szentmise 12 óra 30 perckor kezdődött a hármas halom oltárnál. 17 órakor csángó mise lesz a Csobotfalvi Szent Péter és Pál plébánia templomban, 18 órakor pünkösdi vigília szent mise lesz a kegytemplomban, azt követően ugyancsak virrasztás lesz. Nyissuk! Különleges világméretű esemény részesei lehetünk a nagy világnyelveken május 23-án, pünköst szombaton, a Laudato Si mozgalom szervezésében. Magyar idő szerint 15 órakor online teremtésvédelmi imaórát tartanak Blessing and Sending Force, vagyis áldás és küldetés címmel. A találkozó egyedülálló lehetőséget ad arra, hogy a világ minden tájáról több százan kapcsolódjunk össze egy közös imádságban, megerősítve egymást a teremtett világ védelméért végzett munkánkban. Az esemény angol nyelven zajlik majd, de a nemzetközi közösségre való tekintettel spanyol, portugál, francia és olasz nyelvű szinkrontolmácsolást is biztosítanak a szervezők. A csatlakozáshoz szükséges információk és további részletek a laudatosiweek.org oldalon találhatók. Pünkösd alkalmából szentmiséket, istentiszteleteket tartanak országszerte. A katolikus, a református és az evangélikus egyházi vezetők szombaton és vasárnap ünnepi liturgia keretében emlékeznek meg a Szentlélek eljöveteléről. Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke szombaton a csíksomlyói hegynyerekben 12 óra 30 perckor kezdődő búcsúi szentmise főcelebránsa és szónoka. Az ünnepi szentmisére 300 ezer zarándokot várnak a szervezők. Steinbach József püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke, pünkösd vasárnap 10:30-kor a Balatonalmádi Református templomban hirdet igét. Szemerei János, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspöke, pünkösd vasárnap 10 órától Győrben, a Nádorvárosi Evangélikus templomban tart ünnepi istentiszteletet. Végül a várható időjárásról. Napos, száraz idő várható, kevés fátyol és gomoly felhő mellett. Estére a legtöbb helyen kiderül az ég. A nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 14 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, a Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai összeállításunk elején Szószóló című adásunkat sugározzuk, amelyet Bercesi András szerkesztett. Bemutatjuk a 100 tagból álló budapesti Golgota Gaspar kórust. Majd a lélek szava hangzik el, ennek szerkesztője Sinkovics Andrea, Kormos Csaba, poroszlói plébános gondolatait sugározzuk. Tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek!
4: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat! Mai műsorunkban bemutatkozik a 100 tagból álló budapesti Golgota Gospel kórus. Az afroamerikai eredetű gospel, vallásos ének, jelentése evangélium. A kórusról Mark Zeman együttes vezető és dr. Simon Szabó Laura szólamvezető beszélget Császi Erzsébettel, valamint Slezák Emília vezetőségi tag, aki szakdolgozatot írt a kórusról. Tartsanak velünk!

0: Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat. A Golgota keresztény gyülekezet székhelyéről, az Erzsébet körút 13 szám alól. Ez a 7. kerületben van. Itt próbál a Golgota Gospel Kórus, amely már 24 éve alakult, és azóta folyamatosan szolgál, énekel. Ez egy speciális dicsőítő műfaj. Nagyon vidáman, örömtelien énekelnek, tehát jó kedvet csinálnak a hallgatóknak, tapsolnak, általában angolul énekelnek, de persze magyarul is hallani őket. Magyarországon a legnagyobb létszámú, 100 tagja van. A kórusnak 3 tagja ül itt, az első, Mark Zeman, ő a kórus vezetője, Slezák Emília, aki a kórus vezetőségi tagja, és Simon Szabó Laura, szólamvezető és szólista. Először Slezák Emíliát kérdezzük, aki a kórus vezetőségi tagja. Ő a Pünkösdi Teológiai Főiskolán szakdolgozatot írt a kórus 15 évéről, Jó hír címmel. Tehát akkor először őt kérdezzük arról, hogy mi a jellemzője ennek a műfajnak, a gospelnek.
1: A gospel a 70-es évektől tulajdonképpen a hippi mozgalomban egy dicsőítő forma volt, a könnyűzenei dicsőítő forma, de ez sokkal mélyebb gyökerekből indul, mert lehet mondani, hogy Európába Amerikán keresztül érkezett meg a gospel, mint Afrika hangja. Szóval legelőször az afrikai fekete zene volt gospelnek nevezett, ami egy imádság, felelgetős, Isten dicsőítése és örömteli zene. A hippik aztán visszanyúltak ehhez az Isten dicsőítéshez. Könnyű zene is tulajdonképpen ebből indult ki. Örvendezés Isten jelenlétében, a megváltás örömének a kifejezése, és egy istenimádás. Szóval ez egy kimondottan egyházi örömzene eredetében.
0: Kórus Golgotának hívják, ami szerintem egy kicsit ellentétes a zenével, mert ugye Golgotán feszítették keresztre Jézust, ami egy nagyon szomorú és tragikus történet, és mégis erről nevezték el a kórust, aminek a zenéjére vidámság, életöröm a jellemző. Hogyan gondolták ezt a két ellentétes dolgot a kórus nevében megjeleníteni?
1: Azt hiszem, hogy a kórus neve sokkal inkább ahhoz kapcsolódik, hogy a gyülekezet nevéhez, amíg a Golgota gyülekezet. És ez a Golgota gyülekezetnek a missziós kórusa. Úgyhogy ezzel inkább azt mutatja, hogy melyik gyülekezetnek a missziós kórusa, nem konkrétan a Golgota, mint a keresztre feszítésnek a megörökítésére, vagy annak emlékeztetőre, hanem az, hogy ez a gyülekezethez tartozik. De egyébként meg a Golgota az csak félig meddig bánatos, vagy egy tragikus esemény, ugyanannyira a feltámadást is magába foglalja. Úgyhogy kétféle aspektusa van ennek. Nem föltétlenül egy szomorú zenére kell gondolni.
0: Tulajdonképpen mi a feladata a kórusnak?
1: Több rétegű a feladat, de talán az egyik, ez egy kül- és belmisszió. Kifelé misszió a világ felé, mert ez egy keresztény kórus, és az örömhírt, a gospelt, Jézus megváltását hirdetjük, és az a fölötti örömet, és Isten jelenlétének a dicséretét, és egyáltalán azt a hálát, amit Isten felé érzünk, a megváltás és a Golgota és a gospel miatt. Ez a kifelé irányuló misszió és a befelé irányuló misszió meg az, hogy több mint 100 tagú taglétszám közül nem mindenki hívő, sőt, és ezért befelé is van egy ilyen misszió, hogy megmutatjuk, hogy mi az egy keresztény közösség, a szeretet egymás között, az elfogadás és a keresztény kritériumoknak megfelelő viselkedés. Elsősorban a közösségben a szeretet.
0: Simon Szabó Laurát kérdezzük, hogy miről szólnak az énekek.
2: Keresztény témájúak az énekek. Istenről szólnak a legtöbb. Ritkán előfordul olyan, amiben kifejezetten Isten neve nem szerepel. Inkább az a szeretet vagy öröm, amit próbálunk képviselni vele. És elég változatos stílusban is éneklünk. Tehát nem kifejezetten csak gospel zenét szoktunk énekelni, most már nagyon sokszor countryt, nagyon szereti a kórus, könnyű zenébe is voltak ilyen populárisabb dalaink, amiket behoztunk, mint például, hát mondjuk az pont gospel, az Oh Happy Day, de olyanok, amelyek jobban ismertek, meg kicsit latinosabbak is előfordulnak. Afrikai dalok, szóval most már széles skálán mozog a repertoárunk, és igyekszünk egyébként magyar nyelvre is sokat lefordítani, hogy ne csak angolul legyenek, főleg a közönség miatt, hogy jobban értsék a szövegét.
0: Említette az előbb, hogy nagyon sok dalt angolul énekelnek. Hogy tanulják ezeket meg?
2: Szerencsére azt mondhatjuk, hogy azért a kórus nagy része beszél angolul, nem mindenki valóban, de ahogy nálunk a kotta olvasás sem kritérium, így az angol tudás sem. Tehát a dalokat megszoktuk először eredeti nyelven hallgatni, tehát maga a hallás után nagyon sokat tanul a kórus, és akkor nem csak összpróbákon próbáljuk a dalokat, hanem vannak külön szólampróbák, és ott is még külön figyelmet fordítunk a helyes kiejtésre.
0: Népes az együttes, úgy olvastam, hogy 100 tagból áll. Vajon ők milyen zenei előképzettséggel érkeznek?
2: Nálunk a Golgota Gospel kórusban nem nincsen kritérium a zenei előképzettségre, úgyhogy nagyon sokan jönnek olyanok, akiknek egyáltalán nincsen zenei múltuk, se hangszer, se ének terén. Én ezt szeretem nagyon ebbe a kórusban, hogy ez lehetőséget ad olyanoknak is részesülni egy ilyen közösségben, egy közös örömzenélésben, hogy ezt más kórusban nem feltétlenül tehetni meg, amiatt, hogy hiányosságai vannak mondjuk az éneklés terén. Nálunk ez abszolút nem kritérium, tehát felveszünk bárkit.
1: Én még kiegészíteném, hogy az sem feltétel, hogy milyen gyülekezetbe jár az illető, jár egyáltalán gyülekezetbe, sőt egyáltalán hívő-e. Egyszerűen nincsen feltétele a belépésnek. Bárki, aki szeretne csatlakozni ehhez a közösséghez, az jöhet.
2: Csak avval egészíteném ki, hogy általában van egy ilyen tavaszi szezonunk, meg egy ilyen őszi vagy karácsonyi szezon, és akkor nem minden alkalommal, de legtöbb alkalommal a szezon elején lehet csatlakozni az új kórustagoknak, akik szeretnének jelentkezni, általában 3 alkalommal lehet, és akkor feljelentkeznek időpontra, és ettől függetlenül, hogy nincs előfeltétele a kórusba való csatlakozásnak, azért meghallgatjuk őket, mert be kell osztani a megfelelő szólamokba őket.
0: A kórust egy zenekar kíséri, a Golgota Gospel Band. Ők milyen hangszeren játszanak? Hogyan kísérik önöket? Minden próbán itt vannak?
3: Nem. Csak amikor nagy koncertek vannak, akkor jönnek a zenekar. Mert a kórusunk, mindig mondom, és remélem nem bánt a kórusnak, hogy amatőr vagyunk. Nem vagyunk profi. Amatőr vagyunk. De a zenekar abszolút profi. Mindenki végzett, vagy Liszt Ferenc Akadémia, vagy máshol, hát inkább a mag, az 4 ember, zongora, akusztis gitár, vagy elektrik gitár, és basszus gitár, és dob. Ők szervezni feldolgozás, kották, olyasmi. Szóval ők nagyon profi, abszolút profi. Minden koncert, ez igaz, nem? Nagy taps a zenekarnak, mert többször ők csinál a saját dal. De nem minden próba, csak zongora a próba.
0: Mark Seaman válaszolt az előző kérdésünkre, ő az együttes vezető. Róla tudni kell, hogy Dél-Afrikában született, és szülei példáján tanult meg zongorázni, és utána folytatta az egyetemen a zenei tanulmányait. Pontosan hol tanult, mit tanult, és Magyarországot miként választotta?
3: Dél-afrikai vagyok, és amikor 18 voltam, volt egy lehetőség mennem Texasba, Amerikába egyetem, és ott tanultam zongora, diplomáztam. És utána mentem Kaliforniába, egy másik egyetem, és mester, diploma, zongora, komoly zene, csak komoly zene. És majdnem befejeztem a doktorát. Mi ez a doktorát? Igen. De közben jött egy nagyon jó lehetőség, munkatanítok Grand Canyon University az Arizonában. Szóval nem befejeztem sajnos, de majdnem. És ott volt egy másik munkám, baptista gyülekezet, voltam a dicsőt vezető. És sokáig ott voltam, és az utolsó 3 év ott a baptista gyülekezet volt egy lehetőség, hát a lelkipásztor kérdezte, Mark, tudsz vezetni a kórus, mert elment a kórus vezető. És mondtam, nem vagyok kórus vezető, zongorista vagyok. De csináltam 3 évig, és nagyon élveztem. Meglepetés volt nekem. Nem terveztem Magyarországra jönni, de volt egy, hát még mindig van, nagyon jó barátom, Greg Opien, aki akkor itt volt misszionárisként, és itt a Golgota keresztény gyülekezet, ő volt a lelkipásztor. És ő meghívta engem, hogy gyere már, bemutat, és csináltam egy kis koncert valahol, nem gondoltam semmi többet, de éreztem, hogy jön egy változás az életemben, az az év, amikor ott voltam Amerikában. Főleg a vízum volt egy határidő, amit kell befejeznem a munkám ott, az egyetem, és Greg meghívta engem itt. Ő mondta már, gyere Magyarországra, és mondtam, mit fogok csinálni, és ő mondta, nem tudom, meglátjuk, amit Isten fog akarni. Szóval amikor idejöttem, Greg mondta, hogy Mark, magyarok nagyon szereti a zene, milyen lehetőség, hogy egy gospel kórus? És megint mondtam valakinek, mint lelki pásztor, hogy nem vagyok kórusvezető, zongorista vagyok, de meglátjuk. Szóval kezdtünk 2002. októberben, mondtam magamnak, volt egy dicsit vezető akkor Mike Payne, és együtt beszélgettünk, és mondtam, hát figyelj, ha egy hónap múlva még mindig megy a dolgok, akkor marad a kórus, és egy hónap múlva nagyon jó siker az első fellépésünk itt a gyülekezetben, és most 24 év után itt vagyok.
0: Merre járnak, hol szoktak fellépni a műsoraikkal?
2: Nagyon sok meghívást kapunk, és akkor általában, hogyha úgy belefér a programba, akkor ezeknek igyekszünk eleget is tenni. Úgyhogy vidékre is nagyon sokat járunk, szoktak lenni Budapesten is nagy koncertjeink, akár ilyen tavaszi vagy karácsonyi koncertek. Sok helyen voltunk már, igen, például a BKK-ban, a MOM műfházban, voltunk az Erkel színházban is, ott volt a 20 plusz koncertünk, ilyen jubileumi koncert, de ezen kívül külföldön is voltunk, most már több országban is jártunk.
3: Kb. 7 ország, és az érdekes dolog, hogy majdnem soha énekelünk gyülekezetben. Majdnem soha. Mindig valahol más. Egy város művház, vagy városi művház, vagy kint többször szabadtéri. Elsősorban itt vagyunk, misszionárisként. Elsősorban. Szóval a kórus, az én első célom az, hogy Isten tud használni a kórus, hogy emberek vonzol legyen Jézus Krisztusba. A másik dolog az a zene. Szóval azért bárki tud csatlakozni. Nem mert hülye vagyunk, hogy bárki... Nem, mi ez a szó, hogy bolond vagyunk, hogy oké, bárki. Nem, de a lényeg az, hogy a gospel stílus az egyik nagyon fontos dolog, a nyers, mert vannak nagyon lelkes emberek, sok vidám, nincs hang. De, igen, szóval sokan ilyen, de nekem nem zavar, mert olyan 100 vagyunk, azért bárki tud csatlakozni, mert a célom az, hogy elsősorban misszionáris vagyok, nem mint zenész. De zenész vagyok, de ez a másik szint.

0: Schlezák Kemélyát kérdezzük, a szakdolgozat kapcsán megírta a kórusnak a történetét. Miben változott, mi volt a cél a kezdetekkor, és most mi a cél?
1: Hát én azt hiszem, hogy elmondhatom bátran, hogy nem változik a mi célunk. Az ugyanaz volt, mint a bibliai időkben, menjetek és tegyetek tanítványokká, vigyétek az evangéliumot, hirdessétek Isten jóságát, és hirdessétek azt, hogy Jézus Krisztus meghalt értetek, és a bűneitekért megbocsátatott, Isten megbocsátotta a bűneket, és föltámasztotta a halálból Jézus Krisztust. Ez az evangélium. És mivel az evangélium nem változik, ezért a mi küldetésünk se változik, mert ez egy missziós csapat, változatlanul az, hogy ezt az örömhírt, ezt közöljük az emberekkel. Közöljük kifelé, ahogy mondtam, kifelé missziót, és közöljük befelé is azokkal a tagokkal, akik még nem találkoztak személyesen, nem ismerik Jézus Krisztust. És ilyenek is vannak. Úgyhogy ez a legkönnyebb része a dolognak, hogy nekünk nem kell évente összeülnünk, hogy mi legyen a haditerv erre a szezonra, mert mindig ugyanaz a cél. És a feladat is ugyanez. Az már más kérdés, hogy az élet hoz változásokat. Jönnek emberek, mennek emberek, tehetségesebbek jönnek, akikkel könnyű együttműködni, és szólókat tudnak énekelni. Aztán van olyan, amikor meg ez problémát okoz, de ezek részletkérdések igazán. Úgyhogy nagyon nagy a repertoár, de azért hozzá kell igazítani ahhoz, hogy ez egy több mint 100 tagú kórus, és figyelembe kell venni, hogy éppen kik azok, akik most képesek elénekelni szólókat például. Ezért tudunk fölvenni, ahogy Márk is mondta, embereket, akik nem különösebben tehetségesek, az énekhangjukat illeti, mert sok ludisznódőr, szóval amikor sokan vagyunk, akkor elveszik az egy-két esetleg, akár hamis hang is. De éppen ezért ez a veszélye is, hogy olyan nagyon képzett emberek, akik ambicionálják, hogy ők egy karriert fussanak be, mint szólisták, mint egy zenekarban vezető énekesek, azoknak valószínűleg nem fog megfelelni a mi kórusunk, mert itt nem ez a prioritás. Itt nincs megemlítve egyik szólista nevese, amikor kiáll és énekel. Ez nem egy karriert építő együttes. Úgyhogy azoknak lehet, hogy esetleg bántja is a fülüket próbák alatt, amikor még nem állnak össze a dalok. Ilyen kihívásokkal mondjuk úgy, hogy persze szembenézünk, de a célok nem változnak. Az énekeket meg úgy próbáljuk összerakni, hogy két szezonunk van, egy őszi és egy tavaszi szezon. Az őszi szezon végén van a karácsonyi program, amire meghívnak bennünket, és ott énekelünk, vagy pedig saját koncertet adunk. Szóval van egy karácsonyi programunk, és aztán van egy a tavaszi szezon után egy ilyen nyári, meg ősz elejé program, amivel, hogyha meghívnak bennünket, fellépünk. És hát ezek a dolog persze nem mindig ugyanaz, hanem pont ellenkezőleg gyakorlatilag mindig más. Néha-néha vannak ismétlések az évek során, hát 20 év alatt nem lehet egy dalt se ismételni, de amúgy az a cél, hogy legyen mit tanulni a szezonok alatt.
0: Mondta, hogy nem szokták megemlíteni a szólisták nevét, most azonban említsük meg Simon Szabó Laurát, aki nem csak szólamvezető, hanem szólistaként is részt vesz az együttes munkájában. Tanult énekelni, vagy itt derült ki, hogy nagyon szép hangja van, és szólamokat is lehet rebízni.
2: A Magyar Rádió gyerekkórusában énekeltem régen sok éven keresztül, úgyhogy a zenei képzettségem onnan van, kötelező volt ugye a hangszer is, úgyhogy zongorát tanultam, meg furujázni is kellett egy évig, később magánszorgalomban még gitározni is megtanultam, úgyhogy nekem onnan van a zenei képzettségem, és ezt próbálom itt a kórusban kamatoztatni.
3: Arra nem csak zenész, de édes anya, 4 gyerekek, és doktor. Szóval igen, nagyon foglalt. Mi az?
2: Elfoglalt.
3: Bocs. Szóval mindig meglepettem, hogy Laura tud részt venni egy kórusba, mert olyan, mi ez? Sűrű az életet, nem? Igen.
0: A zenéből doktorált?
2: Nem, én a Semmelweis Egyetemen dolgozok, és a gyógyszertudományok doktora vagyok.
0: És hogyan készül egy-egy új dalnak a megtanulására, amiben szól a Matiska?
2: Általában a Márk meg szokta mutatni az új dalokat, szóval először meghallgatjuk az eredeti felvételeket, és akkor vagy aznap, vagy a következő kórus próbán, akkor szólampróbákat tartunk, ilyenkor négy fele általában meg tudjuk oldani, elvonul a kórus, tehát külön a szoprán, a tenor, a basszus és az alt szólam, és akkor külön-külön szólamunként megtanítjuk a dalokat, mert említettem, hogy nem mindenki tud kottát olvasni, tehát a hallás utáni tanulásra nagy hangsúlyt fektetünk, és akkor ilyenkor is jobb így szólamunként megtanítani a dalokat, vagy a kiejtéseken javítani a ritmusokat, jobban begyakorolni.
0: Önfenntartó a kórus, vagy pályázik, vagy milyen támogatásból tartják fenn magukat?
1: Igen, amire lehet pályázunk. Azt hiszem azért ez meglehetősen beszűkített. Például lehet pályázni olyanokra, hogy buszköltséget kifizetik. Ez egyáltalán nem egy elhanyagolható költség egyébként, hogyha fellépésre nekiindulunk, és mondjuk 120 tagú a kórus, akkor az két autóbusz. Hogyha még ott is kell aludni, szóval vannak költségeink, de igazán én úgy tudom, hogy a gyülekezet, mint olyan, nem fizet nekünk. A Márk is misszionárus, és Amerikából kapja a támogatását, úgyhogy neki sincs egy regulális fizetése, hanem csak mint misszionárius dolgozik, és nálunk például nagyon szerény az a bevétel, amit kénytelenek vagyunk elkérni a tagoktól, így körülbelül ez egy hónapra 1000 forint, ami arra kell, hogy a kottáknak a fénymásolása, a papírköltség is megvan annyi. A gyülekezet viszont biztosítja a helyet, ahol próbálhatunk, és ez ingyen van. Lehet mondani, hogy önfenntartóak vagyunk. Én nem emlékszem olyanra, hogy fizetnünk kellett volna azért, hogy elmenjünk egy fellépésre. Van hébekorba fizetős fellépésünk, így karácsony környékén van, amikor meghívnak bennünket, mondjuk nagyobb cégek esetleg, azért kapunk fellépti díjat is. Általában viszont, mint misszionárus csapat úgy megyünk, hogyha meghívnak bennünket, hogy megállapodunk, hogy mondjuk fizetik a buszköltségünket. Egyébként meg szívünk a benzinje a motornak, amivel járunk.
2: Illetve van a Golgota Művészeti Alapítvány, aminek része a kórus is, a zenekarunk is egyébként, és akkor az 1%-okat fel lehet ajánlani ennek az alapítványnak.
0: CD-ket is adtak ki, a kórus is, és az együttes vezető is.
3: Régen, igen, és hát mostani világon ez nem nagyon divatos a CD-k, sáros. Szóval igen, szóval nem tervezünk, hogy folytatni a CD, inkább YouTube videók, ez a hely.
2: Talán inkább az élő koncert felvételek azok, amiket mostanában szoktunk így közé tenni YouTube-on.
0: Milyen műsorral készülnek most?
3: Nem, lesznek, vannak pár meghívások, de ez mi tapasztalunk, hogy tavasz, nem hirtelen, de majdnem egybe. Oké, most jönnek meghívások valahol, főleg a nyár elén, szabadtéri többször vannak, például Arszakra Fesztivál, vagy olyasmi. Karácsonykor, rengeteg meghívások vannak. Szerintem jó lenne, ha menjünk szabadtéri Pesten, és kicsit, nem flash mob, de 20-30 perc felépünk, igen, egyszerű, mi az hangtechnika és olyasmi.
2: Csak hogy az ilyen szabadtéri koncerteknél az van, hogy a zenekar felveszi a zenei háttéranyagot, igen. Tehát mi úgy éneklünk, hogy az megy háttérben a zene, tehát a zenekari rész.
0: Szabadtéren népszerűsítik a zenéjüket akkor.
1: Igen, ez egyszerűbbnek is tűnik, mert az utazási költség stb. Leszámolódik, és igazán mi az embereknek akarunk énekelni, úgyhogy az, hogy most nyilván vannak koncertek, amire megveszik az emberek a jegyet, de hát ez gyakran a gyülekezeti ismerős emberekről van szó. De mi nagyon szívesen énekelnénk olyanoknak, akik még sose hallották a mi zenénket, vagy a mi üzenetünket, és ezt látjuk, hogy ebbe olyan nagy örömünk van nekünk is, mint a kórusnak, hogy egyszer csak volt itt egy szinte ilyen adhok összeállás, hogy befejeztük a próbát, és valaki felvetette, hogy vigyünk már ki két hangfalat, és énekeljünk itt egy kicsit a New York kávéház előtt. És annyira jól sikerült, az emberek megálltak, tapsoltak, mindez karácsony előtt volt, volt egy remek hangulata, és egy nagyon pozitív érzése, úgy a kórus felé, mint az utca embere felé. És többször is volt ilyen utcai kis koncertünk, operaház előtt, meg kórusok éjszakáján, és ez nagyon valahogy olyan felszabadító volt. Nem kell annyira görcsösen izgulni előtte, mint mondjuk az Erkel Színházba, hogy el ne roncsunk valamit. Most úgy látjuk pillanatnyilag, hogy ebben a szezonban erre fogjuk a hangsúlyt fektetni.
0: Mi alapján választ ki új dalokat?
3: Elsősorban gospel felé, de amit Laura már mondta elején, hogy nem csak gospel stílus maga, nem csak gospel stílus, mert őszintén nekem kicsit uncsi, ha minden dal csak gospel, igazi gospel, fekete gospel stílus. A program elsősorban jó, fontos nekem a tartalom, dal tartalom, mit jelent a szöveg, a dalok fog érinteni, mi ez?
1: Megérinteni,
3: aha, igen. Szóval nekem fontos a tartalom, a szöveg, nem csak jó dalom, vagy olyasmi, és a másik az, hogy vegyes, vagy színes lesz a program. Pont most van 5 dal, amit most gyakorolunk, lesz több, de most 5 új. Van egy gospel dal, van egy afrikai dal, nagyon híres afrikai dal most a világon, és van egy, mi ez Linan mi? Kicsit popsláger.
2: Populáris.
3: Igen, populáris. Van magyar, igen, és először, ha jól értettem, kérdeztél, hogy többször csak angolul, de nem, szerintem 60% angolul, és a legtöbb magyarul, spanyol. Tavaly volt az első héber dal, nagyon érdekes nyelv nekünk. Szóval elsősorban mi ez a szöveg? Do I agree with the words? Hogy mondom?
2: Tud-e azonosulni a szöveg?
3: Igen.
0: Milyen sikereik vannak? Volt esetleg valamilyen versenyen vagy fesztiválon felszoktak lépni?
3: Például tavaly volt egy meghívás, hát fele meghívás, fele ajánlat, hogy menjünk Bécsbe, a városi nagy kórus éjszak volt róla szó, és pályáztunk, és gondoltam, nem fogunk nyerni, de nyertünk, és oda mentünk, és nagy élmény volt. A legnagyobb plac, mi ez a, elfelejtettem,
2: tér,
3: de németül plac. Ott voltunk, és nem tudom, 2000 ember, és nagy élmény volt az. Ez volt nagyon jó. Solymár Gospel Festival, többször itt. Ez az a nap, voltunk többször, ez az a nap. Igen, Arszakra, Nick Vujicic, igen.
0: Amikor Nick Vujicic ott volt, akkor mit énekeltek? Hogyan kísérték az ő előadását?
2: Mi egy külön blokk voltunk, tehát még mielőtt feljött a színpadra, ezelőtt énekeltünk egy pár dalt. Többféle stílusban szintén, viszonylag nagy létszámban. Szerencsére.
1: Viszont hozzátehetem, hogy ez nagyon jól esett nekünk, hogy Nick Vujicic kikötötte, hogy mi legyünk az előzenekar. Mert már előtte hallott minket egy megelőző évben, vagy így valahogy, akkor talán csak egy éneket énekeltünk, és utána már ő úgy érkezett, hogy kikötötte, hogy a Golgota Gospel Kórus legyen az őt fölépése előtti blokkban.

0: És mit jelent önöknek, hogy részesei ennek a kórusnak, hogy itt énekelnek, miért járnak ide?
1: Ahogy említetted, a szakdolgozatomat a kórus működéséből írtam, és a teológiai gyakorlati hátteréből, és ennek keretében csináltam egy felmérést 2 évvel ezelőtt. 120 kórustag töltötte ki ezt a kérdőívet, amiben ilyen kérdések voltak, hogy hol hallott a kórusról, miért jött ide, mit várt ettől a kórustól, mi változott az életében a kórusban, ilyen hasonló. És ezen a fölmérésen kiértékeltem persze, és nagyon érdekesek voltak a válaszok, igazán nagyon pozitívak, de kiderült, szóval az embereknek a túlnyomó része szeret énekelni, megélte már a közösségi részét egy kórusnak, ugye hát mégiscsak Kodálynak a nemzete vagyunk. Ezek az emberek, akik ide járnak hozzánk énekelni, már előtte valószínűleg részt vehettek egy iskolai kórusban, úgyhogy ismerik, hogy milyen az egy közösségben lenni, és erre vágytak. Aztán sokan vannak, akik egyszerűen szeretnek énekelni, vagy pedig szeretik a gospel zenét, és aztán van egy nem nagyon nagy réteg, akik kimondottan Isten dicsőíteni jöttek a kórusba, illetve szolgálni mások felé, szóval azért, mert hogy ez egy missziós kórus.
2: Számomra például ez egy szolgálat, mert azt gondolom, hogy Isten adott nekem tehetséget mind az éneklésben, mind a tanításában, és hogy szeretném ezt ilyen módon, ezt a talentumot kamatoztatni.
3: Miért? Munka. Munka, munka, munka. Csak. Nem. Amikor ide jöttem, nem tudtam, mi lesz misszionárisként, és amikor a lelkipásztor javasolta egy gospel kórus, mondtam, hát nem tudom, meglátjuk. De látom most, Isten tud, hogy ez jó dolog, mert tényleg, amit Emília mondta, hogy először, amikor volt egy kórus ötletünk, hogy oké, a kórus kifelé fog hirdetni Jézus Krisztus hír, vagy Jézusról, de látom most, majdnem fontosabb ez a belső munka a kórus tagoknak, mert hát ez még mindig meglepetés nekem, hogy hogy mondom el, hogy what the choir means to people.
2: Hogy mit jelent az embereknek, a kórustagoknak a kórus?
3: Igen. If you were able to stay tonight and ask a few people.
2: Ha tud maradni este és megkérdezni egy pár embert.
3: If you ask the right people.
2: Ha megfelelő embereket kérdezi.
3: They will give strong answers that erős válasz jön, hogy pár ember, ez a csúcspont minden hét nekem. Valaki mondta ezt. Amikor szünet volt most, mert kicsit hosszabb volt a szünet, mert utaztam, amikor visszajöttünk, több ember mondta, nagyon hiányzik a kórus és a kórus tagok, és nagyon, és igen. Szóval elsősorban nekem ez munka, ez az én munkám itt, és második, ez egy nagy áldás nekem, amit látom, mit Isten csinál ezzel, és hogyan az életek, nem, lives, mi ez, people's lives,
4: megváltoznak.
3: És ez nem csak szöveg, amit mondom most, ez tény.
0: Slezák Emília, mint már említettük, a kórusról írta a szakdolgozatát. Vajon hogy esett a választása, hogy ezt a rendkívül nagy létszámú és régen alakult kórust bemutassa?
1: Nagy fába vágtam a fejszémet ezzel. Több dolog miatt is. Egyrészt a szívügyem volt, mert ugye itt éneklek most már 20 éve, úgyhogy ismerem is, kicsit könnyebb volt összeszedni a gondolataimat és a forrásokat, és egyébként meg igazán szeretném elmondani, hogy ez egy privilégium, hogy még az élő emberrel tudok interjút készíteni, aki kitalálta ezt a kórust, aki megalapította ezt a gyülekezetet itt, és az, aki az első perctől vezeti ezt a kórust. A szakdolgozat vezetőm például azt mondta, hogy ez hiánypótló, mert a gyülekezet az fiatal ember, egy mozgalmi gyülekezet, ahol nem volt különös hangsúly arra fektetve, hogy akkor most jegyzőkönyveket írjunk minden találkozásról, meg minden mozdulatról, hogy hova megyünk, hol szolgálunk, nem tudom én mi. Ez nincsen megörökítve. És ezek az emberek, amerikai pásztorok 15-20 év után hazamentek Amerikába, és már igazán nem lehet megkérdezni őket, akik itt voltak a bölcsőjénél ennek a gyülekezetnek, és ugyanígy itt a kórusra is gondolok. És azt szerintem megérdemli ez a mozgalom, és ez a kórus megérdemli, hogy meg legyen örökítve, mert nem tudjuk, hogy mi fog belőle kinőni, de minden esetre 24 éve most már életképesnek bizonyult. Úgyhogy ez most már nem egy kis kezdeményezés, ami elhal egy fél év múlva, vagy egy év múlva. És hogy még itt az az ember, aki kezdetől fogva itt volt, és átlátja, és vele lehetett napról napra erről beszélgetni, és még vannak olyan kórustagok, akik kezdetől fogva itt vannak. Úgyhogy én úgy gondoltam, hogy megéri ez a téma azt, hogy ennek nyoma maradjon.

0: Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Németh Tamás, a technikus Karkus István és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
1: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
2: Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen, az emeleti teremben, mindnyájan együtt voltak az apostolok. Hirtelen zúgás támadt az égből, mintha heves szélvihar közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol együtt voltak. Majd lángnyelvek tűntek fel, és szétoszolva leereszkedtek mindegyikükre. Az apostolok cselekedeteinek második fejezetéből, az elsőtől a harmadik versig, Kormos Csaba poroszlói plébános atya gondolatait hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Száj szívünkbe, nagy Isten, lélekadó lélek, úgy lépjünk az oltároz a szívünkben véled. Úgy szálljon fel énekünk áldozati füstje ahhoz, aki vigaszul a szent lelket küldte. Dicsőség az Istennek magasságos mennyben, békességet lásson itt minden igaz ember, akiben a szeretet, a szent lélek ébren, s jó akarat vezeti cselekedetében. Apostolok pünkösnap összebújtak félvén, zúgás kelt a magasból, mint a sebes szélvész. Betöltötte házukat, tüzes nyelvek szálltak, és a gyenge félőkből harcos hősök váltak. Tisztelt rádióhallgatók! A 98. számú Hozsanna, római katolikus ima és énekes könyv első három verszakát hallhattuk. Ez az egyik legismertebb pünkösdi énekünk. Szívesen és örömmel énekeljük, mert hálás a szívünk, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus beteljesítette az ígéretét, és a húsvét utáni 50. napon az Atyával egységben elküldte a nagybetűs ajándékot, a harmadik isteni szemét, a szent lelket. Pünkösd nekünk keresztényeknek a szent lélek kiáradásának és Isten új szövetségi népének az egyháznak születésnapja. A liturgiában, a római katolikus egyház istentiszteleti rendjében ekkor ünnepeljük a húsvét idő beteljesedését és megkoronázását, az 50. napot. Ez külsőleg például úgy fejeződik ki, hogy pünkös vasárnap, bizonyos kivételektől eltekintve, gyújtjuk meg utoljára a húsvéti gyertyát. Tisztelt rádióhallgatók! Mielőtt mostani elmélkedésünk szentírási szakaszának behatóbb tanulmányozására rátérnénk, érdemes néhány gondolatot szólnunk pünkösd Ószövetségben való megjelenéséről. Pünkösd volt a zsidók második legnagyobb ünnepe. A szó eredeti görög jelentése Pentekosztesz, az 50.

Ezt az ünnepet ugyanis a pászka ünnep, a zsidó húsvét után az 50. napon ülték, háladásul az első termésért. Az aratás ünnepe volt, és annak emléknapja, hogy Isten a Sínai hegyen kihirdette törvényét Mózes közvetítésével a zsidóságnak, az izraelitáknak. Szent Lukács evangéliumának vége felé, a 24. fejezet 44. versétől kezdve ezt olvashatjuk egészen a 49. verssel bezárólag. Azután Jézus így szólt hozzájuk. Ezek azok az igék, melyeket elmondtam nektek, amikor még veletek voltam, hogy be kell teljesednie mindannak, ami megvan írva rólam. Mózes törvényében, a prófétáknál és a zsoltárokban. Akkor megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az írásokat. Azt mondta nekik, úgy van megírva, hogy Krisztusnak szenvednie kell, és feltámadni a halálból. A nevében megtérést kell hirdetni a bűnök bocsánatára, Jeruzsálemtől kezdve minden népnek. Ti tanúi vagytok ezeknek. Én majd elküldöm nektek azt, amit atyám ígért. Ti csak maradjatok a városban, amíg el nem tölt az erő benneteket a magasságból. Szent Lukács evangéliumának 24. fejezet 44. és 49. versei közötti szakasz. Ezt követően hallhatjuk az eddigiek szerves folytatását ugyancsak Szent Lukács tollából, csak már nem az evangéliumból, hanem másik műve, az apostolok cselekedetei leírása szerint. Amikor elérkezett pünkös napja, ugyanazon a helyen, az emeleti teremben, mindnyájan együtt voltak az apostolok. Miről is van itt szó? Arról, hogy az evangéliumban hallott Jézusi ígéret beteljesedik, mert elérkezett pünkös napja. Megérkezik az nagybetűvel, amit ugyancsak nagybetűvel az Atya ígért. Az apostolok 12-en az Isten által kiválasztott Mátyás már velük volt, ő lépett szegény Kariuti Júdás helyébe. Jézus anyjával, Máriával együtt imádkozva várták az erőt a magasságból, a városban, vagyis Jeruzsálemben, ugyanazon a helyen, az emeleti teremben, vagyis ugyanott, ahol Jézus nagycsütörtökön az utolsó vacsorán összegyűjtötte tanítványait és megalapította az eukarisztiát, az oltári szentséget, és az ezzel szétszakítatatlan egységben lévő egyházi rend szentségét, a papság szentségét. A Szentlélek rendkívüli természeti jelenség formájában hirtelen zúgás az égből érkezik meg. Ezt követően külön-külön mindegyikükre lángnyelvek ereszkedtek le. Ezzel egy új időszámítás kezdődött, hiszen az a csodálatos csere, commercium mirabile, mely Jézus születésével elindult, jelesül, hogy ő ember lett, hogy az ember istenivé váljon, most a húsvéton keresztül pünköstkor ment teljesedésbe. Az apostolokban a szorongást, a kétségeket, a félelmet felváltotta az a bizonyosság és bátorság, hogy az Isten a lélek által velük és bennük van.
testvérem, és te befogadod mindig a Szent Lelket? Engeded-e, hogy az Isten munkálkodjék benned és általad azért, hogy te is Isten mai apostolaként hirdesd az evangéliumot, azt, hogy a feltámadt Krisztus Szent Lelke által minden embert meghív egyházába, a katolikus egyházba, hogy azután annak tagjaként eljusson az atyaházába, az üdvösségre.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette.
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
2: Kedves hallgatóink, mai összeállításunk munkatársai Berczessy András, Sinkovics Andrea és Németh Tamás nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Elhangzott a vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Richard Kleiderman felvétele szólt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
3: 14 óra. Jó napot kívánok, híreket mondunk. A mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert, a szerkesztő Rátonyi Sára. Az egyházi mozgalmak vezetőinek felelősségéről beszélt 14. Leó pápa a Vatikánban tartott csütörtöki audiencián. Számolt be róla pénteken a Vatican News. A katolikus egyház fő a világi társulatok és új közösségek moderátorait arra kérte, hogy szolgálatukban mindig a közösség javát tartsák szem előtt, és kerüljék a hatalom vagy a személyes presztízs keresését. 14. Leó pápa hangsúlyozta, a jó egyházi vezetéshez szelídségre, átláthatóságra és önzetlen szeretetre van szükség. A Vatican News tudósítása szerint a Szentatya arra is figyelmeztette a mozgalmakat, hogy ne zárkózzanak önmagukba, hanem maradjanak egységben a püspökökkel és az egész egyházzal, miközben nyitottan válaszolnak a mai kor új kihívásaira. A szeretet és az összetartozás erejéről beszélt dr. Székely János szombathelyi megyés püspök a csíksomlyói pünkösdi búcsú főszentmiséjén. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke a magyarországi zarándokokat és a búcsú résztvevőit köszöntve úgy fogalmazott, a pünkösdi ünnep arra hívja az embereket, hogy nyissák meg szívüket az ég felé, és újra találjanak rá egymás kezére és a teremtőre. A katolikus püspök Márton Áron erdélyi püspök szavait idézve hangsúlyozta, a szeretet örömfakasztó ereje segíthet megmaradni a történelem nehéz időszakaiban is. A szervezők előzetes beslése szerint mintegy 300 000 zarándok érkezett a csíksomlyói nyerekbe a hármas halomoltárhoz. A roma holokauszt áldozatai előtt tisztelgő emlékművet avattak szombaton Óbudán, a harmadik kerületi Csíkszereda parkban. Kis László, Óbuda Békásmegyer polgármestere az ünnepségen arról beszélt, nincs olyan indok vagy kényszer, amely felmentést adhatna emberéletek elvétele alól. A politikus hangsúlyozta, hogy az emlékezés és a múlt feldolgozása közös felelősség. Szabó Zsolt Iván, az Óbuda Békásmegyer cigány nemzetiségi önkormányzat elnöke felidézte, 1944-ben az óbudai téglagyár területére gyűjtötték össze a Budapest környéki romákat deportálásuk előtt. Az Olá Norbert képzőművész tervei alapján készült emlékmű több szimbolikus elemből áll, köztük egy tükröződő acéllemezzel és egy téglafallal, amely a deportálások helyszínére utal. Fokozatosan teljesen kiszorulhat az orosz gáz és olaj az európai piacról, írja elemzésében a HVG. Az Európai Unió új szankciói alapján 2027-től már orosz LNG szállító hajók sem köthetnek ki uniós terminálokon. A lap szerint Moszkva ezért egyre inkább az ázsiai piacok felé fordulna. Kínába, Indiába és más dél-kelet-ázsiai országokba irányítaná át az Európából kieső exportot. A HVG cikke felidézi, az orosz gázszállítás volumene 2021 óta a korábbi mennyiség töredékére csökkent Európában, és mára gyakorlatilag csak a török áramlaton keresztül érkezik jelentősebb orosz földgáz Magyarország és Szlovákia felé. Az elemzés szerint ugyanakkor az orosz energiaipar helyzetét nehezíti a tankhajók hiánya, és az is, hogy Kína sem hajlandó minden feltétel nélkül átvenni az európai piacról kiszoruló energiahordozókat. Hazánk időjárásáról napos, száraz idő várható az általában kevés fátyol és gomoly felhő mellett. Estére a legtöbb helyen kiderül az ég. Az északkeleti északi szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet délután 23 és 29, késő este 15 és 21 Celsius fok között alakul. Híreink végén megköszönöm figyelmüket. A következő híradást 15 órakor hallhatják.
0: Szóról szóval. Beszédművelő perceink következnek. A szerkesztő Kovács Zsuzsanna és Kerekes Barnabás.

0: Tisztelt hallgatóink, kedves barátaink! Deme László professzor úr Pécsi Blankától átvéve a mozgalmi teendőket, okkal vezette be azt a gyakorlatot, hogy műsorunk számoljon be a különféle anyanyelvi rendezvényekről. Többen kényszerűen távol maradnak az eseményektől, s még a világhálón sem számolnak be mindenről. Így még másodkézből sem jutnak el hozzájuk a történések hírei. Másrészt, akik jelen vannak, sokszor szívesen idézik fel az élményeiket. Harmadszor, legyünk bizakodóak, reméljük, hogy az utókor érdeklődőinek is marad egy kevés az emlékmorzsákból. Visszatérve a Deme Lászlói gondolathoz, szándékunkban áll folytatni a hagyományt, s rendre szólni azokról az alkalmakról, amelyek nyelvművelő berkeinkben történnek. A legutóbbi az Anyanyelvápolók Szövetségének időszerű, évenként kötelező közgyűlése. Május 9-én méltó helyen, Budapest belvárosában, a Józsa Judit galériában tartottuk meg összejövetelünket. A hivatalos, de mégis jó hangulatú rendezvény levezető elnöke Márton Richárd volt. Lassan megszokjuk, hogy az ifjúsági tagozat vezetőségi tagja gondosan, szakszerűen vezeti le a tanácskozásainkat. Így volt ez most is. Szépen, szabályosan, előírásszerűen szavaztatott a levezető elnök személyéről, a határozatképességről, a napirendről, a jegyzőkönyvvezető személyéről, a hitelesítőkről. Tudjuk, sokszor ezek a formálisnak tekinthető elemek okozzák egy civil szervezet vesztét, mert az előírások megszegése teszi szabálytalanná egy egyesület működését. Az elnöki beszámolót három részben hallgathatták meg a szövetség tagjai. Nyíri Péter elnök úr egész eseményhalmazt zúdított a hallgatóságra, Pomozi Péter alelnök úr elsősorban az édes anyanyelvünk folyóirat helyzetéről, a konferenciákról, a tanácskozásokról, a kiadványokról szólt. A harmadik tájékoztató főként a versenyekről, a táborokról, az ifjúsági tagozat rendezvényeiről tájékoztatott. Néhányan jelezték, nem is gondolták volna, hogy ennyi minden történhet egy év alatt a berkeinkben. Talán nem véletlen, hogy a tagság egyhangulag elfogadta a 2025-ös elnöki beszámolót, majd a 2026-os cselekvési tervet is. Balázs Istvánné egy számtenger segítségével számolt be arról, milyen bevételek és kiadások jelentik a pénzügyi beszámolót. Jó hír, hogy az ellenőrző bizottság az előzetes tájékozódás során mindent szép rendben talált, így a szakmai, a pénzügyi, a könyvelési ellenőrzés is kiállta a próbát. Kelemen Béla, az ellenőrző bizottság elnöke a beszámoló elfogadását javasolta a közgyűlésnek. Úgy lett, elfogadták. Az idei együttlétnek volt egy különösen üde színfoltja. 2000 óta a középiskolások kazinci versenye Kárpát-medencei döntőjének záró ünnepségén szoktuk átadni a kazinci díjakat és a Pécsi Blanka díjakat. A kitüntetések dolgában rendkívüli volt a 2026-os év, hiszen Szabó Tamás és Takásné Győri Erika a Kisújszálláson vette át a Pécsi Blanka díjat, Horváth Ildikó és Kis Gábor Győrben, a hagyományos alkalmon Szabó András előadó művész most az Anyanyelvápolók Szövetségének közgyűlésén vette át a Kazinczy díjat Szakonyi Károly kuratóriumi elnök kezéből. Megható perceket éltünk át, különösen a kedvezményezett. Az utolsó napi rendi pontot a hozzászólások jelentették, a kimerítő program végére négyen őrizték meg az elszántságukat, Mészáros András, Zsámbok Réti Péter, Szabó Tamás és Rátki Zoltán. Eredményes, hasznos alkalom volt, és jó volt látni, hogy kisebb csoportokban sokan folytatták még a beszélgetést, immár kötetlenebb, kevésbé hivatalos formában. Szakítsuk meg a beszámolók sorát, következzék Őri Vilma tanárnő kis előadása.
1: Kedves hallgatóim! Legutóbb arról beszéltünk, hogy a középkorban még nagyon sokféle múltidő volt, és hogyan tűntek el fokozatosan a nyelvhasználatból, és a 18-19. Századra hogyan maradt mindössze kettő, a látott típusú múltidő és a látá-láta típusú úgynevezett elbeszélő múlt. Azonban ennek a kétféle múltidőnek a párhuzamos megléte, használata is bomlani kezdett. A 19. században már inkább csak az írott nyelvben volt meg, holott korábban a beszélt magyar nyelv egyértelműen megkülönböztette őket, és a század végére szinte teljesen el is tűnt a vala-látá érzéforma. Tudjuk, hogy a nyelv folyamatosan változik, tudomásul is vesszük, különösen azért, mert minden változik körülöttünk. De sokszor érezzük, hogy egy eltűnt vagy eltűnőben levő nyelvi formáért kár, űrt hagy maga után. Magyar anyanyelvű beszélőkként általában azt sajnáljuk, ami a mi életünkben válik ritkává, vagy tűnik el, de az úgynevezett elbeszélő múlt nem ilyen. Akik azonban sokat olvasnak, még például 19. században keletkezett műveket is, érezhetnek valami hiányt. Ennek a múltidőnek szerepéről, jelentéséről, valamint arról a hiányról, amelyet eltűnése okozott, született tudományos értekezés is. Tehát nem csupán érzelmi kérdés az eltűnése, bár mint majd látjuk, bizony kapcsolatban van az érzelmekkel is. Tolcsvai Nagy Gábor akadémikus 2017-ben székfoglaló előadásában beszélt erről, majd később tanulmányformájában is olvasható lett az Akadémia honlapján a Múltak átalakulása címmel. Arany János egy leveléből idéz, amelyet Petőfinek írt 1847. április 21-én. Ebben arról tudósítja barátját, hogy Nagy Szalonta 4 nappal korábban leégett. Tolcsvai professzor sem az egész levelet idézi, mi most azonban még nálánál is kisebb részletet hallgassunk meg. A tűzveszély szélső vonala lakom meget húzódott át. Kerítésem, ólam, kertem teljes épségben maradt, bár a város, azon túl a gyepig rom meg rom. Azonban ez még nem volt elég. Egyszerre zúgva jő nyugodtról a szél. És még inkább megölé reményemet, mert a déli tűz csak haránt szolgált lakomra, de az egyenesen annak tartott. Magam, nőm, egy-két szomszédnő és gyerek, ennyien valánk a gát, melynek a vészrohamot meg kellett akasztani a dühöngésében. A nők jajgattak, s kezeiket törték. Reményem nekem sem volt ugyan, de azért edényt ragadtam, s öntözni kezdém az égő romokat. Buzdításomra a nők is ezt tevék. A szerző munkájában alapos áttekintést nyújt az áéragos múlt különféle jelentéseiről. A leginkább arról, hogy folyamatosságot fejez ki a téjeles múltidővel szemben, amely befejezett cselekvésre, történésre utal. Időben közelebbi múltra vonatkozik, mint a téidőjeles, ezért is szokták félmúltnak vagy régebben alig múltnak is nevezni. De ezek mellett arra is rámutat, hogy a szövegekben a téidőjeles múlthoz képest ennek a múltnak más szerepe is van. Használatakor a beszélő, író, hallgató, olvasó számára a jelen idővel párhuzamban van az elbeszélt esemény múltbeli időfolyamata. Közvetlen és folyamatos kapcsolat van e jelen és múlt között. Ezáltal felidézi, élményként fejezi ki az elbeszélő történetmondást. Az elbeszélő múlt tehát egyénibb, közelebbi, idegen szóval szubjektívebb viszonyt fejez ki a múlttal kapcsolatban, mint a téidőjeles befejezett múlt, amely távolabbi és távolságtartóbb viszony kifejezésére képes, tehát objektívebb. A szerző szerint oka volt annak, hogy ez a múltunk a modernitással egy kihalt, következménye pedig az, hogy múltunkról inkább csak távolságtartóan tudunk beszélni.
0: A legutóbbi adásban egy mondatocskával utaltam arra, hogy a középiskolások Kárpát-medencei kazinci versenyén ismét eredményesen szerepeltek azok, akik olyan iskolából érkeztek, ahol beszélni nehéz kör működik. Megérdemlik az ifjak, hogy név szerint is megemlítsük őket. I. és Péter és Pintér Rafael Esztergom Szent Antal Gimnázium. Holocsi Szabolcs, Balassa Gyarmat, Balassi Bálint Gimnázium. Pesterit Zita és Tátrai Csenge, Budapest, Óbudai Árpád gimnázium. Pásztor Zoltán és Pető Péter, Budapest, Szent István gimnázium. Habáni Csanád és Keresi Anna, Budapest, Bár Madas református gimnázium. Tóth Alexandra és Vitéz Viola, Győr, Kazinci Ferenc gimnázium. Szamosi Lilien, Nagykanizsa, Túri György technikum. Szabó Béla és Toma Tamás, Budapest, Puskás Tivadar technikum. Gergely Rihárd és Szomorú Csaba, Budapest, Weiss Manfréd technikum. Angyal Anasztázia Fruzsina, Szeged, Gábor Dénes technikum. Godó Noel, Szeged, Déri Miksa technikum. Sije Abigél, Sepsi Szent György, Mikes Kelemen főgimnázium. Butó Alex és Ince Veres Zsuzsanna, Barót, Baróti Szabó Dávid líceum. Nyerő szám. A mieink közül 21-en jutottak el Győrbe a döntőbe. Ezzel a jó hírrel adom át a mikrofont Kovács Zsuzsának.
2: Előző adásunk példája így hangzik, helyes hangoztatással.
0: A Somoskői vártól 400 méterre található a Somoskői Látogatóközpont. A természetjárók szavazatai alapján 2025-ben ez lett az év turista háza. A szálláshely környékén számos tartalmas program közül válogathatnak az odalátogatók.
2: Három egyszerű szerkezetű, nyomatéktalan mondatból álló mai példánk a 2025. év turista házáról szól. Az Aktív Magyarország és az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ 2025-ben hatodik alkalommal hirdette meg a pályázatot, amelyben hazánk legkedveltebb turistaházát keresték. Ma már a természetben is kényelmes fekhelyekkel, tiszta környezettel, egyes szállásokon légkondicionáló berendezésekkel vagy szaunával felszerelt szállások várják a látogatókat. A házak közelében sok esetben tűzrakóhely is található, ami biztosítja, hogy a vendégek átélhessék az esti tábor tűz közös élményét is. Első évben, 2020-ban a Tolnai Anna fürdő vendégházat, 2021-ben a Szelcepusztai turistaházat választották a szavazók. 2022-ben a Bükki Fehérkőlápa turistaház, 2023-ban a Zempléni Rostallói Ökotudatos Nevelési Központ, 2024-ben pedig a Bükki Szentlélek Turista Park nyerte a versenyt. 2025-ben a Somoskői Látogatóközpont kapta a legtöbb szavazatot. Példánk első mondata a névelő után egy jelzős szószerkezettel kezdődik. A minősítő szerepű jelző a somoskői melléknév és a jelzett szó, a vártól főnév kapjon egyaránt középerős nyomatékot. A mondatot folytató mennyiségjelzős szószerkezetből a jelzőt, a 400 számnevet is mondjuk közepes hangsúllyal, tapad hozzá a jelzett szó, a méterre főnév, kapcsoljuk az állítmányt, a található melléknévi igenevet, és a névelőt. A Somoskői Látogatóközpont minőségjelzős szószerkezetből a jelző és a jelzett szó újságoló szerepe egyaránt középerős nyomatékot kíván. A mondat végén tartsunk egy közepes szünetet. Ehhez hasonlóan jelölték a lánycsóki tanárok Zsámbokréti Péter Pannonhalmáról és Tárkányi Ádám Sátoraljaújhelyből. A természetjárók 2025. október 13-áig adhatták le szavazatukat az Aktív Magyarország közösségi oldalán az öt jelölt valamelyikére. Ötödik helyen a Hortobágyi Fecskeházi Erdei Iskola és Ifjúsági Szállás végzett 190 szavazattal, negyedik lett a Vasi Hegyhát Hegypásztor Erdei Iskola és Turista Szállása 257 kedveléssel, a dobogósok közül a harmadik helyen a Börzsönyben található, nemrég felújított Nagyhideghegyi sí- és túraközpont végzett 288 szavazattal, 513 választással a második helyre került a Büdöskúti Kulcsosháza Mecsekből, az első helyet pedig a Nógrádi Palócföld Somoskői Kiránduló Központja érdemelte ki 792 szavazattal. Példánk második mondata a névelő után egy birtokos szószerkezettel kezdődik. A jelző a természetjárók főnév, és a jelzett szó a szavazatai főnév kapjon egy-egy középerős nyomatékot, kapcsoljuk az alapján névutót. Mondjuk közepes hangsúllyal a mondatban az időhatározó szerepét betöltő 2025-ben számnevet is. A mondat névszói igei állítmányából az alanyra előremutató ez névmás kapjon középerős nyomatékot, tapad hozzá a lett, létige, kapcsoljuk a névelőt. A mondatot az év turistaháza birtokos szerkezet zárja, amiről beszélünk. Hírértékének megfelelően a jelzőt és a jelzett szót mondjuk egyaránt közepes hangsúllyal. A mondat végén tartsunk egy közepes szünetet. Így gondolják a balassagyarmati Mixát körösök, Almási Éva, Gáspár Klára és Radnóti Adél Pécsről. A döntősök kiválasztásánál olyan szempontok érvényesültek, hogy a természeti környezetben álló épület turistautak közelében álljon, és legyenek elérhető távolságban vonzó látnivalók, programok. A Somoskői Látogatóközponttól a Somoskői Vár mellett a közeli Salgóvára is könnyen elérhető. A tájat díszítő különleges kőformációk közül legismertebb a somoskői bazaltorgona és a boszorkánykő. Családosok számára kihagyhatatlan program az Eresztvényi Látogatóközpont és a Madárpark, a terepkerékpárosok pedig a Medves-Fennsík útvonalain tehetik próbára ügyességüket. Példánk harmadik mondata a névelő után egy birtokos szószerkezettel kezdődik. A jelző a szálláshely főnév, és a jelzett szó a környékén főnév kapjon egyaránt középerős nyomatékot. A számos mennyiségjelző, a tartalmas minősítő szerepű jelző a jelzett szóhoz, a program főnévhez hasonlóan közepes hangsúlyt kíván. Tapad a közül, névutó, kapcsoljuk a válogathatnak igei állítmányt és a névelőt. A példánkat záró alanynak, az odalátogatók főnévnek elég a gyenge hangsúly. Hasonlóan jelölték a lelkes gyerekek rendje Vácról, Drotár Anna Mária Budapestről és Reiser György Nyíregyházáról. Hallgassuk meg példánkat még egyszer helyes hangoztatással.
0: A Somoskői Vártól 400 méterre található a Somoskői Látogatóközpont. A természetjárók szavazatai alapján 2025-ben ez lett az év turistaháza. A szálláshely környékén számos tartalmas program közül válogathatnak az odalátogatók. Legutóbbi adásunk megfejtői közül a Tintakönyvkiadó ajándékából Vasné Tóth Kornélia, a régi magyar diáknyelv szótára című kötetének egy-egy példányában részesülnek ma. Az általános iskola és alapfokú művészeti iskola játékszín köre Balatonboglár, a Weiss-Manfred Technikum tanári köre Budapest, Nagy Sándorné és Pittypangjai Karcag, Szőcs Tibor és felesége Győr, Héthelyi Krisztina Budapest, Paskó Istvánné Cegléd.
2: Új példánkat, amelynek jelölését június 3-áig várjuk a Magyar Katolikus Rádió szerkesztőségébe, 1062 Budapest, Déli Báb utca 15-17, diktálom szavanként. Ibor fia, község, Magyarország, legkisebb, lakónépességű, települése, pont. Első, okleveles, említése, 1237-ből származik, pont. A. Göcsej, Dombjai, közt, megbújó, törpefalut, 18 kilométer, választja el a vármegye székhelyétől, vesző. Zalaegerszegtől.

0: Mozart C-dur diszonancia vonós négyesének harmadik tételét a Kelemen Kvartett szólaltatta meg.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 14 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.
2: Arany János, Buda halála, Hunrege.

Már fészke fölött leng énekem ezúttal, Buda forgó napja száll meredek rúddal. Este van, este van, késő a madárnak, nem látjátok-e már, hogy nőnek az árnyak? Buda körül bús éj tornyosodik össze, hanem a sors útján csak pihenő lesz-e. Új dalok, új dolgok tolmácsai jőnek, ha Isten erőt ad szegény éneklőnek. Etelét említem, hova késik hadban, idejét vesztegli maga önként abban. Kényszántag azon van, mi ürügyön készség, rettegve haragja izzó kitörését. Talán Buda megtér ildomosabb észre, tán pártja elporlik, szakad is már részre, tán ő maga lelkét türelemmel győzi, cseprül, amíg csepre bosszúját lefőzi. Hamar a zendülést odakin elnyomta, csak félelem által vért keveset onta. Látatlan előzé iszonyú hadjárat, híre hadat vert meg, vőnbe kaput, s várat. Sok kulcsot ijedve lába elé hoztak, fogoly esett nagy szám, sarc tetemes, gazdag. Túszt neki minden hely küldöze hódolva, városok utcáit taposta hatalma. Ám adaját császár meg nem adá bérül, halván ijedelmes rossz hírt eteléről, hogy az ő országát hódítja magának, népével a húnok, mint urai bánnak. Üzené, túszt foglyot hamar átaladjon, maga is országán többé ne maradjon. Vigye hadát húnok lakozó földére, úgy áll neki császár, mit előbb ígére. Nagy büszke haraggal Etel erre lobban, igazán vagy színből, maga tudja jobban. Színből, igazán is, mert az neki sértő, hogy elébb átadja, s várjon adóért ő. De meg Buda miatt késik vala, mondom. Haragban a lelke hömpölyög és gondon, ifjú seregét is szoktatnia kell még. Látja, hogy a harcban mi örömet elnék. Nosza hát indítja hadizenés nélkül, felel a császárnak mostoha vendégül. Mély birodalmába hét ágra betörvén, omlik hada, mint ár, kavarog, mint örvény. Valahol megfordul, pusztít, rabol, éget. Füstben maga után von egész vidéket. Kincsét kirabolja, népeit elhajtja, csak az üres földnek gyászfenekét hagyja. Tízszer, húszszorosan az adót fölszedték, oly jözön a zsákmány, mind el se vihették. Bíbornak először kopja vala singi, vagy elégett mágján nem vált ura senki. Sűrű követ által bezzeg ajánlá már, maga veri följebb adaját a császár, ám Etelét íszó találja süketnek, látni a színét sem engedi követnek. Sőt, a telet is már, Etele azt várja, míg maga hidat ver omló vizek árja, hogy büszke Bizáncnak kapuin döngessen, de az idősorját kell sorba kövessem. Buda király búsan ödöng vala itthon, bástyái mögött sem érzi magát bizton. Keleti pusztákra szomorúan néz ki, hogy mély nagy az ország, s kicsiny az ő fészki. Mint rácsba először befogott vadállat, mozgásra elég tért, s nyugtot se találhat, jár fel alá mindig, lép nehanyat, s vissza, fejével a rácsot sikeretlen zúzza, úgy falai közt jár húnok fejedelme. Gyorsabban a testnél hánykódik az elme, ha ül is, ha áll is, ha fekszik, ha alszik, ez nem pihen úgyse, álmába viharzik. Egy nap is a várnak, hogy néz vala ormán, egyedül a síkra mélázva mogorván, merre Buda szállás lehetett a régi, s homályban Etellak messzebbi vidéki, hirtelen az öklét üti homlokához,
Szeme összébrándul, egy pontra sugároz, nem a levegőben, lelkébe van e pont. Hátra szegett fővel nagyot riad, és mond. Mely Isten az égből? Te, hadúr, ez eszmét te adád most nékem, szánván Budavesztét. Vagy valaki ébren, feledett álmomban mondta nekem, sőt te, hadúr, e nyomban. Mind a hunok tüstént körül arcom vennék, magam is e karddal győzhetetlen lennék, ha egyszer kezemet ráteszem a kardra. Én, Buda király, mint Isten is akarta. De ki lesz a bátor? Ezt mondva, szemébe kanyaró ötlött fel, a kanyaró népe, mely, noha Budával táboroz egy párton, nem szenvedik ott benn, csak kívül az árkon. Mert nem volt kanyaró feje, atya nemnek, vezeti seprőjét húnnak, idegennek, ki barát és ellenföldjén rabol éget, ki apát, anyát ölt, s aluvó vendéget. Nem lakik e banda soha sátorszínben, eső hideg és hév feketíti színben, bőre nem is bőr már, hanem ordas kéreg. Nyerge az ágy, s tűzhely, hús ez alatt fő meg. Békében, e hadnak nincsen soha béke, körül a szomszédság búvó menedéke, onnan idegent is, hunt is rabol, átkul, hadban elől ijeszt, mérföldnyire száguld. Mostan Buda mellé, mint keselű jöttek, díjul akasztófát s aranyt kikötöttek. Azt, hogy ne találják, ezt, hogy ne veszítsék, kénytelen ám bár, de kellett a segítség. Így hadnak Buda, most hívja fejét félre, vala ez a rútak iszonyúbb vezére. Daliás hún nép közt nem akadt oly undok, hogy megközelítné, amilyet elmondok. Kulacsfeje szűkült piszeorral, lappá. Tette a természet, s maga még rútabbá. Késsel az önhúsát bemetélte arcán, hogy lenne ijesztő rettenetes harcán. Szanaszéjjel ritka, műveletlen serték, forradozott állát s ajakát kiverték. Apró szeme kútból csillog elé, szúrva. Hangja ebugatás, vakogó, nyers, durva. Ezzel Buda király ered íme szónak. Félre mezőn híván így mond kanyarónak. Meglátom, kanyaró, van-e hős szív benned? Etele sátrába éjszaka bemenned. Kard függ ott valahol, megismered erről. Hüvely atyájé volt, megmondta mielről. Azt nekem orvul te, ha nekem elhoznád, aranyban, ezüstben elnyered a hasznát. Megdöbbent kanyaró, gondola egy hosszat, de utóbb fellángol, merni nagyot, rosszat. Szája vigyorgástól lőn még iszonyúbbá, dísztelen íjszóra vonogatta csúffá. Kard lesz, de aranyt adj, de sokat, nem bánom, hanem aztán etelét nem várom, mert ha etel itt kap, hadur, az ebanya száz volna sem ment meg, se maga, sem kardja. Menj, menj, gonosz, ármány, Buda szól ilyetten, mert félek agyon sújt égő nyila, itten vagy az útban, akit káromlani mertél. Jutalmad azonban, megvetem a kardér. Még aznap kanyaró osztja hadát széjjel. Út nélküli úton bújkál vele éjjel, napközben mocsaras helyeken meghúnynak,
rettegve bosszúját minden igaz húnnak.

Harmadik éj, amint fordul ilyen napra, mind összeverődtek tornyos etellakra. Állítja vezérük ide-oda lesbe, útat előálmon egyedül keres be. Krimhilda, Etelnek szép nője, azonban távoli férjéhez vala édes gondban. Nem aludt, az álom csak játszva kerülte. Fohász a galambit férje után küldte. Hattyú fehér teste forog a hab ágyon, a lelke meg úszkál tenger hiú vágyon. Apró pihegését unja aladárnak, körül éj sűrítő nagy kárpitos árnyak. Hall egyszer odalenn, mint paripa prüsszét, megörül, hírmondó, felugorva néz szét, Etele tornácán hadimént kötött meg valaki. Jaj, nem más, édes uram jött meg. Veti hamar leplét karcsú derekára, minden erén futkos szerelem hangyája. Függő folyosón át az urához indul, de megáll rettenve útja közepén túl. Idegen a férfi, dísztelen a termet, mely palotából jön, s lova hátán termett. Ki az ott ilyenkor? De nem is áll szónak, vércse sikoltása űzi az asszonynak. Tüstént aluvó őr valamennyi támad, két ujján kanyaró füttyent vala hármat, éjfarkasi osztán törnek elő jelre, virrad a sok alvó örökös éjjelre. Így sikerült vérben által verekedni, de zsákmányt kanyaró nem mer vala vetni. Seregét oszlatja, el a határra, egyedül a kardot viszi meg Budára. Melyet nagy örömmel Buda király másnap mutat elős büszkén a többi tanácsnak. Dicsekszik, az éjjel csoda által nyerte. Jobban Etellakról tudják hazaszerte. Mindenfele a hír onnan eredt széjjel, összetalálkozván Buda más hírével, hogy az Isten kardját csudaképen nyerte, nem hiszi egy ember neki országszerte. Sőt, a maga pártja, az is elpártolna, Etelétől immár menedék ha volna. Újult bizodalmát öli halvány kétség, így orozott kardban, vaj, lesz-e segítség? Etelének is vűn hírt Hilda futára, mikor a kard eltűnt, s hova tűnt? Budára. Ó, jaj! Akkor látták, egy hangja se halszott, sápadni először azt a piros arcot. Elsápada, elhalt kísérteti zöldé, azután izzó vér sebesen megtölté, azután ültéből felrándula tenni, s dörmöge mély hangon, haza fogunk menni. Követét császárnak hívatja magához, adaját, hogy rakják, engedi lábához, túszt neki és foglyot átaladat rendel, hazaindulásra napot, órát rendel. S már, mint szele égi tüzes háborúnak, zúg jötte felől hír a haragos húnnak. Mindenfele a nép elképzeli, s borzad, Budára szegényre az iszonyú rosszat. Mint hegy, ha szakadna,

mind a többi idegen királyok. Föl, Keveházának seregét vezérli Etele, ott áldoz, érdet nyomon éri, Buda újvárosnak fordul folyam ellen, Tétény előfokján föltetszik az ellen. Hamar ezt meghalván Buda kaput zárat, nagy körözt bálvánnyal segíti a zárat, dobogót felvonnak szédületes árkán, nyillal, kopjával tövises a párkány. Hal úszva, király mond, madár, ha repülve, emberfia nem jő itt csuda nélkülbe, mert elfogy előtte, akármi felől jön, és meghasad a föld, bármerre kerüljön. Etele azonban már nem vala távol, körül a hegységet megszállta hadával. Kapu elé mindjárt szót szólani küldött, s nagy hangon alórul beszéle a küldött. Buda király hol van? Álljon maga szónak! Etele küld engem, ura minden húnnak! Seregével ott, ím a bérceket űli, ezt a madárfészket pöhölyre becsüli. Hegyet az árkába, onnan fölül ontat, falaid ormóján tapos országútat. Valaki él ott benn, úgy tartsa nem élne, fiúval az apját vetteti kardélre. De ha Isten kardját meghozva köszöntöd, kapuid sarkából mély porba ledöntöd, egyszer, ha vonul át városodon népe, fogad utolszor még atyafi kedvébe. Se kaput, sem kardot, felelt Buda hévvel. Holt testemen át, csak ha bejő népével. De ha esdőszóval maga hozzám jön be, fogadom a pártost régi kegyelmembe. Kaccanva Etele érti meg e választ. Ha-ha! Egy jó kardot fegyveriből választ, s indula, menőben derekára kötvén, mind az urak kérik, őt nyomba követvén. Ne menjen, ez ármány, hadurra, hová megy? Azok ott nagy tábor, maga hős, de lám egy. Esennen a húnfők köntösit érintik, de szemeszik rái vissza vadul intik. Jutva le a várhoz, mely ó Buda mostan, parancsol a tüstént, nyíljék kapu ottan. Hidat aládöntnek, kaput elétárnak, mögötte bezúdul tengelye a zárnak. Buda pedig öccsét várja vala bástyán, messzire megrémült vérszínű palástján, haja merevedni sisak alatt kezde, hálója halálnak szemeit környezte. Szólni akar, nem tud, hozzá ne eresszék, karddal ez egy embert oda lenne elveszék, de nem is voln, aki e szóra királynak végezze parancsát, mint kőszobor állnak. Amint közelebb jő, amint szeme villan, duzzad egész teste, majd rászakad olyan. Harag a nézése, harag a járása, szorul összép köztük levegő nyilása. Fegyvertelen az bár, szegény Buda elhűl. Hamar Isten kardját rántja ki védelmül, önkéntelen ádász Etelétől ója, noha érzi, eljött éltének utója. Etel is szó nélkül, csak ölű sívással ránt ellene szabját, küzdenek egymással. Messze a viadal késő zaja csattog, nézi a két tábor, fölöttük, alattok. Ott nem az Istenkard által Buda vívik, kezében a célja csak a cél tudni illik. Emberül ő harcolt maga emberségén, bajnok vala ifjan, s bús élete végén. Harmadszeren, amint zúdultanak össze,

messze, Etel Budakardját kiröpíté messze. Odalőn az, testét veszni hagyá hátul, megfutva halálnak mereven arcátul. Még egyszer üvöltvén Etele szökellik, válközön a kardját belemártám mellig. Arccal Budaki volt a porba merüle, iszonyú csendesség fagya meg körüle. Ám hadura Isten, jól látva egéből, hunokért nagy könnyű csordul a szeméből. Jaj, betelik, mondá, már íme betelnek, népe jövendői számlálva Etelnek. Isten alant földjén ő lehetett volna, de nagy íj kísértés földi halandóra. Szólt, és megnyugodott, könnyét letörölvén, hogy örök állandó amaz erős törvény. Ez alatt tornyáról magas palotának rohan alá haj, már özvegye Budának. Szökhaja kígyói tépi előfutva, s üvölt habos ajkkal, még oda sem jutva. Ilda, kevés Hilda, Krimhilda kegyetlen, verjen meg az átok, ne maradj veretlen. Soha te fiadnak örömét ne érjed, vesszen ki magostul vele, gyilkos férjed. Kínnal, fiad, elvezd, kínnal, akit szültél, de ne örülj akkor, mint akkor örültél, kit élnie szültél, szüld szörnyű halálra. Jajgata, és mint holt lerogyott urára. Etele is eszmélt asszonyi fájdalmán. Össze a hős rendült, neje nevét halván. Lába előtt vérből néz vala egy pontot, tompa sötét hangon így szavakat mondott. Ne átkozd, iszonyú, nem vétkes az ebben, ártatlan a gyermek az apai tettben. Átkot keveházból nem fogja kiválni, tora, temetése, leszen ott királyi. Búgással az asszony szemeit a sebbe, s arcát könnyű nélkül temeti mélyebbre. Sírtak hölgyei mind. Most a csudakardot fölveszi egy főhún, ki Budával tartott. Vitte, oda nyújtá Etele királynak, némán háta megett a többie állnak. Megrázkódik a hős markolat érintvén, de legott felszólal, nagy körbe tekintvén. Hun urak, mit néztek? Ez csak az én tettem. Megvan. Szigorún, de igazán büntettem. Ezután bő ajtó nyílik kegyelemre. Nem vetem a múltat senkinek én szemre. Hunok, Isten kardját emelem rá fennyen, mind a világ végig általa kimenjen népünk birodalma, neve, dicsősége, örökkön örökké, nem lesz soha vége.

Arany János, Buda halála. A 10. befejező rész hangzott el. Felolvasta Jónás Gabriella, hangmester Bixa Levente, zenei szerkesztő Lacó Zoltán Vince, rendező Sáros Pataki Zsuzsanna, szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

0: Antonio Vivaldi Ámol koncerto blokkflőtére és vonósokra című művének harmadik Allegro tételét Cidra László és a Budapesti Concerto Armonico adta elő.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
3: 15 óra. Jó napot kívánok, hallgassák meg híreinket! A szerkesztő Rátonyi Sára, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. A szeretet és az összetartozás erejéről beszélt dr. Székely János szombathelyi megyés püspök a csíksomlyói pünkösdi búcsú főszentmiséjén. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke a zarándokokat köszöntve úgy fogalmazott, a pünkösdi ünnep arra hívja az embereket, hogy újra megtalálják egymás kezét és a Teremtőhöz vezető utat. A katolikus püspök Márton Áron szavait idézve hangsúlyozta, a szeretet örömfakasztó ereje segíthet megmaradni a történelem nehéz időszakaiban is. A roma holokauszt áldozatai előtt tisztelgő emlékművet avattak Óbudán, a harmadik kerületi Csíkszereda parkban. Kis László Óbuda Békásmegyer polgármestere az ünnepségen hangsúlyozta, nincs olyan indok, amely felmentést adhatna emberéletek elvétele alól. Az MTI beszámolója szerint Szabó Zsolt Iván, a helyi cigány nemzetiségi önkormányzat elnöke felidézte, 1944-ben az óbudai téglagyár területére gyűjtötték össze a Budapest környéki romákat deportálásuk előtt. Az Olá Norbert tervei alapján készült emlékmű a múlt feldolgozására és az emlékezés fontosságára hívja fel a figyelmet. Napokon belül elindulhatnak a közpénzek visszaszerzését célzó eljárások Magyarországon. Erről beszélt Orbán Anita külügyminiszter a prágai Globsec fórumon a 24.hu tudósítása szerint. A politikus hangsúlyozta, a kormány zéró toleranciát hirdetett a korrupció ellen. A HVG cikke szerint Orbán Anita arról is beszélt, hogy Magyarország az előző kabinet korrupciója miatt végleg mintegy 2 milliárd eurónyi uniós támogatástól esett el. Díszpolgári címet kapott Krasznahorkai László Nobel-díjas író Szegeden, adta hírül az MTI. Botka László polgármester a város napi díszközgyűlésen azt mondta, az író pályája részben Szegedhez kötődik, hiszen joghallgatóként itt kezdte tanulmányait. A városvezető hangsúlyozta, Krasznahorkai László életműve ma már az egyetemes irodalom része. A Nápoly környéki Tüzek földje megbélyegző elnevezésének elhagyását kérte Antonio di Donna, acerai püspök, számolt be róla a Vatican News. A dél-olasz térség évtizedek óta szenved az illegálisan lerakott és felgyújtott hulladék okozta környezetszennyezéstől. Az olasz egyházi vezető hangsúlyozta, a teremtett világ védelme az egyházi közösségek mindennapi feladata kell legyen. 14. Leó pápa szombaton Acerrába látogat, ahol a szennyezés által érintett családokkal is találkozik. Szigorítja az amerikai adminisztráció a zöld kártya igénylés szabályait, írta a HVG az AP hírügynökség alapján. Az új előírás szerint az ideiglenes jogállással az Egyesült Államokban tartózkodó külföldieknek hazájukból kell benyújtaniuk az állandó tartózkodási engedély iránti kérelmüket. A döntés szakít azzal az eddigi gyakorlattal, amely lehetővé tette a helyben történő ügyintézést is. A bírálók szerint a szigorítás családokat szakíthat szét, és visszafoghatja a legális bevándorlást. Fővárosi közlekedési hírek következnek.
4: Budapesten a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé a Rézöntő utca után sávlezárásra számítsanak, mert javítják a vízvezetéket. Hétvégén napközben a Belgrád rakparton szakaszosan útszükletre számítsanak, mert kertészek dolgoznak. Lezárták a 6. kerületben a Székely Mihály utcát a Paulai Ede utca és a Király utca között burkolatjavítás miatt holnap reggel 8 óráig. Szép Csilla, BKK Info.
3: Hazánk időjárásáról napos, száraz idő várható az általában vékony fátyol és gomoly felhő mellett. Estére a legtöbb helyen kiderül az ég. Az északkeleti északi szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet délután 23 és 29, késő este 15 és 21 Celsius fok között alakul. Híreinket hallották, Köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 16 órakor jelentkezünk. Kvaterka. Kvaterka. Vásári Tamás legszebb felvételeiből. A 26 részes sorozat 15. része következik. Magyar Kornél összeállítása.
5: Köszöntöm hallgatóinkat! A február 5-én elhunyt Vásári Tamás emléksorozatának mai epizódjában folytatjuk a múlt héten a Madarak szvittel elkezdett Reszvigi albumot. A kvaterkázást ezúttal a közreműködő művészekre, valamint a vezénylő Vásári Tamásra és együttese a Baunomus szimfónia muzsikusaira, illetve hangszereik beszélgetésére bízzuk. Különös tekintettel arra a két ritkaságra, amelyek alig ismertek a magyar koncertlátogató közönség számára. Reszvigi Madarak című műve a három Botticelli képpel és az Il Tramontóval együtt ragyogó párosításként jelenik meg a Barnmus Sinfonietta és Vásári Tamás elsőrangú előadásában. Írta a Music Web International oldalán olvasható kritikájában Brian Wilson. Hasonlóképpen nyilatkozik a mezzo-szoprán szólistáról, Linda Finniről és a cselló variációkat játszó Rafaela Walfishról. Az ezredfordulón művészete csúcspontján lévő Linda Finnit számos kritikus Kathleen Ferrier utódjának tekinti. A kiváló énekes a dal, oratórium és opera műfajának egyaránt ünnepelt művésze volt, Bayreuth és más híres fesztiválok rendszeres meghívottja, a baroktól a 20. századi művekig ívelő széles repertoárral. Ő énekli a Percy Bysshe Shelley versére komponált Naplemente című lírai költeményt, amelyet Reszvigi Roberto Ascoli olasz fordításában szeretett meg. Az 1914-ben eredetileg vonós négyesre írt kíséretet a szerző 1918 nyarán kamarazenekarra hangszerelte.

A Shelley költemény megzenésítését, a Naplementét egy kamarakoncert követi a respighi raritások közül. 1902-ben eredetileg Gordonka versenyt kezdett komponálni, amelyből végül csak az Adagio tétel bontakozott ki, 1920-ra önálló darabként kiszenekari hangszerelésben szólalt meg az ősbemutatón. A szerző 1932-es haláláig kiadatlan maradt. A szólista Rafael Walf is még azon jeles csellisták közé tartozik, akik Gregor Piatigorszky növendékei lehettek. A firenzei nemzetközi Cassado verseny győzelmével megalapozott világkarrierje alatt a legjelentősebb zenekarokkal és karmesterekkel dolgozott együtt, jelenleg a Royal College of Music tanáraként működik. A nagybritanniai Wessex Hallban a Bournemouth Szimfonikus Zenekar otthonául is szolgáló Poole Művészeti Központ hangverseny termében 1990. július 25-26-án készült felvételről hallják most Respighi Adagioját 8 variációjával.

Reszvégi cselló változatait végül kövesse Vásári Tamás és a Baunmus szimfonietta Csendos lemezéről az itáliai impressionizmus mesterének Botticelli triptihonja. Alessandro Botticelli három festménye a firenzei Uffizi képtárban nyűgözte le a zeneszerzőt, és 1927-ben a neves amerikai mecénás Elizabeth Sprague Coolidge alapítánya megrendelésére komponálta három kis zenekari darabját. Tavasz, a három királyok imádása, Vénusz születése.

Az elhangzott Botticelli triptihonnal véget ért Vásári Tamás és a Bauermus Szimfonietta közös Respighi albuma. Bár a hazai közönség számos oldaláról és széles repertoárjáról ismerheti zongora művész karmesterünket, szeretnék még egy csendos szerzői lemezt bemutatni angol zenekarával. Arthur Honegger műveit, amelynek előzeteseként hadd szólaltassa meg mai összeállításunk végén a Nyári Pastorált, ezt az 1920 nyarán született első és máig legnépszerűbb zenekari darabját. A Pastoral DT ugyan konkrét program nélküli alkotás, ám sokat elmond hangulatáról a mottójául választott Rambo idézet. Je embrasse l'aube d'été. Átölelem a nyári hajnalt.

0: A Quaterka Honegger nyári pasztoráliával véget ért. A Vásári Tamás legszebb felvételeiből készülő 26 részes sorozat 16. fejezete Magyar Kornél szerkesztésében a Bornmusz Szimfonietta Honegger albumával jövő vasárnap 20 óra 4 perctől folytatódik a Zenei Barangolás adásában.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra. Híreket mondunk. A szerkesztő Rátonyi Sára, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó napot kívánok! A szeretet és az összetartozás erejéről beszélt dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök a csíksomlyói pünkösdi búcsú főszentmiséjén. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke Márton Áron szavait idézve hangsúlyozta, a szeretet örömfakasztó ereje segíthet megmaradni a történelem nehéz időszakaiban is. Boldog Apor Vilmos vértanú püspökre emlékezik a katolikus egyház szombaton, írta a Magyar Kurír. A győri püspök 1945-ben halt bele sérüléseibe, miután nőket és gyermekeket próbált megvédeni a szovjet katonáktól a püspök várpincéjében. A beszámoló szerint Apor Vilmos a II. Világháború alatt üldözötteket és menekülteket is segített. II. János Pál pápa 1997-ben avatta boldoggá a vértanú püspököt. Elindult a 2028-as vatikáni szinódus előkészítése, számolt be róla a Vatican News. A szinódusi főtitkárság által közzétett dokumentum szerint a következő években a helyi egyházak és püspöki konferenciák értékelik a korábbi szinódusi folyamat tapasztalatait. A Vatican News cikke szerint az előkészítés központi témái az emlékezés, az értelmezés, az iránykijelölés és az ünneplés lesznek. Már véget ért a műszakja annak a családapának, aki meghalt a MOL tiszaújvárosi üzemében történt robbanásban, idézi a Tények riportját a HVG beszámolója. A szombati cikk szerint a férfi azért maradt bent az üzemben, mert egyik kollégája nem érkezett meg időben a váltásra. A robbanást egy sérült piroggáz benzinvezeték okozta. A baleset több sérültjét továbbra is kórházban kezelik, összegezte a HVG. Megközelítette a 10.000 milliárd forintot a magyar készpénzállomány, írta a HVG az MNB adatai alapján. Április végén már csaknem 9.814 milliárd forintnyi készpénz volt forgalomban Magyarországon. Az elemzés szerint a készpénzállomány növekedése jelentős gazdasági veszteséget okoz, miközben a pénzügyi rendszerrel szembeni bizalomhiány is erősíti a készpénz használatot. További két hetet kapott a MOL a szerbiai NIS olajvállalat orosz tulajdonrészének megvásárlására, közölte a szerb energiaügyi minisztérium az MTI szerint. A HVG cikke felidézi, az amerikai szankciók miatt sürgősen rendezni kell a vállalat tulajdonosi helyzetét. Alekszandar Vučić, szerb államfő szerint a tárgyalások nehezen haladnak, miközben a pancsovai finomító működése kulcsfontosságú Szerbia energiaellátása szempontjából. Rontotta Magyarország gazdasági növekedési előrejelzését a Moody's hitelminősítő, írta a HVG. A pénzügyi szervezet az idei évre már csak 1,9%-os GDP növekedést vár, miközben az államadósság további emelkedésére számít. A Moody's szerint a költségvetési hiány és az előző kormányi választások előtti költekezése tovább növelheti az adósság terheket. Legalább 82 ember meghalt egy észak-kínai szénbányában történt robbanásban, közölte a Xinhua kínai állami hírügynökség az MTI szerint. A tragédia idején csaknem 250 bányász dolgozott a föld alatt. Többen a romok alatt rekedtek, a mentés jelenleg is tart. Xi Jinping kínai államfő teljes körű mentést rendelt el. Végül hazánk időjárásáról. Napos száraz idő várható az általában kevés fátyol és gomoly felhő mellett. Estére a legtöbb helyen kiderül az ég. Az északkeleti északi szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet délután 23 és 29, késő este 15 és 21 Celsius fok között alakul. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 17 órakor jelentkezünk. 16 óra 4 perc. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia zenei testületének, az Országos Magyar Cecília Egyesületnek az Egyház zenei magazinja következik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, az OMCE műsor szerkesztője, Varga László atya vagyok, a Váci Székesegyház karnagya. A pünkösdi időben vagyunk. Hangolódjunk egy kicsit lélekben a Szentlélek eljövetelének megünneplésére, és műsorunk kezdetén hallgassuk meg a Gregorián Veni Creator himnuszt.

Az Úr Jézus mennybe menetele előtt megismételte a Szentlélek eljövetelére vonatkozó ígéretét. Megkapjátok a Szentlélek rátok leszálló erejét, és tanúim lesztek Jeruzsálemben és egész Júdeában és Szamariában, sőt egészen a föld végső határáig. A várakozás és a készülődés napjaiban a 11 apostol és a tanítványok egy szívvel, egy lélekkel álhatatosan imádkoztak az asszonyokkal, Máriával, Jézus anyjával és testvéreivel együtt. A közel 120 fős közösségben megválasztották Júdás utódját, Mátyás apostolt. Amikor pedig elérkezett pünkösd napja, mind együtt voltak ugyanazon a helyen. Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol voltak. Majd lángnyelvek jelentek meg nekik, szétoszolva és leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken beszéltek, úgy, ahogy a lélek szólásra indította őket. A pünkösdi esemény, a Szentlélek eljövetele azóta is folyamatosan megtörténik. A bérmálás szentségének kiszolgáltatásakor, illetve bármikor, amikor a Szentlélek Isten segítségét és közbenjárását, erejét kérjük. A zenetörténelem során is szinte minden jelentős zeneszerző megzenésítette a Szentlélekről szóló himnuszokat és liturgikus énekeket. Mostani műsorunkban a francia barokk egyik kiemelkedő egyénisége, Henri de Marais zeneszerző Veni Creator Spiritus himnuszát hallgathatjuk. Előadja a Concert Spirituel francia barokk együttes. A himnusz szövege Babits Mihály fordításában a következő. Teremtő lélek, jöjj közénk, híveid szívét látogasd, töltsd malasztal a lelkeket, kiket hatalmad alkotott.

te, kit védőnek mondanak, mellénk a magas ég adott, tűz, élő forrás, szeretet, te lelkek lelki olaja.

ajándékoddal hétszeres, te új az Isten jobb kezén. Atyának ígért szózata, ki ajkainkat megnyitád.

Érzékeinkbe gyújts te fényt, szívünk szerelmet töltse be. Mi bennünk testi gyöngeség, örök erőddel izmosítsd.

ellenségünket űzzed el, a békét tüstént hozd közel, előttünk járva, mint vezér, kerüljünk mindent, ami árt.

Általad tudjuk az Atyát, ismerjük, adjad a Fiút, ki kettejüknek lelke vagy, te benned higgyünk végtelen. Ezt teljesítse az Atya, s vele egy lényű, egy fia, aki veled uralkodik, ó lélek, minden századig. Amen.

A pünkösdi idő lelki légkörében Henri de Marais, francia barokzeneszerző, Veni Creator Spiritus című himnuszát hallhatták. Műsorunk visszahallgatható a Magyar Katolikus Rádió hangarchívumában. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő, Varga László atya. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Ton Koopman orgonált.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sok szeretettel várom a klasszikus romantikus zene kedvelőit zongora estemre a Pesti Vigadó dísztermébe május 27-én este 7:30-kor. Jegyek interneten a hegedűsendre.jegy.hu oldalon, vagy személyesen a jegyirodákban, illetve a hangverseny helyszínén vásárolhatók.
2: Reklámot hallottak.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra 30 perc. Valaki ír a kezeddel. Vers összeállításunkban Juhász Gyula műveit hallják.
4: Május ünnepe. A hatalom kiadta a parancsot. Ne legyen ünnep május elsején. Zászló ne lengjen, és ének ne zengjen. Csak robotoljon csöndben a remény. És jött a május. Ezer orgonának lila bugája bukott. A napon minden bogor virágba öltözött föl. És a paré is megnőtt szabadon. Mint győzedelmi zászló, égbe lendült a jegenye, s ezer pacsirtadal hirdette boldogan és büszkeséggel, hogy itt a május és a diadal. A nap bíborban hunyt el, a vizekben millió élet názdalt remegett. Még a világ világ, még soha senki nem készített ennél szebb ünnepet.
5: Béke. És minden dolgok mélyén béke él, és minden tájak éjjén csend lakik, s a végtelenség összhangot zenél, s örök valók csupán mély álmaink. És minden bánat lassan béke lesz, és mindenik gyötrődés győzelem, s a kínok kínja, mely vérig sebez, segít túllátni a szűk életen. Testvéreim, a boldogság örök, s e tájon mind elmúló, ami jó, s az élet a szép, nagy processzió, mely indul örvény és síkok fölött, az égi táj felé tart csendesen, s egy stációja van, a végtelen.
1: Imádság a gyűlölködőkért. Én Jézusom, te nem gyűlölted őket, a gyűlölőket és a köpködőket. Szeretted ezt a szomorú világot, s az embert, ezt a nyomorú virágot. Te tudtad, hogy mi nagy kereszt az élet, és hogy fölöttünk csak az Úr ítélhet. Szelíd szíved volt, ú, pedig hatalmad nagyobb volt, mint mit földi birtok adhat. A megbocsájtást gyakoroltad egyre, míg égbe szállni fölmentél a hegyre. Ma is elégszer hallod a magasban a gyűlölet hangját, mely égbe harsan. A gyilkos ember hangját, aki részeg, s a szeretet szavát feszítené meg. És Jézusom, most is csak szánd meg őket, a gyűlölőket és a köpködőket. Most is bocsáss meg nékik, mert lehet, hogy nem tudják tán, mit cselekszenek.
4: Mindig. Mindig reménytelen volt a szerelmem. Mindig hívtak a nagy, a kék hegyek. Mindig csillaghonvágy égett szívemben. Mindig hűtlen voltam. Mindig beteg. Mindig kellettek eléretlen rózsák, örök talányok, édes szomorúság. Mindig nevettek, akiket szerettem. Mindig nevettem, aki szeretett. Mindig csak vágytam, és soha sem mertem. Mindig csak vártam én az életet. Az élet elment, én is tovább mentem. Mindig daloltam, és mindig feledtem. Vidék. Tűnik, múlik az egy emberöltő, s én maradok a falusi költő. Miket szívem gyermetegül áhít, nem látom nagyvárosok csodáit. Miket minden boldog apacs láthat, tünde nőket, fényes operákat. Mint a bakter kicsi háza mellett, szalutálok tűnő életeknek. Piros zászlót lengetek hiában, forradalmas, titkos, régi vágyam. Körülöttem csönd van, sréti rózsák. Hú, ki tudja, tán ez a boldogság. S én dalolva fölnézek az égre, s meghalok, mint Isten szegénykéje.
5: Tiszai csönd. Hálót fon az est, a nagy barna pók. Nem mozdulnak a tiszai hajók. Egyiken távol harmonika szól, tücsök felel rá csöndben valahol. Az égi rónán ballag már a hold, ezüstösek a tiszai hajók. Tüzeket raknak az égi tanyák, hallgatják halkan a harmonikát. Magam a parton egymagam vagyok, tiszai hajók, néma társatok. Ma nem üzennek hívó távolok, ma kikötöttünk itthon, álmodók.

0: magyar táj, magyar ecsettel. Kis sömjék szélén tehenek legelnek, fakó sárgák a lompos alkonyatban, a szürke fűzfák egyre komorabban guggolnak a bús víz holt ága mellett. Távolba néznek, és a puszta távol egy gramofon zenéjét hozza nékik, rikácsolón rekedten iderémlik, a pocsétában egy vén kácsa gázol. Az alkonyat a merengő festő fest, violára a lemenő felhőket, s a szürke fákra vérző aranyat ken, majd minden színét a Tiszának adja, ragyog, ragyog a búbánat iszapja. Magyar táj, így lát Mélán egy magyar szem.
1: Krisztus a Vargával. Mikor Szamárnak hátán a szent városba tartott, az üzletek bezárva, virágosak a parkok, ott állt Ahasvér Varga a nép első sorába, és teletüdejéből rikoltozott. Hosanna! Mikor vörös gúnyában a nép elé vezették, a virgácsok bíborral borították a testét, Ahasvér Varga ott állt, és mint a bőszelindek a csőcserékkel együtt ordítozott. Feszítsd meg! Mikor a föld megingott, az ég kárpitja megnyílt, a százados megbánta az emberfia vesztit. Ahasvér Varga ott állt, sápadt a nap a hold, és mellét verve bőgte. Ez Isten fia volt. Mikor nagy néha, árván, e rossz világba téved valaki, aki bátor, igaz, jó, és az élet hozsannával, keresztel és pardonnal fogadja, butaság, mindig ott vagy, mint Krisztussal a Varga.
2: Ne bántsátok a lombokat! Ne bántsátok a lombokat! Sosogta George Song a halál előtt. Nem értették meg, én megértem őt. Ne bántsátok a lombokat. Hadd nőjenek, viruljanak az égre. Hadd mosolyogjanak napban, esőben. Hadd ringassák a békés fészkeket. Küldjék magasba a rigók dalát. Hadd boruljanak össze boldogan, ha alattuk a szerelem tanyázik. És hadd terítsenek álompalástot az élettől elfáradt vándorokra. Ne bántsátok a lombokat, hadd játszanak alattuk gyermekek, akik az első lépést most teszik, tipegve ismeretlen cél felé. És hadd pihenjenek meg a halottak, zöld sátraik alatt a rögök ágyán. Ne bántsátok a lombokat, ti élők!
3: Fák. Oly mozdulatlanul nyugodtak a kerti fák az őszi fényben. Talán a nyárról álmodoznak. Csak egy levél hull néha szépen. Az élet csöndje ez a béke. A nyugalom e nagy tenyészet. Örök erők szent szövedéke. Lehult levél, én. Elenyészek. Avar leszek majd az avarban, míg fölöttem a fiatal fák a lombjaikat diadallal az örök égnek fölmutatják.
0: Sóhaj! Meg akarjátok ölni a pacsirtát, harsány dalost, mert pirkadást dalol. Hisz könnyüket már a mezők kísírták, s a nap kél már a hantalól. És mit bántjátok a szomorú hattyút, ki fölriadt a fekete tavon, s énekbe kezd, mely oly édes búsan szól, hogy kélyesen borzong a fájdalom. És mit akartok a fáradt dalostól, ki búsrobotban vigaszt énekel, és áhítattal az ünnepre gondol, mely jönni fog még, ó, mert jönni kell.

0: mindig. Mindig reménytelen volt a szerelmem. Mindig hívtak a nagy, a kék hegyek. Mindig csillaghonvágy égett szívemben. Mindig hűtlen voltam. Mindig beteg. Mindig kellettek eléretlen rózsák, örök talányok, édes szomorúság. Mindig nevettek, akiket szerettem. Mindig nevettem, aki szeretett. Mindig csak vágytam, és soha sem mertem. Mindig csak vártam én az életet. Az élet elment, én is tovább mentem. Mindig daloltam, és mindig feledtem.
1: Szavak. Szavak. Csodálatos szavak. Békítenek, lázítanak. Eldöntenek egy életet. Följárnak, mint kísértetek. Szárnyalnak, mint a gondolat. Görnyedve hordnak gondokat. Világot jelentenek. Meghaltál, ha már nincsenek. Dalolnak és dadognak ők. Gügyögnek, mint a szeretők. Ölnek és feltámasztanak. Szavak. Csodálatos szavak. Juhász

0: de nem vagyok méltó erre. Nem. Legyen mindenki boldog, aki él itt, s halálra fáradt lelkem szenvedését írd mind az ő javukra, Istenem.
1: Fejfámra. Szegény magyar volt, költő volt, senki, nem tudott élni, csak énekelni. Nem volt rossz, sem jó, csak ember, fáradt, várt, várt, és nem lelt soha csodákat. Mély szürkeségben színeket látott, magyar volt, költő, átkozott, áldott.
2: Búcsú. Mielőtt innen végképp elmegyek, szeretnék elköszönni, emberek. Mint rab, akinek int a szabad út, búcsút rebeg, mielőtt szabadult. Mint a madár, kit dél vár arra túl, az eresz alján még egy dalt tanul. Mit is daloljak, én szegény beteg? Mit is dadogjak nektek, emberek? Talán nem is kell még búcsúzni se, hisz észre sem vett engem senki se. Csak egy könyv voltam, aki porba hull. Csak egy sóhaj, ki égbe szabadul. Csak egy csók, aki hideg kőrel el. Csak egy szó, kire viszont nem felel. Egy pillangó, ki csillagot keres, s elgázolja egy durva szekeres.

Valaki ír a kezeddel. Vers összeállításunkban Juhász Gyula műveit hallották. Bács Ferenc, Kubik Anna, Lázár Csaba, Császár Angela, Avar István, Péter Ferenc, Molnár Piroska és Blaskó Péter előadásában. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila, a szerkesztő Gyarmati Dóra volt.

0: Bartók Béla 101-es jegyzékszámú második zongora versenyének első tételét hallották. Előadta Földes Andor, valamint a párizsi Lamoureux zenekar.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 17 óra. Hallgassák meg híreinket, a szerkesztő Rátonyi Sára, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó napot kívánok! Az összefogás és a remény fontosságáról beszélt Székely János szombathelyi megyéspüspök a csíksomlyói pünkösdi búcsú ünnepi szentmiséjén. Számolt be róla az MTI. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke úgy fogalmazott, történelmi feladat, hogy a magyarság Krisztusba kapaszkodva együtt építse újra a jövőt. A katolikus püspök hangsúlyozta, a Kárpát-medence népei csak egymás kultúráját és jogait tiszteletben tartva boldogulhatnak. Székely János beszédében Márton Áron püspököt és Assisi Szent Ferencet is példaként állította a hívek elé, kiemelve a hit, a szeretet és a kitartás erejét. Az idei csíksomlyói búcsúra több százezer zarándok érkezett a hármas halomoltárhoz. Közleményben reagálta a Patrona Hungariae Katolikus Iskola Központtal kapcsolatban megjelent vádakra a Boldogasszony Iskola Nővérek tartományfőnök nője, írta a Magyar Kurír. Lobmeier M. Judit tartományfőnöknő úgy fogalmazott, megdöbbenéssel fogadták az intézményt érő, sokszor név nélküli és bizonyítékokkal nem alátámasztott állításokat. A közlemény szerint az iskola minden hivatalos panaszt a jogszabályoknak és belső szabályzatainak megfelelően kivizsgál. A rendtartomány hangsúlyozta, az intézményben következetesen alkalmazzák a gyermekvédelmi irányelveket, és készek meghallgatni azokat az egykori diákokat is, akik támogatást vagy gyógyulást keresnek. Június végéig várja a jelentkezőket az Aquinoi Szent Tamás Ökumenikus Közéleti Akadémia 2026-27-es képzése, írta a Magyar Kurír. A cikkben ismertették, hogy az akkreditált, 10 hónapos program 18 és 35 év közötti fiatalok számára kínál ingyenes, bentlakásos képzést ösztöndíjjal és teljes ellátással. Az akadémián teológiai, közéleti, gazdasági és médiával kapcsolatos ismereteket oktatnak, emellett tanulmányutakat és közösségi programokat is szerveznek a hallgatóknak. A jelentkezési határidő június 30-a, a felvételi írásbeli és szóbeli részből áll, derült ki a beszámolóból. A II. Világháborúban elhunyt magyar áldozatokra emlékeztek a nyugat-csehországi Hazlovában, számolt be róla az MTI. A megemlékezést annak a tragédiának a 81. évfordulóján tartották, amikor egy amerikai légitámadás magyar egyetemistákat szállító vonatot ért 1945. áprilisában. A támadásban összesen 36 magyar állampolgár vesztette életét, köztük egyetemi professzorok, mérnökhallgatók és orvosok. A Hazlovi temetőben koszorúzást tartottak a magyar szervezetek, a prágai nagykövetség és a helyi önkormányzat képviselői. A megemlékezésen Balga Zoltán, a prágai magyar katolikus plébánia plébánosa, magyar nyelvű szentmisét mutatott be. Legalább 82 ember meghalt egy észak-kínai szénbányában történt robbanásban, közölte a Xinhua kínai állami hírügynökség az MTI szerint. A tragédia idején csaknem 250 bányász dolgozott a föld alatt. Közlekedési hírek következnek. Az M0-ás autóút déli szektorán az M1-es autópálya irányából érkezők a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában zárva találják a Pécs felé vezető lehajtóágat. Kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül lehet. Az M3-as autópályán Bak térségében új terelést építettek ki. A 48-as és a 39-es kilométer között a Budapest felé haladókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. A Vásárosnamény felé tartók a külső és a leálló sávot tudják használni. A munkával kapcsolatban a főváros felé lezárták a Galga pihenőt is. Az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 35-ös és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni. Végül hazánk időjárásáról. Napos száraz idő várható az általában kevés fátyol és gomoly felhő mellett. Estére a legtöbb helyen kiderül az ég. Az északkeleti északi szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet délután 23 és 29, késő este 15 és 21 Celsius fok között alakul. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 18 órakor jelentkezünk. 17 óra 5 perc. Házi muzsika a Déli Báb utcában. A műsorvezető Juhász Előd.

0: Hölgyeim és uraim, ez a Házi Muzsika a Délibáb utcában című műsorunk. Bögös Herjetta, Liszkai Károly és a magam nevében szeretettel köszöntöm Önöket. A mikrofonnál a házigazda Juhász Előd. Három kiváló hegedű művész a vendégünk, és természetesen Bach muzsikával egy gyönyörű largóval kezdtük, Szabadi Vilmos előadásában. Kedves Vili, mutasd be először a csapatot.
1: Akadémiáról jöttek, híres mesterségig, hogy hegedülnek és zongoráznak. Farkas Boglárka az én osztályomból, immáron kiváló versenygyőztes sorozat után még 24-ben megkapta a Fischer Anni ösztöndíjat is, tehát ezzel is büszkélkedhet, azon kívül már az ELTE matematika és angol szakán már rég túl van, lediplomázott 6 éves tanszak, tehát valami horror, de az akadémián is tulajdonképpen az utolsó év előtt áll, jövőre lesz a diploma éve, de most ebben az évben úgy döntött, hogy egy kicsit a hangszerre akar, nem is kicsit, hanem nagyon koncentrálni, tehát az összes melléktárgyat gyakorlatilag, ahogy szokták mondani, passziváltat, és ez megvan, ez a lehetőség, legálisan, normálisan lehet gyakorolni napi 8-10 órát, hogyha valakinek van kedve, neki volt ebben az évben, megtanult, hogy 3 hegedűesen, de stb.
0: Majd ő elmondja a büszkeség eredményeket. Van,
1: és a másik kiváló művészünk, Takuya Machinaga, aki Japánból jött, és idestova, ha jól tudom, a negyedéves.
2: Igen.
1: Igen, negyedéves az akadémián.
0: Tehát 4 éve.
1: Igen, már. Hát, hogy ő mennyire jött, szerintem masterre jött.
0: Igen.
1: Igen, és először, ha jól tudom, majd ő elmondja.
0: Jó.
1: De Farkas Gáborhoz, vagy jó? És de nem is, aztán németi.
3: Németi and Drafi.
1: Igen, németi és Drafi, igen. Tehát németi Attilánál és Drafi Kálmánnál tanul.
0: Nagyszerű. De majd azt, majd ő elmondja. You are going to tell about yourself. Majd saját magadról. Not now, later. Oké?
3: Okay? Okay.
0: Mivel folytassuk, ugye egy gyönyörű Bach tételt hallottunk.
1: Hát ez ilyen délutáni ébresztővel, hát, nem is tudom, egy kis kellemes hangulat csinálás. Minden esetre én úgy gondolom, hogy ha már tavasz, akkor ugye itt van Beethoven, és az örökbecsű tavaszi szonáta, opusz 24, numero 5, és abból az F, vagyis az F-dur, nem abból az F-dur, hanem az első tételt fogják most eljátszani.
0: De aztán a többi tételt is.
1: Hogyne, mind a 4-et.
0: Tehát Farkas Boglárka és Fukuya Machinaga előadásában.
1: Takuya.
0: Igen. Tessék.

0: Hölgyeim és uraim, elhangzott Beethoven tavaszi szonátájának első tétele, Farkas Boglárka és Takuya Machinaga előadásában. Megkérdezem a mester Szabadi Vilmost, Boginak a mesterét, hogy elégedett voltál az itt született játékkal?
1: Hát a körülményekhez képest, mert ugye itt akusztika gyakorlatilag nincs, tehát nagyon
0: de
1: nehéz.
0: De mindenhol alkalmazkodni
1: kell. Hát abszolút, igen, tehát nagyon kitettek a művészek magukért, és hát ugye ez ahhoz képest, hogy egy ilyen közép nehézségű szonáta minden hangját mindenki ismeri, tehát ettől ultra nehéz, és ezáltal hihetetlen nehezen lehet ezt gyakorlatilag mindig újra és újra előadni, és újra alkotni.
0: De olyan jó volt újra hallani.
1: Abszolút, és gyönyörű témákat hallottunk, nagyon szép idők voltak, tehát gyakorlatilag abszolút 100%-os volt a produkció.
0: Na, örülök neki.
1: Számomra.
0: Hát adjuk a szót akkor a művészeknek, és akkor a második tétel szólal meg a tavaszi szonátából.

0: Köszönjük szépen, ez volt a harmadik tétel a tavaszi szonátából. Bogival később beszélgetünk, nem akarom most a hekedülés közben zavarni. A mestert kérdezem, Szabadi Vilmost. Ha nem ismernénk a tavaszi szonátát, hogyan, miket mondanál, hogy kedvünk legyen meghallgatni a negyedik tételt?
1: Azt hiszem, a negyedik tétel a legkomplexebb és a legvirtuózabb tétele. Bár azért nem mondanám, hogy az első nem virtuóz, mert ott is azért vannak futamok, és sok minden játszani való, és a téma maga egy fél életet kíván. Hát szerencsére a mi művészeink fél életet nem vártak, de nagyszerűen játszották el. De a harmadik tételnek is a nyitott témája egy hallatlan, hát ugye most tavasz, azt nem lőjük rá újra, de minden esetre valóban egy ilyen természeti tünemény, egy ilyen nyiladozó valami szépséges virág, meg különböző
0: egy
1: szélfúvás.
0: Igen. Magad előtt a negyedik tételnél?
1: Abszolút, és de ugye az nem lesz mindig ilyen pozitív és egy ilyen nagyon kedves, mert azért van ott egy-két energikus rész is, esetleg egy vihar közeleg, vagy valami hasonló, de aztán alapvetően mindig ez a természeti kép visszatér, és ezzel... Hát abszolút,
0: igen.
1: És ezzel leveszi a lábáról a közönséget, mert hát gyönyörű. Egyrészt majd reméltek, ahogy játsszák, mert már hallottam, másrészt pedig, amilyen maga a darab. Tehát szerintem hallgassuk meg.
0: Hát valóban kedvünk van meghallgatni. Go ahead, we are going to listen to the fourth movement. Oké? Tehát akkor negyedik tétel a tavaszi szonátából.

0: Hölgyeim és uraim, Beethoven tavaszi szonátáját hallottuk, most a negyedik tétel hangzott el, Farkas Boglárka és Takuya Machinaga előadásában. És egy teljesen más világ az Iszály, ennek a birodalma, szabad így mondani, de erről majd a mester Szabadi Vilmos volt többet mondani. Egy szonátát hallunk két hegedűre, annak az első tételét. Iszályt hogy mutatnád be?
1: Hát egyrészt egy hegedű virtuóz, egy belga hegedű virtuóz, aki meglepő módon Hubai nyomába került a Belga Akadémián a tanszaknak az élére, hiszen Hubai még...
0: Ez a múlt század 20-as évei?
1: Nem, még azelőtt, hát amúgy igazad van, a 20-as évei pontosan, tehát a 1920 környéke.
0: Igen, igen.
1: De Hubai már ő előtte volt a Belga Akadémiának, a tanszékének a vezetője, de őt hazahozta, hát majdnem azt mondom, hogy Liszt Ferenc, egy kicsit eltulozva, de mindenesetre a kormány, az akkori kormány, és rábízták a Zeneakadémiának a hegedű tanszakát, ami hát hihetetlen sikeressé vált.
0: Hát hogy és ne, hát világhírű művész,
1: sorozatban
0: akiről
1: ontotta.
0: Nagyon keveset tudunk még most is,
1: sajnos,
0: hosszú
1: de
0: ideig.
1: Ő ott akkor ugye abszolút a reflektorfényben volt, és hát egész Európát, ami abban az időben tulajdonképpen a klasszikus zene volt, uralta, és végigutazta többször is.
0: És Magyarország hát, meg Triadon után.
1: Igen,
0: volt,
1: is,
0: hát ebben...
1: de előtte is, utána is, tehát ő végig egészen a 37-ben bekövetkezett haláláig nagyon aktív volt, és Pechünkre pont 37-ben volt az első Queen Elizabeth hegedű verseny, ami abban az időben a csúcsa volt a nemzetközi verseny, és ő ott lett volna a zsűri elnök, de miután hát sajnos ő elment egy kicsivel hamarabb, így az akkori kiszemelt első díjas, a Virovai Robert, aki magyar lett volna, helyett egy David Oistrakh nevezetű hegedűs jött, és nyerte meg ezt a hegedű versenyt, de hát nem biztos, hogy így lett volna, hogyha Hubai, akkor is lehet, hogy David Oistrakh nyerte
0: hát,
1: volna.
0: Hát, mi lett volna, ha tudod, ilyenről nem nagyon
1: pontosan
0: érdemes, de Hubairól igen.
1: Igen, tehát Hubai nagyon méltánytalanul még mindig háttérben van.
0: És azt tudom, hogy te is játszol Hubai műveket.
1: Hogy
0: pontosan
1: ne, hát
0: a
1: négy hegedű verseny, stb. Igen, igen. Meg hát ugye nagyon aranyos történetek vannak az Iszályról, amik a Menuhin, amikor egy alkotói válságba került 14 évesen, és átküldték Európába, hogy egy kis, hogy olyan vérfrissítésre, vagy a kamarazenének, tehát nem csak a szóló és a virtuóz irodalom, hanem a kamarazene átböngészésére is azért legyen valami mester, keressen valaki valóban olyat, aki vezetné. Először Iszályhoz ment, és Iszály nagy szeretettel fogadta, és rögtön mondta, hogy hát akkor itt van a helyed az osztályomban, Meruhin viszont azt mondta, hogy szerinte nem, és megy tovább.
0: Komolyan?
1: És akkor
0: nem tudtam látni.
1: Elment Párizsba, és akkor találkozott George Enescu-val, aki Romániából származott, de hát egy hihetetlen hegedű virtuóz és zongora művész,
0: és zeneszerző.
1: És hát ő tulajdonképpen valóban egy fenomenon, vagy fenomenális valaki volt, és nála maradt, és őtől lett aztán még igazábban Yehudi Menuhin.
0: Ez nagyon érdekes.
1: Igen, de ettől függetlenül Iszály írt 6 szólószonátát a hegedűre, rengeteg más darabot, Poem Elegy, amit szerintem Bogi már talán itt játszott is, és amúgy rajta van a repertoárján, a 3. szólószonáta, a Poem Elegy, és most ezt, én nem is tudom, hogy minek hatására, de ezt valahogy az ember ezt te találtad, vagy én nem is tudom, de minden esetre kerestünk, Bogival már nem kevésszer játszunk duót, hát hiszen kiváló partner, nagyszerű hegedű művész, és ez a Iszály darab, hát ez egy pillanatra se lehet azt mondani, hogy ez egy könnyű, vagy közepes, vagy ilyen, ez bűnnehéz. Tehát ez gyakorlatilag itt az ember mire a végére ér, hát nem tudom, de szóval elveszti az ujjai felét, mert annyi játszani valóban. De hallatlan virtuóz szerintem szórakoztató is, de nem a virtuozitásnak az olcsóságával, hanem egy nagyon szépen meggondolt, átgondolt zenei szerkesztés, és a két hegedűre egységesen ugyanilyen nehezet írva, ami viszonylag ritka, mert ugye első hegedű, hát az ugye mindig felett, a második hegedű, az a szegény, a szolga, de nem, ez ugyanúgy...
0: Két főnök van.
1: Épp abszolút, és egy nagy, nagy valami, tehát ehhez azért türelem is kell, hogy végighallgassa az ember, remélem lesz a hallgatókban. Tehát...
0: No, hát akkor hallgassuk meg, és mivel ez egy viszonylag hosszabb, körülbelül 10-12 perces kompozíció, tehát Iszály szonátájának első tétele fog elhangzani befejezésül, és ezzel zárjuk a mai házi muzsika műsorunkat. Bögös Henrietta, Liszkai Károly voltak a kollégáim, én örömmel beszélgettem a japán vendégművésszel is, és természetesen régi ismerőseinkkel, Varkas Boglákával és Szabadi Vilmossal. És akkor megszólal az Iszály szonáta első tétele.

0: Házi Muzsika a Déli Báb utcában. A műsorvezető Juhász Előd volt. 18 óra. Jó estét kívánok, hallgassák meg híreinket. A szerkesztő Rátonyi Sára, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. A közjó és a teremtett világ védelmének fontosságáról beszélt 14. Leó pápa az olaszországi Acerra városában tett lelkipásztori látogatásán, számolt be róla a Vatican News. A katolikus egyház fő a Nápoly környéki úgynevezett tüzek földjén találkozott a térség polgármestereivel és a környezetszennyezés által érintett családokkal. 14. Leó pápa úgy fogalmazott: az életet kell választani, és meg kell szabadulni a halál kultúrájától, amelyet a közöny és a felelőtlenség táplál. A Vatican News cikke szerint a Szent Atya hangsúlyozta, a környezetvédelem és az oktatás közös felelősség, amely nélkül nincs valódi társadalmi megújulás. 5 éves felújítás után újult meg a Nagybányai Szent Háromság templom és a Felsőbányai Nagyboldogasszony templom. Számolt be róla szombaton a romkat.ro. A munkálatok során helyreállították a tetőszerkezeteket, felújították a homlokzatokat, restaurálták a szobrokat és korszerűsítették a templomok környezetét is. A 2 felújított istenházát Schönberger Jenő szatmári megyés püspök áldja meg május végén, írta a Nagybányai Szent Háromság plébánia, amelyet a cikk is idézett. Kókainé Lányi Marietta lesz a közoktatásért felelős államtitkár, míg Csapodi Csaba a közoktatási tartalomfejlesztésért felelős miniszteri biztos az új oktatási és gyermekügyi minisztériumban, jelentette be közösségi oldalán Lannert Judit oktatási miniszter szombaton. A tárcavezető szerint a cél egy gyermekközpontú és korszerű oktatási rendszer kialakítása. Lannert Judit kiemelte, Kókainé Lányi Marietta több évtizedes pedagógiai tapasztalattal rendelkezik, míg Csapodi Csabáról azt mondta, oktatóként és kutatóként jól ismeri a közoktatás mindennapi problémáit és rendszer szintű kihívásait is. Pótlóbuszok és volánjáratok közlekednek június 1-e és 19-e között a Vác-Balassagyarmat vasútvonal egy szakaszán, közölte a MÁV Inform. A tájékoztatás szerint a 75-ös vasútvonalon pályakarbantartási munkálatok miatt teljes vágányzár lesz Vác és Diós Jenő között. A MÁV közlése alapján Vác és Magyarkút között pótlóbuszok, míg Vác és Diós Jenő között megerősített volánjáratok szállítják az utasokat. A vasúti jegyeket több érintett autóbuszjáraton is elfogadják, ugyanakkor a felújítás idején kerékpár szállításra nem lesz lehetőség ezen a szakaszon. Női rendezők alkotásaival ért véget a 79. Cannes Nemzetközi Filmfesztivál hivatalos programja, jelentette az MTI. A zárófilm Agnès Jaoui francia rendező Crescendo című vígjátéka volt, amelyben a művészvilág és a társadalmi viták ütközését mutatja be. A versenyprogram utolsó filmjei között szerepelt Léa Mizius francia rendező pszichológiai thrillere és Valeska Grisenbach német rendező bűnügyi drámája is. Az aranypálmát szombat este adják át Cannes-ban. Hazánk időjárásáról. Derült vagy gyengén fátyol felhős, száraz idő várható estére. Az északias szél többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz, csak néhol élénkülhet meg a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 16 Celsius fok között valószínű. Híreink végén megköszönöm figyelmüket. 18 óra 30 perckor hírmagazinunkkal jelentkezünk. 18 óra 4 perc. A Vidékjáró magazinnal folytatjuk adásunkat.
1: A Vidékjáró készítőinek a nevében is tisztelettel köszöntöm hallgatóinkat, Gulyás Lóránt vagyok. Mai magazinunkban 2 korábban már elhangzott és egy vadonatúj összeállítást ajánlunk figyelmükbe. Így ismét szót ejtünk egy néptánc antológiáról, egy a helyi termékeket népszerűsítő kezdeményezésről és hazánk egyik legnagyobb kerékpáros ünnepéről is. Ez a Tour de Hongrie, amit 47. alkalommal rendeztek meg néhány nappal ezelőtt. A több mint 100 fős mezőny Gyulán rajta hajtolt és Veszprémben ért célba. Az 5 szakaszból álló verseny teljes hossza 836,5 km volt. Az erőpróba harmadik etapja a Kaposvár arénától indult el. A versenyzők egy dimbes dombos zselici kört követően Szekszárd felé vették az irányt. A rajt előtt a 6 év után visszatérő Walter Attila így nyilatkozott.
2: Remélem, hogy meg tudunk jönni ma ismét sprintre, hiszen van egy nagyon jó sprinter a csapatnak, Phil Bauhaus, aki már több szakaszt is nyert itt a Tour de Hongrin, úgyhogy remélem, hogy hasznos tagja tudok lenni a csapatnak, és meghozzuk a sprinterünket az utolsó 400 méterre Szekszárdon, és reméljük egy dobogó, vagy akár egy szakasz győzelem összejön nekünk ma. Jól éreztem magam nagyon, picit sok volt a bukás az első szakaszon, tegnap már egy fokkal nyugisabb volt a mezőny, viszont nagyon gyorsan megyünk, tényleg 46-47-es átlagokkal, tehát tényleg látszik, hogy erős a mezőny, erősek voltak a szökések is, úgyhogy én elégedett vagyok nagyon, de főleg én nyilván így 6 év után, miután 6 év kimaradt nekem ebből a magyar körből, én most magamba szeretném szívni ezt a hangulatot, és az nagyon jól sikerült az elmúlt két nap. Minden terep lehet nehéz, láthattuk a tegnapi utolsó 30 kilométeren is, nagyon könnyű volt a terep, viszont brutálisan nehéz volt rajta versenyezni. A mezőny dönti el, hogy melyik terep milyen. Alapvetően ezek a dombok nem számítanak nekünk nagy domboknak, de lehet rajta úgy menni, hogy ez mindenkinek nagyon rosszul essen. Én azt érzem, hogy nagyon-nagyon sok szeretetet kapok, és nagyon igyekszem ezt vissza is adni nekik. Tényleg rengetegen szurkolnak az utak mentén, itt a rajtszér területeken, úgyhogy már nagyon hiányzott nekem ez, hogy itthon versenyezek, és tényleg reméltem, hogy ilyesmi lesz, de felülmúrja az elvárásaimat, meg az elképzeléseimet.
1: Hasonló gondolatokat fogalmazott meg a másik magyar ász, Vetter Erik is.
3: Örülünk neki tényleg, hogy a csapatba került a fehér trikó, úgyhogy szeretnénk ezt megőrizni. Pelikán Jani és én is nagyon jó helyen állunk az összetettbe, úgyhogy tényleg megpróbáljuk majd ezt kijátszani, hogy megőrizzük ezt a szép trikót. Esőre áll egy picit, meg szeles az idő, úgyhogy biztosan kemény versenyzés lesz, de tényleg várjuk, hogy itt elinduljunk Kaposvár városából. Tekertem már, annyira nem ismerem, picit új lesz, de meglátjuk. Előzetesen térkép alapján felkészültem, meg a csapat is. Kíváncsian várjuk, hogy tényleg a valóságban milyen. A következő napokban azok már komolyabb szintkülönbségek lesznek, a mai még egy nyilvánvalóan megterhelő lesz, az 1000 szintet meg kell, hogy másszunk, de gyors lesz, én úgy gondolom, gyorsan át fogunk ezeket a dombokon hajtani. Nagyon-nagyon-nagyon jól esik tényleg látni ennyi szurkolót, ennyi fiatal, tényleg minden rajtvárosba, az út szélén, az útvonal mentén, úgyhogy nagyon-nagyon jó érzés tényleg itt magyarként Magyarországon versenyezni.
1: Ilyen elszánt és lelkes szurkoló volt Bauer Benjamin Péter is.
4: Szeretek kerékpározni csapatban is. Kerékpározom Pécsen. Én nagyon szeretem Walter Attilát, ő a magyar kedvencem nekem. Pogacsárt is szeretem, Van Aertot is szeretem, nekem Van Aert a kedvencem, meg Vingegaardot is szeretem. Hát, sokat szoktam edzeni, nyilván pihenőkkel is. Én szeretek kerékpározni, és ezt meg is szeretném tartani majd időskoromig.
1: A Tour de Hongrie útvonala idén összesen 70 települést és 7 vármegyét érintett. Az útvonal kijelölésekor sok szempontot figyelembe vettek a szervezők, a kedvező időjárásért bizony csak könyörögni tudtak, mondta a főszervező Eisenkrammer Károly.
5: Nagyon szép versenyt állunk elsősorban. Szerencsére polgármester úr elintézte jó időt. Ugye mi hozzuk a sztorit, a versenyt, és mindig a város polgármesterének a feladata, hogy jó idő legyen. Ez most elég jól sikerült. Ugye tudjuk azt, hogy most erre a hétvégére azért borongós időt ígértek. Nekünk azért nem mindegy egy ilyen szabadtéri eseménynek, hogy mikor kezd el csöpörögni. Nem csak a versenyzőknek, hiszen a motorosaink is, a motoros rendőrök. Hát nagyon sokan dolgozunk itt a versenyen, akinek meg ugye az építőcsapatnak sem mindegy, hogy hogyan alakul az esemény. Hát az eső nyilván az út minősége, az út felülete megadatik, és baleset veszélyessé válik. Tehát örülünk annak, ameddig a nap süt. És hát nagyon szép útvonalat választottunk itt Kaposvárban. Ugye volt itt a Giro, ezelőtt néhány évvel megmutattuk a város legszebb részeit, de a Tour de Hongrie is voltunk már sok helyszín. Innen voltunk a színház előtt, mondok a Városházánál, most eljöttünk ide a sportcsarnokhoz, de végig fogunk gurulni a város legszebb részein, hogy a kamerákon keresztül megmutassuk a várost egyszer, aztán még egyszer, hiszen kimegyünk a Zselicbe, és vissza fogunk jönni egy hurak után, és ismét át fog gurulni a városon a kerékpáros mezőny. Nyilván ez okoz egy kis lezárást a városban, de arra számítunk, hogy amit hozunk értéket, médiaértéket a városnak, az ezt messze-messze fölülmúlja. És hát irány Szekszárd, a meccs meccseken keresztül fogunk megérkezni. Egy hegyi szakasznak is mondhatnám, de azért ennek a mezőnynek ez nem lesz komoly kihívás, ez a hegy. Meglátjuk, hogy akár a szél, akár a hegy mennyire fogja szétszedni a mezőnyt. Lenyűgöző volt minden nap, és a verseny ugye hozza azt, amire számítunk. Ez a profi mezőny hozza azt a küzdelmet, amit fizetnek, úgymond a profi kerékpárosoknak. Amiért nem fizet senki, az a hihetetlen lelkesedés, amiket látunk, hallunk az utak mentén a szurkolóktól. Minden településen ezrek, tízezrek vannak kint. De nem volt olyan város, ahol ne lett volna tehet. Hát, sőt, az utak mentén, az autópályán hidakon tömegek szurkoltak a versenynek. Tehát én azt gondolom, hogy a Tour d'Hongrie valamit szerettünk volna, azt elértük, illetve hát évről évre építjük, hogy egy olyan országimázs eseményt valósítsunk, ami viszi az ország jó hírét, és egy olyan fesztivált vigyünk végig az országban, ahol az emberek közösen készülnek és együtt örülnek egy sporteseményen keresztül a közös munkának, hiszen azért az, hogy egy aktivitás megvalósul, mint láthatóvá teszi egy település magát, gyerekek készülnek rá, élőképet raknak össze, azok napokig, hetekig készülnek, és ez egy közös munka, egy közös siker mindannyiunknak.
1: Mivel a verseny minden szakaszát élőben közvetítették a világ minden pontján, így az érintett tájegységek és települések számára a viadal komoly marketing értékkel is bírt, tette hozzá a Somogyi Vármegyeszékhely polgármestere Szita Károly.
6: Ha két dolgot említették meg, a legfontosabbat kezdem, a Nagy Magyar Kerékpáros Körversenyt. Ez a 10. alkalom, amikor nálunk vannak, akár rajta, vagy van köztük rajt is, van köztük cél is, befutó is. Most rajta indulunk, és a Giro Italia, amely egy óriási élmény volt. Szerintem Magyarországnak, de különösen Kaposvárnak, amikor az egyik szakasz az Kaposvárt mutathatta be. 190 ország lát bennünket ilyenkor a televízióban. 190 országnak tudjuk bemutatni Kaposvár szépségét. Annak érdekében, aki még nem volt itt, az remélem, hogy kedvet kap hozzá, hogy hozzánk látogasson.
1: Itthonról otthonra néven szervez tájékoztató fórumokat középiskolásoknak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Az országjáró rendezvény nemrég a kaposvári Móri Zsigmond mezőgazdasági technikumban járt. Abban az intézményben, amelyet tavaly az ország legjobb agrárszakképzőjének választottak. Az igazgató dr. Prinz Zoltán.
7: 2023 óta negyedik alkalommal jelenik meg ez a technikumi százas rangsor. Most harmadik alkalommal került föl rá a Móric. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy a 25-ös év alapján, teljesítményünk alapján a legjobb mezőgazdasági technikumként szerepelünk. Többféle szempontot is figyelembe vesznek. Vannak bemeneti eredmények, adatok, tehát a beérkező, hozzánk jelentkező általános iskolásoknak a bejövő tanulmányi eredménye, aztán a 9-es kompetenciamérésnek az eredménye, és ezen kívül a szakmai vizsga eredmények, ágazati alapvizsga eredmények, érettségének az eredménye. Tehát ez egy elég komplex, sok összetevőből álló rangsor. Nézik például a foglalkoztatotti létszámot, az oktatók közül hány teljes állású oktató van, hány óraadó van, akkor az intézmény infrastruktúrális ellátottságát, informatikai eszközfelszereltséget például, tehát hogy elég sok szempontot figyelembe vesznek. Hát azon túlmenően ugye, hogy ebben a rangsorban korábban is jó helyet foglaltunk el, most meg hát rendkívül büszkék vagyunk erre, hogy a legjobb mezőgazdasági technikumként szerepelünk. Ezen túlmenően ugye 2023 óta a fenntartóváltást követően a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemmel a lehető legszorosabb együttműködésben dolgozunk. Gyakorlatilag a bejövő általános iskolásoknak olyan komplex képzési utakat, képzési lehetőségeket tudunk biztosítani minden képzési területünkön, amelyek segítségével, vagy amelyeken keresztül az általános iskolától egészen akár a doktori képzésig megtalálhatják itt helyben Kaposváron a számításukat.
1: Az itthonról otthonra elnevezésű országjárás célja, hogy a fiatalok minél egészségesebben táplálkozzanak, és lehetőség szerint helyi termelőktől vásároljanak. Tudtuk meg a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnökétől, Süle Katalintól.
8: Az itthonról otthonra program keretében érkeztünk ma Kaposvárra, aminek az egyik programeleme a helyi termékek, a magyar termékek megismertetése, illetve a helyi termékelőállítás fontossága a fiatal generációval. A kérdés mindig jogos, hogy miért pont ezt a korosztályt célozzuk meg, és a válasz nagyon egyszerű. Ők azok, akik hamarosan kikerülnek az iskola falaik közül, és önálló döntéseket kell hozni, többek közt arról is, hogy hogyan táplálkoznak, mit fogyasztanak, ezért rendkívül fontosnak tartjuk, hogy megismerjék, hogy mennyire szigorú a magyar élelmiszerelőállítás, a helyi termékek garancia arra, hogy az egészségükre maximálisan jó hatással van, illetve természetesen szeretnénk azokat a tévhiteket is eloszlatni, ami jellemzően a közösségi médiának elér hozzájuk sokkal gyorsabban, mint a tényszerű üzenetek, és szeretnénk, hogyha konkrét és valós információik lennének arról, hogy hogyan kell tudatosan vásárlóvá válni, hogyan kell tudatosan fogyasztani, és hogyan tudnak legkönnyebben a magyar termékekhez, a helyi termékekhez eljutni. Nagyon pozitívak a visszajelzések, ez egy interaktív program, tehát a cél az, hogy beszélgessünk a gyerekekkel, és minden évben a begyűjtött tapasztalatok, illetve állomásról állomásra a kapott visszajelzéseket igyekszünk beépíteni a következő előadásba, tehát nem csak arról van szó, hogy egy előadást meghallgatnak, és tudomásul veszik, hogy valaki mondott valamit, hanem azokat az ismert és elismert személyeket is bevontuk a tekintetbe a programba, hogy velük korábbi rendezvényeinket, eseményeinken interakcióba kerültünk, tőlük egy-egy rövid üzenetet videóformájában is becsempészünk az előadásba, hogy hallják olyan emberektől is, akik általuk hiteles információkat adhat, tehát ők annak vélik, tehát nem csak egy agrár szakmai beszélgetés lesz, hanem ténylegesen tudatosan arról van szó, hogy őket hogyan tudjuk a tekintetbe formálni, hogy forduljanak a magyar termékek irányába.
1: Hasonló véleményt fogalmazott meg a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara somogyi elnöke Madarász Zoltán is.
9: Somogyban, ahogy ez rólam ismert, számomra szívügy, hogy a helyi termékeket fogyasszuk. Magam is gyümölcstermesztőként helyi termékelőállító vagyok. Létezik az Agrárkamara közreműködésével is egy somogyi helyi termék egyesület, ahol szervezett formában is meg tudunk jelenni. A termelői kör nem annyira tág, mint ahogy ezt én szeretném, ahogy jó lenne, hiszen nagyon fontos az, hogy mindenki lehetőleg minél közelebb, minél inkább helyi, rövid ellátási lánc igénybevételével hozzájutó egészséges, biztonságos élelmiszereket fogyasszon. Erre a helyi termelő és az ő terméke mindenképpen garancia. Tehát a nagyobb környezetvédő, mint egy termelő biztosan nem létezik, hiszen nekünk nap mint nap a föld és a környezet az a termelőeszköz, amiből a saját és a családunk megélhetését biztosítani kell, tehát elemi érdekünk, hogy ezt a legjobban megvigyázzuk, megőrizzük, és átadjuk a gyermekeinknek és unokáinknak. Tehát ilyen százas nagyságrendben vannak helyi termelők, szerencsére nagyon erősek vagyunk a méhészeti ágazatban. A méhészeink nagyon szervezettek, 11 egyesületbe tömörülnek, kiváló adottságokkal rendelkezik a vármegye, de emellett, ahogy én fogalmazni szoktam, a kertészeti ágazat számára is kiváló termőterületek vannak Somogyban, zöldség és gyümölcstermesztésre egyaránt. Ezeknek a feldolgozására is nagyszerű tapasztalattal rendelkezünk. Hál' Istennek erős az állattenyésztésünk, akár a tejtermelésre, akár a húsfeldolgozásra, vagy bármi egyéb szektorra gondolok. Tehát kiváló házi füstöltárúkat, tejtermékeket, sajtokat lehet a termelőktől megvásárolni, és akkor hadd ne soroljam még a szarvasgombától a csiliig. Tehát nagyon széles az a spektrum, amit a helyi termelők lefednek Somogyban.
1: Somogyban az egyik legerősebb agrárágazat a méhészet. A vármegyében sokan foglalkoznak mézkészítéssel. Egyikük a több rangos hazai és nemzetközi díjjal is elismert kaposmérői méhész Hanser Robert.
10: Egyre többen vásárolnak termelőtől, és igen, fontos egy ilyen rendezvény, ami tovább népszerűsíti a helyi termékek fogyasztását és forgalmazását. Hát az elmúlt szezonunk az sajnos nem sikerült túl jól, ugye több hátráltató tényező is volt, az időjárás, illetve méhbetegségek is taroltak, úgymond. Többféle mézzel készültünk, elsősorban akác, hárs, vegyesméz, repceméz, de vannak különlegesebb mézeink, mint például a gesztenyeméz vagy a bálványfa méz.
1: A 2025-ös esztendő legjobb koreográfiáit láthatta a közönség néhány nappal ezelőtt a 15. Somogyi Néptánc antológián. A Seregszemle egyik főszervezője a Somogy megyei Néptánc Szövetség volt, amelynek ügyvezetője Rónai Balázs.
11: 15. alkalommal szervezzük meg a néptánc antológiát, és igazából mindig az előző év táncegyütteseinek a teljesítményét díjazzuk ezzel. Különböző versenyeken, akik felléptek, az együttnéptánc versenyen, ugye főként a gyerekcsoportok, vagy éppen olyan felnőtt együtteseket hívunk, akik az előző évben jubiláltak, és ezek alapján állítunk össze egy ilyen másfél órás műsort körülbelül. Idén az Együd Árpád Művészeti Iskolából két csoport, a Szennai Művészeti Iskolából két csoport, a Zselic Tánc Együttes, a Kaposvári Somogy Tánc Együttes, a Siófoki Balaton Tánc Együttes, Köröshegyről a Borkút Tánc Együttes, akik különböző okok miatt régen tudtak részt venni, de most őket is el tudtuk hívni, és el tudták fogadni a meghívást, illetve van az Agora Népzenei Szakkör, és a Cingető Ének Együttes szintén vendégünk az antológián. Azt gondolom, hogy egy olyan programot próbálunk szervezni, hogy ne csak egy néptánc előadás legyen, hanem legyen körülötte valami más, hogy még több ember el tudja jönni, és megnézze ezeket az együtteseket. Hát, ha olyan nézőt is találunk, aki nem feltétlenül jön el akkor, hogyha csak egy néptánc antológia van, így olyan embereket is meg tudunk szólítani, akik nem biztos, hogy eddig érdeklődtek a néptánc iránt.
1: A Köröshegyi Borkút Néptánc Együttes kapuvári koreográfiát mutatott be. A művészeti vezetőt, Bősze Zoltánt hallják.
12: Egy koreográfiával készültünk, az antológiára kapuvári táncokat hoztunk. Minden évben nagy megtiszteltetés, hogy meghívást kap az együttesünk erre a rendezvényre, mivel mi heti egy próbával és felnőtt csoportként, igen kis halak vagyunk a nagy együttesek mellett. Szárszói nyári fesztiválon mutattuk be a kapuvári táncainkat. Igazából maga a koreográfia egy kicsit a nők, ahogy elkezdenek dolgozni, és a férfiak berobbannak egy hatalmas bulit csapva, és egy közös tánccal ér véget az este. Ezt szeretnénk bemutatni. A Borkút Tánc Együttes jövőre ünnepli fennállásának 20. évfordulóját. Felnőttek alkotják, illetve vannak családok is köztünk, tehát gyerekek és a szülők is táncolnak. Ez egy nagyon jó közösség igazából, nagyon szeretünk közösségépítő rendezvényeken részt venni. Saját kis hagyományaink vannak, megünnepeljük a karácsonyt, akár születésnapi köszöntéseket is szoktunk az együttesben tartani. Locsolást, rendszeres résztvevői vagyunk a szüreti felvonulásoknak ott a Köröshegy környékén, úgyhogy ez egy nagyon jó kis társaság.
1: A tánc közösségépítő erejét hangsúlyozta a Hecsedli csoport tagja, Magyar Róza is.
13: Nagyon sokat készültünk le, Szilágyságit fogunk táncolni. A koreográfia egy ilyen húzavona, lányok, fiúk egybe ilyen incselkednek a lányok a fiúkkal, nagyon jó összehozza a csapatot, nagyon szeretjük, mindig nagyon sokat készülünk erre az antológiára, nagyon szeretjük, izgalmas. 8 éve táncolok már ebbe a csapatba. Az elején ugye Somogyi, azzal kezdtük, aztán jött a Bukovinai, Rába közi, és ugye most a Szilágyságy eddig a legmagasabb.
1: A Somogy Tánc Együttesből pedig Jakab Márk nyilatkozott.
14: Ebben az évadban készült el a szatmári koreográfiánk, és akkor ezt fogjuk itt bemutatni. Ugye ez egy évről évre visszatérő alkalom, amin szerencsére minden évben részt tudunk venni, és meg tudjuk mutatni az együttesünknek a munkáját, illetve azokat a koreográfiákat, amiket esetleg még nem láthatott a közönség. Igazából ez egy nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetünk, és Somogy megyének a legjobb együttesei között. Olyan szempontból, felkészülés szempontjából nem jelent egyébként különösebben mást, mint egy nevezzük átlagos fellépésnek, mint mondjuk egy falunap, vagy egy akármilyen másik fellépés. Itt is ugyanúgy a lehető legjobb formánkat kell hozni. Van most egy folyamatban lévő, vagy futódarab a színházban, amiben részt veszünk, ugye Hegedűs a háztetőn, amiben több táncos képviselteti magát az együttesből. Ez az, amit most csinálunk, illetve valószínűleg a Zalai Kamara Fesztiválra is el fogunk tudni menni, és ott elő tudjuk adni azt a koreográfiát, amit 2 éve sajnos nem tudtunk bemutatni, mert elmaradt a fesztivál, úgyhogy ezt szeretnénk idén megvalósítani. Egyébként reméljük, hogy minél több meghívást kapunk a megye különböző helyeiről, illetve a nyári fesztivál az még mindig egy opció, amire szerencsére többé-kevésbé minden évben el tud jutni az együttes.
0: A Vidékjáró magazint Gulyás Lóránt szerkesztette.

0: a Kameleon Jazz Band muzsikált.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Az Esztergomi Hittudományi Főiskola felvételt hirdet a 2026-2027-es tanévre katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzési szakra levelezőképzésben állami ösztöndíjas vagy önköltséges formában. A képzés célja olyan munkatársak képzése, akik a felelős lelkipásztoruk vezetése mellett közreműködhetnek a különböző korosztályok hitoktatásában, illetve a plébániák lelkipásztori tevékenységeiben. A tanulmányi idő 6 fél év, fél évenként 10 szombat. További részletek és jelentkezés a főiskola honlapján www.eshf.hu. A meghosszabbított jelentkezési határidő 2026. május 27-e.
2: Reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 2026. május 23-a, 18 óra 30 perc van.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Harcsik Róbert, a technikai munkatárs Fülöp Csaba, a szerkesztő Rátonyi Sára. Köszöntjük a hallgatókat. Főbb híreink először röviden. A szeretet és az összetartozás erejéről beszélt Székely János, az MKPK elnöke a csíksomlyói pünkösdi búcsún. Visszakozik a magyar kormány a Nemzetközi Büntetőbíróság ügyében. Szombatra virradóra sem csökkent a harcok intenzitása az ukrajnai háborúban. A teremtett világ védelmére és a közjó szolgálatára hívott 14. Leó pápa az olaszországi Acerra városában tett látogatásán. Számolt be róla a Vatican News. A katolikus egyház fő a környezetszennyezés által sújtott tüzek földjén találkozott helyi családokkal és polgármesterekkel. 14. Leó pápa hangsúlyozta, az életet kell választani a közöny és a felelőtlenség helyett. A Szent Atya szerint a környezetvédelem és az oktatás közös felelősség, amely nélkül nincs valódi társadalmi megújulás. A szeretet és az összetartozás erejéről beszélt dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök, az MKPK elnöke a csíksomlyói pünkösdi búcsú szentmiséjén. Ünnepi liturgiákra készülnek országszerte a történelmi egyházak pünkösd alkalmából. Szombaton Boldog Apor Vilmos vértanú püspökre is emlékeztek a hívek halálának évfordulóján. Rátonyi Sára összefoglalója következik.
3: Köszöntöm a magyarországi zarándokokat, és mindenkit, aki eljött a pünkösdi búcsúra, hogy újra átélhessük, hogy kinyílik a szívünkben az örömvirág. Márton Áron püspök szavaival átélhessük újra a szeretet örömfakasztó erejét.
4: Ezekkel a szavakkal köszöntötte a zarándokokat dr. Székely János, szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. A csíksomlyói búcsú főcelebránsa hangsúlyozta.
3: A pünkösdi búcsú arra hív mindannyiunkat, hogy nyissuk ki a szívünket az ég felé, hogy erőt merítsünk és reményt odafentről, hogy összekapaszkodjunk, újra megtaláljuk egymás kezét, és az ember újra megtalálja a teremtője kezét. Akkor tudunk a történelem sokszor váratlan fordulatokat vevő lovának nyergében megmaradni. Ha legalább lélekben, évről évre eljövünk ide, a csíksomlyói nyeregbe, ahol az ég és a föld összeér.
4: A helyszínre előzetes becslések szerint mintegy 300 ezer zarándok érkezett a hármas oltárhoz. Boldog Apor Vilmos vértanú püspökre emlékezett a katolikus egyház szombaton, írta a Magyar Kurír. A beszámoló szerint a győri püspök egész életét a szegények, az üldözöttek és a rászorulók szolgálatának szentelte. A II. Világháború idején üldözötteket bújtatott, segítette a menekülteket és fellépett a zsidó törvények ellen is. II. János Pál pápa 1997-ben avatta Boldogá, a vértanú püspököt a római Szent Péter téren, idézte fel a cikk. Pünkösd alkalmában ünnepi szentmiséket és istentiszteleteket tartanak országszerte a történelmi egyházak vezetői, derült ki az MTI szombati beszámolójában. Steinbock József református püspök pünkösd vasárnap Balaton-Almádiban hirdet igét, míg Szemerei János evangélikus elnök püspök Győrben tart ünnepi istentiszteletet.
0: Mindnyájan annak a várakozásában vagyunk, amit Jézus ígért, hogy a Szent Lelket fogja elküldeni, és nem csak az apostoloknak, a korabeli Krisztus követőknek, hanem az idők végezetéig az egész egyháznak, mint közösségnek. Magyarázta pünkösd ünnepe kapcsán Veres András győri megyés püspök. Őt hallják.
5: A világegyház számára egy nagyon szép ünnep, így a helyi egyházak is nagy ünnepélyességgel ülik ezt meg, hiszen az egyház születésnapjáról, a Szentlélek kiáradásáról szól az ünnep. Jézus mennybe menetele előtt megígérte, hogy elküldi a Szent Lelket, aki vezetni fogja az által alapított közösséget, és a tanításban főként segítője lesz az apostoloknak. Erre emlékezünk, és ezt ünnepeljük. Legtöbb helyen ezt bérmálással is összeszokták kötni, legalábbis a székes egyházakban, és azon kívül pedig hát minden helyi közösség ezt szép népszokásokkal kiegészítve is ülte meg korábban. Ezek közül még néhány fönnmaradt mind a mai napig, és bízunk benne, hogy idén is örömben, lelkesedéssel tudjuk ünnepelni ezt a napot, hiszen ilyenkor az egyházhoz való tartozásunknak az ünnepe ez, tehát egyfajta lelkiismert vizsgálatot is kell tartanunk, hogy milyen az én egyházhoz való viszonyom, mennyire vagyok kész az egyház ügyében, építésében részt venni, mit teszek én Krisztus egyházáért. Azt gondolom, mind olyan kérdés, amely napjainkban különösen aktuálissá vált.
0: Különleges közösségi élményként beszélt a csíksomlyói zarándokvonatról Budai László, a Misszió Tours vezetője, akit arról kérdeztünk, hogy miben más ez a zarándoklat, mint a többi.
6: A lovastól a gyalogos zarándokig sokan itt vannak Csíksomlyón, sokféle formában. Nagyon régóta szervezünk buszos zarándoklatokat, most is van felvidékről, a felvidéki Tartoskedről buszos zarándokcsoportunk, és hát 2012 óta az idén 13. alkalommal szervezünk vonatos zarándoklatot, pontosan a Boldogasszony zarándokvonattal jövünk. Marton Zsolt, Váci megyés püspök az idei év lelki vezetője a vonaton, és hát ő fogalmazott úgy egy interjúban tegnap, hogy hát mint egy nagy falu, ráadásul egy egészen különleges falu, mert a falunak minden lakója vagy vallásos, vagy legalábbis nem zárkózik el. Tehát azért ez egy nagyon ideális falu. Arról nem beszélve, hogy a falunak nagyon nagy, jó a korfája, hiszen az idei évben is több mint 300 fiatal utazik a több mint 800 fős zarándok seregbe. Már egy évvel korábban elkezdődnek az előkészítő munkálatok. Egész pontosan, ha Jóisten éltet minket, akkor holnap estére visszaérünk majd Budapestre, és a pünköst hétfőjén még pihenünk, majd aztán keddi napon újra meghirdetjük a jövő évi, a 2027-es pünkösdi boldogasszony zarándokvonatot.
4: Milyen további tervei vagy úti céljai vannak a Misszió Toursnak a következő időszakban?
6: Az egyik például, amit én magam is nagyon kedvelek, július elején megyünk egy toszkán zarándok körútra Bodorkós Imre atya lelki vezetésével. Megyünk Törökországba is júniusba, de az az utunk már teljesen megtelt. Megyünk a Mladifestre majd augusztus elején, ugye Medjugorjében az ottani nagy ifjúsági találkozóra. Valamint ősszel sok egyéb mellett megyünk, vannak még helyeink Törökországba, van még helyünk Mexikóba, Guadalupe-ba, Németh István atya lelki vezetésével például majd november végére. A Misszió Tours honlapján részletesen lehet látni, és nagyon nagy szeretettel várjuk az érdeklődőket.
0: Napokon belül elindulhatnak a közpénzek visszaszerzését célzó eljárások Magyarországon. Erről beszélt Orbán Anita külügyminiszter a prágai Globszek fórumon a 24.hu tudósítása szerint. A politikus hangsúlyozta, a kormány zéró toleranciát hirdetett a korrupció ellen. A HVG cikke szerint Orbán Anita arról is beszélt, hogy Magyarország az előző kabinet korrupciója miatt végleg mintegy 2 milliárd eurónyi uniós támogatástól esett el. Visszakozik a magyar kormány a Nemzetközi Büntetőbíróság ügyében. Mégsem lép ki Magyarország a hágai testületből. A részleteket Kövér Tamás ismerteti.
7: A kormány visszavonta Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból, derült ki a péntek este megjelent magyar közlönyből. A Magyar Hírlap és az MTI beszámolója szerint a kabinet hatályon kívül helyezné azt a tavaly elfogadott törvényt, amely a hágai székhelyű bíróság statútumának és a kapcsolódó nemzetközi megállapodások felmondásáról szólt. A kormány határozatban úgy fogalmaztak, Magyarország továbbra is elkötelezett a nemzetközi jogrend megerősítése, a multilaterális intézmények működőképessége és a nemzetközi büntetőigazságszolgáltatás támogatása mellett. A kabinet felkérte a külgazdasági és a külügyminisztert is, hogy tegye meg a szükséges jogi nyilatkozatokat a kilépési folyamat visszavonásához. Ezzel egyidejűleg visszavonták azt a korábbi kormányhatározatot is, amely felhatalmazást adott a Nemzetközi Büntetőbírósághoz kapcsolódó megállapodások felbontására. A Nemzetközi Büntetőbíróságot 1998-ban hozták létre Rómában. A testület feladata a legsúlyosabb nemzetközi bűncselekmények, köztük a háborús és az emberiesség elleni büntettek kivizsgálása és üldözése.
0: Kókainé Lányi Marietta lesz a közoktatásért felelős államtitkár, Csapódi Csaba pedig a közoktatási tartalomfejlesztésért felelős miniszteri biztos az új Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, jelentette be közösségi oldalán Lannert Judit oktatási miniszter. A tárcavezető szerint a cél egy gyermekközpontú és korszerű oktatási rendszer kialakítása. Lannert Judit kiemelte, Kókainé Lányi Marietta több évtizedes pedagógiai tapasztalattal rendelkezik, míg Csapódi Csaba oktatóként és kutatóként a közoktatás rendszer szintű kihívásait is jól ismeri. További 2 hetet kapott a MOL, a szerbiai NIS olajvállalat orosz tulajdonrészének megvásárlására, közölte a szerb energiaügyi minisztérium az MTI szerint. A HVG cikke felidézi, az amerikai szankciók miatt sürgősen rendezni kell a vállalat tulajdonosi helyzetét. Alekszandr Vučić, szerb államfő szerint a tárgyalások nehezen haladnak, miközben a pancsovai finomító működése kulcsfontosságú Szerbia energiaellátása szempontjából.
8: A kelet-ukrajnai Harkív megyében 3 hely...

0: Szigorítja az amerikai adminisztráció a zöld kártya igénylés szabályait, írta a HVG az AP hírügynökség alapján. Az új előírás szerint az ideiglenes jogállással az Egyesült Államokban tartózkodó külföldieknek hazájukból kell benyújtaniuk az állandó tartózkodási engedély iránti kérelmüket. A döntés szakít azzal az eddigi gyakorlattal, amely lehetővé tette a helyben történő ügyintézést is. A bírálók szerint a szigorítás családokat szakíthat szét, és visszafoghatja a legális bevándorlást. Szombatra virradóra sem csökkent a harcok intenzitása az ukrajnai háborúban. Nyíri Kata jelenti.
1: A kelet-ukrajnai Harkív megyében 3 helyi lakos meghalt az éjszakai orosz drón támadások következtében. A sebesültek között van egy 13 éves gyerek is. A légvédelem jelentése szerint 22 becsapódást nem tudtak megakadályozni, annak ellenére, hogy fele annyi ellenséges orosz repülőszerkezet ellen kellett védekezniük, mint az előző napokban. Az oroszországi Krasznodár megyében egy olajrakodó terminál lángolt az éjszakai ukrán válaszcsapások után. A megtámadott orosz létesítmény több mint 1 millió tonna kőolajtermék tárolására képes. Ezzel a Fekete-tengeri kikötői hálózat egyik meghatározó kereskedelmi központja. A kijevi sajtó arról ír, hogy az oroszok elfoglalták Pokrovszk és Mirnograd városokat, amelyeket hónapok óta ostromoltak már. Ukrán katonai jelentések szerint azonban még vannak katonáik a térségben, azonban utánpótlással való ellátásuk szinte ellehetetlenült. Egy nap alatt 50 összecsapás volt ezen a frontszakaszon.
0: A második világháborúban elhunyt magyar áldozatokra emlékeztek a nyugat-csehországi Házlovban, számolt be róla az MTI. A megemlékezést annak a tragédiának a 81. évfordulóján tartották, amikor egy amerikai légitámadás magyar egyetemistákat szállító vonatot ért 1945. áprilisában. A támadásban összesen 36 magyar állampolgár vesztette életét, köztük egyetemi professzorok, mérnökhallgatók és orvosok. A házlovi temetőben koszorúzást tartottak a magyar szervezetek, a prágai nagykövetség és a helyi önkormányzat képviselői. A megemlékezésen Balga Zoltán, a prágai magyar katolikus plébánia plébánosa magyar nyelvű szentmisét mutatott be. Több mint 100 program lehetőség a múzeumok éjszakáján Marosvásárhelyen. Gáspár Sándor tudósít.
2: Szombaton már délelőtt megkezdődtek a múzeumok éjszakája alkalmából szervezett programok Marosvásárhelyen. Be lehetett menni a marosvásári börtönbe, majd a tűzoltósághoz, de az állatkert is várja a kicsiket és nagyokat szombaton este 7 órától hajnali 2-ig. Az esemény főszervezője a Maros megyei múzeum. Az állandó kiállítások mellett éjszakára beosztott idegenvezetővel, de több különleges alkalmi kiállítás is fogadta a látogatókat. Tüneményes ragyogás címmel egzotikus lepkegyűjteményt mutattak be a Természettudományi Múzeumban. Családi sétát tartottak a Kultúrpalotában és a Művészeti Galériában, magyar és román idegenvezetővel. 11 órakor nyitott a zenepalota, folyamatosan egymást váltva 8 koncerttel. Éjfélkor Maspel koncert és fényjáték a program. Gyerekeknek egész nap 4 különböző program is, közöttük szabadulószoba. A játéktér klubban 700 társas játékot kínálnak. A Marosvásárhelyi Zsidó Hitközség Múzeuma is várja a vendégeket, de látogatható a Keresztelő Szent János plébánia templom és a Páduai Szent Antal templom kriptája is. Este nyílik az ifjúsági táncház a Maros megyei néptánc csoportokkal, ahová kérhetik táncházba illő viseletben megjelenni. A Szűcsök bástyájában a képzőművészek közül többen is várják műtermükbe a látogatókat. Látogatható a Városháza tornya is. Külön érdekesség a múzeumok éjszakája kerékpárral. Délután 4-kor indultak, és éjfél után 2-ig igyekezhettek a múzeumok egyik helyszínéről a másikra, és talán díjat is kap, aki a több mint 100 programból legalább 50-en részt is vesz Marosvásárhelyen a múzeumok éjszakája alkalmából.
3: Kárpát-medencei lapszemle. Gyergyó Szent Miklós és Székely Udvarhely egymással partnerségben nyújtott be pályázatot egy a városi digitalizációt bővítő alkalmazás kifejlesztésére, melynek célja, hogy könnyebbé tegye az ügyintézést, nyitott felületet adjon a Városháza és a lakosság közötti kommunikációra, de a parkolásban és az események ismertetésében is nagy segítség lehet. Az applikációt pénteken mutatták be a Székely udvarhelyi városházán, olvasható a Hargita Népe cikkében. Szakács Pál István, Székely udvarhely polgármestere a sajtótájékoztatón arra mutatott rá, hogy olyan felhasználóbarát applikációt szeretnének létrehozni, amit könnyű kezelni, egyedi, továbbá egyaránt tud élményt és segítséget nyújtani a felhasználóknak. Nagy Zoltán, Gyergyószent Miklós polgármestere kiemelte, ez a projekt egy újszerű városvezetői gondolkodást fog kialakítani. Mint elmondta, nem csak a kultúra és közösségfejlesztésben, hanem a digitalizációban is előre kell lépni, hiszen egyre nagyobb részben kerül át az ügyintézés, a közszféra és ezáltal az emberek az online térbe. Az applikáció egyik eleme egy mesterséges intelligencia által vezérelt chatbot lesz, ami akár hang alapján is képes lesz kérelmek előkészítésére, fordítására és benyújtására. A Székely himnusz napjáról és annak szerzőjéről, Csanádi Györgyről emlékeztek meg pénteken Székely udvarhelyen, írta meg a Hargita Népe. A napot a Székely himnusz és a magyar Hiszek egy történetéről szóló tudományos konferenciával kezdte a szervező Székely udvarhelyi művelődési központ, a város polgármesteri hivatala, valamint a Balázs Ferenc vegyes kar, majd megnyitották a Székely himnusz történetét idéző kiállítást a Márton Áron téren. Ezután koszorút helyeztek el a Bethlen Gábor utcai Csanádi György emléktáblánál,

0: Hazánk időjárásáról. Vasárnap a kevés fátyol és gomoly felhő mellett sok napsütésre számíthatunk. Csapadék nem valószínű. Az északkeleti északi szél több helyen megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 Celsius fok között várható. Végül főbb híreink még egyszer röviden. A szeretet és az összetartozás erejéről beszélt Székely János, az MKPK elnöke a csíksomlyói pünkösdi búcsún. Visszakozik a magyar kormány a Nemzetközi Büntetőbíróság ügyében. Szombatra virradóra sem csökkent a harcok intenzitása az ukrajnai háborúban. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Rátonyi Sára, a technikai munkatárs Fülöp Csaba, a bemondó Harcsik Róbert volt. Köszönjük figyelmüket!
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Multidéző, Szikora Józsefet hallják.
2: 2026. május 23-a szombat van, Isten éltesse névnapjuk alkalmából Dezső, Dézi és Mikes nevű hallgatóinkat. Ma boldog Apor Vilmosra emlékezünk. 1892-ben született Segesváron. Győri püspökként erőteljesen tiltakozott a zsidó törvények bevezetése ellen. A II. Világháború alatt számos beadvánnyal fordult a kormányzathoz az üldözöttek megmentése érdekében. 1945. március 30-án, nagypénteken, szovjet katonák a győri püspökvár óvóhelyéről el akarták vinni a fiatal nőket. Vilmos püspök azt ajánlotta, hogy a lányok helyett férfiak és idős hölgyek menjenek dolgozni a kaszárnyába, de az egyik tiszt rálőtt, majd a katonák eltűntek. Apor Vilmos püspök húsvét hétfőre virradóra belehalt sebeibe. A Kínai Népköztársaság központi népi kormánya és a tibeti helyi kormány 1951. május 23-án egyezményt írt alá, amely kínai fennhatóság alá helyezte a területet. 2021. május 23-án a fehér orosz hatóságok pokolgépes fenyegetésre hivatkozva leszállásra kényszerítették Minszkben a Ryanair ír légitársaság Athénból Vilniusba tartó járatát. A repülőn utazott Raman Prastasevich, a fehér orosz kormány által szélsőségesnek nyilvánított Telegram csatorna volt főszerkesztője is, akit a leszállás után őrizetbe vettek. Pünkösd vasárnap előtti szombaton, azaz ma rendezik a csíksomlyói búcsút, a pünkösd ünneplésének kiemelkedő magyar eseményét. A hagyomány szerint 1567-ben János Zsigmond erdélyi fejedelem fegyverrel akarta unitárius hitre áttéríteni a katolikus székelységet. A székelyek azonban a közeli nagyerdőn vívott csatában legyőzték a térítő szándékkal érkező fejedelem seregeit. A csatába induló gyergyói, csíki és kászoni székelyek Csíksomlyón gyülekeztek, kérve a szűzanya közbenjárását, s innen indultak a Hargitára, hogy megvédjék a hitüket. A győzelem után visszatértek Csíksomlyóra hálát adni Istennek és a szűzanyának. Megfogadták, hogy ennek emlékére minden pünkös szombatján elzarándokolnak Csíksomlyóra. 2020-ban a csíksomlyói pünkösdi búcsú és kegyhely bekerült a Hungarikumok gyűjteményébe. 1861. május 23-án született Ripl Rónai József, festő, grafikus, iparművész, a posztimpresszionizmus legkiemelkedőbb magyar képviselője. Párizsban Munkácsi Mihály tanítványa volt. 1900-ban Budapestre költözött, majd egy év múlva Kaposvárra telepedett. Széles körben ismert festménye az Apám és Piacek bácsi, Móricz és Babics arcképe, valamint a Piros sapkás önarckép. 2012-ben a párizsi Musée d'Orsay megvásárolta a Jelenet gróf Somsicsék kertjében című Ripl Rónai alkotást, amelyet állandó kiállításon mutatnak be. 105 éve született Grigori Csukraj, szovjet-orosz filmrendező, a Ballada a katonáról alkotója. Ugyancsak 1921. május 23-án született Bender

0: Zsolt, Liszt Ferenc díjas operaénekes, kiváló művész, a Magyar Állami Operaház örökös tagja. Baritonját Európa számos operaházában hallhatta a közönség. Kiváló oratórium és dalénekes is volt. 1936-ban e napon született Györgyei Klára, író, műfordító, kritikus. Angolra fordított a többek között Örkény István Macskajáték és Kulcskeresők című darabját. 1946. május 23-án született Gergely András, történész, diplomata. Kutatási területét elsősorban a 19. századi magyar eszme, politika és társadalom történet képezte. 1988-ban csatlakozott a Magyar Demokrata Fórumhoz. Részt vett az ellenzéki kerekasztal munkájában. 1786-ban e napon halt meg gróf Benyovszky Móric utazó, Madagaszkár királya. 1901. május 23-án halt meg Vol Janka, költő, író, szerkesztő. Négy nyelven foglalkozott irodalommal, sokat fordított angolból. Ő volt az első nő, aki a Magyar Tudományos Akadémia megbízásából fordítást végzett. Kortárs francia szépirodalmi és filozófiai műveket tolmácsolt. 1906. május 23-án halt meg Henrik Ibsen, norvég író, költő. A világhírt életműve első korszakában született két romantikus, történelmi témájú drámai költeménye hozta meg számára, a Brand és a Pergünt. 40 éve távozott e világból Karsai Elek, történész, levéltáros, az 1945 és 90 közötti magyarországi történetírás jelentős, meghatározó alakja. Fő kutatási területe a két világháború közötti Magyarország, s főként a második világháború időszakának története. 15 éve nincs köztünk Cségyi Mesi Éva, irodalomtörténész, kritikus. Kutatási területe a stíluselmélet, stílustörténet, illetve a romániai magyar irodalom volt. Cségyi Mesi Éva a romániai magyar szellemi közélet egyik vezető alakja volt. Munkásságát számos kitüntetéssel ismerték el.
1: A mai multidézőt Szikora József készítette.

Szekeres Tamás gitározott. Kedves hallgatóink! Az esti harangszót követően rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. 19 óra van.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözlégy Mária, kelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: őket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmad alatt. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhetben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja,
6: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
6: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Amen.
5: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
6: Minden.

0: Kedves hallgatóink, rózsafűzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük, örömhír mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 19 óra 33 perc. Híreket mondunk. A szerkesztő Rátonyi Sára, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó estét kívánok! A közjó és a teremtett világ védelmének fontosságáról beszél 14. Leó pápa az olaszországi Acerra városában tett lelkipásztori látogatásán. Számolt be róla a Vatican News. A katolikus egyházfő a Nápoly környéki úgynevezett tüzek földjén találkozott a térség polgármestereivel és a környezetszennyezés által érintett családokkal. 14. Leó pápa úgy fogalmazott, az életet kell választani és meg kell szabadulni a halál kultúrájától, amelyet a közöny és a felelőtlenség táplál. A Vatican News cikke szerint a Szentatya hangsúlyozta, a környezetvédelem és az oktatás közös felelősség, amely nélkül nincs valódi társadalmi megújulás. Vizsgálóbizottságot állított fel a MOL a tiszaújvárosi Olefin együzemben történt robbanás körülményeinek kivizsgálására, közölte szombaton a vállalat az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a cég továbbra is együttműködik a hatóságokkal, és megkezdődtek az érintett üzemegység biztonságos leürítési munkálatai is. A MOL közölte, két sérült munkatársat már hazaengedtek a Miskolci kórházból, további 7 dolgozó állapota stabil, de még kórházi kezelésre szorulnak. A vállalat hangsúlyozta, a baleset nem veszélyezteti Magyarország üzemanyagellátását. Újra mindkét vágányon közlekedhetnek a vonatok Gyománál, miután helyreállították a múlt heti kisiklásban megrongálódott vasúti pályát, írta közösségi oldalán Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója. A szombati tájékoztatás szerint a helyreállítás során több száz méteren építették újjá a pályaszakaszt, és kicserélték a sérült sineket, valamint betonaljakat. Hegyi Zsolt kiemelte, az egyvágányú közlekedés az elmúlt napokban sem okozott jelentős fennakadást, a vonatok jellemzően csak néhány perces késéssel közlekedtek. Határozottabb NATO fellépést sürgetett Oroszországgal szemben Petr Pavel, cseh államfő, a The Guardian brit napilapnak adott interjújában. A korábbi NATO tábornok úgy fogalmazott, a szövetségnek egyértelműen jeleznie kell, hogy kész megvédeni keleti határait, akár orosz repülőgépek lelövésével is, ha szükséges. Petr Pavel szerint Moszkva évek óta tudatosan teszteli a NATO reakcióit, miközben a nyugati szövetség gyakran túl óvatosan válaszol. A cseh elnök hangsúlyozta, Oroszországgal szemben csak az erő és az egyértelmű fellépés lehet visszatartó hatású. A dán Jonas Vingegaard nyerte a Giro d'Italia 14. szakaszát, és ezzel átvette a vezetést az összetetben. Az MTI szombati beszámolója szerint a Visma Lease a Bike kerékpárosa a hegyi befutó előtt néhány kilométerrel indított támadást, és közel 50 másodperces előnnyel ért célba. Jonas Vingegaard ezzel már a harmadik hegyi szakaszát nyerte meg az idei olasz körversenyen. A korábbi összetett éllovas, a portugál Alfonso Eulálio a második helyre csúszott vissza. Végül hazánk időjárásáról. Derült vagy gyengén fátyol felhős, száraz idő várható estére. Az északias szél többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz, csak néhol élénkülhet meg a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 16 Celsius fok között valószínű. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket! Varázsdoboz. Mesés irodalom.
4: Wilhelm és Jakob Grimm, Hamupipőke. Fordította és átdolgozta Benedek Elek.

0: Volt egyszer egy gazdag ember, s annak felesége is egyetlen egy leánya. Egyszer nehéz beteg lesz az asszony, s mert hogy érezte a halála óráját, ágyához hivatja a leányát, s mondja neki. Édes lányom, érzem, hogy közelek halálom órája. Csak azt az egyet kötöm lelkedre, maradj jó, mint eddig voltál, s akkor megsegít az Isten. Ne sírj, édes lányom, lenézek rád az égből, s veled leszek mindig. Többet nem mondott az asszony, lehunta a szemét, s meghalt. Na, eltemették az asszony nagy pompával, elsiratták nagy jajszóval, aztán telt, múlt az idő, de a lány nem feledte édesanyját, minden nap kiárt a sírjához, ott szíve szerint kisírta magát. De azt sem feledte el, hogy mit kötött a lelkére az ő édesanyja, s olyan jó, olyan szelíd volt azután is, mint annak előtte. Gondolta a gazdag ember, mégsem hagyja anya nélkül ezt a leányt, s esztendő múlva asszonyt hozott a házhoz, kinek két leánya volt. Szép leány volt mind a kettő, de amilyen szép, épp olyan gonosz lelkű mind a kettő. Haj, szegény árva, még csak most lett igazán szomorú az élete. Egy nap, két nap alig, hogy eltelt, a mostoha testvérek nem engedték meg, hogy az árva velük egy szobában legyen. Kikergették a konyhára. Ott a helyed, mondták. Aki enni akar, dolgozzék. Azám, hiszen ezt jól mondották, csak hogy ők maguk bezzeg nem dolgoztak, mint csak azon járt az eszük, hogy milyen ruhát vegyenek fel magukra, s még ők szebbnél szebb, cifrábbnál cifrább ruhában jártak, az árvának odadobtak valami rongyot, s kicsi gyenge lábára durva facipőt húzattak. Hajnaltól késő estig folyton dolgozott az árva, sütött, főzött, mosott, sepregetett, s még az sem volt elég. A gonosz lelkű lányok borsót, slencsét kevertek a hamuba, s megparancsolták, hogy azt a hamuból szemelje ki. Haj, még ez sem volt elég. Hiába dolgozott, folyton csúfolták, s este, mikor alig állott gyenge lábán, nem engedték, hogy ő is puha ágyban feküdjék, hanem a tűzhely mellé, a hamuba fektették. Emiatt mindig poros, piszkos volt a szegény árva, s most még csúfnevet is adtak neki. Elnevezték Hamubipőkének. Telt múlt az idő, egyszer a gazdag ember vásárba készült, s kérdezte a lányokat, hogy mit hozzon nekik. Szép ruhákat, mondotta az egyik. Gyöngyös drága követ, mondotta a másik. Hát neked mit hozzak, hamupipőke? Ne hozzon nekem, édesapám, sem ruhát, sem gyöngyöt, sem semmiféle drága követ. De amikor az erdőn át hazafelé jön, amely ág először legyinti meg a kalapját, azt törje le, s hozza haza nekem. Elment az ember, a vásáron vett a két leányának cifraruhákat, gyöngyöket, drágaságokat, aztán, amint jött át az erdőn, a kalapját meglegyintette diófának lombos ága, azt letörte, s hazahozta hamupipőkének. Bezzeg nevettek, csúfolódtak a leányok, de hamupipőke nem törődött velük. Megköszönte a faágat, kivitte a temetőbe, ott az anyja sírján elültette, könnyeivel öntözte, s ím az ág megfogant, nőtt, növekedett szemlátomást. Még egy hét sem telt el belé, nagy erős fa növekedett a gyenge ágból. Nagy erős fának az ágai közt minden nap ott repdesett egy fehér madárka, s ez a fehér madárka mindent ledobott, amit csak a hamupipőke szíve kívánt. Történt egyszer, hogy a király három napig tartó bált adott, s arra valahány szép lány volt az országban, mind meghívta, hogy a fia válasszon közülük feleséget magának. Na bezzeg örültek a mostoha testvérek. Mindjárt beparancsolták hamupipőkét, szépen megfésültették a hajukat, fényesen mázoltatták vele a cipellőjüket, s dicsekedtek nagy fennen, hogy őket a király bálba hívta. Hamupipőke mindent elvégzett rendben, amit parancsoltak, de ő neki is szegénynek nagy kedve lett volna elmenni a bálba, s kérte, olyan szépen kérte a mostoháját, hogy vigye el őt is.
1: Ugyan bizony, mit gondolsz? Mondotta a mostoha. Hiszen csupa piszok vagy. Ruhát sincsen bálba való, cipőt sincsen táncra való. Mit akarsz?
0: De Hamupipőke csak kérte tovább az anyját, olyan szépen kérte.
1: Jól van, mondta az asszony. Egy véka lencsét a hamuba öntöttem. Ha azt 2 órának a leforgásán kiszemeled, jöhetsz a bálba te is.
0: Kiment Hamupipőke nagybúsan a kertbe, s szólította az ő kedves galambjait.
2: Gyertek, gyertek, galambocskák, szedjétek fel a magocskát. Gyertek, gyertek, szemeljétek, szebbje legyen a tiétek.
0: Abban a pillanatban beröppent a konyhára 2 fehér galamb. 2 fehér galamb után egy sereg gerlice, aztán még egy sereg mindenféle madár, aztán szedték, szemelgették, lencsemagot csipegették, mit begyükbe, mit kosárba, s még nem is volt 1 órája, készen voltak. Elrepültek ki a kertbe, ki erdőbe. De repült Hamupipőke is a lencsével, mutatta a mostohának nagy örvendezéssel.
1: Jó, jó, mondta a mostoha, de mégsem jöhetsz, mert nincs ruhád bálba való, nincs cipellőd táncra való.
0: Sírt Hamupipőke keservesen, hullott a könnye, mint a zápor eső, de bizony sírhatott, a mostoha most meg azt mondta.
1: Ha 2 véka lencsét kiszemelsz a hamuból 1 óra alatt. Nem bánom, gyere te is!
0: Bizonyos volt abban Atta gonosz lelke, hogy annak már nem lesz képese. Azzal beleöntött a hamuba 2 véka lencsét. Hamupipőke pedig kiszaladt a kertbe, szólította az ő kedves galambjait.
2: Gyertek, gyertek, galambocskák, szedjétek fel a magocskát, gyertek, gyertek, szemeljétek, szebbje legyen a tiétek.
0: Jött a 2 fehér galamb azonnal, beröppentek a konyhára, s repültek a 2 fehér galamb után a gerlicék, s mindenféle madarak, aztán szedték, szemelgették, lencsemagot csipegették, mit begyükbe, mit kosárba, s még nem is volt 1/2 órája, készen voltak. Elrepültek ki a kertbe, ki erdőbe. Repült Hamupipőke is a mostohához, gondolta, na most már őt is elviszik a bálba.
1: Hiába, hiába, mondta a mostohája, nincsen ruhád bálba való, nincs cipellőd táncra való.
0: Azzal bement a lányaihoz, azokat felcicomázta, s ment velük a bálba. De ment Hamupipőke is az anyja sírjához, kisírta magát szíve szerint, aztán feltekintett a diófára, s kérte szépen.
2: Rázd meg magad, szép diófám, aranyruhát rázz én rám.
0: Ott repkedett a fehér madárka az ágak között, ágról ágra röppent, szökkent, s ím hullott az ágak közül aranyruha, ezüstkendő, selyemcipő, arancsattos kalárisgyöngy, fehér, piros hely. De szép volt, gyönyörű volt minden, ami reá hullott.

Fölment a királyi palotába Hamupipőke, és amikor belépett, minden szem csak ránézett. A királyfi megszaladt hozzá, táncra kérte, s egész este mind csak vele táncolt, másra nem is gondolt. Mit gondoltok, vajon megismerték-e Hamupipőkét a mostohák? Dehogy ismerték, dehogy ismerték, hanem azért majd megpukkadtak az irítségtől. A királyfi folyton faggatta Hamupipőkét, hogy kinek a lánya, de Hamupipőke nem mondta meg. Hiszen majd megtudom én, gondolta magában a királyfi, s hogy a bálnak vége lett, utána sompolygott. De Hamupipőke, mikor a házukhoz ért, a sötétben félresurrant, felmászott a galambok házába. Abban a pillanatban ért haza Hamupipőke apja is, s mondja neki a királyfi, hogy az a csodaszép leány felmászott a galambok házába. Vajon nem az ő lánya-e? Talán csak nem Hamupipőke, gondolta magában a gazdag ember, s fölmászott utána, de már nem talált ott senkit. S mikor bementek a házba, Hamupipőke már ott feküdt a hamuban piszkos ruhájában. A szép ruhát, mindenféle ékességet már azelőtt kivitte az anyja sírjára. A madárka elvette, s ő, mint a gondolat, oly sebesen hazaszaladt. Másnap, mikor ismét bárba mentek a házbéliek, Hamupipőke kiment a temetőbe, és ismét kérte a diófát. Rázd meg magad, szép diófám, aranyruhát ves én reám. A fehér madárka most még ragyogóbb, még díszesebb ruhát vetett rá, és mikor Hamupipőke belépett a palotába, majd megvakult a vendégsereg a szertelen ragyogástól. A királyfi tüstén szaladt hozzá, kézen fogta, táncoltatta, s egész este mással nem is táncolt, mással nem is gondolt. Mikor a bálnak vége lett, a királyfi megint utána ment Hamupipőkének, de a háznál a lány hirtelen besúrant a kertbe, ottan felmászott egy nagy körtefára, s a királyfi nem tudta elgondolni, hová tűnhetett. Eközben hazajött Hamupipőke apja, s mondta neki a királyfi. Idáig kísértem azt a csuda szép leányt, de itt eltűnt a szemem elől.

De volt, amilyen volt eddig a ruha. Most a madárka olyan pompás, olyan ragyogó, olyan tündöklő ruhát vetett le, s cipellőt is színaranyat, hogy mikor Hamupipőke belépett a palotába, a vendégsereg nem győzte csodálni. A királyfi mindjárt mellette termett, Hamupipőkével táncra kerekedett, s el sem eresztette, míg a bálnak vége nem szakadt. Most is haza akarta kísérni a királyfi, de Hamupipőke addig került, fordult, hogy a palotából nagy hirtelen eltűnt, s a királyfinak szemeszája koppant. No, de nem baj, mert a királyfi sem esett a feje lágyára. A bál alatt a garádicsokat szurokkal behintette, s mikor Hamupipőke nagy sietve szaladt le a garádicson, a bal lábáról leesett az aranycipő, s ott ragadt. A királyfi kiment, a cipőt fölvette, eltette, s másnap reggel ment egyenesen a gazdagember házába, s mondta neki. Ihol, itt a cipellője annak a csudaszép leánynak. Akinek a lábára talál ez a cipellő, az lesz az én feleségem. Bemegy a gazdagember a feleségéhez, mondja neki, hogy mi történt. Tyű, lett erre öröm! Egyszeribe hívták a legidősebb leányt, hogy próbálja fel a cipőt. Azám, csak hogy hiába kínlódott, a sarkát nem tudta belenyomni az icipici aranycipellőbe. Vág le a sarkadat, biztatta az anyja. Ha királyné leszel, úgysem kell gyalogjárnod. A lány nem sokáig gondolkozott, a sarkát lenyisszentette egy késsel, s kibicegett a királyfihoz. Az meg csak nézte a leányt, sehogy sem hasonlított ahhoz, akit ő három este táncoltatott, de hát nem másolhatta meg a szavát, mert hogy talált a cipellő. Lóra pattant, ölébe ültette a menyasszonyát, s elvágtatott vele. Éppen a temető mellett haladtak el, ott ült a diófán a két fehér galamb, s mind az búgta, burokkolta. Hely, királyfi, néz körül, vér folyik a cipőbül, az igazi menyasszony otthon ül még, ott bizony. Hallja a királyfi ezt a búgást, burukkolást, nézi a leány lábát, s hát csak úgy csorog a vér az aranycipőből. Nosza mindjárt megfordult, hazavitte a leányt, s ezt mondta. Ez nem az igazi menyasszony. Van-e még leány a háznál? Van, hogy ne volna, mondták, s a második leány is levágott a sarkából, felhúzta a cipőt, s a királyfi most ezzel vágtatott el. De amikor a temetőhöz értek, a két fehér galamb megszólalt, s mindaz bukta, burukkolta. Hely, királyfi, néz körül, vér folyik a cipőbül, az igazi menyasszony otthon ül még, ott bizony. Nézi a királyfi a leány lábát, hát csak ugyan csurog a vér ennek is a lábából. Nosza hirtelen megfordult, hazavágtatott, s mondta nagy haraggal. Ez sem az igazi, mutassátok meg nekem az igazit. Nincs itt még egy leány? Van, mondta az ember, de az amolyan... Hamupipőke. Piszkos, rongyos, mindig a hamuban fekszik, nem hozzád való az felséges királyfi. Eleget beszélt a mostoha is, hogy így meg úgy, de a királyfi nem engedett, be kellett vezetni Hamupipőkét. Na, bejött Hamupipőke, de nem voltám piszkos, arcát, kezét szépen megmosta, s bár rongyos volt a ruhája, olyan szép volt, hogy a napra lehetett nézni, de rá nem. Mindjárt felpróbáltatták vele a cipellőt, s hát olyan könnyen csusszant fel, hogy az csupa csoda. Te vagy az én igazi menyasszonyom, kiáltotta a királyfi nagy örömmel. Hely, de elfehérettek a leányok, hely, de pukkadtak a méregtől, a bosszúságtól. De a királyfi ügyet sem vetett rájuk. Szépen kézen fogta Hamupipőkét, fölemelte a nyeregbe, s elvágtatott vele. Most is a temető mellett haladtak el, s a fehér galambok már messziről búgták, burukkolták. Szép királyfi, néz körül, nem foly vér a cipőbül, az igazi menyasszony öledben ül, ott bizony. Mikor aztán odaértek a fa alá, a két fehér galamb leröppent a fáról, az egyik szállott Hamupipőkének a bal vállára, a másik a jobb vállára.

Így mentek a király palotájába. Ott mindjárt megtartották a lakodalmat, s éltek együtt, mint két gilicemadár. Aki nem hiszi, járjon utána.

Wilhelm és Jakob Grimm hamupipőke. Fordította és átdolgozta Benedek Elek. Felolvasta Kovács Vanda. Hangmérnök Liszkai Károly. Zenei szerkesztő Lacó Zoltán Vince. Rendező E. Román Kata.

Este van már, kis ágyamba térek, tőled csendes nyugodalmat kérek. Jó éjszakát apának, anyának, jó éjszakát az egész világnak. Ámen.

0: Sebestyén János orgonált.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Holnapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
3: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
5: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
1: Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra. Híreket mondunk. A szerkesztő Rátonyi Sára, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó estét kívánok! A közjó és a teremtett világ védelmének fontosságáról beszélt 14. Leó pápa az olaszországi Acerra városában tett lelkipásztori látogatásán. Számolt be róla a Vatican News. A katolikus egyházfő a Nápoly környéki úgynevezett tüzek földjén találkozott a térség polgármestereivel és a környezetszennyezés által érintett családokkal. 14. Leó pápa úgy fogalmazott, az életet kell választani és meg kell szabadulni a halál kultúrájától, amelyet a közöny és a felelőtlenség táplál. A Vatican News cikke szerint a Szent Atya hangsúlyozta, a környezetvédelem és az oktatás közös felelősség, amely nélkül nincs valódi társadalmi megújulás. Vizsgálóbizottságot állított fel a MOL a tiszaújvárosi Olefin együzemben történt robbanás körülményeinek kivizsgálására, közölte szombaton a vállalat az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a cég továbbra is együttműködik a hatóságokkal, és megkezdődtek az érintett üzemegység biztonságos leürítési munkálatai is. A MOL közölte, két sérült munkatársat már hazaengedtek a Miskolci kórházból, további 7 dolgozó állapota stabil, de még kórházi kezelésre szorulnak. A vállalat hangsúlyozta, a baleset nem veszélyezteti Magyarország üzemanyag ellátását. Újra mindkét vágányon közlekedhetnek a vonatok Gyománál, miután helyreállították a múlt heti kisiklásban megrongálódott vasúti pályát, írta közösségi oldalán Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója. A szombati tájékoztatás szerint a helyreállítás során több száz méteren építették újjá a pályaszakaszt, és kicserélték a sérült sineket, valamint betonaljakat. Hegyi Zsolt kiemelte, az egyvágányú közlekedés az elmúlt napokban sem okozott jelentős fennakadást, a vonatok jellemzően csak néhány perces késéssel közlekedtek. Határozottabb NATO fellépést sürgetett Oroszországgal szemben Petr Pavel, cseh államfő, a The Guardian brit napilapnak adott interjújában. A korábbi NATO tábornok úgy fogalmazott, a szövetségnek egyértelműen jeleznie kell, hogy kész megvédeni keleti határait, akár orosz repülőgépek lelövésével is, ha szükséges. Petr Pavel szerint Moszkva évek óta tudatosan teszteli a NATO reakcióit, miközben a nyugati szövetség gyakran túl óvatosan válaszol. A cseh elnök hangsúlyozta, Oroszországgal szemben csak az erő és az egyértelmű fellépés lehet visszatartó hatású. A dán Jonas Vingegaard nyerte a Giro d'Italia 14. szakaszát, és ezzel átvette a vezetést az összetetben. Az MTI szombati beszámolója szerint a Visma Lease a Bike kerékpárosa a hegyi befutó előtt néhány kilométerrel indított támadást, és közel 50 másodperces előnnyel ért célba. Jonas Vingegaard ezzel már a harmadik hegyi szakaszát nyerte meg az idei olasz körversenyen. A korábbi összetett éllovas, a portugál Alfonso Eulálio a második helyre csúszott vissza. Végül hazánk időjárásáról. Derült vagy gyengén fátyol felhős, száraz idő várható estére. Az északias szél többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz, csak néhol élénkülhet meg a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 16 Celsius fok között valószínű. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket! 20 óra 4 perc. A héten történt.
6: Kedves hallgatóink! Közéleti összeállításunk 23. évfolyamának 21. számát hallják. A mikrofonnál
7: Nagy György András
6: és a szerkesztő Pécsi Krisztina.

0: Ízelítő adásunk tartalmából.
1: Pünkösd ünnepe.
0: Caritas táborok.
1: A betegek érdekében.
0: Thomas Jeffersonra emlékezünk.
2: Thomas Jefferson Virginiába született 1743-ban. Egy közepes gazdagságú ültetvényes családban. Hát a rabszolgaság a számukra egy olyan rendszer volt, amiért nem rajongtak, nem dicsőítették, de azt mondták, hogy őseiktől örökölték, nem tudnak meglenni nélküle, nem tudják hogyan felszámolni. Maga Jefferson fiatal korában többször is elítélő nyilatkozatokat tett a rabszolgaságról.
1: Csáki Pál, szakadék.
0: India új utakon.
1: Lovas terápia.

0: Pünkösd ünnepe kapcsán Veres András győri megyés püspök mondja el gondolatait.
1: Az egyház számára, a világegyház számára egy nagyon szép ünnep, így a helyi egyházak is nagy ünnepélyességgel ürik ezt meg, hiszen az egyház születésnapjáról, a Szentlélek kiáradásáról szól az ünnep. Jézus mennybe menetele előtt megígérte, hogy elküldi a Szent Lelket, aki vezetni fogja az által alapított közösséget, és a tanításban főként segítője lesz az apostoloknak. Erre emlékezünk, és ezt ünnepeljük. Legtöbb helyen ezt bérmálással is összeszokták kötni, legalábbis a székes egyházakban, és azon kívül pedig minden helyi közösség ezt szép népszokásokkal kiegészítve is ülte meg korábban. Ezek közül még néhány fönnmaradt mind a mai napig, és bízunk benne, hogy idén is örömben, lelkesedéssel tudjuk ünnepelni ezt a napot, hiszen ilyenkor az egyházhoz való tartozásunknak az ünnepe ez, tehát egyfajta lelkiismert vizsgálatot is kell tartanunk, hogy milyen az én egyházhoz való viszonyom, mennyire vagyok kész az egyház ügyében, építésében részt venni, mit teszek én Krisztus egyházáért. Azt gondolom, mind olyan kérdés, amely napjainkban különösen aktuálissá vált.
2: A korai keresztények gyakran az egész húsvétot követő 50 napos időszakot pünkösdnek nevezték. A húsvét időszak lezárásának tekintették.
1: Pünkösd várás az egész időszak, hiszen minnyájan annak a várakozásában vagyunk, amit Jézus ígért, hogy a Szent Lelket fogja elküldeni, és nem csak az apostoloknak, nem csak a korabeli Krisztus követőknek, hanem az idők végezetéig az egész egyháznak, mint közösségnek. Ezért ez egy kiváló, nagyon szép ünnepe.
2: Az ünnep liturgikus színe a piros, illetve szimbóluma a lágnyelv vagy a galamb.
1: Igen, ezek bibliai képek, hiszen tudjuk, hogy Jézus megkeresztelkedésekor is a lélek galamb képében ereszkedett le Jézusra, vagy éppen pünköskor tüzes lángnyelvek kettek a heves szélzúgás közepette az apostolok feje fölött. Tehát ezek a szimbólumok a Szent Lélekre utaló jelek, éppen ezért használjuk ma is a liturgiában. A tűz pedig a szeretetnek, a lángoló szeretetnek a tüze, annak a színe, ez megmutatkozik a liturgikus öltözékben és a díszítésekben egyaránt.
2: Veres András, győri megyéspüspököt hallották.

0: A Katolikus Caritas programjairól Zagyva Rihárd országos igazgató számol be.
1: A zöldelő kertek programja a Katolikus Caritasnak hosszú évek óta tart, és idén már márciusban elindult a vetőmagok átadásával a családok részére. Ugyankor további eleme, hogy palántákkal is támogatjuk a rászoruló családokat, és végigkísérjük ezt a folyamatot egészen majd a zöldség betakarításáig. Most ezekben a napokban kaptunk a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemtől például 15 ezer palántát. Egy hosszú 7 éves együttműködés most már ez, hogy ők készítik velünk előre egyeztetett palántákat, hogy hasznos segítsége legyen ez is a zöldelő kertek programnak. És éppen most vettük át, és azonnal el is juttattuk egy napon belül a családok számára az ország számos pontjára. 12 egyházmegyei Caritas térte, hogy aztán még gyorsan eljusson a Caritas csoportokhoz, az önkéntesek azonnal elviszik a rászoruló családokhoz, és a földbe kerül, hogy minél szebb növény, és aztán majd zöldség legyen belőle. De emellett a felzárkóztató programunkban is nagyon hasznosak ezek a palánták, hiszen ott folyamatosan foglalkozunk úgy családokkal, hogy a kertek megművelése az egy fontos szempont, és az öngondoskodás segítése benne van a programban egész évben, és ezek a palánták is hozzájárulnak ehhez a munkához.
2: Tehát akár úgy is felfoghatjuk, hogy ezek a palánták nevelő célzatúak.
1: Mindenképpen. Ez nagyon fontos, hogy ezek a palánták nem adományok, nem csupán ajándékok, hanem egyszerre jelentenek bizalmat, hosszú távú együttműködést, öngondoskodást. Ez egy olyan hosszú távú szociális munkának a része, amiben egy együttműködés zajlik. Mi tudunk valamit biztosítani a család számára, jelen esetben vetőmagot, pelenkát, segítséget, tanácsadást. Ők pedig hozzáteszik, amit ők tudnak megvalósítani, előtetik, gondozzák, gyomlálják, kapálják, és végigkísérik, amíg gyönyörű zöldségek lesznek belőle.
2: Tehát ezek a palánták zöldségpalánták. Gondolok itt a paprikára, igen, paradicsomra, salátára.
1: Igen, és még uborka, tök, ilyen, összesen 8 féle ilyen palántát tudtunk biztosítani sem.
2: A Caritas minden évben meghirdeti a váranyár vagy váratábor akcióját. Idén is a rászoruló gyermekek mehetnek nyaralni, üdülni?
1: Igen, amikor így azt mondjuk, hogy én vár a nyár program, vagy kampány, vagy akció, akkor mindig egy ilyen ideglenes dologról beszélünk, vagy olyan, mintha ez tényleg csak egy ilyen rövid program lenne, egy aktualitás, de ez egy évtizedek óta visszatérő kezdeményezéssel Caritasnak is, hogy rászoruló, kifejezetten olyan hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatását, nyári programjait segítse, ami nem csupán egy szabadidős program, hanem egy ilyen valós segítséget jelent egyszerre a családoknak, akik nem tudnak ebben az időszakban gondoskodni a gyermekről, akár anyagi nehézség miatt, akár a munkahelyi kötelezettségek miatt. Másrészt pedig a gyermekek fejlesztését is elősegíti olyan kulturális, szabadidős és fejlesztő programokkal készülünk, amelyek számukra igazi élmény, amelyekre nem volt esélyük eddig. Nagyon sokan ezen gyerekek közül nem voltak még a falujukon kívül, vagy nem voltak még egyáltalán táborba. Nem tudják, hogy mit jelent a Balaton. És ezek nagyon fontos dolgok, hogy ezen dolgokon túl pedig még igyekszünk olyan speciális fejlesztő programokat is bevinni, ami értéket közvetít számokra.
2: Egész Kárpát-medencéből várják a gyermekeket?
1: Többnyire, mint minden programunk, általában a hazai rászorulók, családok, gyermekek számára szól, de mindig figyelünk arra, hogy a határon túli nehéz sorsú magyar családok, hogy gyermekek is részt vehessenek a programjainkban. Ebben az esetben is így van ez, és kárpátaljai gyermekek érkeznek például a általunk fenntartott balatoni táborhelyünkre az első, rögtön az első héten. Ez is itt szimbolikus, ugyanakkor folyamatosan összesen 4000 gyermek táborozik majd, akiknek a többsége magyarországi gyermek.
2: Az elmúlt táborokat miként tudná összefoglalni?
1: Mindenképpen úgy, hogy hogy ezek nem csupán táborok, hanem a tábor nemes értelmében az élményt adó tábor mellett valóban olyan értéket, közösségépítést, fejlesztést jelentenek a számukra, amik bízunk benne, hogy maradandó nyomot hagynak a gyermekekbe. És ez nem csak egy egyszeri alkalom, ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezekkel a gyerekekkel mi egész évben foglalkozunk. Vagy a felzárkóztató programjainkból érkeznek, vagy olyan helyekről, ahol a Caritas intézményei, plébániai csoportok foglalkoznak velük évközben is, és nem csak ez az egy hét az, amikor valamilyen tevékenység zajlik ezekkel a gyermekkel. És ez nagyon fontos dolog, hiszen egy hosszú távú segítségnyújtás, egy hosszú távú szociális munka része ez is.
2: Csatlakozhatunk a gyermekek ellátásához, vagy szabadidős tevékenységéhez?
1: Természetesen is nagyon fontos is lehet ez az összefogás, hiszen ezeket a gyerekeket már kiválasztották a munkatársak, önkéntesek, már szervezzük a táborokat, már tudjuk, hogy hol lesznek ezek a táborhelyek. Ugyanakkor az, hogy ez jó minőségbe meg tudjon valósulni, hogy megfelelő eszközök, hogy az utolsó fejlesztéseket meg tudjuk csinálni, ugye mindig szükség van, hogy valamit változtassunk a táboron, vagy felújítás, vagy hogy megfelelő élményt adó és értéket adó programokat tudjunk számunkra biztosítani, ehhez bizony kellenek anyagiak, és ha az összefogás során sokan tudnak ehhez csatlakozni, akkor még hatékonyabb, még szebb és még több élményt adó programot tudunk számunkra biztosítani. Éppen ezért nagyon fontos az, hogyha valaki tud csatlakozni, és akár az adományvonal hívásával, akár személyes adománytámogatásával hozzá tud járulni, a Caritas honlapján lehet online támogatásra is, akkor ez egy valós segítségnyújtás lehet a hátrányos helyzetű gyerekek nyaraltatása szempontjából.
2: Zagyvarihárd országos igazgatóval beszélgettünk.

0: Mit vár az új egészségügyi kormányzattól? Aki válaszol, Balaton Péter a Magyar Kórházak és Rendelőintézetek Szövetségének főtitkára.
1: Az egészségügyi miniszter Hegedűs Zsolt és tanácsadója Karikó Katalin szerint válságban van az egészségügy.
2: Igazuk van, hogy válságban van az egészségügy, de valójában az egész világon válságban van az egészségügy, hisz a szabad munkaerő áramlás azt teszi lehetővé, hogy a jobb munkakörülmények és a magasabb bérek irányában egy folyamatos elvándorlás van. A válságot egyébként az is mutatja, hogy például meg tudott alakulni egy olyan szervezet, hogy orvosok határok nélkül, mert vannak olyan országok és vannak olyan területek, ahol nem válságban van az egészségügy, hanem nincsen egészségügyi ellátás. Tehát ez egy világszerte érzékelhető probléma. Úgy gondolom, hogy a nagyobb arányú képzés, illetőleg a képzésen belül a végzetteknek az ösztönzése olyan szakmák irányában, ami hiány szakmának tűnik, vagy kevésbé szívesen csinálják ezeknek a szakmák irányában, ösztönözni kell, hogy a végzett orvosok ezeket a szakmákat megtanulják és elvégezzék. Magyarországon tulajdonképpen az alapellátás az, amelynek a megerősítése esetén kevesebb szakorvosi óra számra, és hogyha erős az alapellátás, akkor kevesebb kórházi ellátásra lenne szükség. Ez viszont az alapellátást teljes egészében reformálni kéne. Valójában az alapellátásban az utolsó pozitív döntés, amely a mai helyzetet is még lehetővé teszi, ez 1990-es évek elején, az első kormány idején történt, amikor az alapellátásban lévő dolgozó orvosokat, magánosították, és lehetővé tették, hogy magáncégként vagy magánorvosként ezt az ellátást elvégezzék. Én úgy gondolom, hogy ezen a vonalon kéne tovább folytatni a gondolkodást, illetőleg a különböző képzettségű, szakképzettségű alapellátásban dolgozó orvosoknak az együttműködését kéne ösztönözni, hogy minél kevesebben jussanak tovább a betegek közül, és minél többen gyógyuljanak meg ezen a szinten, amennyiben ez lehetséges.
1: A problémákat, amelyeket említett, hogy azok hosszú távú megoldást igényelnek?
2: Én úgy gondolom, hogy igen. Tehát az egészségügyet be lehet jó döntéseket hozni, de a politikától elvárt gyorsaságú eredményt viszont nem lehet elvárni.
1: Balaton Péter a Magyar Kórházak és Rendelőintézetek Szövetségének főtitkára nyilatkozott.

0: 200 évvel ezelőtt, 1826-ban hunyt el az Amerikai Egyesült Államok egyik leghíresebb alapítóatyja. Thomas Jefferson életéről volt szó a Rubikon est rendezvényén. Az előadó, Háner Péter, az intézet főigazgatója volt. Vele beszélgetünk.
1: Thomas Jefferson Virginiába született 1743-ban. Egy közepes gazdagságú ültetvényes családban. Hát a rabszolgaság a számukra egy olyan rendszer volt, amiért nem rajongtak, nem dicsőítették, de azt mondták, hogy őseiktől örökölték, nem tudnak meglenni nélküle, nem tudják hogyan felszámolni. Maga Jefferson fiatal korában többször is elítélő nyilatkozatokat tett a rabszolgaságról, sőt egyszer egy törvény az Egyesült Államok megalakulása után javaslatot tett arra, hogy az újonnan létrehozott államokban ne engedélyezzék a rabszolgaságot. Azzal a céllal, hogyha ezt a délkeleti államokra korlátozzák, előbb-utóbb magától meg fog szűnni, ezt egyetlen szavazattal leszavazták. Elnöksége alatt csak annyi történt, hogy 1808-tól megszűnt az Afrikából való rabszolga behozatal. Tehát ez a nemzedék reménykedett abból, hogy ahogy északon megszűnt a rabszolgaság fokozatosan, hát szinte magától, ugyanúgy meg fog majd szűnni délen is, de hát az angol ipari forradalom gyapot igénye ezt aztán nem tette lehetővé.
2: Milyen út vezetett a republikánus párt élére? Mennyire volt göröngyös, vagy mennyire volt sima?
1: Nagyon göröngyös volt, mert ez a nemzedék még nem fogadta el azt, hogy a pártok azok legitim politikai szervezetek, hanem meg volt győződve Európában és Amerikában egyaránt a politizáló elit, hogy az igaz hazafi az mindig a nemzet, a haza, az emberiség egészének a céljaival azonosul, és ezért nem hoz létre különböző érdekcsoportokat. Mindenki a saját csoportját tartotta a nemzeti érdekképviselőjének, és az ellenfeleit az önző pártoknak, a frakcióknak. De George Washington kormányzata alatt túl nagy, túl tágas, túl népes volt az amerikai társadalom ahhoz, hogy van ilyen egységes. Hát egy több milliós társadalom, mindig kialakulnak különböző érdekcsoportok. Úgyhogy hamarosan kialakult az a csoport, amelyik a központi kormányzatot kívánta megerősíteni és a nagy-britanniai utat járni politikailag, gazdaságilag. Ez lett volna a federalista párt, ez lett a federalista párt, és a másik oldalon létrejött egy olyan csoport, amely hát központi hatalom megerősítésnek a veszélyétől tartott, az egyéni jogokat és az államok jogait állította előtérbe, külpolitikai téren pedig francia barát volt. Ez lett a republikánus párt, aminek mai republikánus párta csak a nevében azonos, ez később. A mai republikánus párt 1854-től jött létre, ezért néha ezt a pártot úgy emlegetik, hogy demokrata republikánus párt, csak a demokrata jelzőkönyvben még pejoratív volt a 18. század végén.
2: Jefferson első elnöki időszakában nagyon népszerű volt. Több sikert ért el.
1: Ő képviselte a republikánus egyszerűséget, azt, hogy ellentétben a két előző elnökkel, George Washington és John Adams-el, sokkal egyszerűbben, közvetlenebbül viselkedett. A két előző elnök meghajolt, amikor üdvözölt valakit, Thomas Jefferson személyesen kezet szorított mindenkivel. Szertartásos fogadásokat tartott a korában a Fehérházban. Thomas Jefferson baráti vacsorákat rendezett, ahol közvetlenül beszélgetett politikusokkal, azok családtagjaival. Sőt, egyszer rettenetesen felháborította az angol nagykövetet, mert papucsba fogadta őt. Első elnöksége idejének a legnagyobb sikere az valószínűleg az volt, hogy megkétszerezte az Egyesült Államok területét. Akkoriban Louisiana néven emlegették a Mississippi nyugati vízgyűjtő medencéjét, amit 1800-ban Spanyolországtól megszerzett Franciaország. Ezért aztán Jefferson kormányzata először csak New Orleans városát kívánta megvásárolni a Mississippi torkolatánál, hogy a nyugati kereskedelmet ne kerüljön idegen kézbe. De Napóleon, az, hogy hát még egykor csak Bonaparte első konzul 1803-ban belátta, hogyha az aprócska Haitit nem tudja visszafoglalni az óceánon túl, akkor a hatalmas Louisiana biztos nem tudja megvédeni majd az angolokkal szemben, amikor kiújul a háborúja. Úgyhogy 1803-ban 15 millió dollárt eladta az egész, több mint 2 millió négyzetkilométernyi területet. Jefferson küldetett oda mindjárt egy expedíciót is, 1804-1806-ig a Meriwether Lewis és William Clark vezetésével 31 fős kis csapat eljutott a Mississippi-n, Missourin keresztül egészen a csendes óceánig, tengernyi kaland után hatalmas mennyiségű információval és tapasztalatokkal tértek vissza.
2: A második elnöki időszaka 1805-ben kezdődött, viszont itt már sokasodni kezdtek a kudarcok.
1: Igen, itt főleg az európai háború volt az, amely megnehezítette az Egyesült Államok helyzetét. A napóleoni háborúk idején vagyunk. Anglia csak olyan hajókat engedett be a kontinensre, amelyeket brit tisztviselők átvizsgáltak. A Angliával ellenséges Franciaország viszont ezeket a hajókat nem engedte. Ezeket a hajókat egyszerűen elkobozta. Tehát Jefferson olyan dilemma elé került, hogy egy békeszerető kormányzat mit tehet, amikor két nagyon erős fél háborúzik. Legkülönbözőbb intézkedésekkel kísérletezett, a kereskedelmi embargó volt a legjelentősebb, de ezzel tulajdonképpen csak az amerikai gazdaságot tudta megrendíteni, igazából nem ért el semmit. És belátta, és távozása előtt fel is számolta az embargót.
2: Jeffersonnak a híres nyilatkozata az amerikai függetlenségi nyilatkozat.
1: Igen, ezt nevezték egyesek amerikai hiszek egynek. 1776-ban, már egy éve folyt a háború, a függetlenségi háború Nagy-Britannia ellen, akkor az államok sorra belátták, hogy külföldi segítségre lesz szükség függetlenségi háborúban. Lázadó alatt alól nem kérhet külföldi segítséget, csak független állam, ezért minden államban győztek a függetlenség hívei, és felhatalmazták a kongresszust egy ilyen nyilatkozat megfogalmazására. A kongresszus azonnal kinevezett egy ötfős bizottságot. Az ötfős bizottság kinevezte két tagját, Adamset és Thomas Jeffersont, hogy készítsék el a vázlatot. Az idős Adams pedig rábízta a fiatal Thomas Jeffersonra, hogy készítse el ő, mert állítólag sokkal jobban tud írni, mint bárki más. Ezután Jefferson nekiült, és egy kis hordozható apocska írópadon szállásán megírta a vázlatot, amelyet azóta is meg kell tanulni minden amerikai állampolgárnak legalábbis bevezető sorait. Ami így szól, hogy magától értetődőnek tartjuk ezen igazságokat, hogy minden ember egyenlőnek teremtetett, teremtőjük bizonyos elidegenítetetlen jogokkal ruházta fel őket, melyek között ott van az élethez, a szabadsághoz és a boldogulásra törekvéshez való jog. E jogok biztosítására kormányokat állítottak fel az emberek között, melyek igaz hatalmukat a kormányzottak egyetértéséből nyerik. Hát ez akkoriban rendkívüli erejű forradalmi nyilatkozatnak számított.
2: Tulajdonképpen 1776 májusára a függetlenség hívei kerültek többségbe a kontinentális kongresszusban.
1: Igen, és hát ezt a nyilatkozatot végül is módosításokkal fogadták el. Jefferson úgy érzte, hogy szétcincálják, hogy megcsonkítják a nyilatkozatát, mert hosszú részeket kihagytak belőle, amelyek hát tényleg feleslegesek voltak. Ez, amit elmondtam, az a nyilatkozatnak az első egyötödéből származik, ez a pár mondat. A nyilatkozat túlnyomó részen négyötöde vádakkal halmozza el az angol kormányzatot, főleg az angol királyt, harmadik Györgyöt, mely között olyan igazságtalan vádak is voltak, hogy megalapította a rabszolgaságot a később Egyesült Államok területén, majd megakadályozta annak felszámolását, ezt a kongresszus azért túlzásnak tartotta, és ezt kihúzta ugyanúgy azokat a részeket, amelyekben Jefferson érzelmesen sajnálkozott azon, hogy el kell szakadni nagy-britanniai testvéreiktől.
2: Pontosan, hiszen a nyilatkozat első soraiban már nincs szó gyarmatokról, hanem az amerikai Egyesült Államok 13 államáról.
1: Igen, igen, így van.
2: Jefferson a függetlenségi nyilatkozatban megváltoztatta az emberi jogok klasszikus laktól származó felsorolását, amely így hangzott: élet, szabadság, tulajdon.
1: Igen, ez rengetegen vitatkoztak ezen különböző történészek, politikai gondolkodók, hogy miért váltotta fel a tulajdonnal a boldogulásra törekvést. Én azt hiszem, hogy az a legmeggyőzőbb gondolat, hogy Jefferson elkülönítette egymástól a beleszületett emberi jogokat és a társadalomban gyakorolható emberi jogokat. Az alapvető jogokat a legfontosabbnak tartotta az élet, szabadság, boldogulásra törekvés. Az összes többi jog az eszközjellegű jog, szólásszabadság, sajtószabadság, vallásszabadság, tulajdon, ami ezeket az alapvető jogokat biztosítja, ezeket védelmezi, ezeknek a gyakorlását teszi lehetővé.
2: Milyen hatást gyakorolt a nyilatkozat?
1: Közvetlen hatása az jelentéktelen volt egyelőre, de ahogy zajlott a függetlenségi háború, ahogy megjelentek európai segítőtársak a függetlenségi háborúban, úgy terjedt el világszerte a híre, úgyhogy néhány éven belül, 1780-as évek végére, amikor Jefferson nagykövet volt Franciaországban, akkor például Lafayette Marquis, a francia forradalom egyik első szakaszának egyik vezetője, már szobája falára bekeretezve kifüggesztette a függetlenség nyilatkozatot, és mellette egy üres keretet helyezett el a leendő majdani francia jognyilatkozat, az emberi és polgári jog nyilatkozata számára. Később idézték Európa szerte a legkülönbözőbb forradalmárok, és Latin Amerikában is elterjedt a híre azonnal.
2: Kérem, foglalja össze Jefferson politikai, társadalmi vagy irodalmi munkásságát.
1: Jefferson volt az a személyiség, aki saját bevallása szerint többre becsülte a jövő álmait a múlt tanulságainál. Egy kicsit idealista volt, egy kicsit túlzottan optimista emberképe volt. Ő azt hangoztatta, hogy reményei szerint, hogyha a felvilágosodás nézetei elterjednek, és minden ember a oktatás, ugye a tudomány fejlődésével belsővé teszi, elfogadja ezeket az elveket, akkor talán még kormányzatra sem lesz szükség, és ezért a teljes egyéni szabadság, a teljes sajtószabadság híve volt, ezt hangoztatta. Hát az igazság az, hogy volt egy ellenfeleinek volt igaza, az embereknek szüksége van erős kormányzatokra, hogy fenntartsa a rendet. Nagy-Britannia nem a francia forradalom útját járta, hanem az angol ipari forradalom gazdasági fejlődéseinek az útját. Szükség volt erős kormányzatra, szükség volt pártokra, de Jefferson álmai azóta is a féle amerikai hiszekednek számítanak, a féle ideális elveknek, amelyekre minden országnak szüksége van ahhoz, hogy nehéz időszakait át tudja vészelni.
2: Háner Péterrel, a Rubikon Intézet főigazgatójával beszélgettünk.

0: Új tavaszi bemutatóra készül az Udvari Kamara Színház. Ezúttal Csáky Pál Szakadék című darabját tűzik műsorukra. Andrássy Attilát, az Udvari Kamara Színház vezetőjét hallják.
1: Az az igazság, hogy Csáky Pálnak a Szakadék című darabja a kezembe került, és ez a pozsonyi sortűzről szól, amit ugye hát a Cseh Légió követett el 1919-ben a tüntető magyar lakosság ellen Pozsonyban. És ez egy megrázó történet, amit azért átdolgoztunk Szőke Andreával, és egy nagy sikerű darab kerekedett belőle. Van benne szerelem, van benne történelem, van benne egészen csodálatos dolgok jelennek meg benne, amiről hát apró részletekről tudok egyszer. Annélkül, hogy elárulnám valójában az előadás, részletekről tudok beszélni, mert nyilvánvaló, hogy végignéztük a monarchia szétesésének folyamatát, cseh szempontból is, ezt is bemutattuk, és egy izgalmas munkafolyamat volt, ami sikerrel végződött.
2: A téma nagyon komoly és felelősségteljes. A színészek hogyan mérték fel ezt a helyzetet?
1: A Udvari Kamara Színház színészei hozzászoktak ahhoz, hogy minden előadás előtt tanulmányokat folytatunk az adott korról, az adott eseményről, egyáltalán arról, hogy mi volt az akkori embereknek az én képe. Ez egy nagyon-nagyon izgalmas és tragikus kor, hiszen a boldog békeidőknek a vége. És egy feszültséggel teli, hosszú fegyverszünetnek a kezdete, mert ugye a két világháború valójában egy világháború, ami között van egy 22 éves szünet. Na most az előző boldog békeidők, ez a legnagyobb felemelkedés Közép-Európában a török dúlású. Tehát itt valami egészen rakétaként emelkedett az egész régió, és praktikusan az Osztrák-Magyar Monarchia és Amerika fejlődött leginkább ebben a régióban. Be kell ismerni, hogy az oroszok is nagyokat léptek előre. Viszont erre következett az első világháború, majd a szétesés. Úgyhogy ebben az időszakban az embereknek az én képe is változott, hiszen összeomlott az a biztonság, amit a boldog békeidőkben kiépítettek. Na most ez az, amit meg kellett, hogy értsünk ahhoz, hogy színre tudjuk vinni.
2: A részleteket Andrássy Attila, az Udvari Kamara Színház vezetője mondta el.

0: A Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány bekerült az OTP Bank adományozási programjába. A kampány céljáról Bozori Gabriella gyógypedagógussal, lovasterapeutával, ügyvezető alelnökkel beszélgetünk.
1: Hát az OTP Bank egyébként évek óta támogatja a Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány tevékenységét, és ennek az idei támogatásnak két fő célja van. Az egyik magának a lovasterápiás tevékenységnek a támogatása, ugyanis nálunk a Fóti Központban a lovasterápia mindhárom ága működik, ugye hipoterápiában, gyógypedagógiai lovaglás és lovastornában, illetve pszichológiai lovasterápia ágban vehetnek részt terápián azok a gyerekek, fiatalok, akik különböző diagnózissal rendelkeznek. És hát ezt most már, mivel hosszú évek óta végezzük ezt a tevékenységet, tudjuk, hogy ez nagyon hatékony tud lenni a gyerekeknek a mozgásfejlődése, egyensúly érzékének a támogatása, önállóság, önbizalom, koncentrációfejlesztés és a társas kapcsolatok területén. A másik fontos kiemelt terület, ami ebben a támogatásban részesül, az pedig az a szeptemberi programunk, amit az idei évben 22. alkalommal rendezünk meg. Ez a nemzetközi díjlovas verseny mellett minden évben rendezünk a sérült gyerekeknek egy lovasterápiás versenyt, illetve megszervezzük a Magyar Parasportbajnokságot, ami tulajdonképpen egy különleges sportesemény, hiszen itt sérült emberek vetélkedhetnek egymással, játékos formában valósul meg, és egy kicsit mindenki megmutathatja azt, hogy mit tud, mennyit fejlődött az elmúlt év során. És hát egyébként meg egy olyan társadalmi esemény, ahol szakemberek, sérült emberek, olyan családok, akik valamilyen problémával élő gyereket nevelnek, találkozhatnak, együtt tölthetnek három napot, ami lehetőséget ad a szakmai kapcsolatok ápolására is. De ugyanakkor azt gondoljuk, hogy egy nagyon fontos lehetőség az esélyegyenlőség előmozdítására, illetve ez az egész rendezvény hozzájárul ahhoz, hogy a fogyatékossággal élő embereknek javuljon a társadalmi elfogadottsága.
2: Évközben a lovas terápiával hány éves gyermekeket tudnak támogatni?
1: Hát alapvetően olyan 3 éves kor körül kezdhetik a lovas terápiát, de minden esetben akármelyik ágról is van szó, ezt megelőzi egy orvosi vizsgálat, és egyénileg döntünk arról, hogy ki mikor tud kezdeni, hiszen nem csak az életkor, hanem a testmagasság is nagy mértékben befolyásolja azt, hogy mikor kezdhető el a terápia, ugyanis vannak pici lovaink is, amik kisebb lovak, amik megfelelnek a gyerekeknek, de fontos azt megnézni, hogy ugye 3 éves kor alatt a csípőízület még nagyon, nagyon képlékeny, rugalmas, és ugye a kislovaknak is viszonylag széles a háta, tehát így egész évben kell megnézni azt, hogy egy adott páciens alkalmas-e már arra, hogy elkezdje a lovas terápiát.
2: Mennyi idő elteltével lehet az eredményeket kimutatni?
1: Ez nagyon változó, hiszen nagyon különböző állapotban, képességekkel, körülmények közül érkeznek hozzánk a páciensek. Ugye mi tanévben dolgozunk, hiszen így tudják a szülők is legjobban beilleszteni a gyerekeknek a heti rendjébe ezeket a terápiákat. Azért én azt gondolom, hogy minimum egy fél év, de talán inkább egy tanév az, ami már igazán tud látványos eredményeket hozni.
2: A terápiát az gyógypedagógusok vagy pszichológusok végzik, vagy ez egy összetett munka?
1: Ja, a lovasterápiának 3 ága van, mindhárom ágban más típusú szakemberek tevékenykednek. Ugye a hipoterápia az az ág, ahol a mozgássérült, illetve különböző mozgás problémákkal küzdő páciensekkel foglalkoznak, és ott a terapeutáknak általában gyógytornász az alapvégzettsége. Aztán a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna szakákban a bármely szakos gyógypedagógusok, akik elvégezték a lovasterapeuta képzést, ők dolgoznak. Nagyon sokféle problémával találkozunk, foglalkozunk tanulásban akadályozott gyerekekkel, értelmileg akadályozottakkal, autizmussal élőkkel, látás-hallássérült, illetve beszédproblémás gyerekekkel, de járnak még hozzánk figyelemproblémákkal, hiperaktivitással küzdő gyerekek, fiatalok is. És hát a 3. ág a pszichológiai lovasterápia ág, ahogy a neve is mutatja, ez az a terület, ahol a pszichológus végzettségű szakemberek folytatják a terápiákat. persze természetesen olyan páciensekkel foglalkoznak, akik az ő kompetencia körükbe tartoznak. Mostanában nagyon sok szorongó gyerekkel találkozunk, vagy olyannal, akinek különböző kapcsolódási, kötődési problémái vannak, vannak, akiket a környezetük nem kívánja tőlük, de magukkal szembe támasztanak túl magas követelményeket, tehát önbizalom hiánnyal rendelkeznek. És hát nagyon sok gyereknél azt is látjuk, hogy adott esetben a családi egységnek a megbomlása okoz aztán majd a gyereknél különböző tüneteket, tehát mondjuk romlik a magatartása, vagy a tanulmányi eredménye, tehát sokféle pszichológiai területhez kapcsolódó problémával találkozunk.
2: A gyermekek élvezik, szeretik a foglalkozásokat? Mi a tapasztalata?
1: Igen, hát azt hiszem, hogy talán pont ez a nagy pozitívuma és a nagy előnye a lovasterápiának, hogy a terápián résztvevő páciensek ezt sokszor nem úgy élik meg, hogy egy terápiára mennek, hanem hogy megyünk a lovardába, ott találkozunk a kedvenc lovunkkal, akinek föl lehet ülni a hátára, és mindeközben még ugye játékos formában rengeteg olyan feladatot csinálunk, ami az adott területeket fejleszti. Úgyhogy én azt látom, hogy a gyerekeket nagyon-nagyon motiválja a lóval való közös tevékenység, a lóval való kommunikáció, úgyhogy a legtöbben ezt azt lehet mondani, hogy imádják.
2: A kampány céljáról Bozori Gabriella, gyógypedagógus, ügyvezető alelnök számolt be.

0: India. Biztonság, geopolitika és kereskedelem. Útkeresés az új világrendben. Trembecki Zsolttal, a Magyar Külügyi Intézet kutatójával, Pozsgai Nóra beszélget.
1: India egy olyan társadalom, úgy képzeljük el, mintha egy régi történelmi korokban létező társadalomra rátolódott volna az iparosodás, aztán a modern 21. század. Ez egy most már lassan másfél milliárdos ország, 1,4 milliárd sok 10 milliós népességgel. Kínánál talán 2-3 évvel ezelőtt óta népesebb, minden ötödik ember a világon indiai. Az országnak az átlagos fejlettségi vagy jövedelmi szintje az nyilván mondjuk még a magyarországi szintnél is lényegesen elmarad, lényegesen, de amit fontos látni, hogy az elmúlt 30 évben nagyon gyorsan növekedett az indiai gazdaság és az indiai életszínvonal, és az országban most már sok 10 milliós nagyságrendben él az a fajta középosztály, magasan iskolázott, jó életkörülmények között élő, amit mondjuk akár Közép-Európában vagy tőlünk nyugatabbra is ismerünk. Tehát azt mondanám, hogy aki Indiában látogat, az találkozni fog az életminőség és az életkörülmények minden szintjével az egészen elképesztő luxustól, általunk ismertnél sokkal jobban szem előtt lévő szegénységig.
2: Bocsánat, de ilyen éhezés vidéken az van-e, meg a Teréz anyától ismert utcán haldoklók a nagyvárosokban, ez van-e még, vagy azért itt léptek előre?
1: Mindenképpen léptek előre, tehát az a ma már kicsit karikaturisztikusnak ható elképzelés Indiáról, hogy az emberek a vonat tetején utaznak és leprások vannak az utcán, ez ma már nem jellemző. Tehát az abszolút szegénység, aminek különféle definíciói vannak, de az igazi abszolút mély szegénység az Indiában is nagyon-nagyon jelentős részben visszaszorult állami programok hatására, részben pedig egyszerűen a gazdasági növekedés felszívott rengeteg embert egy a mi mércénkkel mérve szegény, de ottani mércével mérve azért közép-alsó középosztálybeli életszínvonalba.
2: Gazdasági szempontból mi a legfontosabb terület most India számára? Ugye van egy ilyen sztereotípia, amit az amerikai filmekből is látunk, hogy a tech guru az mindig indiai, meg a számítógépes szakértő, de ezen túl, az informatikán túl mi van még?
1: Az indiai gazdaságnak ma már nem olyan nagyon nagy része, de még mindig a népesség kicsit kevesebb, mint felét foglalkoztatja a mezőgazdaság, ezt fontos látni. Ez ugye szegény, nem túl produktív mezőgazdaság, de az indiai életnek fontos része. A modern, fejlett iparágak, szektorok közül említette az informatikát, digitális szolgáltatásokat, nem alaptalan sztereotípia, hogy ez Indiában nagyon fontos. India gazdasági fejlődésének az egyik nagy dilemmája mondjuk a 90-es évek óta, hogy ezekre a fejlett informatikai, high-tech területekre próbáljon-e ráfeküdni az ország, amiben viszonylag jó angol nyelvtudás, nagy népesség, viszonylag képzett népesség miatt vannak Indiának komparatív előnyei, vagy a valamivel alacsonyabb hozzáadott értékű, de sokkal szélesebb tömegeket foglalkoztatni, és a szegénységből kiemelni képes gyártóiparra feküdjön rá, mint a kínaiak.
2: Ez járható út lenne India számára, hogy a kínai mintára akkor egy ilyen előbb összeszerelő, meg műanyag fröccsöntő, és aztán már innovatív technológiai gyárakat?
1: Könnyen lehet, hogy megtudni már nem fogjuk, nem biztos, hogy India számára nyitva van még ez az út. Ugye a világkereskedelem, a világgazdaság nyitottsága inkább csökkenőben van. Könnyen lehet, hogy ezt a 20-30 évet a kínaiak megnyerték maguknak, és nagyon nehéz lesz ő utánuk erre a litrára fölkapaszkodni. Ha Indiának vannak lehetőségei, azokat szerintem inkább a kettő ötvözésében érdemes keresni. Tehát most csak egy példa, egy modern villany meghajtású gépjármű az 80 ezer sornyi kód is, nem csak az anyag, ami benne van. Ahol Indiának esetleg lehetnek komparatív előnyei, azok a gyártóipari területek például, amik a fejlett technológiai szektorokat szolgálják ki. Az biztos, hogy fröccsöntött műanyaggyártás nélkül nagyon nehéz 3-400 millió embert vidékről fölhozni az oktatásba, az egészségügybe, a városi modern létbe. Ez India számára egy nehézség, és nem sikerült tökéletesen megoldaniuk.
2: Ugyanakkor érdekes azt mondja, hogy a városi létbe felhozni, de valahol az a nyomort is jelenti, hiszen a Covid alatt, ezt pont önöktől hallottam, egy érdekes ma délelőtti kerekasztal beszélgetés, hogy a 600 ezer falu országa India, és hogy a Covid alatt tulajdonképpen az emberek visszaköltöztek, és önállátó módon könnyen túl tudnak élni falun. Tehát, hogy ez azért árnyaltabb a kép.
1: Persze, árnyaltabb, és ugye a városi nyomor negyedek is léteznek, de azért az átlagos városban élő népesség jobb egészségügyi ellátást kap, jobb oktatási ellátást kap, magasabb fizetéseket kap. Tehát azért ki lehet mondani, hogy a városi átlagos életkörülmények jobbak, mint a vidékiek. Az igaz, hogy amikor a városi munka lehetőségek megszűnnek, például mert az országot lezárják, akkor a modern történelem legnagyobb belső migrációinak az egyike indult el például 2020-ban, amikor hirtelen 10 milliós nagyságrendben emberek elkezdtek visszavonulni a falvaikba, hogy túléljenek.
2: Említette Kínát, a Kínával való versenyt, vagy hát a Kínára tekintést, és tulajdonképpen itt megérkeztünk ahhoz, hogy milyen helyet foglal el Kína ebbe, vagy India ebben az átrendeződő geopolitikai új világrendben. A tavalyi év nem volt könnyű India számára. Miért?
1: A tavalyi év az én véleményem szerint az indiai külpolitika szempontjából egy katasztrofálisan rossz év volt. India az én értékelésemben nagyon-nagyon gyorsan javuló sajtót és figyelmet kapott a nemzetközi porondon legalább a 2020-as évek eleje óta, amikor a világ legnépesebb országává vált.
2: És a legnépesebb demokrácia, tehát ez tetszik a nyugatnak és a sajtónak.
1: Így van. Egy könnyen azonosulható ország Kínával szemben, nyugat felől nézve. Arról, hogy India egy el nem kötelezett ország, talán a hallgatók többsége is tud. Ennek a hidegháborúban voltak semlegesebb, voltak kicsit szovjetbarátabb időszakai. A hidegháború vége óta India és az Amerikai Egyesült Államok folyamatosan azon dolgozott, hogy helyreállítsák az addig eléggé hűvös kapcsolataikat. Ez egy nagyon nehéz, nagyon lassú folyamat volt, sokáig nem érett be. De India számára az első számú külső fenyegetettség véleményem szerint ma már nem Pakisztán, ami az ország hagyományos ellensége, hanem Kína. Kínával is háborúztak a 60-as években, és azóta is Kína az első számú külső fenyegetettség. Amikor ezt az Egyesült Államok is felismerte, hogy saját magának Kínával lerendezetlen ügye van, és amikor India is egyre jobban elkezdett aggódni a kínai növekedés miatt, India növekedése, fejlődése, erősödése gyors volt a hidegháború vége óta, de Kína is sokkal-sokkal gyorsabb. Relatív értelemben Kína messze lehagyta Indiát. És amikor az indiaiak és az amerikaiak ezt együttesen felismerték, akkor formális szövetségre nem léptek, India el nem kötelezett, ők ezbetűs dolgot nem írnak alá, formális szövetségekben nem lépnek be, de egy nagyon-nagyon erős, robosztus stratégiai partnerséget építettek fel az Egyesült Államokkal legkésőbb a 2010-es évek közepe óta Kína ellen. Ezt nem mondják ki, de teljesen világos, amiben benne vannak közös hadgyakorlatok, fegyvervásárlások, indiai katonaság hagyományosan orosz fegyvert használ, de egyre jobban átállnak az amerikai, meg az amerikaiakkal szövetséges országok felszereléseire.
2: Bocsánat, még olyanról is hallottam, hogy néhány éve volt szó, vagy talán tavaly, hogy Amerika fegyvergyárat létesítenek Indiában, ami az ő technológiájuk szerint gyártaná a fegyvereket.
1: Igen, konkrétan sugárhajtómű gyárat építenének Indiában, ami egy olyan technológia, Indiának vannak atomfegyverei, de kevesebb ország tud sugárhajtóművet gyártani, mint atomfegyvert. Tehát, hogy érezzük a súlyát egy ilyen technológia átadásának. És az Egyesült Államok ez alatt az idő alatt azt mondjuk, hogy egyfajta stratégiai altruizmust alkalmazott Indiával szemben. Az indiaiakkal nem könnyű együttműködni, de az Egyesült Államok azt mondta, hogy nekünk ez befektetés abba, hogy Kína hátsó udvarában egy hasonlóan erős ország fölnőjön. Engedjük az indiaiaknak, hogy a piacukat jobban védjék, hogy az oroszokkal barátkozzanak. Na most ez a stratégiai türelem tavaly megszűnt.
2: Na de miért? Hát ez olyan jól hangzott, win-win, mindenki jól jár, és India is ügyesen lavírozott, ahogy ön mondja, nem nyíltan, lett amerikai szövetséges, tehát azért Kínával sem veszett össze nyíltan. Igen. Akkor most mi a baj, mi történt?
1: Az én értelmezésem szerint ez elsősorban egy személyi probléma, tehát én azt gondolom, hogy itt Donald Trump amerikai elnök egyszerűen rosszul kezelte Indiát, mint partnert. Nagyon óvatos szoktam lenni azzal kapcsolatban, hogy személyes hibákra, döntésekre vezessünk vissza ilyen horderejű strukturális változásokat a nemzetközi politikában, ez szerintem egy ritka, de India a szomszédjával, Pakisztánnal vívott egy rövid fegyveres konfliktust körülbelül egy éve. Ezután a

0: korszakok alatt összeomlottak. Indiával hagyományosan nehéz kereskedelemről tárgyalni, de most Amerikával, Európával is próbáltak az indiaiak a korábbinál több kompromisszumot ajánlani, hogy ők is hozzáférést kapjanak ezekhez a piacokhoz és a technológiákhoz nyugatról, és ez hirtelen nem lett elég az amerikaiaknak. India a világ egyik legmagasabb vámszintjét kapta büntetésül.
1: Igen, ez megdöbbentő volt a barátság után pláne.
0: Igen, az, ahogyan az Egyesült Államok a tavaly nyáron viselkedett Indiával, az mintha egy másik évtizedből való volna, vagy még oda sem.
2: Trembeszki Zsolttal, a Magyar Külügyintézet kutatójával Posgai Nóra beszélgetett.

0: Az új intézmények szerepe a politikai átmenetben címmel tartják az Antal József Baráti Társaság jövő heti rendezvényét. Lesti Árpád a társaság elnöke nyilatkozik.
1: A Modell és Valóság sorozatnak a központi célja az, hogy kellő időből, távlatból átbeszéljünk nagyon fontos történelmi pillanatokat, jelen esetben a rendszerváltozásnak a folyamatát. Tehát azt az utat, amit a magyar társadalom a 80-as évek elejétől egészen a 90-es évek legelejéig megtett. Ezt a folyamatot pedig a leginkább a főszereplőkkel, egykori alkotókkal, alakítókkal lehet átbeszélni. Jelen esetben Stumpf Istvánnal, aki egyrészt fiatal kutatóként, oktatóként már részt vett a társadalom alakításában, másrészt azért a nevelője volt a Bibó szakkollégiumnak, tehát a későbbi Fidesz magját kifejezetten jól ismeri. Emellett mégiscsak egy olyan személyről beszélünk, aki egy belügyminiszternek a feje, és nagyon sok intézménynek a létrehozásában részt vesz a 80-as években, és az a célunk, hogy a csütörtöki rendezvényen azt nézzük meg, hogy ezeknek az egyes intézményeknek mi volt a létrehozásának a célja, mennyire tudták végrehajtani azt az elképzelést, ami létrehozta, létrehozásukat indokolta. Erről fog szólni a beszélgetés, és természetesen még arról, hogy mondjuk a 90-es évek legelején egy koalíciós tárgyalás sorozatban egy ifjú nemzedéki pártnak milyen szempontjai lehettek, mi szólhatott amellett, hogy mondjuk belépjenek a kormányba, és mi szólhatott volna amellett, hogy ne lépjenek be a kormányba. Mint tudjuk, a Fideszre nem volt szüksége az MDF-nek a kormányalakításhoz, de az is visszaemlékezésekből azért már sejthető, hogy azért ez felmerült azokban az években. Talán ez a 40 év távlat elég arra, hogy most már érdemben beszélgessünk, és mind több mindent megtudjunk az egykori főszereplő szemében.
2: Milyen okokból nyúltak a témához? Esetleg valami aktualitásképpen?
1: Jelenleg 8. évad, amikor kifejezetten a rendszerváltozással foglalkozunk. 1989-nek ugye a évfordulója 2019 volt, akkor indítottuk a sorozatnak ezt a részét. Úgyhogy nem az a kimondott célunk, és nem is akkor született meg ennek a rendezvénynek sem a címe és az ötlete, miután Magyarország 2026-ban választott, és egy korábbi 16 éven keresztül hatalomban lévő szervezet helyett egy újabb jött, és akkor nézzük meg a párhuzamokat, hasonlóságokat. De kétségtelen tény, hogy ezek a beszélgetéseknek mindig van egy ilyen aktuális hozadéka, hogy meg lehet nézni, hogy mi volt 90-ben, mi történt, amikor egy 40 éven uralmon lévő szervezet összeroppant, mi történt akkor, amikor újabb szervezetek jöttek létre, milyen belső viszályok jönnek létre az új szervezetben, ahol ne felejtsük el, hogy senki nem ismert senkit. Tehát az MDF frakcióból pontosan lehet visszaemlékezésekből tudni, hogy Kulin Ferenc ismerte a legtöbb embert, ami 35-40 fő volt a 160-ból az első ülésen. Tehát, hogy ebből vannak olyan következmények, amik kikerülhetetlenek. Ha valaki ilyen szemmel akarja nézni az 1989-90-es időszakot, akkor megtalálja a párhuzamokat, akár a jelenlegi kormánypártnál is, ahol szintén senki nem ismert nagyjából senkit a frakcióból. Tehát számtalan hasonlóság van, és számtalan különbség. Tehát végülis ezeken a beszélgetéseken, vagy ezeknek a beszélgetéseknek van ilyen aktuál politikai hozadéka, de mi elsődlegesen tudományos és történelmi távlatokból kívánjuk ezt elemezni. Már csak azért is, hogy mondjuk egy 50-100 év múlva élő történész, ha esetleg össze akarja hasonlítani az 1848-49-es, az 1989-1990-es rendszerváltozást, és voltak, akik a 2000-es évek közepén azt gondolták, hogy 2026-ban is egy rendszerváltozás történt, akkor legyenek megfelelő forrásai, legyenek olyan beszélgetések, amihez nyúlniuk kell. Ebből adódóan azt hozzá kell tennem, hogy a rendszerváltozás az 89-90-ben történt,

0: történt, akkor egy diktatúrából átmentünk demokráciába, ma ugye demokráciában élünk, mint ahogy 5 évvel ezelőtt is, és bízunk benne, hogy 5 év múlva is fogunk élni. Tehát azt gondolom, hogy az összehasonlításokat meg kell tenni, de azért tudnunk kell az alapokat, hogy pontosan mi is történik, és mi is történt, és ez a beszélgetés erre lesz kiválóan alkalmas.
1: Mikor és hol kerül sor a rendezvényre?
0: A programunkra 2026. május 28-án 18 órától kerül sor. Budapesten, a belvárosban, a Semmelweis utca 4 szám alatt található hálónak a nagy termében, és hát továbbra is mindenkit nagy szeretettel várunk. A rendezvények nyilvánosak, előzetes regisztrációt nem igényelnek.
1: A részleteket Lesti Árpád, az Antal József Baráti Társaság elnöke mondta el.
2: A héten történt véget ért.
1: Várjuk Önöket a jövő héten is, ugyanekkor, ugyanitt, a Magyar Katolikus Rádió hullámhosszán. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik Pécsi Krisztina
2: és Nagy György András.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: 21 óra. Hallgassák meg híreinket! A szerkesztő Rátonyi Sára, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Köszöntjük Önöket! A szeretet és az összetartozás erejéről beszélt dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök a csíksomlyói pünkösdi búcsú főszentmiséjén. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke a zarándokokat köszöntve úgy fogalmazott, a pünkösdi ünnep arra hívja az embereket, hogy újra megtalálják egymás kezét és a Teremtőhöz vezető utat. A katolikus püspök Mártonáron szavait idézve hangsúlyozta, a szeretet örömfakasztó ereje segíthet megmaradni a történelem nehéz időszakaiban is. 5 éves felújítás után újult meg a Nagybányai Szentháromság templom és a Felsőbányai Nagyboldogasszony templom. Számolt be róla szombaton a romkat.ro. A munkálatok során helyreállították a tetőszerkezeteket, felújították a homlokzatokat, restaurálták a szobrokat és korszerűsítették a templomok környezetét is. A 2 felújított istenházát Schönberger Jenő szatmári megyéspüspök áldja meg május végén, írta a Nagybányai Szentháromság plébánia, amelyet a cikk is idézett. Díszpolgári címet kapott Krasznahorkai László Nobel-díjas író Szegeden, adta hírül az MTI. Botka László polgármester a városnapi díszközgyűlésen azt mondta, az író pályája részben Szegedhez kötődik, hiszen joghallgatóként itt kezdte tanulmányait. A városvezető hangsúlyozta, Krasznahorkai László életműve ma már az egyetemes irodalom része. Vizsgálóbizottságot állított fel a MOL a tiszaújvárosi Olefin együzemben történt robbanás körülményeinek kivizsgálására, közölte szombaton a vállalat az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a cég továbbra is együttműködik a hatóságokkal, és megkezdődtek az érintett üzemegység biztonságos leürítési munkálatai is. A MOL közölte, 2 sérült munkatársat már hazaengedtek a Miskolci kórházból. További 7 dolgozó állapota stabil, de még kórházi kezelésre szorulnak. A vállalat hangsúlyozta, a baleset nem veszélyezteti Magyarország üzemanyagellátását. Határozottabb NATO fellépést sürgetett Oroszországgal szemben Petr Pavel cseh államfő a The Guardian brit napilapnak adott interjújában. A korábbi NATO tábornok úgy fogalmazott, a szövetségnek egyértelműen jeleznie kell, hogy kész megvédeni keleti határait, akár orosz repülőgépek lelövésével is, ha szükséges. Petr Pavel szerint Moszkva évek óta tudatosan teszteli a NATO reakcióit, miközben a nyugati szövetség gyakran túl óvatosan válaszol. A cseh elnök hangsúlyozta, Oroszországgal szemben csak az erő és az egyértelmű fellépés lehet visszatartó hatású. Szigorítja az amerikai adminisztráció a zöld kártya igénylés szabályait, írta a HVG az AP hírügynökség alapján. Az előírás szerint az ideiglenes jogállással az Egyesült Államokban tartózkodó külföldieknek hazájukból kell benyújtaniuk az állandó tartózkodási engedély iránti kérelmüket. A döntés szakít azzal az addigi gyakorlattal, amely lehetővé tette a helyben történő ügyintézést is. A bírálók szerint a szigorítás családokat szakíthat szét, és visszafoghatja a legális bevándorlást. Hazánk időjárásáról. Vasárnap a kevés fátyol és gomoly felhő mellett sok napsütésre számíthatunk. Csapadék nem valószínű. Az északkeleti északi szél több helyen megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 Celsius fok között várható. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent János könyvéből. Amikor feltámadása után Jézus még együtt volt övéivel, Péter látta egyszer, hogy utána jön az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Az, aki a vacsorán odahajolt hozzá és megkérdezte, Uram, ki az, aki téged elárul? Ennek láttára Péter Jézushoz fordult. Uram, hát ő vele mi lesz? Jézus így felelt. Ha azt akarom, hogy így maradjon, amíg el nem jövök, mit törődsz vele? Te csak kövess engem. Így a tanítványok között elterjedt az a vélemény, hogy ez a tanítvány nem hal meg. Jézus azonban nem azt mondta, hogy nem hal meg, hanem ha azt akarom, hogy így maradjon, amíg el nem jövök, mit törődsz vele? Ez az a tanítvány, aki tanúságot tesz mindenről, és ezeket írta. Tudjuk, hogy igaz az ő tanúsága. Jézus még sok mást is cselekedett. Ha egyenként mind megírnák, azt hiszem az egész világ sem tudná befogadni a könyveket, amelyeket írni kellene. Ezek az evangélium igé.

0: Szent János evangéliumának 21. fejezetéből a 20-tól a 25. versig tartó részletet Varga László atya olvasta fel. 21 óra 7 perc. Most a Vatikáni Rádió magyar adása következik.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat!

A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szombati adásunk tartalmából. Leó pápa a lelkipásztori látogatása a Cserrában. Találkozó Campania régió püspökeivel, papjaival és szerzeteseivel a Székesegyházban, valamint a környezetszennyezés által sújtott családokkal. Az Úr lelke eloltja a pusztító tüzeket és életet fakaszt. Választjuk az életet, szolgáljuk az életet. 14. Leó pápa beszéde a Cserra városában a térség polgármestereihez és híveihez.

0: Leó pápa beszéde a Cserrában az egyháziakhoz. Az Úr lelke eloltja a pusztító tüzeket és életet fakaszt. Félnapos kampániai látogatásának első állomásán a Szentatya szombat délelőtt a Cserra városának Nagyboldogasszony székesegyházában találkozott a térség püspökei, papsága, szerzetesei közösségével és a környezet szennyezés áldozatainak családjaival. Leó pápa beszéde kezdetén örömének adott hangot, hogy néhány nappal a Pompei kegyhelyének és Nápoly városának meglátogatása után visszatérhetett Campania térségébe. Mint ismeretes, Ferenc pápa már korábban is szeretett volna eljönni arra a helyre, amelyet sajnos a tüzek földjének hívnak, de ez végül nem volt lehetséges számára.
1: Oggi vogliamo realizzare il suo desiderio, riconoscendo il grande dono che l'enciclica Laudato Si ha rappresentato per la missione della Chiesa in questa terra.
0: Ma Leó pápa szeretné megvalósítani az ő kívánságát, megköszönve egyúttal azt a nagy ajándékot, amelyet a Laudato Si enciklika jelentett az egyház missziója számára ezen a földön. Itt ugyanis a teremtés és a helyi szegények kiáltása drámai módon hallatszott a sötét érdekek és a közjó iránti közöny sűrű összefonódásából, amely megmérgezte a természeti és társadalmi környezetet. Ez a kiáltás megtérést követel, állapította meg Leó pápa. Elsősorban azért jöttem, szólt a pápa, hogy felfogjam azok könnyeit, akik elvesztették szeretteiket, akiket a környezet szennyezés ölt meg, amelyet gátlástalan emberek és szervezetek okoztak, akik oly sokáig büntetlenül működhettek. De azért is jöttem, hogy köszönetet mondjak azoknak, akik a rosszal szemben jót tettek. Köszönetet elsősorban az egyháznak, amely felmerte vállalni a leleplezést és a prófétai szót, hogy reményt töltse el és fogja egybe az embereket. Leó pápa megvallotta, hogy a pünkös vigíliáján tett látogatása tudatában a Szentírásban olyan szöveget keresett, amely értelmezi és inspirálja is az útját. Így talált rá Ezekiel próféta nagyszerű látomására, akit az Úr olyan élménnyel töltött el, amely a számüzetésben élő nép számára a feltámadás hathatós üzenetének bizonyult. Az Úr keze fölöttem volt, és lelke által az Úr kivezérelt és a síkságra vitt, amely tele volt csontokkal. Körbevezette köztük mindenfelé, és tömérdek volt belőlük a mezőn, és teljesen kivoltak száradva. Isten a kezdetkor, folytatta a pápa, egy kertbe helyezte a férfit és a nőt, hogy műveljék és őrizzék azt. Az egész élet szépség és termékenység volt. Ezt a vidéket régen Campania Felixnek, boldog vidéknek nevezték, mert termékenységével, termékeivel és kultúrájával oly varázslatos volt, mint egy himnusz az életről. És mégis íme a halál, a föld és az emberek halála. Ezzel a valósággal szemben kétféle hozzáállás lehetséges, a közöny vagy a felelősségvállalás.
1: Voi avete scelto la responsabilità. E con l'aiuto di Dio avete iniziato un cammino di impegno e di ricerca della giustizia.
0: Ti a felelősséget választottátok, és Isten segítségével elindultatok az elkötelezettség és az igazságosság keresésének útján, szólt elismerőleg a pápa. Ferenc pápa Laudato Si enciklikájában, miközben elítélte a halál paradigmáját, egyértelműen bejelentette az új élet csendes betörését. Az igazi emberség, amely új szintézisre hív, szinte észrevehetetlenül lakozik a technológiai civilizáció közepette. Vajon ez lesz-e mindenek ellenére egy olyan állandó ígéret, amely az igazi dolgok makacs ellenállásaként virágzik ki? Leó pápa ennek nyomán arra kérte a térség egyházi embereit, hogy legyenek ennek a makacs ellenállásnak a tanúi, amely újjászületése válik ott, ahol az evangélium megvilágítja és átalakítja az életet. Az Úr új kérdéseket tesz fel nekünk arról, hogyan élünk a környezetünkben, mit tartunk az emberek és intézmények közötti együttműködésről, az oktatás iránti szenvedélyünkről, a munkában tanúsított becsületességről, a hatalom és a gazdagság igazságos elosztásáról, az emberek és minden teremény iránti tiszteletről. Újra élethetnek-e ezek a földek? legyetek ti magatok a válasz, egy hitben és elkötelezettségben egyesült közösség, akkor az élet megsokszorozódik, állapította meg a pápa. Ezekiel próféta könyve az Úr parancsolatával folytatódik. Jövendőj ezekről a csontokról, így beszélj. Ti kiszáradt csontok, halljátok az Úr szavát. Ezt üzeni az Úr, az Isten ezeknek a csontoknak. Nézzétek, éltető leheletet adok belétek, és megelevenedtek. Ezekiel engedelmeskedik. Jövendőltem, amint az Úr parancsa szólt. Slám, amint jövendőltem, zaj keletkezett, majd zörgés támadt, és a csontok egymáshoz közeledtek. Aztán láttam, íny és hús került rájuk, és bőr vonta be őket, de éltető lehellet még nem volt bennük. A csoda tehát nem egyszerre történik meg. A próféta bizonyára megdöbben attól, amit lát és hall, de ez még nem elég, még hiányzik valami. Ez ránk is vonatkozik. Továbbra is bízni kell, továbbra is hallgatni kell, továbbra is hinni kell. Azok a döntések, amelyeket hoztatok, az egyházi út, amelyet bejártatok, azok a kicsi és nagy újrakezdések, amelyekkel szembenéztetek a fájdalommal, még nem jelentenek mindent. Ha megállunk, visszafordulunk. Ám az Úr újra szól Ezekielhez. Jövendőj az éltető leheletről, jövendőj emberfia, és mondd az éltető leheletnek. Ezt mondja az Úr, az Isten. Gyere elő a négy szél hazájából, és fúj ezekre a halottakra, hogy megelevenedjenek. Ekkor jövendőltem, amit megparancsolta nekem, és éltető lehelet száll beléjük, életre keltek, talpra álltak, mint egy nagy sereg.
1: Lo Spirito Santo vi conceda di vedere un esercito di pace che si alza in piedi e guarisce le ferite di questa terra e delle sue comunità.
0: A Szentlélek adjon nektek erőt, kérte a pápa, hogy lássátok felkelni a béke nagy seregét, amely meggyógyítja földi és közösségeinek sebeit. Ne legyen többé pusztító tűz, hanem újra éledő és melegítő tűz, a Szentlélek tüze, amely meggyújtja több ezer férfi és nő, gyermek és idős ember szívét és elméjét, és gondoskodásra, vigasztalásra, figyelemre és igazi szeretetre inspirálja. Különösen ti, akiket a halál sújtott, teremtsetek új életet azzal, hogy gyermekeiteknek, unokáitoknak és szomszédaitoknak átadjátok azt a felelősségérzetet, amely eddig oly sokszor hiányzott. Hagyjátok meghalni a haragot. Legyetek ti az elsők, akik gyakoroljátok az igazságosságot, amelyet követeltek. Tanúskodjatok az életről, tanítsatok a gondoskodásra. Ti pedig felszentelt papok, szerzetesek és szerzetesnők, legyetek ennek a népnek élő tagjai. Mutassátok meg nap mint nap a szolgálat hatalmát, amely lehajol és közeledik, amely megteszi az első lépést és megbocsát. Zárta beszédét Leó pápa az acerrai székesegyházban.
2: Válasszuk az életet, szolgáljuk az életet. 14. Leó pápa beszéde Acerra városában a térség polgármestereihez és híveihez. A Szentatya szombat délelőtt 10:30-kor a Piazza Caliparin találkozott a térség polgármestereivel és híveivel. Beszédében a teremtett világ védelméről, a közjó elsőbségéről, a felelősségről és az erkölcsi megújulás szükségességéről szólt. A pápa a jelenlévő hatóságokat és híveket köszöntve háláját fejezte ki mindazoknak, akik előkészítették a találkozót, majd külön hangsúlyozta, hogy örömmel tér vissza egy olyan vidékre, amelynek szépségét semmilyen igazságtalanság nem tudja eltörölni. Már beszéde elején világossá tette látogatásának fő üzenetét.
1: Nella vita comprendiamo che più una bellezza è fragile, più chiede cura e responsabilità.
2: Az életben megértjük, hogy minél törékenyebb egy szépség, annál inkább gondoskodást és felelősséget kíván. Majd így folytatta. Ez, kedveseim, jelenlétem fő oka ma a Acerrában. megerősíteni és bátorítani azt a méltóságból és felelősségből fakadó belső megmozdulást, amelyet minden becsületes szív érez, amikor az élet sarjadni kezd, de azonnal a halál fenyegeti. Rámutatott arra, hogy a Terre dei Fuochi elnevezés ugyan nem tükrözi a térség valódi értékeit, mégis hozzájárult ahhoz, hogy széles körben tudatosuljon a bűnözés és a közöny súlyossága, amely teret adott a bűncselekményeknek. Külön köszönetet mondott azoknak az egyházi személyeknek és világi híveknek, akik meghallották Ferenc pápa Laudato Si kezdetű környezetvédelmi enciklikájának felhívását. Majd hangsúlyozta, együtt járni, legyőzni az önmagunkba zárkózást, és vállalni a proféciát az ellenállások és fenyegetések ellenére is, ezt kéri tőlünk az Úr. A Szent Atya reménnyel telve szólt a térségről. Ezen a földön jelen van az élet és szembeszáll a halállal. Létezik az igazságosság és érvényre fog jutni. Ugyanakkor világosan figyelmeztetett arra, hogy ehhez döntésekre van szükség. Az életet kell választani, és meg kell szabadulni a halál kötelékeitől. A pápa élesen bírálta a közönyt és a beletörődést. Mindig van valamilyen rejtett érdek a beletörődésben, a kompromisszumokban és a szükséges, bátor döntések halogatásában. Majd hozzátette, a fatalizmus, a panaszkodás és a másokra hárított felelősség az illegalitás táptalaja és a lelkiismeret elsivatagosodásának alapelve. Ezért határozott felhívást intézett mindenkihez, vállaljuk mindannyian a saját felelősségünket, válasszuk az igazságosságot, szolgáljuk az életet. És kijelentette, a közjó előbbre való kevesek üzleténél és részérdekeinél legyenek azok kisebb vagy nagyobb méretűek. Ez a föld súlyos árat fizetett, oly sok gyermekét eltemette, gyermekek és ártatlanok szenvedésének volt tanúja. Ennek a fájdalomnak az értéke és súlya arra késztet minket, hogy együtt törekedjünk egy új egyesség tanúságtételére. Ti az újjászületés ideje felé haladtok, amely nem az elfojtás, hanem az etikus cselekvés és az aktív emlékezés ideje, emlékeztette a jelenlévőket a Szent Atya. Beszéde jelentős részében Ferenc pápa Laudato Si kezdetű enciklikájára épített. Idézett egy figyelmeztetést a dokumentumból. Az ökológiai kultúra nem redukálható sürgős és részleges válaszok sorozatára. Majd folytatta. Másfajta tekintetre, gondolkodásra, politikára, nevelési programra, életstílusra és spiritualitásra van szükség, amelyek ellenállást formálnak a technokratikus paradigma előretörésével szemben. A pápa szerint a technokrata szemlélet ma is uralkodó.
3: E all'origine del moltiplicarsi dei conflitti, dietro ai quali c'è la corsa all'accaparramento delle risorse.
2: Ez áll a konfliktusok sokasodásának hátterében, amelyek mögött az erőforrások felhalmozásáért folytatott verseny húzódik meg. Minden alkalommal látjuk, hogy a politikai és intézményi hatalomban lévők túl gyengék az erősekkel szemben. Ezután Leo pápa rámutatott. Aktívnak találjuk ezt az olyan technológiai fejlődésben, amely néhányak hatalmas profitját keresi, miközben vak az emberek, munkájuk és jövőjük tekintetében. Ezért hangsúlyozta. Ha a változásra vagyunk hivatva, azt mindenek előtt a tekintetünk megváltoztatásával kell kezdenünk. A pápa különösen fontosnak nevezte a nevelés kérdését. Egy rendkívül erős mondatban így fogalmazott. Lehet, hogy túl nagy ambíciónak tűnik jobb világot hagyni gyermekeinkre, de nem lehet túl nagy ambíció jobb fiúkat és lányokat hagyni a világra. Majd hangsúlyozta. A nevelés mindenki számára elsődleges feladat. Mindannyiunknak van még mit tanulnunk, és hozzátette. Továbbra is tanulni, ez tesz bennünket közösségé. A keresztények számára ez azt jelenti, hogy járják az utat Krisztussal. Minden életkorban egyre inkább és egyre jobban az ő tanítványaivá válni. Leo pápa szerint valódi változás csak mély átalakulással lehetséges. Valódi változás a gazdasági, a társadalmi, illetve a vallási mentalitás megújulásából születik. Majd kijelentette. Őriznünk kell a teremtett világ egészségét úgy, ahogyan saját házunk ajtaját őrizzük, és utasítsuk el a hatalom és a meggazdagodás kísértéseit, amelyek a földet, a vizet, a levegőt és az együttélést szennyező gyakorlatokhoz kapcsolják. A fogyasztói szemlélet kritikájaként így fogalmazott. Mennyi hulladék, mennyi pazarlás, mennyi méreg származott egy olyan növekedési modellből, amely szinte megbabonázott bennünket, és betegebbé, valamint szegényebbé tett minket. Ezért 11. Leó új gazdagság felfogásra hívott. Tanuljunk meg másként gazdagnak lenni. Majd részletezte.
3: Più attenti alle relazioni, più tesi a valorizzare il bene comune, più affezionati al territorio, più grati nell'accogliere e integrare chi viene a vivere con noi.
2: Legyünk figyelmesebbek a kapcsolataink iránt, elkötelezettebbek a közjó iránt, hálásabbak földünkért, és nyitottabbak azok iránt, akik közénk érkeznek. A Szentatya rámutatott, hogy ebből a megtérésből kiindulva lehet jó közösségi gyakorlatokat építeni. Olyan embereken és vállalkozásokon keresztül, amelyek tudatában vannak a határoknak, a korlátoknak, nem pedig a felelőtlen jogsértést élik, amelyek a helyrehozatal, nem pedig az invázió logikájára épülnek, amelyek az igazságosságra vágynak a birtoklás helyett. Kiemelte, hogy az emberi szívhez kell közel lenni, és így Istenhez is, aki teremtette. Ami azt jelenti, hogy egy befogadóbb, egységesebb közösségre vágyunk, amelyet kevésbé érint a peremre szorulás és a polarizáció. De a követendő út keskeny, mert bennünk kezdődik ott, ahol találjuk magunkat, nyomatékosította a pápa. Az, hogy képesek vagyunk korrigálni az irányt, minden nap tenni valamit a megszokott szokásaink és előítéleteink kapcsán, amelyekbe belekényelmesedtünk, túllátni a saját kerítéseinken, ami azt jelenti, hogy valóban találkozunk egymással. Ez néha egy emelkedő és rosszul kitáblázott út, állapította meg a Szentatya. A peremre szorulás mindig bizonytalanságot szül. A felfelé vezető út a marginalizáció elleni küzdelem, nem a peremre szorultak elleni küzdelem. Az egész lánc megszakítása, nem csak az utolsó láncszem megtámadása. Ti jól tudjátok ezt, hangsúlyozta Leó pápa. Beszéde végén Assisi Szent Ferenc jubileumi évére utalva a béke üzenetét hangsúlyozta. Assisi Szent Ferenc arra emlékeztet bennünket, hogy a béke a másik emberről való gondoskodásra és a testvériségre épül. Majd így zárta gondolatait. Az a feladatunk, hogy örködjünk, mint az éjszaka őrszemei. Mi lehetünk azok, akik meglátják az új hajnalt.

0: a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
1: A Vatikáni Rádió magyar adását hallották.

0: Ton Koopman orgonált.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.
3: Arany János, Buda halála, Hunrege.

Már fészke fölött leng énekem ezúttal, Buda forgó napja száll meredek rúddal. Este van, este van, késő a madárnak, nem látjátok-e már, hogy nőnek az árnyak? Buda körül bús éj tornyosodik össze, hanem a sors útján csak pihenő lesz-e. Új dalok, új dolgok tolmácsai jőnek, ha Isten erőt ad szegény éneklőnek. Etelét említem, hova késik hadban, idejét vesztegli maga önként abban. Kényszántag azon van, mi ürügyön készség, rettegve haragja izzó kitörését. Talán Buda megtér ildomosabb észre, tán pártja elporlik, szakad is már részre, tán ő maga lelkét türelemmel győzi, cseprül, amíg csepre bosszúját lefőzi. Hamar a zendülést odakin elnyomta, csak félelem által vért keveset onta, látatlan előzé iszonyú hadjárat, híre hadat vert meg, vőnbe kaput, s várat. Sok kulcsot ijedve lába elé hoztak, fogoly esett nagyszám, sarc tetemes, gazdag. Túszt neki minden hely küldöze hódolva, városok utcáit taposta hatalma. Ám adaját császár meg nem adá bérül, halván ijedelmes rossz hírt eteléről, hogy az ő országát hódítja magának, népével a húnok, mint urai bánnak. Üzené, túszt foglyot hamar átaladjon, maga is országán többé ne maradjon. Vigye hadát húnok lakozó földére, úgy áll neki császár, mit előbb ígére. Nagy büszke haraggal Etel erre lobban, igazán vagy színből, maga tudja jobban. Színből, igazán is, mert az neki sértő, hogy elébb átadja, s várjon adóért ő. De meg Buda miatt késik vala, mondom. Haragban a lelke hömpölyög és gondon. Ifjú seregét is szoktatnia kell még. Látja, hogy a harcban mi örömet elnék. Nosza hát indítja hadizenés nélkül, felel a császárnak mostoha vendégül. Mély birodalmába hét ágra betörvén, omlik hada, mint ár, kavarog, mint örvény. Valahol megfordul, pusztít, rabol, éget. Füstben maga után von egész vidéket. Kincsét kirabolja, népeit elhajtja, csak az üres földnek gyászfenekét hagyja. Tízszer, húszszorosan az adót fölszedték, oly jözön a zsákmány, mind el se vihették. Bíbornak először kopja vala singi, vagy elégett mágján, nem vált ura senki. Sűrű követ által bezzeg ajánlá már, maga veri följebb adaját a császár. Ám Etelét íszó találja süketnek, látni a színét sem engedi követnek. Sőt, a telet is már, Etele azt várja, míg maga hidat ver omló vizek árja. Hogy büszke Bizáncnak kapuin döngessen, de az idő sorját kell sorba kövessem. Buda király búsan ödöng vala itthon, bástyái mögött sem érzi magát bizton. Keleti pusztákra szomorúan néz ki, hogy mély nagy az ország, s kicsiny az ő fészki. Mint rácsba először befogott vadállat, mozgásra elég tért, s nyugtot se találhat, jár fel alá mindig, lép nehanyat, s vissza, fejével a rácsot sikeretlen zúzza, úgy falai közt jár húnok fejedelme. Gyorsabban a testnél hánykódik az elme, ha ül is, ha áll is, ha fekszik, ha alszik, ez nem pihen úgyse, álmába viharzik. Egy nap is a várnak, hogy néz vala ormán, egyedül a síkra mélázva mogorván, merre Buda szállás lehetett a régi, s homályban Etel lak messzebbi vidéki, hirtelen az öklét üti homlokához,
Szeme összébrándul, egy pontra sugároz, nem a levegőben, lelkébe van e pont. Hátra szegett fővel nagyot riad, és mond. Mely Isten az égből? Te, hadúr, ez eszmét te adád most nékem, szánván Budavesztét. Vagy valaki ébren, feledett álmomban mondta nekem, sőt te, hadúr, e nyomban. Mind a hunok tüstént körül arcom vennék, magam is e karddal győzhetetlen lennék, ha egyszer kezemet ráteszem a kardra. Én, Buda király, mint Isten is akarta. De ki lesz a bátor? Ezt mondva, szemébe kanyaró ötlött fel, a kanyaró népe, mely, noha Budával táboroz egy párton, nem szenvedik ott benn, csak kívül az árkon. Mert nem volt kanyaró feje, atya nemnek, vezeti seprőjét húnnak, idegennek, ki barát és ellenföldjén rabol éget, ki apát, anyát ölt, s aluvó vendéget. Nem lakik e banda soha sátorszínben, eső hideg és hév feketíti színben, bőre nem is bőr már, hanem ordas kéreg. Nyerge az ágy, s tűzhely, hús ez alatt fő meg. Békében, e hadnak nincsen soha béke, körül a szomszédság búvó menedéke, onnan idegent is, hunt is rabol, átkul, hadban elől ijeszt, mérföldnyire száguld. Mostan Buda mellé, mint keselű jöttek, díjul akasztófát s aranyt kikötöttek. Azt, hogy ne találják, ezt, hogy ne veszítsék, kénytelen ám bár, de kellett a segítség. Így hadnak Buda, most hívja fejét félre, vala ez a rútak iszonyúbb vezére. Daliás hún nép közt nem akadt oly undok, hogy megközelítné, amilyet elmondok. Kulacsfeje szűkült piszeorral, lappá. Tette a természet, s maga még rútabbá. Késsel az önhúsát bemetélte arcán, hogy lenne ijesztő, rettenetes harcán. Szana széjjel ritka, műveletlen serték, forradozott állát s ajakát kiverték. Apró szeme kútból csillog elé, szúrva. Hangja ebugatás, vakogó, nyers, durva. Ezzel Buda király ered íme szónak. Félre mezőn híván így mond kanyarónak. Meglátom, kanyaró, van-e hős szív benned? Etele sátrába éjszaka bemenned. Kard függ ott valahol, megismered erről. Hüvely atyájé volt, megmondta mielről. Azt nekem orvul te, ha nekem elhoznád, aranyban, ezüstben elnyered a hasznát. Megdöbbent kanyaró, gondola egy hosszat, de utóbb fellángol, merni nagyot, rosszat. Szája vigyorgástól lőn még iszonyúbbá, dísztelen íjszóra vonogatta csúfá. Kard lesz, de aranyt adj, de sokat, nem bánom, hanem aztán etelét nem várom, mert ha etel itt kap, hadur, az ebanyja száz volna sem ment meg, sem maga, sem kardja. Menj, menj, gonosz, ármány, Buda szól ilyetten, mert félek agyonsújt égő nyila, itten vagy az útban, akit káromlani mertél. Jutalmad azonban, megvetem a kardér. Még aznap kanyaró osztja hadát széjjel. Út nélküli úton bújkál vele éjjel, napközben mocsaras helyeken meghúnynak,
rettegve bosszúját minden igaz húnnak.

Harmadik éj, amint fordul ilyen napra, mind összeverődtek tornyos etellakra. Állítja vezérük ide-oda lesbe, útat előálmon egyedül keres be. Krimhilda, etelnek szép nője, azonban távoli férjéhez vala édes gondban. Nem aludt, az álom csak játszva kerülte, fohász a galambit férje után küldte. Hattyú fehér teste forog a hab ágyon, a lelke meg úszkál tenger hiú vágyon. Apró pihegését unja aladárnak, körül éj sűrítő nagy kárpitos árnyak. Hall egyszer odalenn, mint paripa prüsszét, megörül, hírmondó, felugorva néz szét, etele tornácán hadimént kötött meg valaki. Jaj, nem más, édes uram jött meg. Veti hamar leplét karcsú derekára, minden erén futkos szerelem hangyája. Függő folyosón át az urához indul, de megáll rettenve útja közepén túl. Idegen a férfi, dísztelen a termet, mely palotából jön, s lovahátán termett. Ki az ott ilyenkor? De nem is áll szónak, vércse sikoltása űzi az asszonynak. Tüstént aluvó őr valamennyi támad, két ujján kanyarú füttyent vala hármat, éjfarkasi osztán törnek elő jelre, virrad a sok alvó örökös éjjelre. Így sikerült vérben által verekedni, de zsákmányt kanyaró nem mer vala vetni. Seregét oszlatja el a határra, egyedül a kardot viszi meg Budára. Melyet nagy örömmel Buda király másnap mutat elős büszkén a többi tanácsnak. Dicsekszik. Az éjjel csoda által nyerte. Jobban etellakról tudják hazaszerte. Mindenfele a hír onnan eredt széjjel, összetalálkozván Buda más hírével, hogy az Isten kardját csodaképen nyerte, nem hiszi egy ember neki országszerte. Sőt, a maga pártja, az is elpártolna, etelétől immár menedék ha volna. Újult bizodalmát öli halvány kétség, így orozott kardban, vaj, lesz-e segítség? Etelének is vűn hírt Hilda futára, mikor a kard eltűnt, s hova tűnt? Budára. Ó, jaj! Akkor látták, egy hangja se halszott, sápadni először azt a piros arcot. Elsápada, elhalt kísérteti zöldé, azután izzó vér sebesen megtölté, azután ültéből felrándula tenni, s dörmöge mély hangon, haza fogunk menni. Követét császárnak hívatja magához, adaját, hogy rakják, engedi lábához, túszt neki és foglyot átaladat rendel, hazaindulásra napot, órát rendel. S már, mint szele égi tüzes háborúnak, zúg jötte felől hír a haragos húnnak, mindenfele a nép elképzeli, s borzad, Budára szegényre az iszonyú rosszat. Mint hegy, ha szakadna, mint ég, ha omolna, világtengelye, mint dűlőbe, ha volna, úgy képzeli a nép, vagy mi nagyobb rosszat etele haragja, Buda bűne hozhat. Még útban eléje, urok elé mennek sokan a főhúnok, fejei a nemnek, de nem meri egy se Buda pártját fogni, etele szívébe könyörű szót lopni. Detre is ott van már, kelleti hűségét, átkozva magában Buda semmiségét, lelke a jövendőn szomorún kóvályog, s vele mind a többi idegen királyok. Föl, Keveházának seregét vezérli etele, ott áldoz, érdet nyomon éri, Buda újvárosnak fordul folyam ellen, tétény előfokján
föltetszik az ellen. Hamar ezt meghalván Buda kaput zárat, nagy körözt bálvánnyal segíti a zárat. Dobogót felvonnak szédületes árkán, nyillal, kopjával tövises a párkány. Hal úszva, király mond, madár, ha repülve, emberfia nem jő itt csuda nélkülbe, mert elfogy előtte, akármi felől jön, és meghasad a föld, bármerre kerüljön. Etele azonban már nem vala távol, körül a hegységet megszállta hadával. Kapu elé mindjárt szót szólani küldött, s nagy hangon alórul beszéle a küldött. Buda király hol van? Álljon maga szónak, Etele küld engem, ura minden húnnak. Seregével ott, ím a bérceket űli, ezt a madárfészket pöhölyre becsüli. Hegyet az árkába, onnan fölül ontat, falaid ormóján tapos országútat. Valaki él ott benn, úgy tartsa nem élne, fiúval az apját vetteti kardélre. De ha Isten kardját meghozva köszöntöd, kapuid sarkából mélyporba ledöntöd, egyszer, ha vonul át városodon népe, fogad utolszor még atyafi kedvébe. Se kaput, sem kardot, felelt Buda hévvel. Holt testemen át, csak ha bejő népével. De ha esdőszóval maga hozzám jön be, fogadom a pártost régi kegyelmembe. Kaccanva Etele érti meg e választ. Ha-ha! Egy jó kardot fegyveriből választ, s indula, menőben derekára kötvén, mind az urak kérik, őt nyomba követvén. Ne menjen, ez ármány, hadurra, hová megy? Azok ott nagy tábor, maga hős, de lám egy. Esennen a húnfők köntösit érintik, de szemeszik rái vissza vadul intik. Jutva le a várhoz, mely ó Buda mostan, parancsol a tüstént, nyíljék kapu ottan. Hidat aládöntnek, kaput elétárnak, mögötte bezúdul tengelye a zárnak. Buda pedig öccsét várja vala bástyán, messzire megrémült vérszínű palástján, haja merevedni sisak alatt kezde, hálója halálnak szemeit környezte. Szólni akar, nem tud, hozzá ne eresszék, karddal ez egy embert odalenn elveszék, de nem is voln, aki e szóra királynak végezze parancsát, mint kőszobor állnak. Amint közelebb jő, amint szeme villan, duzzad egész teste, majd rászakad olyan. Harag a nézése, harag a járása, szorul összép köztük levegő nyilása. Fegyvertelen az bár, szegény Buda elhűl. Hamar Isten kardját rántja ki védelmül, önkéntelen ádáz Etelétől ója, noha érzi, eljött éltének utója. Eter is, szó nélkül, csak ölű sívással ránt ellene szabját, küzdenek egymással. Messze a viadal késő zaja csattog, nézi a két tábor, fölöttük, alattok.

halálnak mereven arcátul. Még egyszer üvöltvén Etele szökellik, válközön a kardját belemártán mellig. Arccal budaki volt a porba merüle, iszonyú csendesség fagya meg körüle. Ám hadura Isten, jól látva egéből, hunokért nagy könnyű csordul a szeméből. Jaj, betelik, mondá. Már íme betelnek, népe jövendői számlálva Etelnek. Isten alant földjén ő lehetett volna, de nagy íj kísértés földi halandóra. Szólt, és megnyugodott, könnyét letörölvén, hogy örök állandó amaz erős törvény. Ez alatt tornyáról magas palotának rohan alá haj, már özvegye Budának. Szökhaja kígyói tépi előfutva, s üvölt habos ajkkal, még oda sem jutva. Ilda, kevés Hilda, Krimhilda kegyetlen, verjen meg az átok, ne maradj veretlen! Soha te fiadnak örömét ne érjed, vesszen ki magostul vele, gyilkos férjed. Kínnal, fiad, elvezd, kínnal, akit szültél, de ne örülj akkor, mint akkor örültél, kit élnie szültél, szüld szörnyű halálra. Jajgata, és mint holt lerogyott urára. Etele is eszmélt asszonyi fájdalmán. Össze a hős rendült, neje nevét halván. Lába előtt vérből néz vala egy pontot, tompa sötét hangon így szavakat mondott. Ne átkozd, iszonyú, nem vétkes az ebben, ártatlan a gyermek az apai tettben. Átkot keveházból nem fogja kiválni. Tora, temetése, leszen ott királyi. Búgással az asszony szemeit a sebbe, s arcát könnyű nélkül temeti mélyebbre. Sírtak hölgyei mind. Most a csuda kardot fölveszi egy főhún, ki Budával tartott. Vitte, oda nyújtá Etele királynak, némán háta megett a többie állnak. Megrázkódik a hős, markolat érintvén, de legott felszólal, nagy körbe tekintvén. Hun urak, mit néztek? Ez csak az én tettem. Megvan. Szigorún, de igazán büntettem. Ezután bő ajtó nyílik kegyelemre. Nem vetem a múltat senkinek én szemre. Hunok, Isten kardját emelem rá fennyen, mind a világ végig általa kimenjen népünk birodalma, neve, dicsősége, örökkön örökké, nem lesz soha vége.

Arany János, Buda halála. A 10. befejező rész hangzott el. Felolvasta Jónás Gabriella. Hangmester Biksa Levente. Zenei szerkesztő Lacó Zoltán Vince. Rendező Sáros Pataki Zsuzsanna. Szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

Elhangzott Antonio Vivaldi 108-as jegyzékszámú Ámol koncertó blokkflőtére és vonósokra című művének harmadik tétele. Előadta Cidra László és a budapesti Concerto Armonico. Vezényelt Sándor Frigyes.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 22 óra. Hallgassák meg híreinket. A szerkesztő Rátonyi Sára, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Köszöntjük Önöket. A szeretet és az összetartozás erejéről beszélt dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök a csíksomlyói pünkösdi búcsú főszentmiséjén. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke a zarándokokat köszöntve úgy fogalmazott, a pünkösdi ünnep arra hívja az embereket, hogy újra megtalálják egymás kezét és a Teremtőhöz vezető utat. A katolikus püspök Mártonáron szavait idézve hangsúlyozta, a szeretet örömfakasztó ereje segíthet megmaradni a történelem nehéz időszakaiban is. 5 éves felújítás után újult meg a Nagybányai Szentháromság templom és a Felsőbányai Nagyboldogasszony templom. Számolt be róla szombaton a romkat.ro. A munkálatok során helyreállították a tetőszerkezeteket, felújították a homlokzatokat, restaurálták a szobrokat és korszerűsítették a templomok környezetét is. A két felújított istenházát Schönberger Jenő szatmári megyéspüspök áldja meg május végén, írta a Nagybányai Szentháromság plébánia, amelyet a cikk is idézett. Díszpolgári címet kapott Krasznahorkai László Nobel-díjas író Szegeden, adta hírül az MTI. Botka László polgármester a városnapi díszközgyűlésen azt mondta, az író pályája részben Szegedhez kötődik, hiszen joghallgatóként itt kezdte tanulmányait. A városvezető hangsúlyozta, Krasznahorkai László életműve ma már az egyetemes irodalom része. Vizsgálóbizottságot állított fel a MOL a tiszaújvárosi Olefin együzemben történt robbanás körülményeinek kivizsgálására, közölte szombaton a vállalat az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a cég továbbra is együttműködik a hatóságokkal, és megkezdődtek az érintett üzemegység biztonságos leürítési munkálatai is. A MOL közölte, 2 sérült munkatársat már hazaengedtek a Miskolci kórházból, további 7 dolgozó állapota stabil, de még kórházi kezelésre szorulnak. A vállalat hangsúlyozta, a baleset nem veszélyezteti Magyarország üzemanyagellátását. Határozottabb NATO fellépést sürgetett Oroszországgal szemben Petr Pavel cseh államfő a The Guardian brit napilapnak adott interjújában. A korábbi NATO tábornok úgy fogalmazott, a szövetségnek egyértelműen jeleznie kell, hogy kész megvédeni keleti határait, akár orosz repülőgépek lelövésével is, ha szükséges. Petr Pavel szerint Moszkva évek óta tudatosan teszteli a NATO reakcióit, miközben a nyugati szövetség gyakran túl óvatosan válaszol. A cseh elnök hangsúlyozta, Oroszországgal szemben csak az erő és az egyértelmű fellépés lehet visszatartó hatású. Szigorítja az amerikai adminisztráció a zöld kártya igénylés szabályait, írta a HVG az AP hírügynökség alapján. Az előírás szerint az ideiglenes jogállással az Egyesült Államokban tartózkodó külföldieknek hazájukból kell benyújtaniuk az állandó tartózkodási engedély iránti kérelmüket. A döntés szakít azzal az addigi gyakorlattal, amely lehetővé tette a helyben történő ügyintézést is. A bírálók szerint a szigorítás családokat szakíthat szét, és visszafoghatja a legális bevándorlást. Hazánk időjárásáról. Vasárnap a kevés fátyol és gomoly felhő mellett sok napsütésre számíthatunk. Csapadék nem valószínű. Az északkeleti északi szél több helyen megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 Celsius fok között várható. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket!
3: 22 óra 4 perc. Házi muzsika a Déli Báb utcában. A műsorvezető Juhász Előd.

0: Hölgyeim és uraim, ez a Házi Muzsika a Délibáb utcában című műsorunk. Bögös Herjetta, Liszkai Károly és a magam nevében szeretettel köszöntöm Önöket. A mikrofonnál a házigazda Juhász Előd. Három kiváló hegedű művész a vendégünk, és természetesen Bach muzsikával egy gyönyörű largóval kezdtük, Szabadi Vilmos előadásában. Kedves Vili, mutasd be először a csapatot.
1: Akadémiáról jöttek, híres mesterségig, hogy hegedülnek és zongoráznak. Farkas Boglárka az én osztályomból, immáron kiváló versenygyőztes sorozat után még 24-ben megkapta a Fischer Anni ösztöndíjat is, tehát ezzel is büszkélkedhet, azon kívül már az ELTE matematika és angol szakán már rég túl van, lediplomázott 6 éves tanszak, tehát valami horror, de az akadémián is tulajdonképpen az utolsó év előtt áll, jövőre lesz a diploma éve, de most ebben az évben úgy döntött, hogy egy kicsit a hangszerre akar nem is kicsit, hanem nagyon koncentrálni, tehát az összes melléktárgyat gyakorlatilag, ahogy szokták mondani, passziváltat, és ez megvan, ez a lehetőség, legálisan, normálisan lehet gyakorolni napi 8-10 órát, hogyha valakinek van kedve, neki volt ebben az évben, megtanult, hogy 3 hegedűesen, na és stb. És a másik kiváló művészünk, Takuya Machinaga, aki Japánból jött, és idestova, ha jól tudom, a negyedéves.
2: Igen.
1: Igen, negyedéves az akadémián.
0: Tehát 4 éve.
1: Igen, már. Hát, hogy ő mennyire jött, szerintem masterre jött.
0: Igen.
1: Igen, és először, ha jól tudom, majd ő elmondja.
0: Jó.
1: De Farkas Gáborhoz, vagy jó? És de nem is, aztán németi.
3: Németi and Drafi.
1: Igen, Németi és Drafi, igen. Tehát Németi Attilánál és Drafi Kálmánnál tanul.
0: Nagyszerű. De majd azt, majd ő elmondja. You are going to tell about yourself. Majd saját magadról. Not now, later. Oké?
3: Okay? Okay.
0: Mivel folytassuk, ugye egy gyönyörű Bach tételt hallottunk.
1: Hát ez ilyen délutáni ébresztővel, hát, nem is tudom, egy kis kellemes hangulat csinálás. Minden esetre én úgy gondolom, hogy ha már tavasz, akkor ugye itt van Beethoven, és az örökbecsű tavaszi szonáta, opusz 24, numero 5, és abból az F, vagyis az F-dur, nem abból az F-dur, hanem az első tételt fogják most eljátszani.
0: De aztán a többi tételt is.
1: Hogyne, mind a 4-et.
0: Tehát Farkas Boglárka és Fukuya Machinaga előadásában.
1: Takuya.
0: Igen. Tessék.

0: Hölgyeim és uraim, elhangzott Beethoven tavaszi szonátájának első tétele, Farkas Boglárka és Takuya Machinaga előadásában. Megkérdezem a mester Szabadi Vilmost, Boginak a mesterét, hogy elégedett voltál az itt született játékkal?
1: Hát a körülményekhez képest, mert ugye itt akusztika az gyakorlatilag nincs, tehát nagyon nehéz.
0: De hát mindenhol alkalmazkodni kell.
1: De hát abszolút, igen, tehát nagyon kitettek a művészek magukért, és hát ugye ez ahhoz képest, hogy egy relatív, egy ilyen közép nehézségű szonáta minden hangját mindenki ismeri, tehát ettől ultra nehéz, és ezáltal hihetetlen nehezen lehet ezt gyakorlatilag mindig újra és újra előadni, és újra alkotni.
0: De olyan jó volt újra hallani.
1: Abszolút, és gyönyörű témákat hallottunk, nagyon szép idők voltak, tehát gyakorlatilag abszolút 100%-os volt a produkció.
0: Na, örülök neki.
1: Számomra.
0: Hát adjuk a szót akkor a művészeknek, és akkor a második tétel szólal meg a tavaszi szonátából.

0: Köszönjük szépen, ez volt a harmadik tétel a tavaszi szonátából. Bogival később beszélgetünk, nem akarom most a hekedülés közben zavarni. A mestert kérdezem, Szabadi Vilmost. Ha nem ismernénk a tavaszi szonátát, hogyan, miket mondanál, hogy kedvünk legyen meghallgatni a negyedik tételt?
1: Azt hiszem, a negyedik tétel a legkomplexebb és a legvirtuózabb tétele. Bár azért nem mondanám, hogy az első nem virtuóz, mert ott is azért vannak futamok, és sok minden játszani való, és a téma maga egy fél életet kíván. Hát szerencsére a mi művészeink fél életet nem vártak, de nagyszerűen játszották el. De a harmadik tételnek is a nyitott a témája egy hallatlan, hát ugye most tavasz, azt nem lőjük rá újra, de minden esetre valóban egy ilyen természeti tünemény, egy ilyen nyiladozó valami szépséges virág, meg különböző
0: egy
1: szélfúvás.
0: Igen. Látsz magad előtt a negyedik tételnél?
1: Abszolút, és de ugye az nem lesz mindig ilyen pozitív és egy ilyen nagyon kedves, mert azért van ott egy-két energikus rész is, esetleg egy vihar közeleg, vagy valami hasonló, de aztán alapvetően mindig ez a természeti kép visszatér, és ezzel... Hát abszolút,
0: igen.
1: És ezzel leveszi a lábáról a közönséget, mert hát gyönyörű. Egyrészt majd reméltek, ahogy játsszák, mert már hallottam, másrészt pedig, amilyen maga a darab. Tehát szerintem hallgassuk meg.
0: Hát valóban kedvünk van meghallgatni. Go ahead, we are going to listen to the fourth movement. Oké? Tehát akkor negyedik tétel a tavaszi szonátából.

0: Hölgyeim és uraim, Beethoven tavaszi szonátáját hallottuk, most a negyedik tétel hangzott el, Farkas Boglárka és Takuya Machinaga előadásában. És egy teljesen más világ az Iszály, ennek a birodalma, szabad így mondani, de erről majd a mester Szabadi Vilmos volt többet mondani. Egy szonátát hallunk két hegedűre, annak az első tételét. Iszályt hogy mutatnád be?
1: Hát egyrészt egy hegedű virtuóz, egy belga hegedű virtuóz, aki meglepő módon Hubai nyomába került a Belga Akadémián a tanszaknak az élére, hiszen Hubai még...
0: Ez a múlt század 20-as évei?
1: Nem, még azelőtt, hát amúgy igazad van, a 20-as évei pontosan, tehát a 1920 környéke.
0: Igen.
1: De Hubai már ő előtte volt a Belga Akadémiának, a tanszékének a vezetője, de őt hazahozta, hát majdnem azt mondom, hogy Liszt Ferenc, egy kicsit eltúlozva, de minden esetre a kormány, az akkori kormány, és rábízták a Zeneakadémiának a hegedű tanszakát, ami hát hihetetlen sikeressé vált.
0: Hát hogy és hát világhírű művész,
1: sorozatban
0: akiről nagyon keveset tudunk még most is.
1: Sajnos,
0: de ideig.
1: Ő ott akkor ugye abszolút a reflektorfényben volt, és hát egész Európát, ami abban az időben tulajdonképpen a klasszikus zene volt, uralta, és végigutazta többször is.
0: És Magyarország hát, meg Triadon után.
1: Igen,
0: volt, tehát
1: is. De előtte is, utána is, tehát ő végig egészen a 37-ben bekövetkezett haláláig nagyon aktív volt, és pechünkre pont 37-ben volt az első Queen Elizabeth hegedű verseny, ami abban az időben a csúcsa volt a nemzetközi verseny, és ő ott lett volna a zsűri elnök, de miután hát sajnos ő elment egy kicsivel hamarabb, így az akkori kiszemelt első díjas, a Virovai Robert, aki magyar lett volna, helyett egy David Oistrakh nevezetű heged is jött, és nyerte meg ezt a hegedű versenyt, de hát nem biztos, hogy így lett volna, hogyha Hubai, akkor is lehet, hogy David Oistrakh nyerte
0: hát,
1: volna.
0: Hát, hogy mi lett volna, ha azt tudod, ilyenről nem nagyon
1: pontosan
0: értelmes, de Hubairól igen.
1: Igen, tehát Hubai nagyon méltánytalanul még mindig háttérben van.
0: És azt tudom, hogy te is játszol Hubai műveket.
1: Hogy pontosan hát, a négy hegedű verseny, stb. Igen. Meg hát ugye nagyon aranyos történetek vannak az Iszályról, amik a Menuhin, amikor egy alkotói válságba került 14 évesen, és átküldték Európába, hogy egy kis, hogy olyan vérfrissítésre, vagy a kamarazenének, tehát nem csak a szóló és a virtuóz irodalom, hanem a kamarazene átböngészésére is azért legyen valami mester, keressen valaki valóban olyat, aki vezetné. Először Iszályhoz ment, és Iszály nagy szeretettel fogadta, és rögtön mondta, hogy hát akkor itt van a helyed az osztályomban. Menuhin viszont azt mondta, hogy szerinte nem, és megy tovább.
0: Komolyan?
1: És akkor
0: nem tudtam látni.
1: Elment Párizsba, és akkor találkozott George Enescu-val, aki Romániából származott, tehát egy hihetetlen hegedű virtuóz és zongora művész
0: és zeneszerző.
1: És hát ő tulajdonképpen valóban egy fenomenon, vagy egy fenomenális valaki volt, és nála maradt, és őtől lett aztán még igazábban Yehudi Menuhin.
0: Ez nagyon érdekes.
1: Igen, de ettől függetlenül Iszály írt 6 szólószonátát a hegedűre, rengeteg más darabot, Poem Elegy, amit szerintem Bogi már talán itt játszott is, és amúgy rajta van a repertoárján, a 3. szólszonát, a Poem Elegy, és most ezt, én nem is tudom, hogy minek hatására, de ezt valahogy az ember ezt te találtad, vagy én nem is tudom, de minden esetre kerestünk, Bogival már nem kevésszer játszunk duót, hát hiszen kiváló partner, nagyszerű hegedű művész, és ez a Iszály darab, hát ez egy pillanatra se lehet azt mondani, hogy ez egy könnyű, vagy közepes, vagy ilyen, ez bűnnehéz. Tehát ez gyakorlatilag itt az ember mire a végére ér, hát nem tudom, de szóval elveszti az ujjai felét, mert annyi játszani valóban. De hallatlan virtuóz szerintem szórakoztató is, de nem a virtuózitásnak az olcsóságával, hanem egy nagyon szépen meggondolt, átgondolt zenei szerkesztés, és a két hegedűre egységesen ugyanilyen nehezet írva, ami viszonylag ritka, mert ugye első hegedű, hát az ugye mindig felett, a második hegedű, hát a szegény a szolga, de nem, ez ugyanúgy...
0: Két főnök van.
1: Épp abszolút, és egy nagy, nagy valami, tehát ehhez azért türelem is kell, hogy végighallgassa az ember, remélem lesz a hallgatókban. Tehát...
0: No, hát akkor hallgassuk meg, és mivel ez egy viszonylag hosszabb, körülbelül 10-12 perces kompozíció, tehát Iszály szonátájának első tétele fog elhangzani befejezésül, és ezzel zárjuk a mai házi muzsika műsorunkat. Bögös Henrietta, Liszkai Károly voltak a kollégáim, én örömmel beszélgettem a japán vendégművésszel is, és természetesen régi ismerőseinkkel, Vargas Boglárkával és Szabadi Vilmossal. És akkor megszólal az Iszály szonáta első tétele.

0: Házi Muzsika a Déli Báb utcában. A műsorvezető Juhász Előd volt.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 23 óra. A Vidékjáró magazinnal folytatjuk adásunkat.
3: A Vidékjáró készítőinek a nevében is tisztelettel köszöntöm hallgatóinkat, Gulyás Lóránt vagyok. Mai magazinunkban két korábban már elhangzott és egy vadonatúj összeállítást ajánlunk figyelmükbe, így ismét szót ejtünk egy néptánc antológiáról, egy a helyi termékeket népszerűsítő kezdeményezésről és hazánk egyik legnagyobb kerékpáros ünnepéről is. Ez a Tour de Hongrie, amit 47. alkalommal rendeztek meg néhány nappal ezelőtt. A több mint 100 fős mezőny Gyulán rajtolt és Veszprémben ért célba. Az 5 szakaszból álló verseny teljes hossza 836,5 kilométer volt. Az erőpróba harmadik etapja a Kaposvár arénától indult el. A versenyzők egy dimbes dombos zselici kört követően Szekszárd felé vették az irányt. A rajt előtt a 6 év után visszatérő Walter Attila így nyilatkozott.
4: Remélem, hogy meg tudunk jönni ma ismét sprintre, hiszen van egy nagyon jó sprinter a csapatnak, Phil Bauhaus, aki már több szakaszt is nyert itt a Tour de Hongrin, úgyhogy remélem, hogy hasznos tagja tudok lenni a csapatnak, és meghozzuk a sprinterünket az utolsó 400 méterre Szekszárdon, és reméljük egy dobogó, vagy akár egy szakasz győzelem összejön nekünk ma. Jól éreztem magam nagyon, picit sok volt a bukás az első szakaszon, tegnap már egy fokkal nyugisabb volt a mezőny, viszont nagyon gyorsan megyünk, tényleg 46-47-es átlagokkal, tehát tényleg látszik, hogy erős a mezőny, erősek voltak a szökések is, úgyhogy én elégedett vagyok nagyon, de főleg én nyilván így 6 év után, miután 6 év kimaradt nekem ebből a magyar körből, én most magamba szeretném szívni ezt a hangulatot, és az nagyon jól sikerült az elmúlt két nap. Minden terep lehet nehéz, láthattuk a tegnapi utolsó 30 kilométeren is, nagyon könnyű volt a terep, viszont brutálisan nehéz volt rajta versenyezni. A mezőny dönti el, hogy melyik terep milyen. Alapvetően ezek a dombok nem számítanak nekünk nagy domboknak, de lehet rajta úgy menni, hogy ez mindenkinek nagyon rosszul essen. Én azt érzem, hogy nagyon-nagyon sok szeretetet kapok, és nagyon igyekszem ezt vissza is adni nekik. Tényleg rengetegen szurkolnak az utak mentén, itt a rajtszér területeken, úgyhogy már nagyon hiányzott nekem ez, hogy itthon versenyezek, és tényleg reméltem, hogy ilyesmi lesz, de felülmúrja az elvárásaimat, meg az elképzeléseimet.
3: Hasonló gondolatokat fogalmazott meg a másik magyar ász, Vetter Erik is.
5: Örülünk neki tényleg, hogy a csapatba került a fehér trikó, úgyhogy szeretnénk ezt megőrizni. Pelikán Jani és én is nagyon jó helyen állunk az összetettbe, úgyhogy tényleg megpróbáljuk majd ezt kijátszani, hogy megőrizzük ezt a szép trikót. Esőre áll egy picit, meg szeles az idő, úgyhogy biztosan kemény versenyzés lesz, de tényleg várjuk, hogy itt elinduljunk Kaposvár városából. Tekertem már, annyira nem ismerem, picit új lesz, de meglátjuk. Előzetesen térkép alapján felkészültem, meg a csapat is. Kíváncsian várjuk, hogy tényleg a valóságban milyen. A következő napokban azok már komolyabb szintkülönbségek lesznek, a mai még egy nyilvánvalóan megterhelő lesz, az 1000 szintet meg kell, hogy másszunk, de gyors lesz, én úgy gondolom, gyorsan át fogunk ezeket a dombokon hajtani. Nagyon-nagyon-nagyon jól esik tényleg látni ennyi szurkolót, ennyi fiatal, tényleg minden rajtvárosba, az út szélén, az útvonal mentén, úgyhogy nagyon-nagyon jó érzés tényleg itt magyarként, Magyarországon versenyezni.
3: Ilyen elszánt és lelkes szurkoló volt Bauer Benjamin Péter is.
6: Szeretek kerékpározni csapatban is. Kerékpározom Pécsen. Én nagyon szeretem Walter Attilát, ő a magyar kedvencem nekem. Pogacsárt is szeretem, Van Aertot is szeretem, nekem Van Aert a kedvencem, meg Vingegaardot is szeretem. Hát, sokat szoktam edzeni, nyilván kis pihenőkkel is. Én szeretek kerékpározni, és ezt meg is szeretném tartani majd időskoromig.
3: A Tour de Hongrie útvonala idén összesen 70 települést és 7 vármegyét érintett. Az útvonal kijelölésekor sok szempontot figyelembe vettek a szervezők, a kedvező időjárásért bizony csak könyörögni tudtak, mondta a főszervező Eisenkrammer Károly.
7: Nagyon szép versenyt állunk elsősorban. Szerencsére polgármester úr elintézte a időt, ugye mi hozzuk a sztorit, a versenyt, és mindig a város polgármesterének a feladata, hogy jó idő legyen. Ez most elég jól sikerült. Ugye tudjuk azt, hogy most erre a hétvégére azért borongós időt ígértek. Nekünk azért nem mindegy egy ilyen szabadtéri eseménynek, hogy mikor kezd el csöpörögni. Nem csak a versenyzőknek, hiszen a motorosaink is, a motoros rendőrök. Hát nagyon sokan dolgozunk itt a versenyen, akinek meg ugye az építőcsapatnak sem mindegy, hogy hogyan alakul az esemény. És hát az első nyilván az út minősége, az útfelülete megadatik, és baleset veszélyessé válik. Tehát örülünk annak, ameddig a nap süt. És hát nagyon szép útvonalat választottunk. itt Kaposvárban. Ugye volt itt a Giro ezelőtt néhány évvel, megmutattuk a város legszebb részeit, de a Tour de Hongrie is voltunk már sok helyszínen, voltunk a színház előtt, mondjuk a Városházánál. Most eljöttünk ide a sportcsarnokhoz, de végig fogunk gurulni a város legszebb részein, hogy a kamerákon keresztül megmutassuk a várost egyszer, aztán még egyszer, hiszen kimegyünk a Zselicbe, és vissza fogunk jönni egy hurak után, és ismét át fog gurulni a városon a kerékpáros mezőny. Nyilván ez okoz egy kis lezárást a városban, de arra számítunk, hogy amit hozunk értéket, médiaértéket a városnak, az ezt messze-messze fölülmúlja. És hát irány Szekszárd, a meccseken keresztül fogunk megérkezni. Egy hegyi szakasznak is mondhatnám, de azért ennek a mezőnynek ez nem lesz komoly kihívás, az a hegy. Meglátjuk, hogy akár a szél, akár a hegy mennyire fogja szétszerni a mezőnyt. Lenyűgöző volt minden nap, és a verseny ugye hozza azt, amire számítunk. Ez a profi mezőny hozza azt a küzdelmet, amit fizetnek, úgymond a profi kerékpárosoknak. Amiért nem fizet senki, az a hihetetlen lelkesedés, amiket látunk, hallunk az utak mentén a szurkolóktól. Minden településen ezrek, tízezrek vannak kint. De nem volt olyan város, ahol ne lett volna tehet. Hát, sőt, az utak mentén, az autópályán hidakon tömegek szurkoltak a versenynek. Tehát én azt gondolom, hogy a Tour de Hongrie valamit szerettünk volna, azt elértük, illetve hát évről évre építjük, hogy egy olyan országimázs eseményt valósítsunk, ami viszi az ország jó hírét, és egy olyan fesztivált vigyünk végig az országban, ahol az emberek közösen készülnek és együtt örülnek egy sporteseményen keresztül a közös munkának, hiszen azért az, hogy egy aktivitás megvalósul, mint láthatóvá teszi egy település magát, gyerekek készülnek rá, élőképet raknak össze, azok napokig, hetekig készülnek, és ez egy közös munka, egy közös siker mindannyiuknak.
3: Mivel a verseny minden szakaszát élőben közvetítették a világ minden pontján, így az érintett tájegységek és települések számára a viadal komoly marketing értékkel is bírt, tette hozzá a Somogyi Vármegyeszékhely polgármestere Szita Károly.
8: Ha két dolgot említették meg, a legfontosabbat kezdem, a Nagy Magyar Kerékpáros Körversenyt. Ez a 10. alkalom, amikor nálunk vannak, akár rajta, vagy van köztük rajt is, van köztük cél is, befutó is. Most rajta indulunk, és a Giro Italia, amely egy óriási élmény volt. Szerintem Magyarországnak, de különösen Kaposvárnak, amikor az egyik szakasz az Kaposvárt mutathatta be. 190 ország lát bennünket ilyenkor a televízióba. 190 országnak tudjuk bemutatni Kaposvár szépségét. Annak érdekében, hogy aki még nem volt itt, az remélem, hogy kedvet kap hozzá, hogy hozzánk látogasson.
3: Itthonról otthonra néven szervez tájékoztató fórumokat középiskolásoknak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Az országjáró rendezvény nemrég a kaposvári Móri Zsigmond mezőgazdasági technikumban járt. Abban az intézményben, amelyet tavaly az ország legjobb agrárszakképzőjének választottak. Az igazgató dr. Prinz Zoltán.
9: 2023 óta negyedik alkalommal jelenik meg ez a technikumi százas rangsor. Most harmadik alkalommal került föl rá a Móric. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy a 25-ös év alapján, teljesítményünk alapján a legjobb mezőgazdasági technikumként szerepelünk. Többféle szempontot is figyelembe vesznek. Vannak bemeneti eredmények, adatok, tehát a beérkező, hozzánk jelentkező általános iskolásoknak a bejövő tanulmányi eredménye, aztán a 9-es kompetenciamérésnek az eredménye, és ezen kívül a szakmai vizsgaeredmények, ágazati alapvizsgaeredmények, érettségének az eredménye. Tehát ez egy elég komplex, sok összetevőből álló rangsor. Nézik például a foglalkoztatotti létszámot, az oktatók közül hány teljes állású oktató van, hány óraadó van, akkor az intézmény infrastruktúrális ellátottságát, informatikai eszközfelszereltséget például, tehát hogy elég sok szempontot figyelembe vesznek. Hát azon túlmenően, ugye, hogy ebben a rangsorban korábban is jó helyet foglaltunk el, most meg hát rendkívül büszkék vagyunk erre, hogy a legjobb mezőgazdasági technikumként szerepelünk. Ezen túlmenően ugye 2023 óta a fenntartóváltást követően a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemmel a lehető legszorosabb együttműködésben dolgozunk. Gyakorlatilag a bejövő általános iskolásoknak olyan komplex képzési utakat, képzési lehetőségeket tudunk biztosítani minden képzési területünkön, amelyek segítségével, vagy amelyeken keresztül az általános iskolától egészen akár a doktori képzésig megtalálhatják itt helyben Kaposváron a számításukat.
3: Az itthonról otthonra elnevezésű országjárás célja, hogy a fiatalok minél egészségesebben táplálkozzanak, és lehetőség szerint helyi termelőktől vásároljanak. Tudtuk meg a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnökétől, Süle Katalintól.
10: Az itthonról otthonra program keretében érkeztünk ma Kaposvárra, aminek az egyik programeleme a helyi termékek, a magyar termékek megismertetése, illetve a helyi termékelőállítás fontossága a fiatal generációval. A kérdés mindig jogos, hogy miért pont ezt a korosztályt célozzuk meg, és a válasz nagyon egyszerű. Ők azok, akik hamarosan kikerülnek az iskola falaik közül, és önálló döntéseket kell hozni, többek közt arról is, hogy hogyan táplálkoznak, mit fogyasztanak. Ezért rendkívül fontosnak tartjuk, hogy megismerjék, hogy mennyire szigorú a magyar élelmiszerelőállítás, a helyi termékek garancia arra, hogy az egészségükre maximálisan jó hatással van, illetve természetesen szeretnénk azokat a tévhiteket is eloszlatni, ami jellemzően a közösségi médiának elér hozzájuk sokkal gyorsabban, mint a tényszerű üzenetek, és szeretnénk, hogyha konkrét és valós információik lennének arról, hogy hogyan kell tudatosan vásárlóvá válni, hogyan kell tudatosan fogyasztani, és hogyan tudnak legkönnyebben a magyar termékekhez, a helyi termékekhez eljutni. Nagyon pozitívak a visszajelzések. Ez egy interaktív program, tehát a cél az, hogy beszélgessünk a gyerekekkel, és minden évben a begyűjtött tapasztalatok, illetve állomásról állomásra a kapott visszajelzéseket igyekszünk beépíteni a következő előadásba, tehát nem csak arról van szó, hogy egy előadást meghallgatnak, és tudomásul veszik, hogy valaki mondott valamit, hanem azokat az ismert és elismert személyeket is bevontuk a tekintetbe a programba, hogy velük korábbi rendezvényeinket, eseményeinken interakcióba kerültünk, tőlük egy-egy rövid üzenetet videóformájában is becsempészünk az előadásba, hogy hallják olyan emberektől is, akik általuk hiteles információkat adhat, tehát ők annak vélik, tehát nem csak egy agrár szakmai beszélgetés ez, hanem ténylegesen tudatosan arról van szó, hogy őket hogyan tudjuk a tekintetbe formálni, hogy forduljanak a magyar termékek irányába.
3: Hasonló véleményt fogalmazott meg a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara somogyi elnöke, Madarász Zoltán is.
11: Somogyban, ahogy ez rólam ismert, számomra szívügy, hogy a helyi termékeket fogyasszuk. Magam is gyümölcstermesztőként helyi termékelőállító vagyok. Létezik az Agrárkamara közreműködésével is egy somogyi helyi termék egyesület, ahol szervezett formában is meg tudunk jelenni. A termelői kör nem annyira tág, mint ahogy ezt én szeretném, ahogy jó lenne, hiszen nagyon fontos az, hogy mindenki lehetőleg minél közelebb, minél inkább helyi, rövid ellátási lánc igénybevételével hozzájutó egészséges, biztonságos élelmiszereket fogyasszon. Erre a helyi termelő és az ő terméke mindenképpen garancia. Tehát a nagyobb környezetvédő, mint egy termelő biztosan nem létezik, hiszen nekünk nap mint nap a föld és a környezet az a termelőeszköz, amiből a saját és a családunk megélhetését biztosítani kell, tehát elemi érdekünk, hogy ezt a legjobban megvigyázzuk, megőrizzük, és átadjuk a gyermekeinknek és unokáinknak. Tehát ilyen százas nagyságrendben vannak helyi termelők. Szerencsére nagyon erősek vagyunk a méhészeti ágazatban. A méhészeink nagyon szervezettek, 11 egyesületbe tömörülnek, kiváló adottságokkal rendelkezik a vármegye, de emellett, ahogy én fogalmazni szoktam, a kertészeti ágazat számára is kiváló termőterületek vannak Somogyban, zöldség és gyümölcstermesztésre egyaránt. Ezeknek a feldolgozására is nagyszerű tapasztalattal rendelkezünk. Hál' Istennek erős az állattenyésztésünk, akár a tejtermelésre, akár a húsfeldolgozásra, vagy bármi egyéb szektorra gondolok, tehát kiváló házi füstöltárúkat, tejtermékeket, sajtokat lehet a termelőktől megvásárolni, és akkor hadd ne soroljam még a szarvasgombától a csiliig, tehát nagyon széles az a spektrum, amit a helyi termelők lefednek Somogyban.
3: Somogyban az egyik legerősebb agrárágazat a méhészet. A vármegyében sokan foglalkoznak mészkészítéssel. Egyikük a több rangos hazai és nemzetközi díjjal is elismert kaposmérői méhész Hanser Róbert.
12: Egyre többen vásárolnak termelőtől, és igen, fontos egy ilyen rendezvény, ami tovább népszerűsíti a helyi termékek fogyasztását és forgalmazását. Hát az elmúlt szezonunk az sajnos nem sikerült túl jól. Ugye több hátráltató tényező is volt, az időjárás, illetve méhbetegségek is taroltak, úgymond. Többféle mézzel készültünk, elsősorban akác, hárs, vegyes méz, repceméz, de vannak különlegesebb mézeink, mint például a gesztenyeméz vagy a bálványfa méz.
3: A 2025-ös esztendő legjobb koreográfiáit láthatta a közönség néhány nappal ezelőtt a 15. Somogyi Néptánc antológián. A Seregszemle egyik főszervezője a Somogy megyei Néptánc Szövetség volt, amelynek ügyvezetője Rónai Balázs.
13: 15. alkalommal szervezzük meg a Néptánc antológiát, és igazából mindig az előző év táncegyütteseinek a teljesítményét díjazzuk ezzel. Különböző versenyeken, akik felléptek, az együtt néptánc versenyen ugye főként a gyerekcsoportok, vagy éppen olyan felnőtt együtteseket hívunk, akik az előző évben jubiláltak, és ezek alapján állítunk össze egy ilyen másfél órás műsort körülbelül. Idén az Együd Árpád Művészeti Iskolából két csoport, a Szennai Művészeti Iskolából két csoport, a Zselic Tánc Együttes, a Kaposvári Somogy Tánc Együttes, a Siófoki Balaton Tánc Együttes, Köröshegyről a Borkút Tánc Együttes, akik különböző okok miatt régen tudtak részt venni, de most őket is el tudtuk hívni és el tudták fogadni a meghívást, illetve van az Agóra Népzenei Szakkör és a Cingető Ének Együttes szintén vendégünk az antológián. Azt gondolom, hogy egy olyan programot próbálunk szervezni, hogy ne csak egy néptánc előadás legyen, hanem legyen körülötte valami más, hogy még több ember el tudja jönni és megnézze ezeket az együtteseket. Hát, ha olyan nézőt is találunk, aki nem feltétlenül jön el akkor, hogyha csak egy néptánc antológia van, így olyan embereket is meg tudunk szólítani, akik nem biztos, hogy eddig érdeklődtek a néptánc iránt.
3: A Köröshegyi Borkút Néptánc Együttes kapuvári koreográfiát mutatott be. A művészeti vezetőt, Bősze Zoltánt hallják.
14: Egy koreográfiával készültünk, az antológiára kapuvári táncokat hoztunk. Minden évben nagy megtiszteltetés, hogy meghívást kap az együttesünk erre a rendezvényre, mivel mi hát heti egy próbával és felnőtt csoportként, hát igen, kis halak vagyunk a nagy együttesek mellett. Szárszói nyári fesztiválon mutattuk be a kapuvári táncainkat. Igazából maga a koreográfia egy kicsit a nők, ahogy elkezdenek dolgozni, és a férfiak berobbannak egy hatalmas bulit csapva, és egy közös tánccal ér véget az este. Ezt szeretnénk bemutatni. A Borkút Tánc Együttes jövőre ünnepli fennállásának 20. évfordulóját. Felnőttek alkotják, illetve vannak családok is köztünk, tehát gyerekek és a szülők is táncolnak. Ez egy nagyon jó közösség igazából, nagyon szeretünk közösségépítő rendezvényeken részt venni. Saját kis hagyományaink vannak, megünnepeljük a karácsonyt, akár születésnapi köszöntéseket is szoktunk az együttesben tartani. Locsolást, rendszeres résztvevői vagyunk a szüreti felvonulásoknak ott a Köröshegy környékén, úgyhogy ez egy nagyon jó kis társaság.
3: A tánc közösségépítő erejét hangsúlyozta a Hecsedli csoport tagja, Magyar Róza is.
15: Nagyon sokat készültünk le, Szilárdságit fogunk táncolni. Hát a koreográfia egy ilyen húzavona, lányok, fiúk egybe ilyen incselkednek a lányok a fiúkkal. Nagyon jó összehozza a csapatot, nagyon szeretjük, mindig nagyon sokat készülünk erre az antológiára. Nagyon szeretjük, izgalmas. 8 éve táncolok már ebbe a csapatba. Az elején ugye Somogyi, azzal kezdtük, aztán jött a Bukovinai, Rábaközi, és ugye most a Szilárdsági eddig a legmagasabb.
3: A Somogy Tánc Együttesből pedig Jakab Márk nyilatkozott.
16: Ebben az évadban készült el a szatmári koreográfiánk, és akkor ezt fogjuk itt bemutatni. Hát ugye ez egy évről évre visszatérő alkalom, amin szerencsére minden évben részt tudunk venni, és meg tudjuk mutatni az együttesünknek a munkáját, illetve azokat a koreográfiákat, amiket esetleg még nem láthatott a közönség. Igazából ez egy nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetünk, és a Somogy megyének a legjobb együttesei között. Olyan szempontból, felkészülés szempontjából nem jelent egyébként különösebben mást, mint egy nevezzük átlagos fellépésnek, mint mondjuk egy falunap, vagy egy akármilyen másik fellépés. Itt is ugyanúgy a lehető legjobb formánkat kell hozni. Van most egy folyamatban lévő, vagy hát futó darab a színházban, amiben részt veszünk, ugye Hegedűs a háztetőn, amiben több táncos képviselteti magát az együttesből. Ez az, amit most csinálunk, illetve valószínűleg a Zalai Kamara Fesztiválra is el fogunk tudni menni, és ott elő tudjuk adni azt a koreográfiát, amit 2 éves sajnos nem tudtunk bemutatni, mert elmaradt a fesztivál, úgyhogy ezt szeretnénk idén megvalósítani. Egyébként reméljük, hogy minél több meghívást kapunk a megye különböző helyeiről, illetve hát a nyári fesztivál az még mindig egy opció, amire szerencsére többé-kevésbé minden évben el tud jutni az együttes.
2: A Vidékjáró magazint Gulyás Lóránt szerkesztette.

0: A Budapest Ragtime Band muzsikált.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra 30 perc. Hangoló. 1960. május 23-án született Székely István zongora művész. A következő fél órában Chopin és Liszt darabokat hallhatnak a művész előadásában.

Székely István játszotta Chopin Hámolszkercóját, Eszmoll E-dur etüdjét és Fiszmoll bárkaroláját, majd Liszt búcsú című darabját. Elhangzott a hangoló. Kedves hallgatóink, ezzel mai adásunk véget ért. Köszöni egész napi figyelmüket a hangtechnikus Bixa Levente és Fülöp Csaba, a hírszerkesztő Rátonyi Sára, a zenei szerkesztő Peresztegi Attila, valamint a bemondó Fülöp Tamás és Harcsik Róbert. A pihenni térőknek nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Köszönjük, hogy a Magyar Katolikus Rádiót hallgatják. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Éjfél van!

Kedves hallgatóink, 2026. május 24-e, pünkösd vasárnap van. Kellemes éjszakai rádiózást kíván a hangtechnikus Fülöp Csaba nevében is a bemondó Harcsik Róbert. Éjfél múlt 3 perccel.

Georg Friedrich Händel opusz 1 numeró 4-es Ámol fuvola szonátájának második tételét hallották, előadta Jean-Pierre Rampal és Robert Véron Lacroix. 0 óra 5 perc. Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékesi Jenikő olvas fel.

Az összeszedettség szellemi terében az élő Isten valósága lép elő. Az imádság első feladata és erőfeszítése, hogy ehhez a valósághoz eljussunk. A második, hogy az ő szent jelenlétében megmaradjunk, s megfeleljünk azoknak a követelményeknek, amelyeket ez a jelenlét velünk szemben támaszt. Az erőfeszítés szót használtuk, s ez nem véletlen, mert az imádság valóban lehet erőfeszítés. Néha könnyen megy, mint a szívből fakadó élő beszéd. De az élet egészét nézve, s az emberek sokaságára tekintve, ez inkább a kivételt jelenti. Általában azonban akarni és gyakorolni kell az imádságot, s ennek a gyakorlásnak a fáradtsága jó részt abból adódik, hogy Isten valósága nem érzékelhető. Ezért az imádkozónak az az érzése támad, mintha ürességbe került volna, s minden más sürgősebbnek tűnik, mivel azok érzékelhetők. Ilyenkor a legfontosabb a kitartás. Ha valaki azt mondja, hogy neki az imádság semmit nem ad, vagy hogy semmi benső indítást nem érez, vagy hogy ez hamis, s ezért nem is csinálja, az elhagyja a szolgálatot, s elveszíti a lényeget. Mert különös jelentőséget nyer az üresség órájában is kitartó imádság, amely más alkalmaknak még oly eredeti imájával sem pótolható. Azt jelenti ugyanis, hogy a hitet a legszigorúbban komolyan vesszük. Az imádságot Isten szava iránti legteljesebb hűségből végezzük. A sötétben szólunk ahhoz, aki hall minket akkor is, ha az ember semmit sem tud róla. Ennek az ürességnek is különféle fajtái vannak. Egyszer az, amely egyszerűen hibát jelent, azt a tényt, hogy tényleg nincs ott semmi. De van olyan is, amely a jelenlétnek egy különleges fajtájára utal. A kétféle ürességet nem könnyű megkülönböztetni. Időnként úgy tűnik, mintha Isten valóban nem lenne jelen, és értelemszerűen nem csak az imádsággal, de az egész hittel fel kellene hagyni. Valójában azonban a hit próbájáról van szó, hiszen dicsőséget betölti a mennyet és a földet, ahogyan a Sanctus dicsőítő éneke zengi. Igen, de a hívő azt az ígéretet kapta, hogy Isten az ő számára különleges módon is jelen lesz. És nem csak úgy, mint a kövek és fák számára, mert nem csak jelen lesz, hanem vele lesz, mert Isten szereti őt. Ez a világ az elrejtettség, elfátyolozottság szintere, s a legsűrűbb fátyol, mely Istent elrejti előlünk az, hogy nem lehet érzékelni közelségét. Ebben az ürességben azonban valami sajátosság mégis megmutatkozik. Valami jelentőség, amelyet nem lehet kifejezni. Valami érthetőség a látszólagos semmi közepette, amely minden érthetetlenség ellenére állítja önmagát. Gyakrabban fordul ez elő, mint gondolnánk, és jobban kellene erre figyelnünk. Ez a lehelet, ez a felfoghatatlanul finom érzékelőpont jelenti Isten legtávolabbi önközlését. Látszólag semmi, és mégis képes hordozni a hitet, hogy az kitarthasson. És ha ezt megtette, akkor az üresség egyszer csak megtelik. Isten ugyanis nem egy gondolat, érzés vagy képzelődés, hanem valóság. És nem felettünk létezik, közömbös lelki elégedettségben, hanem szeret minket. És ő az Úr, ő maga a szabadság, a hatalom. Számára nincsenek korlátok, még a mi szívünk hidegsége sem lehet korlát a számára, s aki kitart a hűségben, azt ő fogja meggyőzni. Ha Isten csak egy gondolat vagy érzés lenne, akkor inkább választanám az élet dolgait a maguk színességében, az embereket a maguk elevenségében, a földet édességével és nehézségeivel. De ő az élő Isten, aki így szól. Nézd, az ajtóban állok és zörgetek. Aki meghallja szavam és kinyitja az ajtót, ahhoz bemegyek, és vele étkezem, ő meg velem. Istennek a valósága különböző erősséggel nyilvánulhat meg. A halk lehelettől az olyan erőig, amely elárasztja az embert. Lényünk tulajdonképpeni lényege fogja ezt fel. A lélek alapzata, a szellem csúcsa, a belső élet legtisztább fénye.
Ez a valóság egyedülálló és egyszerű, mégis minden tulajdonság teljessége megvan benne. Ezért beszélnek a lelki élet mesterei a szellemi érzékekről, a belső szemről, fülről, érzésről és ízről, mert ezeken azokat a módokat értik, amellyel Isten jelenléte valamiképp megtapasztalható. Az imádságnak mégis függetlennek kell maradnia az ilyenfajta tapasztalattól. Ha Isten megengedi, hogy megtapasztaljuk őt, akkor az imádkozót bátorítsa el ez a teljesség, legyen érte hálás, és őrizze jól. De ha ürességbe kerül, a csupasz hitre kell támaszkodnia, és ki kell tartania. Elolvashatjuk a titkos jelenések 7 levelének végén lévő ígéreteket, melyek mind a földi lét sötétsége és zártsága utáni győzelemről szólnak. Íme, itt az ideje, hogy megszívleljük.

0: Csajkovszki D-dur hegedű versenyének első tételét Szabadi Vilmos és a Danubia Ifjúsági Szimfonikus Zenekar játszotta. Vezényelt Jurij Szimonov.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 0 óra 30 perc. Szóról szóval. Beszédművelő perceink következnek. A két szerkesztő Kovács Zsuzsanna és Kerekes Barnabás.

0: Tisztelt hallgatóink, kedves barátaink! Deme László professzor úr Pécsi Blankától átvéve a mozgalmi teendőket, okkal vezette be azt a gyakorlatot, hogy műsorunk számoljon be a különféle anyanyelvi rendezvényekről. Többen kényszerűen távol maradnak az eseményektől, s még a világhálón sem számolnak be mindenről. Így még másodkézből sem jutnak el hozzájuk a történések hírei. Másrészt, akik jelen vannak, sokszor szívesen idézik fel az élményeiket. Harmadszor, legyünk bizakodóak, reméljük, hogy az utókor érdeklődőinek is marad egy kevés az emlékmorzsákból. Visszatérve a Deme Lászlói gondolathoz, szándékunkban áll folytatni a hagyományt, s rendre szólni azokról az alkalmakról, amelyek nyelvművelő berkeinkben történnek. A legutóbbi az Anyanyelvápolók Szövetségének időszerű, évenként kötelező közgyűlése. Május 9-én méltó helyen, Budapest belvárosában, a Józsa Judit galériában tartottuk meg összejövetelünket. A hivatalos, de mégis jó hangulatú rendezvény levezető elnöke Márton Richárd volt. Lassan megszokjuk, hogy az ifjúsági tagozat vezetőségi tagja gondosan, szakszerűen vezeti le a tanácskozásainkat. Így volt ez most is. Szépen, szabályosan, előírásszerűen szavaztatott a levezető elnök személyéről, a határozatképességről, a napirendről, a jegyzőkönyvvezető személyéről, a hitelesítőkről. Tudjuk, sokszor ezek a formálisnak tekinthető elemek okozzák egy civil szervezet vesztét, mert az előírások megszegése teszi szabálytalanná egy egyesület működését. Az elnöki beszámolót három részben hallgathatták meg a szövetség tagjai. Nyíri Péter elnök úr egész eseményhalmazt zúdított a hallgatóságra, Pomozi Péter alelnök úr elsősorban az édes anyanyelvünk folyóirat helyzetéről, a konferenciákról, a tanácskozásokról, a kiadványokról szólt. A harmadik tájékoztató főként a versenyekről, a táborokról, az ifjúsági tagozat rendezvényeiről tájékoztatott. Néhányan jelezték, nem is gondolták volna, hogy ennyi minden történhet egy év alatt a berkeinkben. Talán nem véletlen, hogy a tagság egyhangulag elfogadta a 2025-ös elnöki beszámolót, majd a 2026-os cselekvési tervet is. Balázs Istvánné egy számtenger segítségével számolt be arról, milyen bevételek és kiadások jelentik a pénzügyi beszámolót. Jó hír, hogy az ellenőrző bizottság az előzetes tájékozódás során mindent szép rendben talált, így a szakmai, a pénzügyi, a könyvelési ellenőrzés is kiállta a próbát. Kelemen Béla, az ellenőrző bizottság elnöke a beszámoló elfogadását javasolta a közgyűlésnek. Úgy lett, elfogadták. Az idei együttlétnek volt egy különösen üde színfoltja. 2000 óta a középiskolások Kazinci versenye Kárpát-medencei döntőjének záró ünnepségén szoktuk átadni a Kazinci díjakat és a Pécsi Blanka díjakat. A kitüntetések dolgában rendkívüli volt a 2026-os év, hiszen Szabó Tamás és Takásné Győri Elika a Kisújszálláson vette át a Pécsi Blanka díjat, Horváth Ildikó és Kis Gábor Győrben, a hagyományos alkalmon Szabó András előadó művész most az Anyanyelvápolók Szövetségének közgyűlésén vette át a Kazinci díjat Szakonyi Károly kuratóriumi elnök kezéből. Megható perceket éltünk át, különösen a kedvezményezett. Az utolsó napi rendi pontot a hozzászólások jelentették, a kimerítő program végére négyen őrizték meg az elszántságukat, Mészáros András, Zsámbok Léti Péter, Szabó Tamás és Rátki Zoltán. Eredményes, hasznos alkalom volt, és jó volt látni, hogy kisebb csoportokban sokan folytatták még a beszélgetést, immár kötetlenebb, kevésbé hivatalos formában. Szakítsuk meg a beszámolók sorát, következzék Őri Vilma tanárnő kis előadása.
1: Kedves hallgatóim! Legutóbb arról beszéltünk, hogy a középkorban még nagyon sokféle múltidő volt, és hogyan tűntek el fokozatosan a nyelvhasználatból, és a 18-19. Századra hogyan maradt mindössze kettő, a látott típusú múltidő és a látá-láta típusú úgynevezett elbeszélő múlt. Azonban ennek a kétféle múltidőnek a párhuzamos megléte, használata is bomlani kezdett. A 19. században már inkább csak az írott nyelvben volt meg, holott korábban a beszélt magyar nyelv egyértelműen megkülönböztette őket, és a század végére szinte teljesen el is tűnt a vala-látá érzéforma. Tudjuk, hogy a nyelv folyamatosan változik, tudomásul is vesszük, különösen azért, mert minden változik körülöttünk. De sokszor érezzük, hogy egy eltűnt vagy eltűnőben levő nyelvi formáért kár, űrt hagy maga után. Magyar anyanyelvű beszélőkként általában azt sajnáljuk, ami a mi életünkben válik ritkává, vagy tűnik el, de az úgynevezett elbeszélő múlt nem ilyen. Akik azonban sokat olvasnak, még például 19. században keletkezett műveket is, érezhetnek valami hiányt. Ennek a múltidőnek szerepéről, jelentéséről, valamint arról a hiányról, amelyet eltűnése okozott, született tudományos értekezés is. Tehát nem csupán érzelmi kérdés az eltűnése, bár mint majd látjuk, bizony kapcsolatban van az érzelmekkel is. Tolcsvai Nagy Gábor akadémikus 2017-ben székfoglaló előadásában beszélt erről, majd később tanulmányformájában is olvasható lett az Akadémia honlapján a Múltak átalakulása címmel. Arany János egy leveléből idéz, amelyet Petőfinek írt 1847. április 21-én. Ebben arról tudósítja barátját, hogy Nagy Szalonta 4 nappal korábban leégett. Tolcsvai professzor sem az egész levelet idézi, mi most azonban még nálánál is kisebb részletet hallgassunk meg. A tűzveszély szélső vonala lakom meget húzódott át. Kerítésem, ólam, kertem teljes épségben maradt, bár a város, azon túl a gyepig rom meg rom. Azonban ez még nem volt elég. Egyszerre zúgva jő nyugodt róla szél. És még inkább megölé reményemet, mert a déli tűz csak haránt szolgált lakomra, de az egyenesen annak tartott. Magam, nőm, egy-két szomszédnő és gyerek, ennyien valánk a gát, melynek a vészrohamot meg kellett akasztani a dühöngésében. A nők jajgattak, s kezeiket törték. Reményem nekem sem volt ugyan, de azért edényt ragadtam, s öntözni kezdém az égő romokat. Buzdításomra a nők is ezt tevék. A szerző munkájában alapos áttekintést nyújt az áéragos múlt különféle jelentéseiről. A leginkább arról, hogy folyamatosságot fejez ki a téjeles múltidővel szemben, amely befejezett cselekvésre, történésre utal. Időben közelebbi múltra vonatkozik, mint a téidőjeles, ezért is szokták félmúltnak vagy régebben alig múltnak is nevezni. De ezek mellett arra is rámutat, hogy a szövegekben a téidőjeles múlthoz képest ennek a múltnak más szerepe is van. Használatakor a beszélő, író, hallgató, olvasó számára a jelen idővel párhuzamban van az elbeszélt esemény múltbeli időfolyamata. Közvetlen és folyamatos kapcsolat van e jelen és múlt között. Ezáltal felidézi, élményként fejezi ki az elbeszélő történetmondást. Az elbeszélő múlt tehát egyénibb, közelebbi, idegen szóval szubjektívebb viszonyt fejez ki a múlttal kapcsolatban, mint a téidőjeles befejezett múlt, amely távolabbi és távolságtartóbb viszony kifejezésére képes, tehát objektívebb. A szerző szerint oka volt annak, hogy ez a múltunk a modernitással egy kihalt, következménye pedig az, hogy múltunkról inkább csak távolságtartóan tudunk beszélni.
0: A legutóbbi adásban egy mondatocskával utaltam arra, hogy a középiskolások Kárpát-medencei kazinci versenyén ismét eredményesen szerepeltek azok, akik olyan iskolából érkeztek, ahol beszélni nehéz kör működik. Megérdemlik az ifjak, hogy név szerint is megemlítsük őket. I. és Péter és Pintér Rafael Esztergom Szent Antal gimnázium. Holocsi Szabolcs, Balassa Gyarmat, Balassi Bálint gimnázium. Peszterit Zita és Tátrai Csenge, Budapest, Óbudai Árpád gimnázium. Pásztor Zoltán és Pető Péter, Budapest, Szent István gimnázium. Habáni Csanád és Keresi Anna, Budapest, Bár Madas református gimnázium. Tóth Alexandra és Vitéz Viola, Győr, Kazinci Ferenc gimnázium. Szamosi Lilien, Nagykanizsa, Túri György technikum. Szabó Béla és Toma Tamás, Budapest, Puskás Tivadar technikum. Gergely Rihárd és Szomorú Csaba, Budapest, Weiss Manfréd technikum. Angyal Anasztázia Fruzsina, Szeged, Gábor Dénes technikum. Godó Noel, Szeged, Déri Miksa technikum. Sije Abigél, Sepsi Szent György, Mikes Kelemen főgimnázium. Butó Alex és Ince Veres Zsuzsanna, Barót, Baróti Szabó Dávid líceum. Nyerő szám. A mieink közül 21-en jutottak el Győrbe, a döntőbe. Ezzel a jó hírrel adom át a mikrofont Kovács Zsuzsának.
2: Előző adásunk példája így hangzik, helyes hangoztatással.
0: A Somoskői vártól 400 méterre található a Somoskői Látogatóközpont. A természetjárók szavazatai alapján 2025-ben ez lett az év turistaháza. A szálláshely környékén számos tartalmas program közül válogathatnak az odalátogatók.
2: Három egyszerű szerkezetű, nyomatéktalan mondatból álló mai példánk a 2025. év turistaházáról szól. Az Aktív Magyarország és az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ 2025-ben 6. alkalommal hirdette meg a pályázatot, amelyben hazánk legkedveltebb turistaházát keresték. Ma már a természetben is kényelmes fekhelyekkel, tiszta környezettel, egyes szállásokon légkondicionáló berendezésekkel vagy szaunával felszerelt szállások várják a látogatókat. A házak közelében sok esetben tűzrakóhely is található, ami biztosítja, hogy a vendégek átélhessék az esti tábor tűz közös élményét is. Első évben, 2020-ban a Tolnai Anna fürdő vendégházat, 2021-ben a Szelcepusztai turistaházat választották a szavazók. 2022-ben a Bükki Fehérkőlápa turistaház, 2023-ban a Zempléni Rostallói Ökotudatos Nevelési Központ, 2024-ben pedig a Bükki Szentlélek Turista Park nyerte a versenyt. 2025-ben a Somoskői Látogatóközpont kapta a legtöbb szavazatot. Példánk első mondata a névelő után egy jelzős szószerkezettel kezdődik. A minősítő szerepű jelző a somoskői melléknév és a jelzett szó a vártól főnév kapjon egyaránt középerős nyomatékot. A mondatot folytató mennyiségjelzős szószerkezetből a jelzőt, a 400 számnevet is mondjuk közepes hangsúllyal, tapad hozzá a jelzett szó a méterre főnév, kapcsoljuk az állítmányt a található melléknévi igenevet és a névelőt. A Somoskői Látogatóközpont minőségjelzős szószerkezetből a jelző és a jelzett szó újságoló szerepe egyaránt középerős nyomatékot kíván. A mondat végén tartsunk egy közepes szünetet. Ehhez hasonlóan jelölték a lánycsóki tanárok Zsámbokréti Péter Pannonhalmáról és Tárkányi Ádám Sátoraljaújhelyből. A természetjárók 2025. október 13-áig adhatták le szavazatukat az Aktív Magyarország közösségi oldalán az öt jelölt valamelyikére. Ötödik helyen a Hortobágyi Fecskeházi Erdei Iskola és Ifjúsági Szállás végzett 190 szavazattal, negyedik lett a Vasi Hegyhát Hegypásztor Erdei Iskola és Turista Szállása 257 kedveléssel, a dobogósok közül a harmadik helyen a Börzsönyben található, nemrég felújított Nagyhideghegyi Sí és Túra Központ végzett 288 szavazattal, 513 választással a második helyre került a Büdöskúti Kulcsosháza Mecsekből, az első helyet pedig a Nógrádi Palócföld Somoskői Kiránduló Központja érdemelte ki 792 szavazattal. Példánk második mondata a névelő után egy birtokos szószerkezettel kezdődik. A jelző a természetjárók főnév, és a jelzett szó a szavazatai főnév kapjon egy-egy középerős nyomatékot, kapcsoljuk az alapján névutót. Mondjuk közepes hangsúllyal a mondatban az időhatározó szerepét betöltő 2025-ben számnevet is. A mondat névszói igei állítmányából az alanyra előremutató ez névmás kapjon középerős nyomatékot, tapad hozzá a lett, létige, kapcsoljuk a névelőt. A mondatot az év turistaháza birtokos szerkezet zárja, amiről beszélünk. Hírértékének megfelelően a jelzőt és a jelzett szót mondjuk egyaránt közepes hangsúllyal. A mondat végén tartsunk egy közepes szünetet. Így gondolják a balassagyarmati Mixát körösök, Almási Éva, Gáspár Klára és Radnóti Adél Pécsről. A döntősök kiválasztásánál olyan szempontok érvényesültek, hogy a természeti környezetben álló épület turistautak közelében álljon, és legyenek elérhető távolságban vonzó látnivalók, programok. A Somoskői Látogatóközponttól a Somoskői Vár mellett a közeli Salgóvára is könnyen elérhető. A tájat díszítő különleges kőformációk közül legismertebb a somoskői bazaltorgona és a boszorkánykő. Családosok számára kihagyhatatlan program az Eresztvényi Látogatóközpont és a Madárpark, a terepkerékpárosok pedig a Medves-Fensík útvonalain tehetik próbára ügyességüket. Példánk harmadik mondata a névelő után egy birtokos szószerkezettel kezdődik. A jelző a szálláshely főnév, és a jelzett szó a környékén főnév kapjon egyaránt középerős nyomatékot. A számos mennyiségjelző, a tartalmas minősítő szerepű jelző a jelzett szóhoz, a program főnévhez hasonlóan közepes hangsúlyt kíván. Tapad a közül, névutó, kapcsoljuk a válogathatnak igei állítmányt és a névelőt. A példánkat záró alanynak, az odalátogatók főnévnek elég a gyenge hangsúly. Hasonlóan jelölték a lelkes gyerekek rendje Vácról, Drotár Anna Mária Budapestről és Reiser György Nyíregyházáról. Hallgassuk meg példánkat még egyszer helyes hangoztatással.
0: A Somoskői Vártól 400 méterre található a Somoskői Látogatóközpont. A természetjárók szavazatai alapján 2025-ben ez lett az év turistaháza. A szálláshely környékén számos tartalmas program közül válogathatnak az odalátogatók. Legutóbbi adásunk megfejtői közül a Tintakönyvkiadó ajándékából Vasné Tóth Kornélia, a régi magyar diáknyelv szótára című kötetének egy-egy példányában részesülnek ma. Az általános iskola és alapfokú művészeti iskola játékszín köre Balatonboglár, a Weiss Manfred Technikum tanári köre Budapest, Nagy Sándorné és Pittypangjai Karcag, Szőcs Tibor és felesége Győr, Héthelyi Krisztina Budapest, Paskó Istvánné Cegléd.
2: Új példánkat, amelynek jelölését június 3-áig várjuk a Magyar Katolikus Rádió szerkesztőségébe, 1062 Budapest, Déli Báb utca 15-17, diktálom szavanként. Ibor fia, község, Magyarország, legkisebb, lakónépességű, települése, pont. Első, okleveles, említése, 1237-ből származik, pont. A. Göcsej, Dombjai, közt, megbújó, törpefalut, 18 kilométer, választja el a vármegye székhelyétől, vesző. Zalaegerszegtől.

0: Wolfgang Amadeus Mozart szerzeményét előadta Gyűri Noémi, Kokas Katalin, Bársony Péter és Kokas Dóra.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: Egy óra. Következik a Kép a tükörben. A szerkesztő riporter Szikora József.
3: Fejes Gabriellával beszélgetünk, és nagyon köszönöm, Gabi, hogy itt nálad találkozhatunk, és beszélhetünk Balatonfüredről, elsősorban a Balatonfüredi templomról. Elmondom a hallgatóknak, hogy Fejes Gabriella családja is balatonfüredi, édesanyja is balatonfüredi, úgyhogy talán lokálpatriótának nevezhetünk téged, így van?
4: Igen, valódi balatonfüredi vagyok. Kisgyerekkorom óta édesanyámmal mindig ide jártam a Krisztus Király plébáni a templomba, és édesanyám is nagyon sokat mesélte erről, mert ő a felszenteléskor, aminek jövőre lesz a 100. évfordulója, mint első osztályos kislány, virágcsokorral köszönthette a Rót Nándor püspök urat. És ez neki nagyon nagy élménye volt, és még ez egyszer meg is ismétlődhetett, mert mikor 75 éves volt a templom, akkor akkori érsek urat, a Márfi Gyula érsek urat is újból a három kislány virágcsokorral köszönthette. És nagyon sokat mesélt nekem a templom történetéről, és úgy éreztem, hogy az ő emlékére is valamit tennem kell a templomért.
3: Úgy érezted, hogy valamit tenned kell a templomért, és talán ez a tett, ez most ugye itt van a kezedben, vagy ennek legalábbis valami nyoma. Jól mondom, hogy az üvegablakokról van szó?
4: Igen, igen. Mikor 90 éves lett a templom, édesanyám már 11-ben meghalt, de mikor 90 éves lett a templom, akkor úgy éreztem, hogy valami maradandót szeretnék adni a egyházközség tagjainak, meg az itt járó vendégeknek, és a templomnak nagyon értékesek az üvegablakai. 27 üvegablak készült el 1927-ben, mire a templomot felszentelték, és ezeket az üvegablakokat mind adományoztak az akkori tehetősebb hívek. És az ablakokra csak az adományozó neve volt feltüntetve, és az nem, hogy melyik szentet ábrázolja. És már évekkel előtte megjelent a Füredi Históriába egy cikk ezekre az ablakokról, de nekem az gyanús volt, hogy ebbe hibák vannak. És sikerült a Palka József műhelyéből megszerezni.
3: Palka József az üvegablakok alkotója, és amiről beszélünk, az egy kis füzet, illetve hát az üvegablakokról beszélünk, de készült egy kis füzet, ez most itt van Gabriella kezében, és részben hát ezt ebből puskázol, vagy innen olvasod a történetet, tehát Palka József műhelye.
4: Igen, Palka József műhelyéből sikerült megszerezni az eredeti képeket, és alatta a felírás, hogy melyik szentet ábrázolja. És most már a dr. Fodor János atya már mindegyik ablak alá egy kis fém feliratot tett, úgyhogy most már összetévezhetetlen a szenteknek is a névsora. És főleg azért foglalkoztam a üvegablakokkal, mert itt Balatonfüreden 16. július 13-án egy nagyon nagy szélvihar és jégeső volt, és akkor a templomnak a nyugati oldalán levő ablakok mind összetörtek, de szerencsére ezek a Palka József által készítettek, ezek nem a nyugati oldalon voltak. De bármikor történhet még egy ilyen vihar, vagy még nagyobb, és fontosnak találtam, hogy legyen emlék ezekről az ablakokról. És röviden mindegyik szentet ábrázolja, és mikor van az ünnepe, ez található ebbe a kis füzetbe. Az első sorozat már el is fogyott, és most a tavalyi évben újra nyomattam 500 példányt, mert keresik főleg nyáron nagyon sok turista látogatja a templomunkat. a templom egész nap nyitva van, bárki bármikor bemehet, és akkor ott megvásárolhatja ezt a kis kiadványt, és gyönyörködhet a palka üvegekbe. De nem elégedtem meg ezzel, hanem a városi értéktárba is javasoltam a felvételét, és 17-ben bekerült a palka ablakok a városi értéktárba, 2 évvel később pedig az egész templom a Balatonfreddi értéktár része lett, szintén a javaslatomra.
3: 100 éves lesz a templom 2027-ben, ez a felszentelés évfordulója, de az alapkőletételnek a 100 éves évfordulója az idén 2026 őszén, talán októberben lesz.
4: Igen, ez a templom nem egészen egy év alatt készült. Balatonfreden a régi korokban voltak katolikus templomok, de aztán a reformáció után nagyon kevés katolikus élt a faluban, így mondom, mert akkor falu volt, vagy község maximum, és egy szükségkápolnába tartották a miséket, ami a mostani polgármesteri hivatalba található, tulajdonképpen a polgármester úrnak az irodája, ami most az volt a szükségkápolna, és a templomban még 2 angyal van, ami a szükségkápolnából került oda, tehát ők már idősebbek, mint 100 évesek. És Rót Nándor püspök úr avval a céllal küldte Balatonfüredre dr. Luther Ferenc plébánusnak, hogy itt meg kell alapítani a balatonfüredi plébániát, ugyanis abban az időben még a Balatonfüreden nem volt önálló plébánia, hanem a felsőrsi plébániának volt a filiája. Roth Nándor egy nagyon-nagyon jó szervező volt. 26 tavaszán egy országos gyűjtést is rendeztek, de ez teljesen sikertelen volt, de ő holland kölcsönt vett fel, ez sikerült neki elintézni, és 26. október 24-én volt a alapkőletétel, és 27. szeptember 29-én Szent Mihály napkor volt a templomnak a felszentelése. Szerintem ez a Szent Mihály napi felszentelés, ez ahhoz is kötődik, hogy a papsokán látható templomromok az Szent Mihály templom volt.
3: Papsok a mostani Balatonfüred felső, vagy mondjam, a hegyoldalban levő része, és Árpád-kori templomrom, illetve temető van ott, sok jeles balatonfüredi férfi, többek közt Keőd Józsefnek a sírja is ebben a temetőben található. Visszatérve egy picit a balatonfüredi templomhoz, ez a piros, jól mondom, hogy a fürediek pirosnak nevezik ezt a templomot?
4: Igen, mert itt a környéken található vöröskőből épült a templom, piros templomnak nevezik, nevezetes a neve is, mert 1925. december 11-én lett ünnep a Krisztus király, és Magyarország első Krisztus királynak szentelt temploma, és Európában is az elsők között van. A Krisztus király ünnepe a II. Vatikáni zsinat előtt október utolsó vasárnapja volt, most pedig az egyházi év utolsó vasárnapja, ekkor van a templomunk búcsú ünnepe.
3: Nagy ambícióval épült a templom, iskola is létesült mellette.
4: Igen, szintén ugyanebből a vöröskőből, Almádi vöröskő.
3: És visszatérjünk a beszélgetésünk kiinduló pontjára, erre a kis füzetre. Palka József üvegablakai a Balatonfüredi Krisztus Király plébánia templomban. Ez a címe. Itt az 1927-es évszám, ugye a jövőre bekövetkező centenárium kapcsán is érdemes ajánlani. Tehát mindenkinek, aki Balatonfüreden jár, egyrészt, hogy az egész nap nyitott templomba menjen be, nézzen meg Palka József üvegablakait, és hát tájékozódjon részletesebben ebből a füzetből, amely Fejes Gabriella adománya, illetve szerkesztése.
4: Igen, sok szeretettel ajánlom mindenkinek ezt a kiadványt, hiszen Palka József egy nagyon híres üvegfestő volt. rengeteg templom ablakot festett, azon kívül az Athéma egy áruháznak az üvegablakait, és sok aranyérmet kapott, Párizsba is aranyérmes volt, Rómába is, tehát egy nagyon híres üvegfestő volt, és hosszú életet élt, és nagyon sok munkája látható Magyarországon is.
3: Ezek között, a Palka József munkái között található a Balatonfüredi templom üvegablakai, amelyeknek a megtekintését, illetve a róluk szóló füzetet szeretettel ajánljuk mindenkinek a figyelmébe. Köszönöm szépen Fejes Gabriellának.
4: Köszönöm én is.

Elhangzott a kép a tükörben. Műsorunk újra meghallgatható a katolikusradio.hu oldalon és a kép a tükörben Spotify, valamint Apple Podcast csatornáján.

0: Richard Wagner, Liszt Ferenc, Tannhäuser. Előadta Cifra György.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 1:30. Kárpáti apró rovatunkban Nyíri Kata összeállítását hallják.
3: A kárpátaljai magyar hímzőműhely sikeres időszakon van túl. Munkáikat a legrangosabb magyarországi textilfesztiválokon is elismerte a szakmai zsűri. Most új sorozaton dolgoznak, és szakmai konzultáción is részt vettek. A csapi Vas Veronika már több éve a hímzés szerelmese. Mint fogalmaz, a hagyományőrzést szívügyének érzi. Számos órát töltenek a keresztszemes varrással és az aprólékos részletek kidolgozásával. Amellett, hogy értéket teremtenek, alkotás közben a gondolataik is elterelődnek a háborús hétköznapokról.
4: A kárpátaljai magyar hímzőműhelynek jelenleg 8 tagja van, mindig megkapjuk az újabb munkákat, újabb öltéstechnikákat tanulunk. Jelenleg egy huculhatású holbein öltéses technikát tanulunk, nagyon érdekes színvilága van, kék, sötétebb kék világos kékkel, ami számunkra egy elég új dolog. Nagyon fontos üzenete van ennek a hímzőműhelynek, mert én úgy gondolom, hogy fennmarad ez a népi, ez a népművészeti ág, a szép kárpátaljai hímzés. A hímzőműhely tagjai nagyon összetartó csapatot alkotnak, támogatjuk egymást, igyekszünk minél hamarabb találkozni, segítjük egymás munkáját, megbeszéljük az éppen aktuális feladatokat, és örülünk, hogy együtt lehetünk, és igazán komoly barátságok alakultak ki.
3: A kárpátaljai hímzőműhely szakmai továbbképzését Szuperné Bohus Judit háromszoros gránátalmadíjas hímző népi iparművész vállalta.
5: Újból új gézimunkákat kell kiadni, többfajtát is, van, ami kézben van a fehér hímzés, az folyamatában van, mert az egy kicsit nehezebb és lassabb. Keresztszemes kézimunkát, gránátalmás kézimunkát adtam most ki, abból egy teljes garnitúrát csinálunk, és próbálkozunk egy olyan különleges anyaggal, ami Kárpátalján már létezik, de egy nagyon-nagyon pici kis hucul hatása van, és ez nagyon szépen alakul, és most ezt próbáljuk ki két színnel. Két sötét kékkel, meg világos kékkel. Fontos, hogy együtt legyünk, fontos, hogy személyesen megbeszélünk dolgokat, és mindig valami különlegessel fogok jönni, ami a továbbélésünket, hiszen elértünk egy nagyon szép szintet, de úgy érzem, hogy most tovább kell lépni, és ezért van az, hogy újat, és mindig keressük azt, hogy mi az, amivel tovább tudunk lépni és haladni ezzel a kézimunkával.
3: Molnár Eleonóra, a hímzőműhelyt életre hívó Kárpátaljai Magyar Népfőiskolai Egyesület elnöke kiemelte, az asszonyok a nehéz körülmények ellenére is kitartanak a hímzés mellett, és folytatják az értékmentő és értékteremtő munkát.
6: Folyamatos konzultációk vannak online Judittal, a mentorukkal, a lányoknak. Mindenki a saját tempójába, ahogy halad, természetesen megkeresheti Juditot és tanácsot kér tőle, és hát a Népfőiskola egyébben két ilyen jelenléti képzést tud biztosítani a hímzőműhely számára Debrecenbe, hiszen Judit Magyarországon, a Balaton mellett él, és a lányoknak is Kárpátaljáról Debrecenbe viszonylag könnyen megoldható az utazása, és akkor ezért itt mindig egy hétvégén tavasztal is és ősszel is összejönnek. Vannak a hímzőműhelynek állandó tagjai, és vannak olyanok is, akik sajnos lemorzsolódtak az elmúlt évek során, de szándékunk szerint szeretnénk újakat is bevonni.

0: Egyeztető ülést tartott a beregszászi járási tanács, ahová a járás önkormányzatai mellett meghívást kaptak a kárpátaljai határmenti önkormányzatok társulásának tagjai és szakmai szervezetek is. Kiemelt témák között szerepelt a magyar nyelvű oktatás jövője, a magyar nemzeti szimbólumok és helységnévtáblák használata, valamint a kistérségek gazdasági potenciáljának növelése is. A beregszászi járási tanács kezdeményezésére összehívott tanácskozás egyik központi témája a 2027-es ukrajnai oktatási reform volt. Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség és a Kárpátaljai Megyei Tanács Oktatási Bizottságának elnöke kiemelte, a pénzügyi források jelentős része helyben marad, ami stabil alapot adhat az intézmények fenntartásához.
1: Felhívtam a figyelmet arra, hogy a magyar állam támogatásából nagyon sok adó marad helyben, és ezeket az adókat célszerű lenne felhasználni ezen anyanyelvű liceumok támogatására, hiszen ezzel segíthetnénk azt, hogy minél kevesebb liceumot kelljen bezárni, vagy csak gimnáziumá minősíteni, és így konkrétan kimutattam, hogy mennyi pénz. Általában az adóknak az 50%-a itt marad, 50%-át Kijevbe kell vinni, viszont igen magasak nálunk az adókulcsok, ezért elég sok pénz jelent ez a főleg a szegényebb kistérségeknek, hogy más nem mondjak, Beregszáznak a legnagyobb adófizető egysége ez a Rákóczi Egyetem, ami azt jelenti, hogy a mi adónk nem csak az oktatási intézmények, nem csak a magyar oktatási intézményeket lehetne adóinkból támogatni, hanem valószínűleg más helyeket is. Az átterv az, hogy a kistérség bevállalja és nyit liceumot a gyerek létszámnak megfelelően. A B-terv az, hogy nem nyit liceumot, akkor viszont meg kell találni azt a legközelebbi kistérséget, ahol liceum, és azokkal kell szerződést kötni. Viszont miután az már az odajáró gyerekek az adott liceummal rendelkező kistérségnek ugye nem a polgárai, ezért az ő tanulmányi költségeiket ki kell fizetni. Tehát mindenféleképpen el kell dönteni a kistérségnek, hogy egy másik térségnek fog utalni a költségekért, vagy pedig ő maga megvalósítja a saját projektjét, és önállóan nyit.
0: A Beregszászi Rákóczi Egyetem egy nyelvi akadálymentesítő program keretében összegyűjtötte azokat a kisebbségi nyelvi jogokat, amelyekkel most is élhetnek önkormányzatok.
1: Az új kisebbségi törvénnyel lehet élni, számos kistérség nem beri bevállalni, és nem is tudja a jogait. Volt egy ilyen akadálymentesítés, egy európai projekt, amiben mi is részt vettünk az egyetem, ahol egyrészt jogilag tártuk fel a helyzetet, másrészt felajánlottuk a kistérségeknek, hogy akik a törvénynek megfelelően vissza akarnak térni a kétnyelvű táblák kiírására, meg alkalmazni ezt a nyelvet, csatlakozzanak. Azt kell, hogy mondjam, hogy voltak olyan kistérségek, akiktől elzárkóztak, mondták, hogy ők nem akarnak cirkusz, mert félnek a médiától. Médiai ugyanis úgy néz ki, hogy a törvényt felülírva pszichológiailag hatással van a vezetőkre, és hát erről beszélgettünk, hogy hogyan lehetne ezt tenni ahhoz, hogy a Kárpátalján élő magyarok minél komfortosabban érezzék magukat.
0: A beregszászi járási tanács elnöke Rezes Károly kiemelte, a testület legfőbb célja, hogy az ukrajnai oktatási reform során egyetlen helyi iskola se zárjon be a térségben.
2: A járási tanácsnak ez a kérdés nagyon fontos, mivel az itteni meglátás olyan, hogy mi nem szeretnénk, hogy bezárnának egy iskolát se. A beregszászi járás területén két város van, de a lakosságnak majdnem a 65-70% ez mind falusi. Vannak kisfalvak, vannak nagyfalvak. Ugye a gyerekhiány miatt ez a kérdés még jobban bonyolult, még jobban megbonyolítja. Így aztán próbáltunk utat keresni, hogy akkor ne szenvedjen egy falu se, ne zárjanak be egy iskolát se.

0: A Nemzeti Színházban mutatták be a Beregszászi Színház legújabb előadását, a vértanú halált halt, boldoggá avatott Romzsa Tódor püspök életét és a szovjet egyházüldözés éveit megidéző Boldogok, akik nem látnak című misztériumjátékot. Az előadás nem egyszerű történelmi dráma. A kárpátaljai magyarság megmaradásáról, hitről és kitartásról is szól, különösen időszerűen az Ukrajnában dúló háború 5. évében. Romzsa Tódor meggyilkolása a kommunista hatalomátvétel egyik legsötétebb egyházüldöző büntette volt Kárpátalján. 1947. októberében szovjet titkosszolgálati utasításra merényletet szerveztek ellene. Először szekérbalesetnek álcázott támadás érte, amelyet túlélt. Kórházba került, ahol később egy beépített ügynök mérget adott be neki. Azért vált célponttá, mert kiállt a görög-katolikus egyház függetlensége mellett, és ellenezte annak erőszakos beolvasztását az ortodox egyházba.
1: Példamutató vagy példaértékű életet élt egy nagyon tragikus véggel, és hát azt gondolom, hogy ezeket a példákat föl kell mutatni.
0: Fogalmazott az előadás előtt Lukácsi György, a misztériumjáték rendezője.
1: A nemzeti tudatnak egy jelképe a magyar nyelvű színház. És én azt érzem, hogy ez határon túl, de jelen helyzetben Kárpátalján kifejezetten egy hasonló szerep. Amíg van magyar nyelvű színház Kárpátalján, addig van magyar kultúra és van magyar élet Kárpátalján. Úgyhogy szerintem a legfontosabb színház jelen pillanatban, legfontosabb magyar színház jelen pillanatban a Beregszászi Színház.
0: Fornosi D. Júlia, aki a Romzsa Tódor püspök meggyilkolását elkövető Dorottyát alakítja, kiemelte, a darab egyik legfontosabb kérdése a szeretet és a megbocsátás kapcsolata.
2: Parancsolat, amit kapunk a jó Istentől, az, hogy szeressük egymást, és hogyha már szeretjük egymást, akkor már meg is tudunk bocsátani. Tehát, hogy a szeretet és a megbocsátás nekem valahol össze is fonódik, és nagyon sokat beszélgettünk erről még a próba kezdeti szakaszán, hogy van-e olyan bűn, amit nem lehet megbocsátani. Meg lehet-e bocsátani azt, hogyha valakinek a gyermekét megölik. Lehetőleg nagyobb fájdalom, amikor a gyermekét veszíti el az édesanyja, és a mi darabunkban pont ebből a szemszögből van feltéve a kérdés. Ugye, hogy Romzsa Tódor nem jelenik meg a darabban, csupán az édesanyja szenvedésein keresztül vesszük végig az ő életútját, és hogy meg lehet-e ezt a szörnyűséget bocsátani. Az én szerepem, aki végül is megtette a bűnt, eljut odáig, hogy ő gyilkolja meg. Az ő indokai, azok mik lehettek, hogy hogyan verték át, hogyan befolyásolták, mindezeken keresztül is, ha azt nézzük, akkor is megtette. Tehát ő volt ott abban a pillanatban. Történnek velünk mostanában elég régóta olyan események, amit az ember nagyon nehezen tud megbocsátani. Még a megértésig is nagyon nehezen jutunk el. De hogyha mindenki először a saját magával kezdi ezt a történetet, akkor úgy gondolom, hogy sikerülhet egy jobb világban élnünk, vagy legalábbis egy békésebb világban élnünk.
0: Sine Dina, a Beregszászi Színház igazgatója elmondta, az alkotókkal olyan kárpátaljai személyiséget kerestek, aki példát mutathat a jelen nehézségei közepette is. Az előadás egyszerre kíván emléket állítani a püspöknek, és felmutatni azokat az erkölcsi kapaszkodókat, amelyek a kárpátaljai magyar közösséget ma is megtartják.
3: A Beregszászi Színház legújabb előadása Romzsa Tódor alakja és a kor, amelyben ő élt, köré épült. Ezzel szerettük volna felmutatni azokat a személyiségeket, akik a történelmünkben sokat tettek a kárpátaljai magyarságért, a kereszténységért. Úgy gondoltuk, hogy az ő alakja, az ő tevékenysége, az ő helytállása és kitartása példa lehet számunkra is a háború 5. évében. Most a Budapesti Nemzeti Színház festőműhelyében gyülekeztünk a premierre. A Nemzeti Színház évek óta nagy segítséget nyújt abban, hogy a Beregszászi Társulat egészként tudjon működni, színházilag tevékeny tudjon maradni. Reméljük, hogy ez a jövőben is így marad. Bízunk abban, hogy hamarosan a kárpátaljai premiért is együtt ünnepelhetjük. Kárpátalja számos településen jelezte már, a görögkatolikus egyházról azt hiszem mondanom sem kell külön, hogy ők is nagy kíváncsisággal várják az előadást, és bízunk benne, hogy a nyár elején, vagy esetleg ősszel bemutathatjuk otthon is a Romzsa Tódorról készült előadásunkat.

0: Brüsszelbe vettek részt tanulmányúton a kárpátaljai közéleti vezetőképző 8. évfolyamának hallgatói. Ferenc Viktória, kárpátaljai származású európai parlamenti képviselő meghívására. A cél egyebek mellett az volt, hogy a céltudatos fiatalok megismerkedjenek az Európai Unió működésével és az EU-s döntéshozatali folyamatokkal.
1: Egy olyan közösség alakult ki, amely értéket akar menteni Kárpátalján a szülőföldükön, és akár a fiatal generációt, akár az idősebb generációt tekintve óriási értékmentés zajlik a KKVK keretein belül.
0: Mondja Rácz Milán, aki Beregszászból jelentkezett a kárpátaljai közéleti vezetőképzőbe. Sas Eszter szintén a Beregvidékről érkezett.
2: Az MCC épít, élményeket ad, közösséget épít, és olyan különleges módon kovácsol minket össze, hogy teljes mértékben tisztában vagyunk azzal, hogyha véget is ér a képzési hétvége, vagy akár az egész kárpátaljai közéleti vezetőképző program, mi ezután is fogjuk tartani a kapcsolatot, és még évek múltán is vissza fogjuk emlegetni azokat a hétvégéket, együtt töltött hétvégéket, amiket mi itt átéltünk, ahol mint egy csapat is összekovácsolódtunk, és ahol nagyon-nagyon sok olyan dolgot tanulhattunk meg, és olyan drasztikus módon fejlődhettünk, például egy interjúadásban, vagy amikor ki kell állni és beszélnünk kell, amit máshol még nem tanulhattunk.
0: Ferenc Viktória, kárpátaljai származású fideszes európai parlamenti képviselő kiemelte, fontos, hogy a fiatalok lehetőséget kapjanak megismerni az Európai Uniót és intézményeit, melyek fontos szerepet játszanak Ukrajna, és így a kárpátaljai magyar közösség jövőjének alakulásában is.
3: Minden évben egy nagyon különleges alkalom az, amikor a kárpátaljai közéleti vezetőképző diákjai ellátogatnak ide Brüsszelbe, Európa fővárosába, és itt ők maguk személyesen találkozhatnak az Európai Uniós intézményekkel, ugye nem csak az Európai Parlamentbe, hanem más intézményekbe is ellátogatnak, tapasztalatot szerezhetnek arról, hogy hogyan is működik az európai szintéren az érvényesítése a kisebbségi jogoknak például. Nagyon nagy öröm számomra, hogy itt fogadhatom őket, mert azt gondolom, hogy ők azok a jövő generációja, akik Kárpátalján majd a vezetést is elláthatják, különböző szervezeteket vehetnek át, tehát egyfajta generáció frissítést tud az ő személyükben megvalósulni.
0: A Mátyás Corvinus Kollégium által szervezett kárpátaljai közéleti vezetőképzőt indulása óta eddig több mint 100 tetrekész fiatal végezte el. A 8. évfolyamnak 15 résztvevője van. Kosztrihán Dávid, a közéleti programok igazgatója.
4: Minden közösség jövője elsősorban a fiatal utánpótláson, illetve az értelmiségen múlik. Ebben próbálunk mi segítséget nyújtani a kárpátaljai magyar közösségnek. Ez a 8. évfolyama a kárpátaljai közéleti vezetőképzőnek, ami számunkra is jól tükrözi azt a fajta igényt, ami a kárpátaljai közösségben megvan, az iránt, hogy lehetőségeket és eszközöket kapjanak ahhoz, hogy a saját utánpótlásukat gondozzák, illetve neveljék. Mi ehhez a munkához próbálunk hozzájárulni lehetőségeink szerint.
5: Nyíri Kata összeállítását hallották. Kárpáti apró rovatunkkal legközelebb egy hét múlva, szombaton 9:30 perckor jelentkezünk.

0: Doppler Ferenc opusz 26-os magyar fantáziáját a Lavotta János Kamara zenekar játszotta, a koncertmester Dombóvári János volt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 2 óra. Kvaterka. Vásári Tamás legszebb felvételeiből. A 26 részes sorozat 15. része következik. Magyar Kornél összeállítása.
3: Köszöntöm hallgatóinkat! A február 5-én elhunyt Vásári Tamás emléksorozatának mai epizódjában folytatjuk a múlt héten a Madarak szvittel elkezdett Respighi albumot. A kvaterkázást ezúttal a közreműködő művészekre, valamint a vezénylő Vásári Tamásra és együttese a Baunmus szimfónia muzsikusaira, illetve hangszereik beszélgetésére bízzuk. Különös tekintettel arra a két ritkaságra, amelyek alig ismertek a magyar koncertlátogató közönség számára. Respighi Madarak című műve a három Botticelli képpel és az Il Tramontóval együtt ragyogó párosításként jelenik meg a Barnmus szimfonietta és Vásári Tamás elsőrangú előadásában. Írta a Music Web International oldalán olvasható kritikájában Brian Wilson. Hasonlóképpen nyilatkozik a mezzo-szoprán szólistáról, Linda Finniről és a cselló variációkat játszó Rafael Walfishról. Az ezredfordulón művészete csúcspontján lévő Linda Finnit számos kritikus Kathleen Ferrier utódjának tekinti. A kiváló énekes a dal, oratórium és opera műfajának egyaránt ünnepelt művésze volt, Bayreuth és más híres fesztiválok rendszeres meghívottja, a baroktól a 20. századi művekig ívelő széles repertoárral. Ő énekli a Percy Bysshe Shelley versére komponált Naplemente című lírai költeményt, amelyet Respighi Roberto Ascoli olasz fordításában szeretett meg. Az 1914-ben eredetileg vonós négyesre írt kíséretet a szerző 1918 nyarán kamarazenekarra hangszerelte.